Három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A jogsegélyben ma is elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Válófélben lévő levélírónk a következőket kérdezi. Egy éve külön él a férjétől. Mikortól igényelheti a tartásdíjat?
2: Tartásdíjat úgy lehet igényelni, hogy amikor benyújtja a keresetlevelet a váló per iránt, akkor onnantól számítottan visszafelé 6 hónap. Tehát, hogyha végleges az elhatározása a vonatkozásban, hogy el akarnak válni, akkor érdemes minél hamarabb benyújtani a váló keresetet annak érdekében, hogy ez a 6 hónap minél jobban lefedje az eltelt időt. Nyilván itt úgy tűnik, hogy 6 hónap már elesett, vagy elveszett, hogyha 12 hónapja már külön élnek. Bíróságon kell a válópert megindítani, és a válóper során, a bontóper során ez egyik kérdéskör, amiben a bíróság fog rendelkezni, hogy megállapítja a gyermekeknek a szülői felügyeleti jogát többek között, és azt is, hogy mekkora összegű tartásdíjat köteles az a szülő fizetni, akinek nem kerül gondozásába.
1: Az összegre vonatkozólag törvényi előírás van, azt szabályozza?
2: A törvény, a családjogi törvényünk, ami a polgári törvénykönyv 4. könyve, annak egy keretszabályozást ad, tehát főszabály szerint figyelembe kell venni a tartásdíjat fizetni köteles személynek a jövedelmét, és 15-25% között kell megállapítani gyermekenként, de figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi a gyermek szükségessége. És hogyha egy rendkívül magas fizetéssel, rendkívül magas jövedelemmel rendelkezik a tartásdíjra kötelezhető személy, abban az esetben ez a százalékos arány lefelé is eltérhet.
1: Mi történik abban az esetben, ha valaki új családot alapít, és gyermekek születnek?
2: Abban az esetben, hogyha valakinek van korábbi házasságába, vagy a korábbi házasságából származó gyermekek után fizetési kötelezettsége, és időközben születnek neki további gyermekei, akkor utána ezt a tartásdíjat rendezni kell, de ugyanúgy rendezni kell akkor is, hogyha több házasságból származik az illető személynek gyermeke, akik után neki fizetési kötelezettsége van, és arányosítani kell a tartásdíj fizetési kötelezettséget.
1: A gyermek hány éves koráig lehet igényelni a tartásdíjat?
2: A gyermek tartásdíjat azt a középiskolai tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 20. életév betöltéséig, és ezt követően, hogyha a gyermek egyetemre, főiskolára vagy egyéb olyan szakmát tanul, ami az ő életpálya szempontjából fontos, és ez egy nappali tagozatos, abban az esetben jogosult lehet a gyermek, illetőleg a gyermekkel egyháztartásban élő róla gondoskodó szülő a tovább tanuló gyermek tartására. Ilyen és hasonló kérdésekre kapott választ, hogyha hallgatja műsorunkat, hogyha pedig önnek van kérdése, tegye föl nekünk, és hogyha tudunk, válaszolunk rá.
1: A korlátozottan cselekvőképes kiskorúk által megtehető jognyilatkozatokkal folytatjuk adásunkat. Melyek azok a nyilatkozatok, amelyeket a kiskorú törvényes képviselője tehet meg?
2: A legtöbb jognyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében a törvényes képviselője maga is megteheti. Ez alól csak a kiskorú munkával szerzett keresményével való rendelkezés, és azok a jognyilatkozatok képeznek kivételt, amelyeknél a jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, például közvégrendelet tétel esetében. A gyakorlatban a kiskorú vagyoni ügyeiben hoz általában önálló döntéseket a vagyonkezelő joggal rendelkező szülő. Fontos korlát azonban, és erről a PTK családjogi könyve is rendelkezik, hogy amennyiben a szülő a gyermek vagyonkezelése során a kötelezettséget, a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesíti, a gyámhatóság a vagyonkezelői jogát korlátozhatja. A bírói gyakorlat szerint például a korlátozottan cselekvőképes kiskorú eladó nevében szerződést kötő törvényes képviselő által adott téves tájékoztatás miatt a kiskorúval szemben alappal nem érvényesíthető kártérítési igény,

0: összes New York-i gyermekjogi egyezmény 12. cikkében előírt kötelezettség a részes államok számára annak biztosítása, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermek az őt érintő ügyekben szabadon kinyilváníthassa véleményét, amelyet korára és érettségi fokára figyelemmel tekintetbe is kell venni. Ez a garanciális jellegű szabály a PTK családjogi könyve szülői felületre irányadó rendelkezései között a negyedik könyv 148-as szakaszában is megjelenik. A szülőnek tájékoztatniuk kell gyermeküket az őt érintő döntésekről, biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson, törvényben meghatározott esetben szüleivel közösen dönthessen. A szülőknek a gyermek véleményét korára, érettségére tekintettel megfelelő súllyal figyelembe kell venniük. Ennek az elvnek akkor is érvényesülnie kell, ha a gyermek törvényes képviseletét gyámlátja el, így hasonló tartalmú szabályt találunk a gyámság szabályai között is. Egy konkrét ügyben a legfelsőbb bíróság megállapította, hogy a jogszabály megkerülésével kötött és ezért semmis a 17 éves kiskorú akarata ellenére a szülei által aláírt azon szerződés, amely a kiskorút a nagykorúsága után is a szerződés személyes teljesítésére kötelezi. Ügyben ugyanis a szülők, ők a törvényes képviselők, a gyermek nagykorúságát megelőzően olyan szerződést kötöttek egy sportegyesülettel, ami a gyermeket még nagykorúsága elérését követően is évekig személyes sportolói tevékenység kifejtésére kötelezi, ami tehát a gyermek számára még hosszú ideig személyes jellegű kötelezettségvállalást jelent. A konkrét esetben erre oly módon került sor, hogy ezzel kapcsolatban a szülők a kiskorú véleményét nem kérték ki, és a peradatok értelmében a gyermek a nagykorúságát követően már nem kívánt sporttevékenységet végezni.
1: Kik a cselekvőképtelen kiskorúak?
0: A cselekvőképtelen kiskorúak fogalmát a PTK második könyvének rögtön az elején a 13. szakaszban adja meg. Ennek értelmében cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 14. életévét nem töltötte be. A 14. életévét be nem töltött gyermek cselekvőképtelenségének kimondását az életkori sajátosságból eredő belátási képesség megdönthetetlenül vélelmezett éretlensége indokolja. A cselekvőképtelenség a 14. életév betöltéséig tart. A korlátozott cselekvőképesség elérése szempontjából a születés napja a határnapba, illetőleg a határidőbe beszámít. Ezért a 14. életévét betöltött kiskorú a születés napjának 0 órájától korlátozottan cselekvőképessé válik.
1: Mit kell tudnunk a cselekvőképtelen kiskorúak jognyilatkozatairól?
0: Szemben a korlátozottan cselekvőképes kiskorúakkal, ők a 14 és 18. életév közötti személyek, a cselekvőképtelen kiskorú a 14. életév alatti főszabály szerint érvényesen jognyilatkozatot nem tehet. Jognyilatkozatai főszabály szerint semmisek. A cselekvőképtelen kiskorú nevében minden esetben törvényes képviselője, szülője, gyámja jár el, tehát ennél az életkornál a korlátozottan cselekvőképes kiskorúakkal ellentétben nincs lehetőség a törvényes képviselő hozzájárulására, a nyilatkozatot minden esetben nekik kell megtennie, mármint a törvényes képviselőnek. A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a törvényes képviseletet együttesen látják el, akár a gyermekük személyi, akár vagyoni ügyeiről van szó. A szülői felügyelet közösen gyakorló szülők kölcsönös

0: egyenesen vagy külön-külön meghatalmazást adhatnak, azonban egymásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek vagyonát az egyik szülő a másik helyett kezelje. A meghatalmazás akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Tehát lényegét tekintve azt kell mondani, hogy a 14. életévét be nem töltött személy helyett minden esetben a szülőjének, törvényes képviselőjének vagy gyámjának kell eljárni, és őneki kell ezt a nyilatkozatot megadni. Abban az esetben pedig, hogyha két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet, megállapodhatnak a szülők abban, hogy a vagyonjogi kérdésekben a gyermek vagyonjogi ügyeit akár csak az egyik szülő intézi, az egyik szülő viszi. Ezek lehetnek olyan konkrét és gyakorlati példák, hogyha a szülők mondjuk elváltak, külön élnek, de közös szülői felügyeleti jogot gyakorolnak, és a gyermek vagyona az főként az egyik szülőjétől van. És egyébként az egyik szülője a pénzügyi ügyekhez, a közgazdaságtanhoz vagy a jogi ügyekhez sokkal jobban ért, mint a másik. És úgy ítélik meg kölcsönösen a szülők, hogy jobb, hogyha itt akár, hogyha gyorsan kell egy döntést meghozni, akkor ne kelljen nekik egyeztetni, adott esetben más városban is élnek, vagy egymástól távol, ritkábban beszélgetnek, ne kelljen egyeztetni, hanem az egyik szülő meghozza a megfontolt és a gyermek érdekét leginkább szolgáló döntést. És akkor, hogyha mind a két szülő úgy látja jónak, hogy az egyik szülő viselje, illetőleg kezelje a vagyoni kérdéseit, intézze a vagyoni kérdéseit a gyermeknek, akkor nem szükséges az, hogy mindkét szülő minden esetben együttesen döntsön. És ami a lényeges benne, hogy ezt írásba kell foglalni, ahhoz, hogy jogszerűen az egyik szülő dönthessen, mert azt, hogy egyébként a két szülő relációjában, hogy ők mik beszélnek meg, és utána kifelé mit képviselnek, az is egy dolog. De azt, hogy jogszerűen az egyik szülő eljárhasson, és minden ügyét a gyermeknek, minden anyagi természetű ügyét intézhesse, ehhez a másik szülőjének a meghatalmazására van szükség. És a meghatalmazásnak pedig kötött alakisághoz kötött, tehát az, hogy az érvényes legyen, kötött az alakisága, közokiratba kell foglalni, vagy hogyha nem közokiratba, akkor pedig ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, teljes bizonyító erei magánokiratba. És ez azért lényeges, mert nem érvényes tehát egy olyan meghatalmazás, amikor csupán két tanú írja alá, mert egyébként a PTK szerint az is teljes bizonyító erei magánokirat, de jelen esetben ez nem érvényes, nem lesz hatályos, tehát nem fogja kiváltani a hozzáfűzött kívánalmakat, a hozzáfűzött jogi célokat nem fogja elérni. Egyébként ilyen csak úgy zárójelben jegyzem meg, amikor a szülők a házassági vagyonközösségüket valamilyen formában, az együttgazdálkodásokat vagy különgazdálkodásokat, tehát a vagyonközösségüket meg akarják szüntetni, vagy eleve házasság előtt egy házassági vagyonjogi szerződést kötnek, hogy a házasságuk ideje, az életközösség idejére hogyan és miként gyakorolhatják a jogaikat, illetőleg melyik vagyoni elem kié, vagy pedig, hogy teljesen elkülönített rendszerben működik, azaz, hogy mind a két szülő, mind a két házas fél a saját vagyonával önállóan rendelkeznek, és nem hoznak létre közös vagyont, ennél is vagy közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratba kell foglalni, és ott sem érvényes, ha csupán két tanú van. És ugye, mint tudjuk jól, mert erről már többször beszéltünk, a végrendeletek ezzel szemben pedig egészen másképp viselkednek, mert ott az is érvényes az az okirat, amikor csak két tanú van rajta, tehát le van gépelve, vagy nyomtatott kézírással írják, vagy pedig nem a végrendelkezőtől származó kézírással keletkezett okiratról van be szó, de két tanú aláírja, meg persze a végrendelkező, az a teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirati forma és érvényes végrendeleti forma. Sőt, még az is, hogyha a végrendelkező személy az első betűjétől az utolsóig folyamatos kézírással írja, tehát nem nyomtatott betűvel, hanem saját kézírásával írja le, és úgy aláírja, meg nyilván ledátumozza, stb. De
1: akkor
0: ez
1: is szükséges tanúaláírás?
0: Akkor nem szükséges, tehát az is érvényes lehet a végrendeleteknél, de vannak speciális, kevés, szűk körben, vannak olyan speciális jogi helyzetek, és ilyen, mint amiről most is beszélünk, amikor nem elegendő, hogy két tanú írja alá, hanem ott kell közokirat, vagy pedig ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett okirat. És még egyébként van egy másik lényeges ilyen, az ingatlanokról való rendelkezés. Tehát ami földhivatali bejegyzést fog eredményezni, az csak akkor tud egy okirat földhivatali bejegyzést eredményezni egy szerződéskötés esetében. Azért mondom, hogy szerződéskötés esetében már lehet egy hatósági határozat, ami azt eredményez, és ugye az nem föltétlenül szerződés, tehát egy adásvételi szerződést, hogy nagyon egyszerű példánál maradjunk, azt vagy közjegyzőnek kell írnia és közokiratba foglalni, vagy pedig ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirati formába. Már nem érvényes, ha csak két tanú van, már jó ideje nem érvényes.
1: Vannak-e mégis olyan jognyilatkozatok, amelyeket a cselekvőképtelen kiskorú is önállóan megtehet?
0: Szűk, ám annál jelentősebb körben ismeri el csak a törvény a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatait. Ez egy észszerű szabályozás, amely szerint a forgalom biztonsága érdekében nem lehet semmisnek tekinteni azokat a csekély jelentőségű szerződéseket, például bolti bevásárlás, amelyeket a kiskorú megkötött, és amelyeket már teljesítettek is, ha a szerződés a mindennapi életben tömegesen előforduló kisebb jelentőségű és különösebb megfontolást nem igénylő ügyletről van szó. A négy törvényi feltétel együttes megléte szükséges ahhoz, hogy a cselekvőképtelen személy önálló jognyilatkozata érvényesnek minősüljön. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a hasonlóan korlátozottan cselekvőképes kiskorúakhoz, a cselekvőképtelen kiskorúaknál is a törvényes képviselőnek a kiskorút érintő jognyilatkozatok megtétele során figyelembe kell vennie a kiskorú véleményét akkor, ha ítélő képessége birtokában van, vagyis képes arra, hogy a jogügylet lényegét, a következményeit átlássa, véleményt formáljon, és azt kifejezésre juttassa. Itt még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, most konkrétan nem erről beszélünk, de itt is, ehhez is kapcsolódik konkrétan az, hogy egyre több esetben a bíróság az 5-6-7-8 éves gyermekeket is egy válóperben meghallgatja, hogy melyik szülőhöz kerüljenek, tehát hogy melyik szülőt ruházza föl a szülői felügyelettel, és ezt akkor teszi meg, hogyha a szülők között nincsen egyesség. És amikor a szülői felügyeleti kérdéskörben a bíróság dönt, ez nagyon keményen mondhatni azt, hogy szinte perdöntő. A lényeg az az, hogy az egészen kiskorú gyermekeket is az utóbbi években már egyre jobban, egyre mélyrehatóbban megkérdezi a bíróság a vonatkozásban, hogy ő hogyan szeretné az életét.
1: Melyek azok a törvényes képviselői nyilatkozatok, amelyekhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges?
0: Több olyan esetet is nevesít a törvény, ahol mind a korlátozottan cselekvőképes, mind pedig a cselekvőképtelen kiskorú esetében a törvényes képviselő önálló jognyilatkozata, illetve utólagos jóváhagyása az általa képviselt személy nyilatkozatához sem elégséges ahhoz, hogy a nyilatkozat érvényes legyen. Ezekben az esetekben gyámhivatali jóváhagyásra is szükség van. A kiskorút megillető tartásról történő lemondás esetén. A kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra, vagy őt terhelő kötelezettségekre vonatkozó jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása esetén. A kiskorú ingatlan tulajdonának átruházása, vagy bármely módon történő megterhelése esetén. A kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés. a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó mértékű vagyontárgyáról való rendelkezés esetén.
1: Miért kell gyámhatósági engedély a kiskorút megillető tartásról történő lemondáshoz?
0: A törvény a gyámhatóság jóváhagyását igényli minden olyan esetben, amikor a jognyilatkozat a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorút megillető tartásról történő lemondásra vonatkozik. A tartás rendszerint a kiskorú megélhetését szolgálja, ezért amennyiben arról a törvényes képviselő lekíván mondani, a gyámhatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy az a gyermek érdekeivel nem ellentétese. Értelemszerűen nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyó nyilatkozatára, ha a kiskorú gyermek tartásáról a szülők közötti bontóper során vagy az erre irányuló külön perben a bíróság döntött. Előfordul azonban, amikor a tartásra kötelezett szülő és a gyermeket tényleg gondozó szülő megállapodnak abban, hogy a kötelezett a tartási kötelezettségének megváltásaként megfelelő vagyontárgyat, pénzösszeget ad a jogosultnak. Például a szülők válását követően a tartásra kötelezett és a lakást elhagyó szülő lemond az ingatlanban megtestesülő tulajdoni hányadáról, ezzel mintegy teljes tettnek tekintve a nagykorúság, illetve a szükséges tanulmányok befejezéséig a tartásdíj fizetés kötelezettséget. Az ilyen megállapodás bírói egyességbe foglalható, de létrejöhet peren kívül is. Ha a felek a megállapodásokat bírói egyességbe foglalják, ilyenkor a bíróság bírálja el, hogy a megállapodás megfelel a gyermek érdekének. Ha a megállapodás peren kívül jön létre érvényességéhez, a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. Van olyan eset is, amikor a gyermek tartásáról történő lemondás ellentételezés nélkül történik, mivel a gyermeket gondozó szülő kiemelkedő nagyságú jövedelemmel, vagyonnal rendelkezik, szemben a vagyontalan vagy esetleg munkanélküli külön élő szülővel. Ilyenkor azonban a gyámhatóságnak nagyon részletes vizsgálatot követően szabad csak döntést hoznia, és a hozzájárulás megadására csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor.
1: Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. Köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a Szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományuk, kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami felszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonló féleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, 1000 körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a Szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 140. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szent áldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát, a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szent áldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Rizs bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csonád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyedévben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Bérincsik Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy miről hallanak, ha velünk maradnak. A mai műsor első felében Tárkányi Béla papköltővel foglalkozunk, utána bemutatjuk Csontos László Szikszó 1588 című nemrégiben megjelent könyvét, és végül Bozók Ferenc olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Gróf Lajos újságírót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Néhány nappal ezelőtt Tárkányi Béla Papköltő és Biblia fordító címmel tartott ön előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának szervezésében a Mindszenty Plébánia milleniumi termében, és úgy gondoltuk, hogy mivel Tárkányi Béla Miskolc szülöttje, ezért a Szent István Rádió kedves hallgatói számára is elmondjuk és ismertetjük az ő életének fontosabb állomásait, az ő életének történetét. Hol kezdjük? A születésnél?
1: Hát igen, illetőleg még azzal inkább, hogy tudjuk, miskolciak gondolom legalábbis elég sokan, hogy van Miskolcon Tárkányi Béla utca. De azt már kevesen tudják, ki is volt Tárkányi Béla egyáltalán. Azt gondolom még kevesebben, hogy katolikus pap volt. Azt esetleg még kevesebben, hogy költő is volt. És aki ráadásul nem csak költeményeket, tehát verseket írt, hanem az úgynevezett népénekeknek a szövegét is, nagyon sok népénekünk szövegét ő írta. Gondolom sokan olyanok, akik rendszeresen hétről hétre, vagy akár napról napra éneklik ezeket a szövegeket, fogalmuk sincs arról, hogy ki írta. A szöveget ismerik, tudják, hogy énekelni kívülről tudják, nem kell az énekeskönyvet sem elővenni, hogy ezt kiírta, arról már gondolom nem sok fogalmuk, vagy szinte semmi.
0: Pedig milyen találó ezeknek az egyházi énekeknek a szövege? Könnyen megjegyezhető, valóban, ahogyan is mondja, ha sokat énekeljük, szinte már kívülről tudjuk, ám a szerzőről jóval kevesebbet tudunk. De mi most ebben segítünk, mit lehet róla tudnunk?
1: Menjünk azért még tovább előbb, mert nem csak ezt nem tudják Tárkányiról, hanem azt sem, hogy nagy műgyűjtő is volt, és nem csak a irodalmat, hanem a képzőművészetet is nagyon szerette. Ismerősei volt nagyon sok festőnek, és majd később beszélünk róla, ha egy olyan festőnek is, aki nagyon-nagyon sok képet, templomi képet az őt, mármint Tárkányi megrendelésére festette. És hát ugye azon kívül még azt is tudni kell, és nem tudom, hogy nem mondjam ezt, hogy ez talán a legfontosabb, hogy Bibliát is fordított Tárkányi, mert hogy ugye tudjuk, hogy nagyon régen, éppen most idén, ebben az évben 600 éve annak, hogy elkészült az első magyar katolikus bibliafordítás, ami a Tárkányi idejében már, hát egy kicsit, hogy mondjam, abban az időben élő embereknek már egy kicsit idegen volt, tehát muszáj volt lefordítani, hogy értsék is, hogy miről van szó, és ezt Tárkányi végezte, megcsinálta. Az már egy más kérdés, hogy mi már nem a Tárkányi fordítást használjuk, mert ugye azóta is eltelt több mint 200 év, tehát még újabb fordítása van, de ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Tárkányi ezt a fordítást megcsinálta. Most ott kell elkezdeni, hogy Tárkányi Béla mint ilyen nem létezik, vagy létezett, mert hogy az eredeti neve Viperina József volt.
0: Akkor a Tárkányi Béla név, az egy felvett név, művész név, vagy hogyan fogalmazhatunk?
1: Hát, így is lehet mondani, igen. Mindjárt mondom, hogy miről van szó. Tehát Viperina József volt az eredeti neve. Iparos ember volt az édesapja, és ahogy már a bevezetőben szó volt róla, itt Miskolcon született méghozzá 1821. január 2-án. Itt az iskoláit is itt végezte Miskolcon, illetve ahogy veszük, mert egy nagyon érdekes dolog, 15 éves korában már fölvették a szemináriumba, természetesen 15 évesen még nem a hivatalos kispapi tanulmányokat végezte, hanem a úgynevezett közismereti

0: Indult el ez a név, de hivatalosan csak a papszentelés után már aztán megengedték neki, hogy ezt a nevet további, mint pap is használhassa.
1: Bár a József nevet nem vette fel, hiszen teljes neve Tárkányi Béla József volt.
0: Igen, hát ezt a legalábbis, ugye, mert ezt nagyon sok könyve megjelent, imakönyve, verseskönyve, stb. Ezeket már így írta, mint szerző, hogy Tárkányi Béla József. Ugye aztán eredetileg a Bélát miért használta, azt ugye ő tudja, de erről nem találtam semmiféle adatot. Aztán, ahogy mondtam, már 17-18 éves korában már aztán elkezdte a tanulmányait, és annyiból volt nagy szerencséje, hogy megkedvelték őt, megszerették őt, még mikor csak tanult, akkor is már elkezdett még fordítani is, nem csak verset írni, és Klopstock Mesiásából fordított részleteket, és akkor fölment Pestre, Toldi Ferenc, illetve Vörös Marti és Bajza, tehát őket is ismerte, ők adtak, főleg Vörös Marti adott neki tanácsot a további fordításhoz. De nem csak őket kell megemlíteni, hanem Petőfi Sándort is, aki nem csak hogy ismerőse, hanem így is lehet mondani, hogy barátja volt Tárkányinak, sőt, ugye nem tudom, hogy miért volt az, hogy 1844-ben Petőfi Debrecenből miért Egeren keresztül ment föl Pestre, a lényeg, hogy így történt, és Egerbe akkor találkozott Tárkányival, sőt a többi ott tanuló kispappal is, és hát mondjam így, hogy jó barátságba kerültek. Pappá szentelték utána, ahogy mondtam, hogy megkedvelték őt, és 1846-ban Pirke érsek magához hívatta udvari szertartójának. Ez, hát nem tudom egész pontosan, milyen beosztás ez, milyen munka, a lényeg az, hogy ott körülötte sertepertélt ez a lényeg, de nem is ez volt a legfontosabb benne, hanem az, hogy ahogy őt magam elérve, de másnap már elindultak egy külföldi körútra, Pozsonyba, Bécsbe mentek, és ott nem csak ugye természetesen templomba mentek idő, hanem nagyon sok múzeumban kiállításokat nézett meg Tárkányi, és akkor kezdett el igazán a képzőművészettel foglalkozni és érdeklődni iránta. Nagyon sok olyan festőt, művet ott ismert meg Bécsbe Pirker segítségével. De most hát annyival viszont nem volt túl nagy szerencséje, hogy nem túl sokkal később, 1847-ben Pirker meghalt. Utána aztán elkerült először káplánnak, utána pedig plébánosnak is, de nem sokkal később ugye egy új érsek került a Egyházmegye élére, Bartokovics érsek, aki szintén megkedvelte őt és maga mellé vette titkárának. És Bartokovics volt az, aki úgy gondolta, hogy épp ideje már annak, hogy egy új bibliafordítás készüljön, mert ugye ez, ahogy említettem is, ez a régi bibliafordítás már annyira az akkori időknek nem felelt meg, mindenféle így gondolta, hogy ilyet meg kell tenni. Most volt is korábban, már évekkel korábban az akkori püspöki karnak egy ilyen megbeszélése, hogy mit csináljunk, legyen új fordítás, ne legyen, és nagyon érdekes, hogy az volt a vélemény, jó ez, a fele ezt volt a püspököknek, maradjon, jó lesz ez. A másik fel az, hogy hát igen, de azért valamit javítani kéne, és egyetlen egy olyan püspök volt, hogy azt mondja, hogy fordítsak le az egészet, teljesen legyen más, mint ami most van. Hát ugye végül is aztán ez az lett belőle, hogy nem lett teljes, tökéletes fordítás, de nagyon sokat javított rajta, úgyhogy mégis azt lehet mondani, hogy igazából lefordított az egész Bibliát, csak nagyon sok mindent mégis úgy hagyott nagyjából, ahogy az korábban volt. Nagyon sok tanulmányokat írt, előadásokat tartott, és előbb-utóbb a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja lett, fölvették oda, sőt, a Kisfaludi Társaságnak is tagja lett, úgyhogy aztán például egy nagyon érdekes dolog, hogy fölhívták Pestre, és nem tudom megmondani hirtelen fejből, melyik évben a Szent István napi ünnepségen az ünnepi beszédet vele mondották, ő tartotta. Ugye nagyon-nagyon sok verset írt, és ahogy mondtam, hogy imakönyveket is írt, volt egy ilyen című imakönyv, Lelki Manna, ez 450 000 példányban jelent meg. Ez abban az időben, ez egy

0: óriási nagy példányszám volt, nem tudom pontosan, hogy az akkori költők, írók milyen példányszámban jelenhettek meg, de biztos, hogy jóval kevesebben.
1: Ha már verseket említett, akkor egy pillanatra álljunk meg, hiszen a Szent István Rádió Szent Land címmel egy versmondó versenyt is hirdetett. Most még az esemény előtt beszélgetünk, és készül ez a riport, amikor már adásba kerül az esemény után leszünk, de azért tartom fontosnak ezt a versmondó versenyt megemlíteni, mert a versenyen versenyző és versmondó diákok éppen Tárkányi Bélától is mondanak is majd verseket.
0: Három költőből.
1: Tárkányi az egyik. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy megemlítésre méltó, és meg kell említenünk vele kapcsolatosan ezt a szép 21. századi programot is, ahogyan már a fiatalokkal is megismertetjük az ő költészetét. Menjünk akkor tovább.
0: A versekkel kapcsolatban, hogy föl van nekem sorolva, milyen folyóiratokban, évkönyvekben írt verseket jelent meg. Én, hogy rajzolatok, a remény, az Athénaeum, Nemzeti Almanach, Árpádia Őrangyal, Honderű, Országgyűlési Almanach, Divatcsarnok, Pesti Divatlap, stb. Hát ennyit talán most a versekről egyelőre. A másik, ami nagyon fontos dolog, hogy említettem, hogy a képzőművészet is nagyon érdekelte, és megismerkedett Kovács Mihály nevű festőművésszel, akit hát ugye mondhatom, hogy az elején azt mondtam, hogy nagyon sok minden nem tudnak Tárkányiról, ugye azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent, vagy alig valamit tudnak Kovács Mihályról is. Ha csak annyit mondok róla, hogy a Mindszenti templom, itt a Miskolci Mindszenti templom összes oltárképét ez a Kovács Mihály festette, akkor már annyi, tehát nem csak a fő oltárképet, hanem a mellék oltárképet is, tehát 5 oltárképet ő festett, ami még külön plusz érdekes, hogy mind az 5-öt azért festette, mert Tárkányi rendelte meg, sőt, Tárkányi fizette ki az árát. Abban az időben ő már ugye olyan pozícióban volt, hogy gondolom volt rá pénze természetesen, és azért is tartott ezt fontosnak, mert őt annak idején 2 hetes korában Mindszenten keresztelték, mármint Tárkányit. Tehát ugye úgy gondolta, hogy illik, hogyha már itt keresztelték, és van is módja rá, hogy ezeket az oltárképeket ő megrendelje, és ez a Kovács Mihály meg is festette. De nem csak Mindszenten található ennek a Kovács Mihálynak festménye, hanem nagyon sok-sok más templomba is. Azt mondja, hogy Domonkoson volt káplán Tárkányi, ott készített egy Szent Domonkos oltárképet, aztán itt sorolom tovább, miket festett a mellékoltárokra, ahogy mondtam, szintén Immakuláta, Szent József, Szent István és Szent László a Mindszenti mellékoltárokra. Továbbá festett egy megváltót, Mózest, Ecehomó képet, Szent Alajost, Szent András, Szent Rozália barlangban, nem sorolom mindegyiket. Ugye itt aztán említettem meg, hogy egy részét még akkor rendeltem meg Tárkányi, amikor még titkára volt az érseknek, vagy úgy megjegyeztem, hogy vajon a mai érsek úrnak a titkára vajon mire van módja, hogy mit rendelje meg, és főleg mire van pénze, hogy ezt ki is fizesse. Hát gondolom, nem sok festő élne meg ma a mostani titkárnak a honoráriumából.

0: Előadásának címében szerepelt, hogy Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító. Bibliafordításaival kapcsolatosan milyen ismereteket sikerült önnek összegyűjtenie?
1: Na most azt ugye tudjuk, hogy az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás az nem katolikus, hanem protestáns bibliafordítás volt, ez a Vizsai Biblia, vagy Károlyi Biblia, ugye a fordító nevéről. Ez 1590-ben adták ki az első kiadás, akkor történt meg, de utána aztán az első katolikus bibliafordítás egy jezsuita paphoz, a Kádi György nevéhez kapcsolódik, ugye, ő 1605-ben kezdte el a bibliafordítását, és 1626-ban, tehát magyarul ma 600 éve ezelőtt jelent meg ez a bizonyos Kádi fordítás. Abban az időben, ez 2000 példányban jelent meg, ez a Kádi-féle fordítás, ez abban az időben azt hiszem szintén elég nagy példányszámnak számított. Az érdekesség az, hogy ma ebből a 2000-ből 195 példány ma is megvan, ami hát elég érdekes dolog, elég ritka dolog, és hát nagyon örvendetes dolog. Aztán 1818-ban került szóba az, hogy na, akkor csináljunk egy új fordítást, és akkor mondtam, hogy végül is ez a Bartókovics érsek Tárkányit bíztam meg ezzel a fordítással, illetve, ahogy mondtam, nem tökéletes, teljes fordítás, hanem mondjuk korrigálása, inkább ez a helyes kifejezés. Hát 20 évig tartott, még az egészen elkészült, de közben elhelyezték előbb Káplánnak, aztán plébánosnak is, úgyhogy hát közben más dolga is volt, nem csak ezzel foglalkozott, de végül is aztán elkészült vele. Mikor aztán elkészült, akkor egy Tárkányi a Tudományos Akadémia tagja is volt, ő tartott is ott egy előadást a bibliafordításról, és hát nem tudom, hogy talán csak érdekességének pársor felolvasnék, hogy a Kádi-féle fordításban a Mózes első könyvének első részében a 9. vers így hangzik: mondá pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tessék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi az Isten a száraz földnek, és a vizek gyülekezetét nevezi tengernek. Ezt így fordított a Kádi. Tárkányi pedig: mondá pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tűnjék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi Isten a szárazat földnek, és a vizek gyüleményét nevezi tengernek. Hát ugye érezzük, hogy olyan borzasztó nagy különbség nincs köztük, de mégis azért a
0: finom hangolású különbség van. De azt mondjuk el, hogy milyen nyelvről fordította magyarra ő a Bibliát?
1: Hát latinról, hiszen abban az időben ugye nem csak, hogy a Biblia volt latinul, hanem latinul is észt egy természeteset, sőt mi gyerekkorunkban is, vagy nem tudom ki hány éves koráig latinul hallgattuk a misét, úgyhogy ez volt a természetes dolog, persze. Tehát latinból fordította, igen. Beszéltünk korábban nem csak a versekről, hanem az egyházi énekekről is, hogy milyen sok olyan ének van, amit Tárkányi írt. Én úgy gondolom, hogy ezek csak érdekesség kedvéért is felolvasok már csak a címeket, természetesen nem az egészet, és meg fognak lepődni, azt hiszem, a hallgatók. Azt mondja, sok strófás mise énekek közül e négy hangzik meg szüntelen templomban: áldozattal járul hozzánk, egybejültünk, ó nagy Isten, kegyességért hív szó Jézus, szeretettel jönnek hozzá, stb. Stb. Aztán karácsonykor: Krisztus Jézus született, örvendezzünk. Pásztorok, pásztorok, örvendezve. Aztán nagybőjben: a keresztfához megyek. Buzgó szívvel ünnepeljük, stb. Stb. Oltári szentség előtt Tárkányi szavával így énekelünk, hogy ó égből szállott kenyér, ó szeretett szent emléke, zálogáttát adó Jézus. Aztán: Uram Jézus, légy velünk. Az eszendőt így buztatjuk, Isten, ki az időnek határát kimérted. És hát végül, kedves halottainkért is, ismét az ő szavaival imádkozunk: adj irgalmat, adj nyugalmat, ó atyánk a lelkednek. Hát gondolom, ezeket a temezési énekét is mindenki, vagy majd mindenki ismeri. Mind ő írta, természetesen nem ennyit, nem sokkal többet. Kiadták ezeket az énekszövegeket több kiadásban is. 143 ének van csak az első kötetben, és 147 a másodikban. Most azt még azért tudni kell, hogy ezeknek egy része fordítás, tehát nem okvetlen saját műve mind, németből vagy más latinból fordította, de mondom még egyszer, ezeknek a nagy többsége is az ő saját költeményei.
0: A keresztény hívek jól ismerik ezeket az énekeket a Hozsanna énekeskönyvből, és tudják, hogy éppen melyik kezdősorhoz, melyik énekszám tartozik. Javaslom, hogy ne csak beszéljünk idézőjelben Tárkányi Béla költészetéről, hogyan is formálta ő a szavakat, hanem most illusztráljuk is, akár az egyik versével. Melyik versére esett az ön választása?
1: A versnek két korona a címe. Ki látta szebbet, mint a szűz, ha testi kellemén e két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény. Felrakta drága gyöngyeit, királyi bíborát, angyal fejére feltevé a legszebb koronát. És Erzsébet így induló el a szép királyleány, hogy hőn imádja Istenét az oltár zsámolyán. Bement. A templom ívei és a bámuló szemek a most belépő ajtatos szépséggel csüktenek. A szűz elérte vája szent célját, oltárhoz ért, s kereszt előtt buzgón hajolt meg a királyi térd. Kérjük meg, mint imádkozik Szeráf az ég felett, s elszózat jőle válaszul, tekintsd Erzsébetet. A szűz most a keresztre felveté pillantatát, megdöbben, s földre tette letüstént a koronát. Arany csillogjon s drága gyöngy a szolgáló fején, mikor tövis korona van az Isten emberén. Szólt, s újra földre süllyedett a szent kereszt előtt. Szerény leányzójában az Istennek kedvet ölt. Ki látta szebbet, mint a szűz, ha a kincsén s kellemén a két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény.
0: Nagyon szép ez a vers, és köszönöm szépen önnek, hogy megosztottuk a Szent István Rádió kedves hallgatóival, annak pedig külön örülök, hogy Szent Erzsébetről, védőszentemről szólt ez a szép vers és ez a szép versidézet. A folytatásban pedig, ha már Biblia fordítást is említettünk, akkor legyen olyan kedves, egy Zsoltár fordítással is illusztráljuk Tárkányi Béla munkásságát.
1: Igen, ez pedig legyen a 22. Zsoltár, amit ugye tudjuk, hogy nagyon sok Zsoltárnak dupla számozása van. Van, aki 22-nek, van, aki 23. Zsoltárnak mondja, még papról is hallottam, de hát 22. Zsoltár. De a lényeg nem ez, hanem az, hogy gondolom az eredetit, a mostani fordítást többsége hallgatóknak ismeri. Most a Tárkányi féle fordítást hallgassuk meg. Pásztorom a jó nagy Isten, nem leszek szűkölködő, szírt patakhoz a virányok pamlagára fektető. Imádandó szent nevért földeríti lelkemet, az igazság és az üdvnek boldog ösvényén vezet. Járjak bár a zöld halálnak árnyas földje éjjelén, miért remegjek? Vélem Isten, vélem a vigasz remény. Megvendégelsz, terve áll a serleg ellenim között, és fejemre az olajnak illatárját öntözött. Így valóban a kegyesség kísér át az életen, csarnokodban lesz lakásom, mindörökre Istenem.
0: Nagyon szép példa volt ez is. Köszönöm szépen önnek, hogy ezekkel a példákkal is illusztráltuk Tárkányi Béla munkásságát, irodalmi tevékenységét. Vele kapcsolatosan meg kell még említenünk, hogy Egerben hunyt el 1886. február 16-án, és egri kanonokként fejezte be életét? Mit lehet tudnunk életének utolsó éveiről?
1: Manapság, mikor ilyen erősen megnő az emberek átlag életkora, kell mondani, hogy elég korán meghalt 62 éves korában. Tehát ugye nem élt túl sokat. Az édesanyjával együtt van eltemetve az egri bazilika a templomában, úgyhogy van egy olyan vers is, amit az édesanyjához írt. A lényeg az, hogy viszonylag fiatalon halt meg, És hát ugye akkor már mondom még egyszer, hogy miután Tudom és Akadémiának is tagja volt kisfordításra, nagyon sokszor megemlékeztek róla, külön megemlékező emlékülést tartottak a Tudományos Akadémián, az egyik akadémiai társa mondta emlékbeszédet róla, hogy ki is volt Tárkányi, tehát nagyon megbecsülték őt, nem csak egyházi merkekben, hanem mondtam még egyszer az akadémia is például. Hát természetes, nem volt Petőfihez, Vörösmartihoz hasonlítható költő, ezt ugye el kell ismerni, de azért én úgy gondolom, hogy aki hallgathatta ezeket a verseket, fordításokat, azért el kell ismerni, hogy azért méltán emlékezünk meg róla, és befejezésül azt is elmondom, hogy ezen a bizonyos előadáson, ami a Mindszenten volt, végén megemlítettük, hogy van Tárkányi utca Miskolcon, de Egerben van Tárkányi emléktábla is. Miskolcon nincs ilyen. És ugye Mindszenten keresztelték, Mindszenten az ő megrendelése alapján készültek az oltárképek, illő lenne talán Tárkányiról legalább egy kis emléktáblát állítani, és ez az előadás után talán nem is lehetetlen, elképzelhető, hogy lesz Tárkányinak emléktáblája Miskolcon.
0: Végezetül nagyon belásta magát az ő életében. Hogyan látja ön, mi lehet az ő üzenete a 21. század embere számára? Mit tanulhatunk tőle? Miben lehet ő példakép a mai kor embere számára?
1: Az, ahogy mondtam, hogy iparos szülei voltak, tehát viszonylag egyszerű emberek, és hát ugye lett, ami lett, ugye tudjuk előzőekből, hogy mi lett belőle. Ugye mindenkinek megvan az esélye, akármilyen származású, hogy vigye valamire, hogyha képes rá, akarja is, és csinálja, és tanul is, meg dolgozik is, és azzal foglalkozik, ami az igazán tehetsége van, amit kapott a jó Istentől.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Gróf Lajos újságírónak, köszönöm szépen, hogy összefoglalta nekünk Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító életének fontosabb állomásait, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: Csontos László újságírónak, írónak ez a negyedik történelmi témájú regény, amit a kezemben tartok. Szikszó, 1588. Foglalkoztál már a tatárjárással, a kurucidőkkel, a szabadságharccal, és most talán hiánypótlásként visszakanyarodtál a történelemben, visszaforgatod a történelem kerekét a török időkbe. Mit akar a cím?
1: Hát ez egy csatát jelent. Egészen pontosan, ugye Szikszónál volt egy nagy csata 1588. október 8-án, ez egyébként Szikszó városnak a napja is. Nem véletlen, hiszen a Rákóczi Zsigmond egri főkapitány később egyébként erdélyfejedemként fejezte be földi pályafutását. Tehát a főkapitány által vezetett magyar és jelentős számú német sereg legyőzte egyébként a 3-4-es túlerőben lévő törököket, ami a maga korában egy óriási dicsőség volt, Európa hírű győzelem, csak idővel kiment a köztudatból.
0: Tehát ez még a török időknek jócskán a dereka.
1: Igen, hát ez a hódoltság kora, mert Szikszó nem volt török megszállt terület, mint Buda, vagy mondjuk Szeged, vagy Kecskemét.
0: Vagy Eger.
1: Eger ebben az időben nem volt, csak később foglalták el, ugye a 90-es években. Egyébként nem lehetett volna Rákóczi az egri főkapitány, de a hódoltság az olyan volt, ugye, hogy a magyarhoz is tartozott, meg a törökhöz is, tehát mind a kettő adóztatta.
0: Ez volt a legrosszabb.
1: Ezért néptelenedett el, és akkor az egész csetepati abból kezdődött, hogy Szikszó nem akarta a töröknek kifizetni az adót, nyilván azért nem akarta kifizetni, mert egyben sok volt, kettő meg azért, mert a magyarok biztották, hogy ha török jön, akkor majd megvédik címmel. És akkor így felbátorodott, a város megtagadta, tárgyalgattak csökkentésre, a török meg nem akart engedni, mert ha azt mondja, hogy ha a Szikszónak elengedi az adót, akkor jön a másik két tucat, hogy akkor ő se akar fizetni. A török meg ezért a budai pasa személyesen rendelt el, de ő maga nem jött egyébként, hanem a sereget a fehérvári, akkor Isztolni Belgrádnak hívták egyébként, és jól és szerbek lakták Székesfehérvárt. Tehát a fehérvári szandzsákbéket bízta meg, aki egy híres vezér volt, a Karali nevű úriember, hogy ő vezesse a seregét, és ez a sereg jött bosszút állni Szikszón. Nyilván a magyarok meg a németek a másik oldal pedig összegyűltek, hogy ugye megakadályozzák ezt, és ebből volt a csata. Egyébként Szikszó jelentősen megsérült, leégett. Azt nem tudni egész pontosan, vélhetően a templom egy része az megmaradt, tehát olyan szinten megmaradt, hogy ott még a magyarok voltak, tehát hogy nem győzték le őket, hanem időben jött a felmentő sereg. A török sereg az egy nagyon nagy volt. A 15 éves háború előtti időszakban ez volt a legnagyobb török sereg, ami Magyarországon mozgott, tehát ez egy komoly jelentős csata volt, olyan 10-12 ezer fő volt a török sereg, volt tüzérségük minden. A magyarok és a németek olyan 2500-3 ezeren voltak, és tüzérség nélkül. És ennek ellenére megverték a töröket, de nagyon hosszú ideig tartott a csata egyébként, mert hát a kevés embernek azért sokáig tartott a sok törököt legyőzni, és úgy sikerült egyébként a
0: végén. Bocsáss meg, de a sok töröknek nem tartott volna sok ideig a kevés magyart legyőzni.
1: Hát,
0: mi múlott?
1: Hát a vitézségen. A vitézségen elsősorban, illetve a szemfülességen, és azon, hogy éjszaka volt, már sötétedett, mikor csata elkezdődött. Török nem látta, senki nem látta, hát ugye nem voltak kivilágítva a mezők, tehát nyilván csak ami a holdfény volt, annyiban látták az ellenségen, tudja, hogy mennyien vannak, akkor körbeveszik és legázolják. De hát nyilván nem tudták egyszer, másodszor pedig nagyon vitézül harcoltak, harmad részben pedig jött egy zseniális húzás, elfoglalták a török ágyújt, a tüzérséget a magyarok és a németek, utána megfordították az ágyukat, és saját ágyújával, tüzérségével lőtték a török tábort, és ez volt az, ami beadta a törököknek a kulcsot. Egyébként, hogyha még akarjunk, a csatában volt egy nagy trükk, ami megtévesztette a törököket, nevezetesen már sötét volt, és már voltak, akik azt mondták a Rákóczi, hogy vissza kellene vonulni, mert kevesen vagyunk, fogyunk, stb. Két tiszti egyébként ezt javasolták, de Rákóczi azt mondta, hogy innen nem vonul vissza, hanem harcolnak tovább, és kitalálta az, hogy volt egy német trombitás vele, ugye és régen a csatában a seregek hogy mozogtak, trombitán vagy dobon adták nekik a parancsokat, hiszen kiabált volna, az nem hallja senki a csatazajba. Tehát és akkor mondta a trombitásnak, hogy eredj el a szomszéd dombra, és fújd azt a jelzést, mintha új friss német sereg jönne. És akkor a törökök megijedtek, hogy ez már így is ez nem bírnak semmit, és akkor egy teljesen friss német erősítés érkezik a magyarokhoz, és akkor közben még elfoglalták az ágyújikat is, amit megfordítottak, és a demoralizált török sereg teljesen megfutott. Tehát, hogy olyan szint, hogy a tábort is ott hagyták. Tehát minden, ami a tábor volt, a sátraik, a felszerelésük, minden a magyar zsákmány lett.
0: Többet észre, mint erővel.
1: Igen, hát a Rákóczi egyébként híres vitéz volt, tehát ő egy igazi katonaember volt, a Rákóczi Zsigmond, aki előtte Szendrővárának volt a kapitánya, és akkor a nagyságokat betartva, mert Eger az sokkal jelentősebb volt, mint Szendrő, és akkor utána lett Eger főkapitánya, tehát az egész Észak-Kelet Magyarországnak a egyik legfontosabb várát, hiszen Kassa volt a kamara székhely és az uradalmi központ, ugye, de a legfontosabb vára a török vidéken pedig Eger volt, és ennek lett a vezetője egyébként pár hónap korábban Rákóczi Zsigmond.
0: És a törökök mit csináltak, miután lefőtt a kávé? mi volt az utóélete, a hatása?
1: Hát a Szikszói csatában. Az, hogy jól megkergették őket, fülekig szaladtak, Putnoknál is, mert ugye idefele jövett, Putnok az egy ilyen palánkvár volt kis kővárészekkel, néhány ágyúval, és akkor jött ez nagy török sereg. Egyébként meg tudta volna ostromon simán be is tudja venni, csak az időt nem akarták tölteni. Hát majd hazafele, mikor fel vagyunk pakolva, ráérünk, akkor egy-két napot elszórakozunk, de ugye idefele jöttek, hogy a példás statuáljanak. Visszafele viszont kijött a putnoki magyar kapitány a lovasaival, aztán visszafele vert sereget, a törököket, mert ugye akkor nem egy alakzatba mentek, hanem össze-vissza jöttek, akkor jól megkergette, meg levágott belőlük, amennyit tudott. Tehát még Putnokon is megkergették őket. Ráadásul a Szandzsák béget a csúfvereség miatt leváltották pár hónappal később.
0: De akkor Selyem Zsinór.
1: Nem Selyem Zsinór, mások leváltották, áthelyezték. Azért Selyem Zsinór az nem volt olyan gyakori, mert akkor nem lett volna török vezető. Az nagyon ritkán volt, és általában csak a fővezéreknek. Ezt egyszerűen áthelyezték máshova a török bizottságban, csak egy alacsonyabb polcra. Azóta a büntetése, mert Magyarországon jó volt lenni, mert jó az éghajlat, kellemes a környezet, ugye akkor nagyjából békesség volt, tehát különösebben nem kellett megszakadni. Voltak a bajvívások, ugye, tehát úgymond a szórakozás, ugye, hogy a magyar meg a török vitézek vívtak egymással, de különösebb háborúskodás akkor nem volt, mert elméletileg béke volt, csak a békében is voltak ilyen csatározások. Tehát ehhez képest, hogyha áthelyezték mondjuk Szíriába, vagy ne adj Isten a perzsa határot, sokkal rosszabb volt, hiszen 40 fok, sivatag, stb. Tehát ahhoz képest a magyar éghajlat, hagyd nem mondjam, hogy a nyaralás volt.
0: Tehát akkor a török lemondott Szikszóról végleg. Miért ezt választottad, ezt a történelmi eseményt? Ezt a mondhatjuk, hogy kevésbé ismert eseményt.
1: Éppen ezért, mert kevésbé ismert. Egyébként azért, mert ugye említetted is a három történelmi regényt, amit írtam, ugye, tehát Tatárjárás, akkor a Kuruckor, illetve 1848-49. Na most akkor ugye volt egy hiátusom benne, ugye a török idők, amiről szerettem volna, én ez már úgy kb. Két éve megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne írni róla, csak hát ugye meg kell teremteni hozzá a feltételeket. Most jött össze Szikszó városának a támogatása, vagy egyébként többen is támogatták, de Szikszó volt a legnagyobb támogató benne, hogy megjelenhessen a kötet. Azt mondtam, hogy a többit összeszedem mellé, és akkor elkezdtem dolgozni rajta, meg közben a pénzen is, és mire megírtam a könyvet, meg lett a pénz is.
0: A kötet alcíme, hogy a Rákóciak csillaga. Ez mire utal?
1: Ugye Rákóczi Zsigmond, mint mondtam, ugye ő volt a főkapitány, de eddig a Rákóczi család az egy nemes család volt, birtokos is volt, de egy olyan jelentősebb vidéki birtokos család. Rákóczi Zsigmonddal kilőttek, mint a rakéta, mondhatnám mai szóval, hiszen addig főleg itt Borsodban, meg Abaújban voltak birtokaik, a Sajó mentén itt ott, amott, ugye, hát így innen származik a család is, és akkor ugye a Rákóczi Zsigmond volt még szentendrei kapitányként, aki szerencs haszonbérletét megkapta a királytól, mivel járt neki bizonyos összeg ugye fizetség. Most a királynak nem volt készpénze, és akkor adta neki a szerencsi haszonbérletet, hogy amíg ugye azt a pénzt az adókból, királynak járó adókból vissza nem szedte, az addig járt neki, ugye az igaz ő birtoka volt. Na most itt két dolog történt. Az egy, Rákóczinak megtetszett szerencs, kettő volt pénze, és akkor megváltotta a várat a királytól, és akkor már szerencs az saját jogon, saját tulajdona lett, tehát elkezdett felfele menni a Rákóczi család, ugye, tehát elkezdett birtokot szerezni, útközben Egernek a főkapitány, de előtte nem sokkal megházasodott egy özvegyasszonyt, egyébként 26 éves özvegyasszonyt vett feleségül, de nem ez volt benne az igazán lényeg, az, hogy özvegyasszony hozott rengeteg birtokot. És a birtokkal a Rákóczi birtok megduplázott, megtriplázott, főleg Zemplén és hegyaljai birtokokat hozott, és akkor ugye egyszerre rengeteg birtokot szerzett a Rákóczi, másodszor pedig, mikor Szikszón győzött, ez olyan nagy dolog volt, bekerült a főnemesek közé. És akkor utána az már csak egy következő ugrás volt, hogy Egerből elkerült, hogy a végén erdélyi fejedelem lett. Tehát azért mondom, hogy indult egy átlagos vidéki jómódú nemesből, és az ország egyik legnagyobb embereként, ugye erdélyi fejedelemként fejezte be földi létét.
0: A kötet annyira friss, hogy most jött ki csak a nyomdából. Hol lehet megvásárolni?
1: Már két könyvesboltban lehet Miskolcon megvásárolni, az egyik a Génius a főutcán, a másik pedig a görög katolikusoknak, ami a Búzatéren van a boltja, a Ikon és Kegytárgy bolt, ugye a templom mögött, tehát ott személyesen is meg lehet nézegetni, meg lehet vásárolni, illetve Szikszón nincs könyvesbolt, de az én könyvem mégis kapható. Hát ez egy kis ügyességgel történt, a Városháza melletti butikba, ugye én nem ismerem Szikszót annyira, de egyik ismerősöm, Szikszó ismerős ajánlott, amikor kérdeztem tőle, hogy ajánljon már nekem valakit, aki szerinte hajlandó lenne foglalkozni vele, vállalkozó és jó helyen van a boltja, meg olyan is, ahol még a könyv elmegy, és akkor a divatáruban ott meg lehet venni ezt a kötetet a szikszóiaknak, vagy a környékbelieknek.
0: Az elmúlt percekben Csontos László író és történész legújabb könyvéről, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga című kötetről hallottak. A történelmi regényt május 12-én kedden mutatták be a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban.

0: Most Bozog Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló eszéjét.
1: A kávézás élménye Kosztolányi Dezső lírájában. Mióta török hatásra a kávézás szokása megjelent Magyarhonban, a kávés verseknek se szeri, se száma a magyar lírában. Nem indult azonban diadalmasan a kávé térhódítása a magyar közgondolkodásban, mivel eleinte a magyarság a fekete levest, a hódító oszmán törökök rossz ízű, ármányos, pogány italának tekintette. Később a 18. század elején aztán a balkáni kereskedelmi forgalom kikerülhetetlensége okán, mint kivéthetetlen import cikk, ismét megállíthatatlanul terjedt és divatba is jött a honi kávézás. Az első feljegyzett kávézót a Rász Kávezíder Blázius, vagyis kávéfőző Balázs nyitotta meg. Kezdetben utcán úgynevezett vándorkávésként árult a kávéit, majd meggazdagodván 1714-ben állandó kávémérést nyitott. A magyar irodalomban már konkrétan a kávéház kifejezést lelhetjük fel, Mikeskelemen 1738. április 11-én keltezett törökországi levelében. Zrínyi szigeti veszedelmében, a harmadik énekben már mint szokott italt kávét szürsölgetnek a vitézek. Amade László rokokó költő a 18. századból már azzal henceg a Tallala, Fallala, Jókedven vagyon című versében, hogy 10 kávét is képes meginni. Versegi Ferenc már kávézásra kijelölt, külön szobát említ a Rihóti Mátyás negyedik dalában. Csokonai hideg télies időben kávét, meleg nyárias időben pedig limonádét javasol fogyasztásra a Krisztina napra című versében. Talán Tompa Mihály a legelső poétánk, aki a kávé és szivar együttes jótékony hatását dicséri az Ebéd után című költeményében. Már a közismert szállóige lett Arany János török bálintjából a Hátra van még a fekete kávé idézet. Karinti kávét iszik és olvassa a lapokat a Nihilben. Dzsida Jenőnél a Sötétség versében a kávé éjfekete sarában elsüllyedő kockacukor a fekete sírnak, halálnak allegóriája. Somjó Zoltán számos versét lehetne citálni, és hosszan sorolhatnánk a példálózást. Gazdag antológia születhetne a magyar kávés versekből. A reggeli ébredés első igazi impulzív materiális élménye a kávézás. Kosztolányi Kávéval és kacajjal jő című versében természetesen a koffein a reggel első életjele, az új nap örömével és izgalmával. Az éjszaka mindig egy kis meghalást hoz, a reggel mindig egy kis feltámadást a testnek és a léleknek. Minden megélt új reggel a megújulás és újrakezdés reményét hordozza. A reggeli kávé segíti az ébredőt áthúzni az éjszakai dermedtségből a délelőtti mozgásba. Ha van reggeli ébredés és reggeli kávé, akkor van miért felkelni, és van folytatás. Más szavakkal, de ugyanezt hozza a Reggeli áldás című versében is. Most kávé kellene, pillés és enyhe kávé, és egy nyugalmas fekete szivar. Hogy oly lázzal, mely ezer éjszakáé, azt mondjam a kellő reggelnek, ávé, az ébredés lázadt szavaival. Ez a kávé, ávé rímpár megjelenik a New York Te Kávéház, ahol oly sokszor ültem című versében is. Meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét, és mint hívő keresztény elmondanék egy ávét. Nem gondolnám direkt hatásnak, de felfedeztem, hogy a kávé ávé kínálkozó rímpárjával Kosztolányinál jóval korábban már Csokonai is élt. A Köszöntő Lengyel József Szenior úr neve napján című költeményében. Évák eledele kávé, idézhetjük a megmosolyogtató palindrom mondatot. Az imént idézett kosztolányi versben szerepel a jellegzetesen kosztolány is keltő óra kifejezés is, amely itt is felcsörömpöl, miként talán legismertebb kosztolányi versben a hajnali részegségben szintén. Ám ez utóbbiban a kávé, koráncsam a reggeli bársonyos remény, hanem az éjszakai aludni képtelenség nyugtalanító metaforája, párhuzamosan a nap során elszívott 40 szál cigarettával és a költői alkotói tevékenység lázas izgalmával. Az éjszakának kávészaga van a Bolonya című versében. A cigaretta és a kávé megjelenik a költő a 20. században című versében is. Az Ihlet perce című versében szintén feltűnik az elmaradhatatlan kávé és dohány. Unokatestvérének, a tragikus sorsú Csát Gézának halálára írt nekrológ versében szintén megjelenik a koffein és a nikotin együttese. Lásd, itt leülhetnél. Nincs bontva még az asztal, kávé, dohány és rumvár mérgező malasztal. Vladimir Holán a világ végét úgy képzeli Feltámadás című versében, hogy először a mama kel ki a családi sírból, felteszi melegedni a vizet, és előveszi a kávédarálót. Kosztolányi ilyenkor a szobánk, mint a sziget című versében a családi együttlét meghittségének egyik hangulatteremtő járuléka a közös családi kávézás. Az Innen a szobámból című versben így ír: csend, béke, kávé és lámpás idill. Elhunyt édesanyjának gyengéd, otthon teremtő emlékét így idézi fel az Anya című versében: rád gondolok, kávédra, könnyeidre. A családi életképeknél maradva, feleségéről írott sorai is az asszony által a férfi elé hozott reggeli kávé gyengéd hangulatával válnak bensőségessé a Repülő című versben. A Régi pincér címűben a megőszült pincért, a régi törzsvendég minden óhaját, gondolatát értő, érző családtagnak nevezi, aki otthonos rutinnal, szótlanul és gondolatolvasó módjára hozza a kávét, a cigarettát és a képes lapokat a vendég elé. Az otthoni családi intimitás mellett természetesen gyakorta megjelenik a kávé a társas kapcsolatok világában, az irodalmi közéletben is, hisz a 20-as, 30-as évek magyar irodalma voltaképp a kávé orákulumának gőzölgésében élt. De ne feledjük, hogy már a 19. század közepén is voltak legendás és a történelmi tudatba beépülő kultikus kávéházak. Gondoljunk csak a Pilvaxra, Petőfi, Jókai, Vasvári törzshelyére. A kávéházak igazi nagy áttörése azonban a kiegyezés követően ment végbe, főként Bécs hatására. A 20. század elején már megközelítőleg 500 kávézót tartottak számon Budapesten. A kávéházi közeg számos magyar költőt megihletett, gondolhatunk számos Somlyó Zoltán versre, Babicsra és sokakra. Reményik Sándor a Kávéház poézise című költeményében kvintesszenciáját adja ennek a varázslatos közegnek. Hasonló jelentős téma azonos vers Heltai Jenőtől a kávéházi elégia is. A New Yorkba, a Centrálba, a Hadikba, a Japánba, a Háromhollóba, az Abbáziába járt a 20. század első felének szinte minden jeles magyar írója, művésze, szellemi embere, arról nem is szólva, hogy a New Yorkban egyebek közt még Thomas Mann és Moritz Ravel zeneszerző is megfordultak. Köztudott, hogy Kosztolányi az egyik leginkább kávéházi költő a magyar irodalomban. A kávégőze illanát forogva a téli reggel füstjén szerte szét, és otthon zabáltunk hajdan négy gyomorra dicsőséget, dohányt és feketét, nők villanyok közt tombolva nyersen, a lehetetlent érzem én magát. Szeszét, kalandot, sok-sok régi versem és ifjúságom, vad éterszagát. Szellemidézés a New York kávéházban. Természetesen Kosztolányi nem csak versekben tiszteleg a kávéházak világa előtt. Az Esti Kornél novelláinak is állandóan visszatérő helyszínei a kávéházak. A Hét 1914. március 15-i számában jelent meg a Budapest Kávéváros című tárcája. Azt vallja, hogy a magyarság nemzeti karakteréhez szorosan hozzátartozik a kávéházi kultúra. Irodalom és kávé olyan szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogyha gyöngül az irodalom, akkor a fekete kávé is gyöngül. Cikke zárósoraiban ezt írja, az angol hallatlan gőggel mondja, az én házam, az én váram. De a pesti sem kevesebb önérzettel vetheti vissza, az én kávéházam, az én váram. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szocializmus eszpresszós évtizedei után ismét régi pompájukban kacérkodnak a legendás kávéházak. Annak viszont kevésbé örülünk, hogy az árak és a kiszolgálás már nem olyan költő barátok, mint voltak Hajdanán, Kosztolányiék idején.
0: A kávézás élmények Kosztolányi Dezső lírájában című eszéjét Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta fel, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az ezer éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormánytagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a hajnali zenés óránkban Poyák Lilla és Homonnai Zsolt duettjei közül válogatunk. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

days. I did it my way. Regrets

Kedves hallgatóink, Olyák Lilla és Homonnai Zsolt duettjeit hallották. További kellemes rádiózást kívánunk Turi Sarolta zenei szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 20-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Rádiónk elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Ó, Szent Szűz! A te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istállóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról, holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfő jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikusz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az evukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra

0: Ő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetesi életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
1: Leó pápa cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanúk névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században is főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott Vegyes Nemzetközi Bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetesen

Szetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első áramkatolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali, kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró, kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este a Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vetetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntött a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét.
A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungaricum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a Szentszöki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csonád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyed évben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Bernát, Felícia, Paloma, Johanna és Hanna nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve és erős. A Felícia a Félix férfi név női párja, a Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. A Paloma spanyol eredetű név, jelentése galamb. A Johanna a János férfi név latin Johannes formájának a női megfelelője. A héber Johannán név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású latin Johannes formájából származik. Jelentése jelve megkegyelmezett. A Hanna név a Johanna rövidülése és az Anna eredeti héber alakja. A Hanna keresztnév héber eredetű és kegyes, kegyelmet adó jelentéssel bír. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1498-ban Vasco da Gama, portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével. Calicutnál India délnyugati részén kötött ki, ahol kereskedelmi telepet hozott létre. 1799-ben megszületett Honoré de Balzac, francia író. 1946-ban megszületett Cher, Oscar Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő. Cherokee indián anyától és örmény apától származik. Minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 100 millió albumot adott el világszerte. Pályafutását háttérénekesként kezdte 1963-ban. A stúdióban ismerkedett meg Sonny Bono zongorista zeneszerzővel, első férjével, akivel megjelent első lemeze, César és Cleo címmel. Játszott színpadon és filmben is. 1988-ban Oscar-díjat kapott. 1932-ben Amelia Earhart, amerikai pilótanő egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. Ő lett a második pilóta, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. A Lockheed Vega 5B típusú géppel 1932. május 20-án indult el a kanadai Új-Fundlandról, és egy nappal később szállt le az észak-írországi Londonderry közelében lévő mezőn. Az Egyesült Államokba való visszatérése után a kongresszus kitüntette a kiemelkedő repülésért kereszttel. Ő volt az első nő, aki megkapta ezt a kitüntetést. Ezután újabb rekordokat állított fel. Megállás nélkül repült Mexikóvárosból New Yorkba, valamint ő lett az első pilóta, aki Hawaii-ról egyedül repült át Kaliforniába. 1937-ben megszületett Végvári Tamás színész. Jászai díjas, érdemes és kiváló művész. Közel 40 éves pályája során a Pécsi Nemzeti, a Veszprémi Petőfi, a Szegedi Nemzeti, a Tália, a Budapesti Nemzeti, a Katona József és az Örkény Színház társulatának tagjaként számtalan gondosan formált nagyhatású alakítás fűződik nevéhez. Főbb szerepei voltak Shakespeare Hamletjének címszerepe, Csehov Három nővér című darabjában Prozorov, Csehov Sirály című darabjából Szorin. Utolsó szerepe az Örkény István Színházban a Színház névadójának Macskajáték című művében Csermlényi Viktor. Mintegy 100 filmben és tévéjátékban játszott. Az egyik legszebben beszélő magyar színészként hangja ismerősen cseng minden rádióhallgató és televízió néző fülében. Állandó szinkronhangja volt Al Pacinónak, Harrison Fordnak és Ben Kingsleynek is, de hangja több tucat természetfilm narrátoraként is ismerős lehet. Ő volt többek közt David Attenborough magyar hangja is, valamint a Nemo nyomában című filmben is hallhattuk. Végvári Tamás 1993 és 1996 között a Magyar Színész Kamara ügyvivője volt, majd a Magyar Színész Kamarai Egyesület elnökeként tevékenykedett, és vezető szerepet vállalt a Magyar Színházi Társaságnál is. Végvári Tamást az Örkény István Színház és a MASZK Országos Színész Egyesület saját halottjának tekintette. 1506-ban meghalt Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. A portugál majd a spanyol korona szolgálatában állt. A 10. századi viking hajósok már feltehetően jártak Amerikában. Kolumbusz felfedezése vezetett a korabeli világkép kitágulásához és az amerikai kontinens feltérképezéséhez és kolonizálásához. 1947-ben meghalt Lénárd Fülöp, Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Királyság területén született, a Bécsi és a Budapesti Egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. 1886-ban Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a Budapesti Egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katódsugaras kísérleteit 1890-ben Bonnban kezdte meg, a szabad térbe kivezetett katódsugarak vizsgálatához segédelektródos katódsugárcsövet szerkesztett. Ezért a munkájáért 1896-ban a Bécsi Egyetemtől Baumgartner díjat kapott és elnyerte a Royal Society Rumford díját is. A katódsugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával foglalkozott leginkább. 1901 és 1905 között minden évben jelölték Nobel-díjra, amelyet végül 1905-ben meg is kapott a fotoelektromos hatásra adott magyarázatáért és a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért. 1959-ben megszületett Izrael Kánoi Kamakavivole, hawaii-amerikai zenész, énekes. Legnagyobb slágere a Somewhere Over the Rainbow. Hawaii meghatározó zenész énekese volt. Nagy hírnévre tett szert, a mindig pozitív megnyilvánulásainak és gondolkodásmódjának köszönhetően. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
2: Okay, this one's for Gabby.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Lemondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi minisztere is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról, holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. május 20-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most pedig nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Képes Géza, Ámen című versét Dér Gabriella mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek szent életű emberek című műsorunk kezdődik, melyben Szénai Szent Bernárdinról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai hírek után jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról lesz szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezi dr. Kónyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Most pedig a beteg kiválasztásról az jutott az eszembe, hogy vajon mennyire befolyásolja egy-egy ilyen új technika alkalmazását az emberek életkora?
1: Igen, hát tulajdonképpen igazából nem befolyásolja. Tehát egy idősebb betegnél ugyanúgy el tudjuk végezni ezt a műtét technikát, mint egy fiatal esetében. Természetesen a fiatal hosszú távon többet profitálhat belőle, de igazság szerint akkor nem befolyásolja azt, hogy kit választunk ilyen műtétre, hanem igazából a klinikai diagnózis, a talált eredmények, és az, hogy mennyit profitál tényleg ebből a beteg. Természetesen vannak olyan szituációk, a betegnek sajnos olyan mellékbetegségei vannak, vagy az életkilátásai egyéb okokból annyira rövidek, hogy van olyan eset, hogy azért ez nem segít rajta, tehát nem érdemes ezt a műtétnek, azért ez egy műtéti teher, tehát nem érdemes ennek a műtéti tehernek kitenni, de hát azért az esetek nagy részében, vagy hát amikor tényleg úgy látjuk, hogy segíteni tudunk a betegeknek, akkor mindenképp gondolunk erre a műtét technikára.
0: Végérvényes megoldást jelenthet, vagy ezt nem lehet kimondani semmilyen hasonló beavatkozásról?
1: Igen. Tehát azért tudni kell sajnos, hogy a szívelégtelenség, bármi is az oka, legyen az ugye infarktus, tehát koszorúérbetegség, legyen a hátterébe gyulladás, valami toxikus ok, azért ez, azt látjuk, hogy ez a betegség, ez progrediál, előre halad, tehát ezzel nem az okot gyógyítjuk, viszont jelentősen javítani tudjuk az életkilátásokat, és jelentősen javítani tudjuk az életminőséget. Tehát az a beteg, aki előtte például 5 méter után már fulladt, és nem tudott tovább menni, az lehet, hogy a műtét után mondjuk a második, harmadik emeletre föl tud gyalogolni, úgyhogy szinte meg se kell állnia, és ez ugye ez a betegeknek ezért egy óriási pozitívum, és nagyon-nagyon pozitívan élik meg a műtét után ezt a változást.
0: Hogy működik? Hát én tudomásom szerint a pacemakert azt időről időre ellenőriztetni kell.
1: Így van, mindenképpen, tehát ezeket a betegeket folyamatosan ellenőrizzük. Ez egyrészt történhet úgy is, hogy a beteg bizonyos időközönként eljön kontrollvizsgálatra a klinikánkra, viszont szerencsére egy nagyon nagy előny, és ebben mondjuk a COVID éra volt az, ami nagyon előre vitte az orvostudományt, ezek az úgynevezett távoli monitorozások, vagy telemedicinális monitorozási lehetőségek, ami azt jelenti, hogy ezekhez a speciális pacemakerekhez már a betegeknek tudunk biztosítani bizonyos esetekben, bizonyos gyártók esetén egy otthoni figyelőrendszert, amit mi tulajdonképpen az interneten keresztül ellenőrizni tudunk, sőt, hát mi riasztást is kapunk ezzel kapcsolatban, ha bármi gond van. Ez annyira összetett adatsor, hogy a beteg aktivitásától kezdve nagyon-nagyon sok paramétert látunk, ami alapján, ha például romlik az állapota, nagyon hamar be tudunk avatkozni. Volt olyan esetünk, hogy ugye előbb láttuk, hogy a beteggel baj lett, és mentőt küldtünk ki a beteghez, úgyhogy nem is tudta szegény még, hogy mi a probléma. Tehát annyira jó ez a megfigyelő rendszer. Ugye jelenleg eddig az egyetlen egy gond volt ezzel a telemedicinális vagy rendszerrel kapcsolatban, hogy nem volt rá finanszírozás Magyarországon, és igazából a cégek ingyen biztos

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról volt szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezte dr. Kunyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 29-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest felé Nyíregyháza térségében még mindig az M3-as autópályán zajvédő falat építenek. A 218-216-os kilométer között a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Továbbá szintén Budapest felé Nyíregyháza térségében a 227-es és a 225-ös kilométer között is zajvédő falat építenek, emiatt a belső sávot lezárták, és csak a külső sáv járható. Budapest felé a 267-es jelű Mátészalka Szatmár-Németi csomópont lehajtó ágát zárták le. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a Miskolc kelet tornyos németi csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzet gondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábeleket telepítenek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés miatt az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés-Szegilon között aszfaltoznak. A 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma sokat süt majd a nap, de időnként komoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben

Közben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és ebből alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi, északkeleti szél. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton általában napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik, azonban már kevesebb helyen lehet rá számítani. A minimum 7 és 15, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadékra kicsi az esély. Az északi szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb 7 és 14, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. A késő tavaszi időszakból azonban átléptünk a pollen szezon koranyári átmeneti időszakába, így egyszerre közel 20 féle fásszárú, illetve lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan ismét lecsökken. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet. Az eperfafélékje az alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül már az útifű, a lórom, az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A késői virágzású fák, valamint már a pázsit fűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Képes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon. Többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szennyi áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
1: Képes Géza, Ámen című költeményét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós 1909. február 1-én született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát. 1933 és 1940 között Sárospatakon tanított és nevelő tanár volt. 1940-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 45-ben a Magyar Rádió osztályvezetője lett, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása. 1954-ben megszervezte a Magvetőkönyv kiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, majd a Magyar Penklub főtitkára volt. Később a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából. Nyugdíjazásáig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. Kétszer kapott Baumgarten és négyszer József Attila díjat. 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatta. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újkörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg. Versek, fordítások, tanulmányok. Képes Géza 1989. augusztus 19-én hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikus életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A katolikus kiterjesztési vagy missziós társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. 10. Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az evukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Rico-ban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a felebarát iránti szeretet az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa cilíciai örmény katolikushoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikust. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanúk névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrál találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században és főként a II. Vatikán zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korrend katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómába látogatott. Első Aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkös ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró, kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentcirki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Luis Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltelt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungarikum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungarikum programirodának arra, hogy a Szentcirki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Jézus főpapi imája folytatódik a mai evangéliumban. Nem csak azért könyörög, hogy tanítványai megmaradjanak szeretetében, hanem hogy egyek legyenek, egy közösséget alkossanak egymással. Ez az egység azonban nem pusztán együttműködés vagy békés viszony, hanem részesedés az isteni szeretet egységében. Lényeges, hogy az egység nem emberi erőfeszítéssel jön létre, hanem a Szentlélek ajándéka. Pünköst közelettével az egység lelkének kiáradásáért imádkozunk. A keresztény küldetés lényege, hogy a hívő ember nem menekül el a világ elől, hanem tanúságot tesz a világ előtt. Az egyház így nem egy menedékhely, hanem a világ közepén élő közösség, amelyet a Szentlélek vezet. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság, kéri Jézus. Az életszentség folyamata nem látványos, az ige hallgatása, megtartása és az abban való élet napról napra feladat számunkra. A Szentlélek, akire várunk, a szív legmélyén munkálkodik, hogy az ember Istenhez hasonlóvá váljék. Nem tökéletesnek születünk, hanem fokozatosan alakulunk, ez a megszentelődés az életszentség útja. Aki az evangélium szerint él, az Krisztus lelkületét hordozza, és akkor is hűséges marad, ha a világ nem érti meg, vagy elutasítja. Jézus imája azokért szól, akik küldetést kapnak tőle. Ahogyan ő az Atya küldötte, úgy küldi ő is övéit. E küldetés teljesítéséhez a Szentlélek a belső erőforrás.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 98-as számú énekének első verszaka, a Szent Vagy Uram 95-ös, az Éneklőegyház énekes könyv 555-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 97-es számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek száma sorrendben, a Szent Vagy Uram 98-as számú énekének első verszaka, a Szent Vagy Uram 95-ös, az Éneklőegyház énekes könyv 555-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 97-es számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Ma reggeli Szent Misénket elhunyt Dobos Gézáért mutatom be. Szent Misénk elején tekintsünk magunkba, és tartsunk bűnbánatot, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostol így folytatta beszédét az efeszusi egyház presbiterei előtt. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. A Szentlélek azért tett titeket elöljáróvá, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet Jézus az ő tulajdon vére árán szerzett meg magának. Tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, és nem kímélik a nyájat. Sőt, még köztetek is akadnak olyanok, akik álnok szóval magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. Legyetek tehát éberek, és véssétek jól emlékezetetekben, hogy 3 éven át éjjel-nappal szünet nélkül könnyek között figyelmeztettelek mindnyájatokat. Most pedig Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánlak titeket. Neki ugyanis hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes szentekkel közös örökséget. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Jól tudjátok, hogy amire magamnak vagy társaimnak szüksége volt, azt a kezem munkájával szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyengéket segíteni. Így emlékezzünk Urunk Jézus Krisztus szavaira, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szavai befejezvén Pál apostol letérdelt, és mindnyájukkal közösen imádkozott. Valamennyien hangos sírásra fakadtak, és nyakába borulva csókolgatták. Leginkább az a mondás fájt nekik, hogy többé nem fogják viszont látni. Aztán kikísérték a hajóhoz. Ez az Isten igéje.
1: Szerintem.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Jézus főpapi imája hangzik el ezeken a reggeleken az evangéliumban, Szent János könyvéből, az utolsó vacsora leírásáról, amiben már alapvetően az is örömhír, hogy Jézus ott és akkor értünk imádkozott, mindenkor, minden hívőjért. Ha ebbe úgy jobban belegondolunk, hogy 2000 évvel ezelőtt, azon az estén, mikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, ezt ő fontosnak tartotta, hogy értünk, akik most itt vagyunk, vagy akár a rádióknál hallgatjuk a Szentmisét, Jézus imádkozott. Annyira gazdag ez a szakasz, hogy minden egyes bekezdéséről külön-külön lehetne elmérkedni. Most csak egyetlen egy dolgot emelnék ki. Azt mondja Jézus, hogy egyek legyenek, amint te, Atyám és én egyek vagyunk. Jézus az egységért imádkozik. És tudjuk jól, hogy van ellenség, van ördög, van sátán, akinek a görög neve Diabolos, azt jelenti, hogy szétdobál, aki egymástól elválaszt embert embertől, saját magától és Istentől. És ez az, ami már a kezdetek kezdetén, a Teremtés könyvében megmutatkozik, hogy ő az Istennek és ő az embernek az ellensége azáltal, hogy viszájtszít, hogy bizalmatlanságot kelt, hogy beékeli az ellenségeskedést Ádám és Éva és az ember és az Isten közé. És Jézusnak a terve, az Isten elképzelése, az üdvözítő terve pedig az, hogy újból egységben legyünk. Egységben saját magunkkal, egységben ővele és egységben a körülöttünk élőkkel. És ez az egység, ez az, amit Jézus az ő nyilvános működése folytán lépten nyomon megvalósít csodáival, amit ő hirdet a tanításaival, és végső soron ez az egység az, aminek a megnyilvánulását látjuk pünköstkor, amikor az a bizonyos nyelvcsoda megtörténik. Ugye ott a tanítványok elkezdik az Isten dicsőíteni, és akik ott vannak körülöttük, mindenki a saját nyelvén hallja. És ez az egység úgy jön létre, hogy akik ott vannak, és a tanítványok nem olvadnak össze, nem mosódnak egybe, hanem mindenki megmarad saját maga, egységes, egész, megőrzi az integritását, és közben mégis létrejön egy sokkal mélyebb szinten megnyilvánuló egység. Ez a Szent Háromságnak az egysége. Atya, Fiú és Szentlélek, akik külön személyek, akik a saját identitásukat örökké megőrzik, és közben mégis egyek természetükben, isteni természetükben. És erre az egységre kapunk mi is meghívást, így pünkösthöz közeledve, a Szentlélek által, hogy rátaláljunk újból erre az egységre saját magunkban, a másik emberrel és az Istennel. Ezt az egységet, illetve ennek az egységnek valamilyen eltorzult változatát kínálja a világ is egyébként állandóan. Az ördög ma is próbálja utánozni azt az egységet, amit az Isten eltervezett az ember számára, de az az egység arról szól, hogy összemosódjanak a határok, összemosódjanak a nemeknek, összemosódjanak a mindenféle identitásnak a határai, és tulajdonképpen nem is valamiféle egységet hoz létre, hanem valami zavaros katyvaszt. Az Isten viszont a tökéletes szeretet által az ő tökéletes egységét kínálja számunkra. Azt a fajta egységet, amiben mindannyian rátalálhatunk igazán saját magunkra, és ezen keresztül az Istennel és a másik emberrel való mély és bensőséges egységre. Az eukarisztia az egyesülés szentsége. Magunkhoz vesszük Krisztust az oltári szentségben, ő egyesül velünk, miközben ő egyébként megmarad magának, és mi is megmaradunk saját magunknak. És a mai napra is az a vágya és az az elképzelése velünk kapcsolatban, hogy ezt a Jézus Krisztus fajta és ezt a Szent Háromságos egységet vigyük magunkkal, ahová csak elérünk. Folytassuk így a Szentmisét, járuljunk így az áldozat liturgiájához, az eukarisztiához, ezzel a vágyal a szívünkben és az elménkben, hogy Uram, egyesülj velem, hadd egyesüljek én is veled, és add, hogy ez az egység a te lelked által ma mindenütt megmutatkozhasson, és mindenhol ezt élhessem. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.
1: Imádkozunk Szent Atyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje, hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházmegyénkért, Csaba főpásztorunkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot, hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a népek vezetőért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét, hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét, hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől, hallgass meg, Urunk!
0: Elhunyt Gézáért könyörgünk, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, tisztítsd meg őt teljesen, és fogadd be őt a mennyek boldog örök országába, hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, hallgasd meg könyörgésünket! Légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk Krisztus.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a minden ható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nem én egy kicséretének és kicsőségére,
0: Kérünk, Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent titkokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálát.

0: Halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az Isten.

0: Krisztus teste és vére.
1: Amen.
0: Krisztus teste és vére.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, az oltári szentségben való részesedés szüntelenül gyarapítsa bennünk kegyelmedet, tisztítson meg erejével, és tegyen minket állandóan alkalmassá mennyei ajándékodra, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkekülök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, sírunk előtted, kérjük téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. 14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szent Széki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a magyar miniszterelnök Rakóban lengyelországi látogatásának első állomásán. Magyar Péter udvariassági látogatást tett a krakói érseknél a Wawelben. A miniszterelnök a visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a minisztérium állománygyűlésén a belügyminiszter. Pósai Gábor Facebook bejegyzésében a következő időszak legfontosabb céljai között említette a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV tegnapi adatai szerint több százezren még nem nyújtották be a nyilatkozatot, pedig a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek. A júniustól tervezett szigorítás miatt egyeztetés szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgósításával. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Iránnak korlátozott időáll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Megérkezett az orosz elnök Pekingbe, ahol állami látogatáson vesz részt a kínai elnök meghívására. A kínai külügyminisztérium közlése szerint Vlagyimir Putyin ma tartózkodik még Kínában, ez sorban a 25. látogatása az országban, és 4 nappal az amerikai elnök Donald Trump utazása után érkezett oda. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új Ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrű lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. Emberfeletti dolgot művelt egy lengyel hegymászó és magas hegyi síző, Bartek Ziemski palac nélkül megmászta, majd lesíjelt a Monteverestről is, számolt be a Hóhatár Facebook oldal. Egy héttel korábban egy másik 8000-es csúcson is megcsinálta ugyanezt, ami szintén rekordgyanús. Végül az időjárásról, többnyire derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A csúcson mérséklet 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Szénai Szent Bernardin, ferences hitszónok. Jézus szent nevének nagy tisztelőjét és a tisztelet terjesztőjét ismerhetjük meg a mai szentben, Szénai Szent Bernardin életében. 1380-ban született az itáliai Massa Marittimában, ugyanabban az évben, amelyben meghalt Szénai Szent Katalin. Bernardin gazdag édesapja egy bányát vezetett. Még 4 éves sem volt, amikor a testvér nélküli Bernardin teljes árvaságra jutott. A szénai rokonság nevelte föl és tanítatta, de nem a világi pompa, hanem a ferences barátok egyszerű és szegény élete vonzotta. Amikor 20 éves lett, kitört a pest is. A gazdagok elmenekültek, ő azonban a városban maradt. A betegséget ő maga is megkapta, de mivel Istennek nagy tervei voltak vele, meggyógyult. Akkor mindenét szétosztotta, és 1402-ben belépett egy minorita kolostorba. Kevéssel utóbb az obszerváns, szigorú ferences ághoz csatlakozott. Egy alkalommal Ferreri Szent Vince ezrek előtt prédikált. Egyszer csak azt látták, hogy a beszédben megakadt és látomása támadt. Majd pár perc múlva elmondta, amit látott. Hallgatóságában van egy fiatal ferencrendi, aki különb szónok lesz, mint ő, és nagyobb dicsősége lesz az egyháznak. Akkor még senki sem tudta, hogy ez a kiválasztott Bernardin. 1404-ben pappá szentelték, utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen folytán került el onnan. Egyik szónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett beugrani a helyette. Olyan szépen prédikált, hogy Milánóban a nép őt követelte nagybőti szónoknak. Így 1417-től valóságos diadalmenetben járta be Olaszországot. Mind a szegényeket, mind a gazdagokat meg tudta mozgatni, és Istenhez tudta téríteni. Foglyokat szabadított ki, s ha kellett, önmagát ajánlotta váltságdíjul. Közben járására házasságtörők és nyilvános bűnösök, Istentől elrugaszkodott emberek tértek meg, szegények és árvák kaptak felvételt a kórházakba, háborúk és viszálykodások szűntek meg, rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Ezt írják korabeli krónikák. Olyan volt, mintha a tavasz köszöntött volna a világra. Rágalmazói följelentették, és 5. Márton pápa maga elé idézte Rómába. Eltiltotta a prédikálástól, de ő nem csak nagyszerűen beszélt, hanem még nagyszerűbben hallgatott, engedelmeskedett. Nem dacból, hanem Isten iránti szeretetből hallgatott. Bármennyire is nehéz volt, belenyugodott Isten akaratába. Ebben a nehéz helyzetben igazi jó barátra talált Kapisztrán Szent János személyében. Segítségével tisztázta magát, a pápa elismerte ártatlanságát, és felajánlotta neki a szénai püspökséget, de ő ezt elhárította. Pár év múlva, 4. Jenő pápa idején egy nyilvános prédikáció alkalmával letartóztatták. Nem akarta menteni magát, pedig lett volna, hogy kiket kérjen segítségül. Meggyőződése volt, hogy egyházi és vallási dolgokban, a lázadáson és az engedelmesség megtagadásán nincs Isten áldása. Hagyta, hogy tegyenek vele, amit akarnak. Ebben az esetben is újra kiderült ártatlansága. 1439-ben a firenzei zsinaton a lélek és a szellem erejével küzdött a görögökkel való unió érdekében. Nem rajta múlt, hogy az egység nem jött létre. Korának valamennyi humanista tudósával levelezett. Kapisztrán Szent Jánossal együtt következetesen szorgalmazta a Ferenc rend megreformálását, visszatérését az eredeti életformához, a rendalapító tanításának megfelelően. Neki köszönhetjük a Jézus neve tisztelet terjedését a világegyházban. 1444. május 20-án áldozott csütörtök vigíliáján halt meg. 5. Miklós pápa 6 év múlva szentté avatta. hogy mindenkori hallgatóinak állandóan a szem előtt legyen Jézus szent neve, egy táblára fényes kört rajzolt, s abba három betűt írt. Ez a három betű J-H-S, latin szavaknak a kezdőbetűi, Jézus hominum salvator, Jézus az emberiség megváltója, Jézus az emberek megváltója, mindmáig használatos egyházi monogrammunk. Ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te szénai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére és közben járó imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. Nagyon szeressük a Jézus szent neve litániát. Ha figyelmesen imádkozzuk, akkor egyre többet tudunk arról, hogy kicsoda a mi Jézusunk, milyen a mi Jézusunk, azután azt is, hogy mitől akar megmenteni minket Jézus, a bűntől és mindenféle rossztól, és mi által akar megmenteni, élete által, gyermeksége, szenvedése által, föltámadása által, az oltári szentség által. Amikor imádkozzuk a Jézus neve litániát, akkor kifejezzük iránta való tiszteletünket, hálánkat. Hozsanna ima könyvünkben a 151-es énekkel dicsőítjük Jézus szent nevét. Zengjünk Jézus szent nevének új éneket, keresztények. Üdvözl légy fénytengere, Jézus édes szép neve. Nincsen név több ilyen édes, íj malasztos, íj fölséges, bajvévónak fegyvere Jézus édes szent neve. Bajvévónak fegyvere Jézus édes szép neve. Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak, lelkünk ézes fűszere, Jézus édes szép neve. Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak, örömünknek kút feje, Jézus édes szép neve. Szövét nekünk a sötétben, árnyékunk légy a hévségben, lelkünk nyugvó menhelye, Jézus édes szép neve. Sátora a békességnek, szívünk s lelkünk kérünk védd meg, ha a bűntör ellene, Jézus édes szép neve. Nagy név kérünk tőlünk elvedd, a káromló undok nyelvet, gyarló szívünk ereje, Jézus édes szép neve. Zengedezze az ég és föld, melyet titkos névvel bétölt, lelkünk édes mindene, Jézus édes szép neve.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó Szent Szűz, a te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istállóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élőit kegyelmét.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Pünkösdváró István tiszteletet tartanak az Irgalmas Rendi kápolnában május 21-én csütörtökön 14 óra 30 perces kezdettel. Több mint 70 év csendje törik meg egy különleges alkalommal. Újra közös imádság tölti meg az Irgalmas Rendi kápolna falait a Heves vármegyei Markot Ferenc oktatókórházban. Ezúttal nem csak egy felekezet, hanem több keresztény közösség együtt hajol meg Isten előtt egy rég nem látott ökumenikus istentisztelet keretében. Egy hely, ahol a gyógyulás nem csak testben, hanem lélekben is történhet. Egy alkalom, ahol a betegek, hozzátartozók és az intézmény dolgozói együtt találhatnak megnyugvást, reményt és közösséget. Várnak tehát mindenkit a pünkösdváró istentiszteletre a Markot Ferenc Kórház Irgalmas Rendi kápolnájába május 21-én csütörtökön 14 óra 30 perctől. Július 3-a és 12-e között második alkalommal rendezik meg a Ha majd lesz fesztet a civil közösségek házában Egerben. A fesztivál a Ha majd lesz színházi egyesület szervezésében valósul meg. A Ha majd lesz színházi egyesület egri kötődésű 2022-ben fiatalok által alapított független utazótársulat. A mára már professzionális társulat első nagyszabású rendezvénye volt a tavalyi Egri Fesztivál, amelyet örömmel szerveznek meg ismét. A 10 napos rendezvény során több mint 30 program várja a látogatókat, amiből több ingyenesen lesz látogatható. A programsorozat sokszínűsége révén minden érdeklődési kört és korosztályt elérhetnek. A fesztivál a Ha majd lesz társulat saját produkciói mellett feltörekvő egri származású fiatal művészeket is támogat fellépési lehetőséggel. Szentély, Pünkösdahegyen ima estet tartanak a Szentlélek kiáradásáért Sátoraljóújhelyen május 23-án a Szárhegyi Szent István kápolnában. 18 óra 30 perctől gyülekezés a hegyen, rózsafűzér imádság kezdődik. 19 órakor dicsőítés, 19 óra 30 perctől ünnepi szentmise, melyet Tóth Gábor atya mutat be. 20 óra 30 perctől szentségimádást tartanak, 21 óra 45 perctől szentlélek hívást, imádságokkal, felajánló imákkal. 22 óra 15 perctől egyéni áldás lesz. Új időpontban május 21-én tartják 8 és 13 óra között a Szakmarket termelői piaca Tegerben, a civil közösségek háza udvarán. A helyi termelők, kézművesek hozzák el Heves vármegyei ízeit és színeit, illatait. Nézzenek körül, kóstoljanak bele a térség kincseibe, beszélgessenek azokkal, akik szívvel lélekkel készítik portékáikat, akik mögött elhivatottság, szakmai tudás és helyi értékek állnak. A kínálatban lesz helyben készült húskészítmények, füstölt szalonnák, kézműves sajtok, friss pékáruk, mézek, lekvárok, szörpök, szezonális gyümölcsök, zöldségek, fürtojás, gyógynövényes termékek és kézműves ajándékok is. Május 22-én 19 és 21 óra között tartják a fülemülék éjszakáját az Egri Polgári Lövészegylet lőterén. Idén is szeretnék tagjaiknak és minden természet szerető érdeklődőnek lehetőséget adni a fülemüle és más énekes madarak hangjának hallgatására. Ezért a Fülemülék Éjszakája programsorozat keretében 6 rendezvényt is szerveznek idén, melyek közül az egyik május 22-én Pálfi Andrea Anna tagtársuk vezetésével zajlik. Amire számítani lehet, egy könnyű sétára a természetben, a természet hangjai, főszerepben a fülemüle és más madarak, illetve a kellemes társaságra. A helyszín Eger, Legányi erdő, Tibrik dűlő, május 22-én 19 és 21 óra között. A találkozó az Egri Polgári Lövészegylet lőterénél lesz, a Legányi Ferenc utca 3 számnál 18 óra 50 perckor. Érdeklődni Pálfi Andrea Annánál a 0620 598 36 87-es telefonszámon lehet. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Gzsegos Rizs bíboros érsek fogadta Magyar Pétert Krakkóban, a Vávelben. A királyi székesegyház volt a magyar miniszterelnök első állomása Kis-Lengyelország fővárosában tett látogatásán tegnap. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a magyar miniszterelnök Krakkóban, lengyelországi látogatásának első állomásán tehát. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt, ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit is bejelentette, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot. Volodymyr Zelenszky jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Natov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Csak átmeneti enyhülést jelentett az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Az így megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Bár a kukorica nem tűnik el teljesen az országból, a megváltozott éghajlati viszonyok miatt a hazai mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell. A hagyományos termesztési módokat új technológiák, a kukoricát pedig szárazságtűrő növénykultúrák, például a cirok válthatja fel, ismerteti a Portfólió gazdasági portál a Klímapolitikai Intézet friss kutatását. A problémát nem a csapadékhiány, hanem a rendkívüli nyári hőség és a fokozott párolgási veszteség okozza. Az élő környezetért felelős miniszter szerint megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit a BYD a szegedi gyára építésénél. Gajdos László a Facebook oldalán hozzátette, konzultált az illetékes szervezetekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével. Közölte, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A júniustól tervezett szigorítás miatt egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgósításával. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte tegnap, amikor Lengyelországba indult. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter, aki a Facebook oldalán jelentette be a döntést. Ruszin Szendi Romulusnak a vezérkar főnökeként Sándor Zsolt volt a helyettese. Az eddigi vezérkari főnököt, Böröndi Gábort 2023-tól nevezték ki. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV tegnap esti adatai szerint több százezren még nem nyújtották be a nyilatkozatot, pedig a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek. A katolikus egyház technikai száma 0011. Emberfeletti dolgot művelt egy lengyel hegymászó és magashegyi síző. Bartek Zsiemszki palac nélkül megmászta, majd lesielt a Monteverestről is, számolt be a Hóhatár Facebook oldal. Egy héttel korábban egy másik 8000-es csúcson is megcsinálta ugyanezt, ami szintén rekordgyanús. Végül az időjárásról, többnyire derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A csúcsomérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 20-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adás első részében a május 22-én kezdődő szilvásváradi kutyakiállítás főszervezőjével, Korós Gáborral beszélgetünk. Ezután a május 9-én immár harmadik alkalommal megrendezett Egerkör családi kerékpártúra tapasztalatairól kérdezzük Öllert Györgyöt, az Egri Fertelymesteri Testület tagját. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével. Most ajánlónkat hallják.
8: Bakusz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely ezt egy Hippolyttal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt ezt egy Hippolyttnak, illetve hát még a nagynénje, Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt II. Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolyt lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj.
7: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban először Tárkányi Béla papköltőről hallanak, majd bemutatjuk Csontos László, Szikszó 1588 című könyvét, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről írott eszéjét. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsoron kezdődik. A mai adásban Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal a természet szeretetéről beszélget, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
9: A nagyszüleim tudását szeretném átadni. A mottóm, a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. Együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik.
7: 10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallhatják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban különleges ízesítésű eper, cseresznye és megyzsemek elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süllye Károlynét hallják.
10: Sikerült még epret vásárolnom, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás eperdzsemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertemben rebarbara is, nem túl sok egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
7: 11 óra 30 perccel a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Képes Géza, Ámen című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Széjénai Szent Bernárdinról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Móricz Zsigmond háború ellenes novelláját, a szegény embereket ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11: Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Nemzetközi kutyakiállítás kezdődik majd Szilvásváradon május 22-én, ugye ami 25-ig fog egészen tartani. Erről fogunk mai műsorunkban beszélgetni Korós Gáborral, a Heves megyei Ebtenyésztők Egyesületének elnökével és a rendezvény főszervezőjével, akit köszöntök itt az EGRI stúdióban.
12: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
7: Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszélhetünk kicsit arról is, hogy mi a kezdete ennek a programnak, hogyan jött létre, mi volt ennek a célja.
12: Igen, ez már egy történelem. 2001-ben kezdődött, amikor egyesületünkben az akkori kutyás barátok egy klubestén kitaláltuk, hogy valahogy a társállattartókat, lovasokat, kutyásokat közelíteni kéne egymáshoz. Egyrészt, másrészt pedig, hogy egy picit a mi hazánkat, a mi közeli térségünket híressé tenni, viccesen mondjuk megmutatni az egri szépasszonyok völgyét a kutyás világnak, de ennek azért nehéz apropót találni, úgyhogy magától hozta az ötlet, hogy közel van Szilvásvárad, a lipicai ménes, a lipicai ló, maga ez az eszme, maga ez a környezet, azért egyedülálló Európában, és egy olyan kuriózum, amire azért a társállatokkal foglalkozó emberek vevők. És ez a gondolat, ez az esti beszélgetés, ez megvalósult 2001-ben először, az akkori ménes vezetés is, és a Szilvásvárad polgármesteri hivatala is vevő volt erre a dologra, hogy egy nagyszabású nemzetközi kutyakiáltást rendezünk az akkori lovastadion helyszínén, és az első sikertől és az első nagy érdeklődéstől való felbuzdulásban ebből egy hagyományt teremtettünk. Direkt nem évente, hogy azért egy picit úgymond kiéheztessük az embereket erre a hosszú hétvégés csodára, ami azért az állattartó embereknek ez a környezet, azért nagyon sok kutyásnak van más típusú állata, nagyon sok lovasnak van kutyája, nagyon sok kutyafajta lótenyésztéssel összefüggésben van. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű ötlet volt, amit jól bizonyít az is, hogy azóta számos ország ezt az ötletünket igénybe vette, vagy felfigyelt.
13: Átmentette magának.
12: Nem lenyúlta, hanem felfigyelt az ötletünkre, és azóta Németországban, Dortmundban is van egy ilyen kutyakiáltás, ahol egyben lovas programok is vannak, és Hollandiában is van egy ilyen próbálkozás, de azért a lipicai ló neve és a 9 magyar kutyafajta összehozása azért egy olyan hungarikummá tette ezt a sót, ezt a kutyakiállítást, ezt a szabadidős hétvégét, hogy nagyon sok visszatérően vendégünk van, és gyakorlatilag elértük azt ezzel a rövid múlttal, ami ha azért a történelmet nézzük, ez a 20 év nem egy, ez a 25 év nem egy nagyon nagy múlt, mert azért vannak kutyakiállítások Európában meg a világon, amik 100 éves múltra tekintenek vissza, és sikerült Európa első 10 kutyakiállítása közé feliratkoznunk a szilvásváradi sóra. Úgyhogy ha Európában egy kutyás embert megkérdezünk, hogy mik azok a kutyakiállításokat, amit ismer, azért ugye az első 10 között említenek minket a Szilvásváradon a lipicai sóval, vagyis ugye az, ami pontos megnevezés, hogy kutyakiállítás a lipicai lóért.
13: És mit gondol, hogy miért lehet ilyen népszerű? Hogy kerülheted be a 10 közé?
12: Én úgy gondolom, hogy ezek a plusz programok, amiket teszünk, maga az elnevezés, maga a lipicai lónak a varázsa, maga a lipicai lovat is azért a világon, maga ezt a csodálatos mozgású, csodálatos állatot, akár sportban, akár mint bemutató ló, akár mint hobbi ló, akár mint sportló, nagyon sokan ismerik, van egy egyedi külleme,

0: kutyás kiáltásnak mindig van egyetlen egy győztes, az egész rendezvény legszebb kutyája, legegészségesebb, legszebb kutyája. Ez egy lipicai lovat nyert ajándékba, erre úgy mindenki felfigyel, még a mai napig. A lipicai állami ménesből vásároltunk egy méncsikót az árverésen, és ez volt felajánlva a győztes kutyának. De most ez is egy érdekes történet. Összesen amúgy 8 ló volt, nem kisorsolva, hanem ugye nyereményként kitéve. Aztán, hogy az uniós állatvédelmi szabályok alapján élő állatot nem lehet ilyen célra adományozni, úgyhogy ezt megváltoztattuk most már az elmúlt években. Egy művész által készített lipicai bronz szobora az ajándék, úgyhogy nem élő állat, de amíg élő állat volt, 8 ló került, 4 Magyarországon maradt, 3 külföldre került, többek között Amerikában szállítottunk ki egy fedezőmént, gyakorlatilag a tavalyi év amerikai legeredményesebb sportlova ennek a ménnek egy utódja volt. Úgyhogy azért történelmet írt ez a kutya kiállítás, és a szilvásváradi lovak történelmet is írtak, még a lovas dolgokban is, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, hogy nem kis energia és sztori volt ezt kijuttatni, ezt a lovat, ugye Amsterdamig lószállítóval vittük onnat, ugye repülővel került a csikó ki Amerikába, egy amerikai bobtail tulajdonosa nyerte ezt a lovat, és ő mindenképp igényt tartott rá, egy farmon él Amerikában, és egy más lófajtákkal foglalkozik. Azt mondja, és ugye volt egy darab, amit mondtam, hogy nem került kisorsolásra, erre is megvoltak a szabályok, az visszakerült a következő évi lóárverésre, Szilvásváradra, el lett adva a ló, és 50%-a állatvédelmi célokra lett, az akkori Egri Kutyamenhelynek volt felajánlva, a bevételnek a másik felét kapta meg a tulajdonos. Úgyhogy, de most már egy bronzszobor a ajándék, és egy gyönyörű lipicai művész által készített szobor díszíti a sok serleg között annak a kutyatulajdonosnak a emlékszobáját, aki Szilvásváradon Bestin Show tud lenni.
1: Hogyan tudtak ennyire jelentőségteljesek lenni a versenyek szempontjából? Tehát, hogy ez már egy rang itt nyerni?
0: Igen. Alapvetően a számok önmagáért beszélnek. Az idei évben, ami nem lett sajnos csúcs szám, de egy nagyon erős szám, több mint 3500 kutya bírálata zajlik itt a 4 nap alatt. Ez 4 darab nemzetközi kutya kiállítás keretein belül, ez azt jelenti, hogy minden nap egy olyan nemzetközi kutya kiáltás van, ami nemzetközi szabványok alapján és a világ összes elismert kutyafajtájának zajlik. Jelenleg olyan 380 körüli, ez minden nap változik, vagy minden évben változik, fajtatiszta, standardizált kutyafajtát ismer a világ, és van számos olyan, ami most van elismerés alatt, ez egy nagyon hosszú biológiai törvényszerűségek alapján megállapított szabályrendszer alapján lehet egy fajtát fajtává minősíteni. Ezek még most is zajlanak, de körülbelül 380 fajta, ez mind részt vesz itt Szilvásváradon, 4 napon keresztül, minden nap önállóan. Vannak kísérő rendezvények, van idén 8 klub tartja itt a éves klub győztes kiállítását a délutáni órákban. A megtiszteltetés például a Berni Pásztor klub kiállítás, ami ráadásul egy jubileumi kiállítás lesz, de a Pulitól kezdve a Schnauzerekig nem akarok most mindenkit felsorolni, de nagyon sok a német dogok, nagyon sokan tartják itt az éves klub kiállításokat, ezek egy kísérő rendezvények. Egy-egy lovas bemutatónk is van, ugye a lipicai lónak minden szemszögét szeretnénk megmutatni, a díjlovas bemutatótól a fogad bemutatóig, a volt is gyerektorna bemutatóig. Ugye ez a lipicai ló, ez egy nagyon sok oldalú és sok hasznosítási, sportolási, szabadidős tevékenységre alkalmas lófajta, és ennek mindnek lesz egy bemutatója minden nap, ugye akik a világ különböző részeiről, és mondtam, hogy a számok beszélnek, azt mondja, hogy 28 országból érkeznek kiállítók, Dániából, Finnországból, visszatérő vendégeink vannak, Norvégiából, de van Kínából és Amerikából is egy-egy nevezünk. Ez hosszú évek óta viszik a kontinensen kívül is a híreket és ezeket a

0: eredményeket a kiállítók Szilvásváradról konkrétan és Magyarországról, de a bírói, és ugye, hogy mitől lett ez így ilyen nemzetközi, és mitől ilyen tradicionális, ugye mi egy non-profit szervezet vagyunk. Ez egy nem egy, mindig csak annyi anyagi haszonra törekszünk, hogy a következő rendezvényre vissza tudjuk forgatni. Ugye ez egy szenvedély, ez egy civil szerveződés, ahol nem a haszonról szól a dolog, de sajnos minden pénzbe kerül. És a bevételek, szponzori bevételek, belépőjegyek, parkolójegyek, nevezési díjak, minden bevételi oldalt mi visszaforgatunk a vagy az ezévi rendezvényben, vagy már tervezve a következőt, hogy ott mit tudunk újítani, milyen plusz szakember tudunk kihívni, és akkor itt visszatérve a számokra, 18 országból érkeznek a zsűritagok. Azok a nemzetközi bírók, akik ugye a nemzetközi FCI szabály szerint ők kutya szépség versenyen fajta specifikusan egy-egy fajtát bírálhatnak. Ez egy nagyon hosszú folyamat és képzésnek az eredménye, amikor ezt elvégzik a egy-egy szakember, és mi nagyon neves bírókat, tenyésztőket hívunk a világ minden részéről, többek között Magyarországról is, mert ahogy említettem, egy nagyon erős kutyatenyésztő nemzet vagyunk, és Magyarország küllembíróinak színe java, az már megfordult, ha nem is ez konkrétan a mostani rendezvényen, hanem x év óta, és ide egy, én úgy gondolom, hogy egy a már a bírók részéről is, nem csak a kiállítók részéről, hanem a zsűri részéről is egy megtiszteltetés, egy presztízs, egy szakmai szint elérése az, hogyha valaki meghívást kap, és elvállalja ezt. A mi részünkről pedig az, hogy ezek a szakemberek elvállalják ezt a hétvégét, hogy itt dolgoznak nálunk.
1: Lesz különleges esemény is a többi mellett, amit már említett, hiszen ez alkalommal is megemlékeznek Korúzs Andrásról. Mit lehet tudni erről az emléksóról?
0: Igen, ez egy nekem kimondottan érzékeny és szomorú, érzelmileg egy kötelesség ezt a kiállítást megrendezni. Korúzs András az a testvérem volt, testvérbátyám. Ő 2022 év végén nagy hirtelenséggel halt meg, és távozott közülünk, nagy űrt hagyva a magyar kinológiában, nagy űrt hagyva akár a hazai és nemzetközi kutyás világban. Ő foxterriereket tenyésztett, gyerekkora óta világhírű szakember volt, foxterrier az egyik legelismertebb szakember volt a világon, úgy mint tenyésztő, úgy mint küllembíró is foxterrier vonatkozásában. És ugye ezt a kiállítást annak idején közösen kezdtük el szervezni, és a két évvel ezelőttig ugye közösen is szerveztük minden porcikáját. Ugye az egyesületen belül az egyesület vezetősége, tagsága az András és az én segítségemmel, irányításával zajlott ez a kiállításnak a szervezése, és ugye két évvel ezelőtt ő ebből kiesett, és úgy döntött az egyesületünk vezetősége, hogy akkor ezt a kiállításnak az egyik napját az ő emlékének, a Korúzs András emlékkiállításnak szenteljük, ahová nagyon sokan érkeznek a világból azért, mert az Andrásnak barátai voltak, munkatársai voltak, tenyésztőtársai voltak, vagy az Andrástól volt kutyájuk, és ez egy ilyen, ugye két évvel ezelőtt rendeztük meg először, 2024-ben, ugye 22 év végén halt meg András, 24 tavaszán volt ez a kiállítás, gyakorlatilag akkor zárta le a kutyás világ és a család is a gyászt, és már akkor ez egy ilyen pozitív megemlékezés volt, a rózsaszín köd volt, és tényleg a szépekre, a eredményekre emlékeztünk, és egy nagyon jó hangulatú kiállításnak sikerült, és ezt szeretnénk, ezt a tradíciót folytatni, ez két évente akár Szilvásvárad, akár az ország bármelyik pontján egy emlékkiáltást szeretnénk az ő munkásságának, az ő eredményeinek szentelni. Ennek van egy kimondottan, egy olyan apropója is volt, hogy két évvel ezelőtti kiáltás lett az említett lipicai bronzszobrot. Ezt egy olyan lóról készítettük, amit András tenyésztett, az ő tanyáján született, egy ritka színű, fekete lipicai mén, ami mint a rendszerváltás után az első magánfedező mén volt az országban, és ez András tenyésztette. Nagyon sok közös élmény volt a lótenyésztésben is nekünk kettőnknek közösen, meg a családnak, úgyhogy ez a lóról készült ez a szobor, úgyhogy egy olyan lipicai lószobor viszi tovább ennek a kiállításnak az emlékét, amit együtt találtunk ki, hogy kutyakiáltás a lipicai lóért, ahol a bronzszobor az egy olyan fedezőmérről készült, amit Korózs András tenyésztett.
1: Nagy büszkeséggel beszél, nyilván érthető okokból a testvéréről. Mennyi feladat hárul azóta önre, hogy mondjuk ő már nincs közöttünk?
0: Igen, ez egy jó kérdés. Azt mondja, hogy kedves hallgatók, itt nem látják, most is egy ilyen félig munkásruhába, mackónadrágban jöttem be a stúdióban, hogy kicsit féltem is, hogy nincs most már valami kamerás felvétel is, mert igen, megduplázódott a munka, amit eddig mi közösen csináltunk, azt most gyakorlatilag azért azt, hogy magámra vállaltam, lehet, hogy egy kicsit túlzás, mert az egyesületi különböző aktivistái, dolgozójai, régi dolgozói, azt mondja a család, a felesége, a nagyfia, a én gyermekeim, ugye mind azért ez egy közös hobbi és egy közös szenvedély, és így azért ugye most már nagyon ritka ez, amikor egy ilyen társadalmi szervezetnek a munkájába érzelem is belejön. És én úgy gondolom, hogy az a szomorú hír mellett, vagy a szomorú tények mellett lett egy ilyen pozitívum ennek a mi egyesületünknek és a mi közösségünknek, ami nem csak, hanem egy nagyon bő egri kutyatenyésztő és Heves-megyei kutyatenyésztő közösség, lett egy ilyen érzelmi összekötődése, amit még András a halála után is meg tud valósítani. Ez egy olyan plusza mi egyesületünkben, ami úgy gondolom, hogy sokáig tovább viszi ennek a közös munkának az eszméjét.

0: Azon kívül, hogy megnézhetik a kutyákat az érdeklődők, a nézőközönség miért látogasson el erre a rendezvényre?
1: Igen, lehet, hogy eddig egy picit ilyen szemellenzősnek, nagyon szakmainak tűnt az én hozzáállásom a dologhoz, pedig nagyon nyitott ember vagyok, és sokféle modern és tradicionális hobbi és dolog érdekel a világban. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy a mai korban a kutyatenyésztésen és egy-egy fajta specifikus, nagyon szakmai döntésen kívül egy sokkal másabb, sokkal nyitottabb rendezvény. Szól egyszer pont azért, mert nem egy állatfajról van szó, hanem szóba jött ugye a ló is és a kutya is, a felelős állattartásról, amit a mai világban nagyon fontos kiemelnünk és oktatnunk és szemléltetnünk. Ugye ezek az állatokat, mint társállatokat az ember hozta létre. Innentől fogva minél jobban haladunk bele a 21. századba, minél jobban szorulunk be velük a nagyvárosokba, a civilizációba. Ezek a jószágok egyre jobban ki vannak az embernek szolgáltatva, úgy életfeltételileg, egészségügyileg, állatjólétileg, boldogságról, kapcsolatban, mindenben. Nagyon sokat köszönhet az ember is nekik, de a mi felelősségünket. Ezek a rendezvények, úgy gondolom, azok a beszélgetések, amik a tenyésztők, a kutyakiállítók és a nézőközönség, a látogatók között lezajlanak, ezek azért nagyon-nagyon rávilágítanak azokra az emberi, állatjóléti dolgokra, ami nagyon fontos a mai világban. Nagyon fontos a gyerekek oktatása. A mai kor gyereke, nem bántva senkit, nem látott még, ha most tovább megyek, egy picit élő csirkét, vagy tehenet, vagy ugye nem tudja elképzelni, hogy hogy jön létre a tej, csak már a dobozban ismeri meg. Itt azért, ugye itt egy kézzelfogható állatról beszélünk. A kutyatenyésztésnek, a kutyatartásnak azért van egy természetközeli része. Ezzel a kutyával ki kell menni sétálni a természetbe. Van egy csomó olyan kutyásport, számos olyan kutyásport van, ami egy picit a testmozgásra ösztönzi az embert. Van egy felelősség ennek a jószágnak, reggel, este enni kell. Napközben folyamatosan tiszta ivóvízről kell gondoskodni. Most nagyon egyszerű emberi dolgokat próbálok mondani. Le kell tenni a gyermeknek a telefont, erre a kutyára nyakörvet kell csatolni, és nyakörvet kell csatolni, és pórázt kell tenni, és le kell vinni a kutyafuttatóba megsétáltatni, és addig nem nyomkodom a telefonomat. És ezt meg kell naponta többször csinálni. Ezek nagyon-nagyon olyan fontos dolgok a mai világban, amire egy ilyen kutyakiállítás, vagy egyáltalán az ottani közeg úgy rávilágítja az embereket. Van benne egy kis sport is, mert van egy versenyszellem. Picit a szépség kiállítás az mindig egy picit szubjektív. A szépségnek, úgy mondják a szakemberek, azért sok arca van a szépségnek. De itt ahogy említettem, egy nemzetközi szabályrendszer szerint korosztálynak megfelelően, fajtának, korosztálynak, sok mindennek megfelelően bíráljuk a kutyákat. Egy ideális standard minden kutyafajtának, megint hazabeszélek szemellenzősen, egy kicsit a 9 magyar kutyafajta, ami nem 9, hanem 10. Mert a puli, ugye csak tudja mindenki a 9-et, az a lényeg, akár felsorolni, és ugye Komondor, Kóvasz, Puli, Pumi, Mudi, Vizsla, Magyar Agár és Erdélyi Kopó, mert hogy a vizslát is én egyet mondtam, de kettő van, ugye úgy van meg a 9, a rövidszőrű és a drótszőrű változat. És ugyanígy van a puli, és ezért 10 már. A 60-as évektől önálló fajtává vált a fehér puli. Mert a pulinak több színe van, van a sötét színű puli, a többek között ugye a legnagyobb tömeg, amit ismerünk, a fekete, és van a fehér, önálló fajtává vált. Most már sokan tudják, mert azért a telefonnak nem csak negatív hatása van, hanem pozitív hatása van is. A Zuckerbergnek, amit ugye tudjuk, a Facebooknak a feltalálója vagy üzemeltetője, annyira pontosan én nem is tudom a titulusát, azt tudom, hogy ő sokat tett a magyar kutyafajtákért, mert sokáig sajnos tavaly pusztult el, fehér puliai voltak kettő is, és imádta a magyar kutyafajtát, nem Magyarországról volt, Angliába vette egy puli tenyésztőtől, fehér pulik, és így megismerte a világ a fehér pulit is, ami most már önálló kutyafajta, úgyhogy ezért 9 helyett 10 kutyafajtánk van, de maradjon a 9. Visszakanyarodva, minden kutyafajtának megvannak a standardjai. Ezt magyar tenyésztők évekkel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt leírták, hogy hogy kell egy pulinak kinézni, vagy egy komondornak, vagy egy vizslának. Ez annyira pontosan egységes a világon a standard, az orra hegyétől a farka végéig. Minden az utolsó szőrszálig, hogy mi a egészséges anatómiát keressük. Ez azt jelenti, hogy minél egészségesebb legyen a kutya, minél jobban a funkciójára, amire ki lett az a kutyafajta találva, a vizsla a vadászatra, a puli a terelésre, a komondor a házőrzésre, a palota pincsi arra, hogy ugye társkutyaként a palotákban simogatni és lelkitársa tudjon lenni a herceg kisasszonyoknak. Minden kutyafajtának megvolt az oka, hogy miért találták ki, mindegyik funkcionális volt a maga korában. Ezt azért már egy picit átalakult, most már azért bejöttek a városba, keftelésből tartott társállatok lettek. De lényeg az, hogy ugye a standard alapján a legszebbet keressük, a legegészségesebbet keressük. Ez a verseny benne itt visszatérve, hogy miért jönnek ki az emberek. Látnak egy kis versengést is, ami nem biztos, hogy egyet értenek vele, mert a sok arca szépségnek azért a standard ellenére megvan. Vannak kísérő programok. Például ugye megint visszatérve a magyar kutyafajtákra, van egy olyan programja a Magyar Ebtenyésztők Szövetségének, amit elhozott ide is a szilvásváradi kiállításra, hogy tanösvény az általános iskolás gyerekeknek. Az elmúlt 6 évben folytattuk ezt a tevékenységünket génmegőrzési állami támogatással. 60 ezer gyereknek tartottunk biológia órát. A 9 magyar kutyafajta egy olyan történelmi múltat ír le, az 500 éves komondorral kezdve, ami szintén egyedülálló a világon, mert a fajta tiszta kutyák itt, amiket ugye az átlag emberek ismernek, francia bulldog, német juhász, különböző ilyen fajták, 150-200 éves múltra tekintenek vissza. 200 évvel ezelőtt kezdték el a francia bulldogot kitenyészteni. A magyar komondor több mint 500 évvel ezelőtt már fajta tiszta leírások voltak róla, ugyanebben a formában, ugyanebben a méretben, ugyanebben a funkcióban tenyésztette a magyar pásztorember a komondort, a tanyájának, a nyájának az őrzésére, mint ahogy most kinéz egy komondor. És ez egyedülálló a világban, az egyik legősibb kutyafajtánk a világon a komondor. Kevesen tudják, én minden alkalmat megragadok, hogy ezt elmondjam, és büszkén a világban ezt hirdessem. Alapvetően a komondort és az összes magyar kutyafajtát megismertetjük a gyerekekkel. Egyrészt van egy történelmi múlt, ha belegondolunk, ugye két funkciójú magyar kutyafajta van, a pásztorkodás, az állattartás mellett szolgáló kutyák, és a vadászat mellett. Miről szól a magyar embernek a letelepedés, a népvándorlás idejéből a állattartásról, amikor letelepedett, pedig a vadászatról szól a történelme. Ezek a kutyafajták a magyar ember munkájával, történetével alakultak ki. Így abban a bizonyos biológia órában, amit ugye szabadtéren tartunk, kihozzuk az iskolából, elhozzuk kutyás rendezvényre, ott már felelős állattartást lát a gyermek, megismerkedik a 9 magyar kutyafajtával, meg bele tudjuk csempészni a történelmet. Úgyhogy itt egy kicsit ilyen átvitt értelemben ezeknek a gyerekeknek kinyitjuk a világot ezzel a 9 magyar kutyafajtával, és akkor még viccesen Fraknak a fülét is meg tudja húzni. Megismeri ezt a kultúrát, ezeket mind elmondjuk nekik, ezen a tanösvényen megismerik ezeket a dolgokat, amúgy nagyon, nagyon bevők a gyerekek, és még az olyan gyerek is, akit nem érdekel például a történelem, nagyon-nagyon nyitott szemmel hallgatja azt, hogy a Mátyás király udvarában voltak már kuvaszok, és milyen funkcióra használta, akár még vadászatra is használta kuvaszokat Mátyás korában, amit lehozott Matyóföldre, mert tudjuk, hogy Mátyás királynak ugye a matyók, akik alapvetően palóc emberek, de Mátyás király adta ezt a nevet. Na most ezeket a dolgokat egy egyszerű kutyakiállításon, egy kutyával kapcsolatban el tudjuk a gyerekeknek mondani, és ennek a 60 ezer gyereknek a csillogó szemét látni, mert én ezt majdnem mind láttam, ha nem is mindnek, de több ezernek láttam, ezeknek a gyerekeknek a csillogó szemét látni, amikor ezeket a dolgokat meséli az ember, akkor az úgy meghozza a kedvet arra, hogy igen, érdemes komondorral foglalkozni, vagy érdemes kutyakiáltást szervezni Szilvásváradon.
0: Mi a fő cél akkor tehát? Itt a szórakoztatás, a versenyeztetés, de akkor tulajdonképpen az ismeretátadás is nagyon fontos.
1: Igen, ezt nagyon jól össze lett foglalva ezekkel. Alapvetően én ezt soha nem fogalmaztam meg. Ez egy életforma lett az én részemről is, de én úgy gondolom, hogy az ebbtenyésztők között és a Kennel Klubunkban nem csak itt Heves megyében, hanem országosan is, de akár kiterjesszük a világban is, aki kutyával foglalkozik, azért nagyon sok típusú motiváció van, de ezek a motivációk, amik itt most a beszélgetés alatt előjöttek, ezt nem biztos, hogy megfogalmazzuk mindig. Lehet, hogy még én se fogalmaztam meg soha, és ez a beszélgetés ez jó apropót adott arra, hogy én magam is átgondoljam, és megfogalmazzam ezeket a dolgokat.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, akkor volt értelme más szempontból is ennek a beszélgetésnek. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és akkor május 22-e és 25-e között kutyakiállításra mehetnek az érdeklődők Szilvásváradra.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, többetszer itt lehettem, mindig szívesen jövök vissza, bízok benne, hogy más évben is visszatérünk még ezzel a programajánlással, és mindenki szeretettel várunk, akint egy picit sikerült felcsigázni, vagy egy szép hétvégét szeretne, vagy szép napot tölteni Szilvásváradon. Mindenkinek ajánlom, aki Eger és környékéről érkezik, hogy nem is muszáj autóval, mert ez sok embert visszatart, nem muszáj autóval jönni, a piros kisvonat Egerből indul óránként, és nagyon kényelmesen a Bükkön keresztül még az is egy szép kis látvány és időtöltés, hogy vonattal érkezik ki, és a vonat megállótól 3 perc sétára van a Lovas stadion és a programunk.
0: Akkor már csak szép időt tudok kívánni. Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Műsorunk folytatásában az EGRI Fertelmesteri Testület által május 9-én immár harmadik alkalommal megrendezett Egerkör családi kerékpártúráról beszélgetünk. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ma reggeli műsorunk vendégét, Öller Györgyöt, az EGRI Fertelmesteri Testület tagját, akivel a sikeres Egerkörről fogunk beszélgetni. Sikeres, hiszen 130-an voltak ezen a programon. Mi a kezdete ennek a programnak, miért hozták létre, és arról is fogunk majd beszélgetni, hogy hova fut majd ki ez a program. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm én is a meghívást. A Fertelmesteri Testület harmadik alkalommal szervezi meg ezt az Egerkört. Első alkalommal két évvel ezelőtt még viszonylag csekély számú jó rész fertelmester volt, tavaly egy kicsit többen, de az idén tényleg egy rekord létszám, a tavainak szinte a kétszerese, 130 fő vett részt ezen a túrán. Célunk ebben egy kicsit az aktív turizmusra, vagy az aktív kikapcsolódásra, úgy is van meghirdetve egyébként, hogy családi és élménynap, tehát a családokat céloztuk meg az aktív kikapcsolódásra vágyókat. 130-an jöttek, hál' Istennek jól sikerült a reklámkampányunk. Az idén újdonság a tavalyi évekhez képest, hogy nem csak ezt az egy alkalmat szeretnénk megszervezni, hanem olyan célt tűztünk ki, hogy Eger körül egy ilyen kerékpáros útvonal kijelölését. Ez a kijelölés úgy történt, hogy ugye itt, aki Szöllőbe, Eger egy Szöllőbe és Bor városa, nagyon sok ilyen megszűnő támrendszer van, ugye régen a betonoszlop meg ezek a betongyámokat használták a szöllő kordonok kifeszítésére, ezeket most felszámolták, most már ez csak hulladékként szerepel, ebből sikerült nekünk egy ilyen 150 darabot megszerezni, ezeket ilyen háromszög alakú betongyámok, tehát ilyen 70 kilós betongyámok, ezekkel terveztük mi, hogy kijelöljük az útvonalat, ezeket letisztítottuk, lefestettük, egy piros síkkal ellátottuk, és akkor egyedi jeleket alakítottunk ki bele, és ez az Eger körútvonal, ez egy 30 kilométeres körút Eger körül, ezeket a szöllő gyámokat, vagy ezeket a beton gyámokat kihelyeztük, és akkor nem csak a mi általunk a testület által szervezett túrán vehet részt valaki, ami májusban szokott megtörténni, hanem bárki gondol egyet, akár az év bármelyik időszakában, biciklire pattan, vagy fut, vagy akár sétálva is egy-egy szakaszát, vagy az egész távot is teljesítheti.
0: Ki volt ennek az ötletgazdája?
1: Az ötletgazdája én vagyok.
0: Annak ki volt az ötletgazdája, hogy ezeket a betontámrendszereket felújítsák, tulajdonképpen ennek a célnak megfelelővé tegyék, hiszen ez egy nagyon komoly munkát igényelt.
1: Hát a Fertelmesteri Testületben az a jó, hogy több mint 300 főt számol, és nagyon aktív, nagyon gondolkodó, nagyon előrevívő közösség, nagyon előrevívő társaság, tehát elkezdtünk erről beszélni, csak úgy leültünk zárt körbe, gondolkodtunk rajta, és az úgy jött magától. Egyből lett felajánlás, kihúszat, kiharmincat, és akkor szépen nagyon pillanatok alatt összejött a 150, sőt, már ott tartunk, hogy ugye fejleszteni kell. Most próbáltuk úgy elhelyezni, hogy ilyen 2-300 méteres távolságban vannak, de akár még 50 darabot simán, hogy egyértelmű legyen. Nyilván az egriek azért körbe tudnak menni, tehát nekik azért ismerősek ezek a dűlők, viszont egy ide látogató, és ez is célunk volt ebben, tehát Eger ugye a turizmus látjuk azért, hogy abba az irányba mozdul, hogy az aktív kikapcsolódásra egyre többen vágynak, tehát kevés már csak a múzeumokat látogatni, az aktív kikapcsolódás, és azért próbálunk egy városba látogató turista, vagy idegen, vagy akár külföldinek is egy olyan egyértelmű jelzést adni, hogy ő is nyugodtan bérel kerékpárt, vagy hozza a saját kerékpárját, és körbe biciklizzi ez az egészet. 30 kilométer, ez egy ilyen 2 óra alatt nagyon kényelmesen teljesíthető. Ugye sokan megijednek az elején, meg sokszor téma, hogy na, egy dimbes, dombos, de nem igaz ez egyébként feltétlenül, mert két helyen kell fölfelé menni, a többi, tehát simán tekerhető. Tehát most a túrán egyébként nagyon változatos volt az életkor, tehát az 5 éves volt a legkisebb, egy 5 éves kisfiú, aki nagyon becsületesen véghajtotta az egészet, és 70-valahány éves idősebb úr elektromos kerékpárról, de ők is gond nélkül végigtekerték ezt az útvonalat.
0: Akkor családok jöttek? Tehát gyerekkel ugyanúgy?
1: Úgy volt meghirdetve, igen, hogy családok, tehát sok család is volt, de sok egyéni jelölt is volt. Ez nem úgy van, hogy tehát ez egy vezetett túra, az Agria speciális mentő és az Agria polgárőrség biztosítja az átkeléseket. Tehát minden átkelőnél megálltunk, megvártuk, tehát viszonylag a mi általunk szervezett túra hosszabbra sikerült. A testületbe fölmerült egyébként a Fertelmesteri Testületbe, hogy még az idén nyár végén még szervezünk egy másik túrát, olyat, hogy a Fertelmesteri Testület állomásokat alakít ki, és akkor mindenki a saját tempójába, a saját csapatával megy körbe az egészen, az állomásokon fogadjuk őket valamilyen feladattal, vagy kis harapnivalóval, kis frissítőponttal várjuk őket. Tehát gondolkodunk még egy ilyen túrába, és nyilván ez még tervezés alatt van, de jó lenne egy ilyen irányba is elmozdulni.
0: Aki ellátogat az EGRI fertelmestereknek a honlapjára, az láthatja ott a térképet is. Milyen szempontok voltak, ami miatt mondjuk kijelölték az utat, pont oda tették le a betonkövet? Mi volt az a szempont, ami adta magát, hogy ezen az útvonalon kell majd haladni?
1: Viszonylag egyszerű egyébként, tehát Eger tényleg körbeörül egy úthálózat. Tarsó József hegybíróval egyeztettünk, hogy melyik az önkormányzati út, mert mindent csak olyanra terveztünk, ami önkormányzati vagy hegyközségi tulajdonú út. Tehát viszonylag kézenfekvő volt, hogy tudjuk körbekerülni, tehát az útvonal már megvolt. Egyébként a talaj viszonyok, tehát van nagyon rövid rész, ahol ilyen földutas van, van, ahol ilyen zúzaléka van, viszonylag sok része, ahol aszfaltozott úton is tudunk közlekedni, kerékpár úton is haladunk itt az Eger körbe, tehát egy izgalmas, változatos terepviszonyok vannak. Nekem saját magamnak egy ilyen vékony kerekű trekking biciklim van, de avval is gond nélkül teljesíthető. Tehát nem csak a mountain bike-osoknak igaz, és egy jó tapasztalatom volt egyébként, amikor most a túra előtt kaszáltam a köveket körbe, és akkor már több emberrel, vagy 10 emberrel is találkoztam, akik követték ezeket a nyomjelző köveinket, és akkor volt már olyan fiatal ember, aki felnémetről indul, és akkor ő már 1 óra 30 perc alatt sikerült egyszer, és akkor most próbál ezen a rekordon változtatni, próbálunk ebbe az irányba is elindulni, tehát hogy nem csak kerékpárral, tehát ne csak egy kerékpáros útvonal legyen, hanem ez az Eger kör elnevezés, ez takarjon akár egy futóversenyt, vagy tehát több mindenre tudjuk használni. Hát nézzük meg a Tiszató útvon, ugye a szomszédunkban ez egy nagyon jó példa, egy nagyon pozitív példa, ahol évente 50-55 ezer ember jön, aki csak a körbe biciklizésére. Hát nézzük meg a Tiszatavat, ahol ugye a turizmus, a vendéglátóhely, a frissítő pontok, tehát hogy ez a tiszatavi turizmus, ez nagyon sokat köszönhet a Tiszató körbe biciklizési lehetőségének. Hát reméljük, hogy 5-10 vagy 20 év múlva Eger is nagyon szépen fogja tudni használni ezt az Egerkört.
0: Hát igen, akkor ez lehet, hogy egy új turisztikai elem, látványosság lesz majd
1: nagyon itt Egerben? Fontos lenne, és biztos vagyok benne, hogy nyitott ajtókat döngetünk, mert szükség van erre a városnak.
0: Milyen visszajelzések érkeztek a jelenlévőktől, akik részt vettek a legutóbbi Egerkörön? Érkezett-e visszajelzés?
1: Érkezett, ugye nagyon sokan dicsérték, tehát hálálkodtak, örültek neki, örültek a szervezésnek. A tavalyiakhoz képest az idén csinált a fertelmesei testület egy frissítőpontot, ahol fröccsöt kínáltunk nekik, szörpöt kínáltunk a gyerekeknek, egy kis pogácsát, nagyon népszerű volt, tehát nagyon szerették. Tehát jövőre változtatunk, valószínű több lesz. Meg mondom, amit előbb is mondtam, hogy még egyszer visszatérünk egy olyan versenyre, amikor mindenki a saját tempójával, mert azért ott tolerálni kellett, ugye, de vagy mondtam is, hogy kisgyerekek is voltak, olyan sportos, erős fiatal emberek is voltak, aki ezt másfél óra alatt is megcsinálhatta volna, de most ezen az Egerkörön körülbelül 3-3,5 óra alatt értünk körbe.
0: Említett egy pár dolgot, hogy mi az, amit még esetleg fejleszteni szeretnének, úgymond ezen a körön, hiszen akkor még több betonelemmel tovább fogják majd bővíteni ezt az utat. De van-e bármi más, amivel könnyebbé tudják tenni az elérhetőségét, a tájékozódását, tájékoztatást erről?
1: Tervek között szerepel az, hogy 4 helyen ilyen 2 méterszer 1 méteres ismeretterjesztő táblát alakítunk ki, tehát 4 olyan helyen, ami frekventált hely. Ugye mondtam, hogy ez, vagyis hogy lehet, hogy nem is mondtam, de ezt nem kell feltétlenül, tehát ki milyen szakaszt tud teljesíteni belőle. Tehát lehet, hogy azt mondja valaki, hogy nem megyek körbe a 30 kilométeren, csak megnézem a Egernek az északi oldalát, és ott egy 10 kilométer. Olyan helyeket választottunk a 4 helyre, ahol autóval oda tud jönni, leveszi a bicikliét, fogja és vagy körbe megy, vagy megcsinál egy kis szakaszt, és akkor visszajön. Egyébként nagyon sok lehetőség van a városba bemenni is, tehát itt a túrán is volt olyan közülünk, aki dolga volt, el kellett menni, és akkor fogja a Szépasszonygyógy fölé legurult, és bement a városba, tehát visszajött a városba, tehát nagyon sok lehetőség van. Jó, tehát 4 helyen teszünk majd ki ilyen ismeretterjesztő pontot, vagy táblát, ismeretterjesztő táblát, amivel meg szeretnénk ilyen ezt a GPS alapú telefonos applikációt is erre az egész túrára, ha már a nyomvonal fix lesz.
0: És erre is megvannak az emberek, akik ebben tudnak
1: persze
0: segíteni?
1: Persze, nagyon lelkes fertelmesterek. Vannak fiatalok, akik értenek ezekhez a ketyerékhez tulajdonképpen.
0: Mikorra tervezik akkor tehát a következőt? Azt lehet-e már tudni nagyjából sejteni?
1: Tehát ami rendszeresen megy, ugye, ami most a harmadik volt, ez a tavaszi, az nyilván jövő májusban az szinte biztos, és valamikor ősszel, szeptemberben szeretnénk ezt a másikat, de nyilván ez még nem fix, de azért tervezzük.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban először Korós Gáborral, a Szilvás Fáradi Kutyakiállítás főszervezőjével beszélgettünk a május 22-én kezdődő programról. Ezután Öllert Györggyel, az EGRI fertelmesteri testület tagjával az Egerkör családi kerékpártúráról beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma éjfélkor jár le az adóbevallás határideje, és addig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A Katolikus Egyház technikai száma 0011. Érdemes ezt akkor is feltüntetni, ha az adó a kedvezmények miatt 0 forint, mivel a kiegészítő állami támogatások összegét a felajánlók száma alapján osztják szét. Zsegos Rizs bíboros érsek fogadta Magyar Pétert Krakkóban, a Wawelben. A királyi székesegyház volt a magyar miniszterelnök első állomása Kis-Lengyelország fővárosában tett látogatásán. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a kormányfő. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt, és hangsúlyozta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A miniszterelnök és delegációja Krakkóból aztán Varsóba utazott tovább. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna jó szomszédsági viszonyban érdekelt, ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről, mint mondtam, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit is bejelentettem, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot. Volodymyr Zelenszky jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Alekszandr Szirszky, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatóján arra utalt, a hétvégéig várnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Átadják a kegyelmi ügy Sándor palotában őrzött iratait a kormánynak, ha erre hivatalos kérés érkezik, közölte a köztársasági elnök hivatala. Az igazságügyi minisztériumon keletkezett másik dossziét már tegnap nyilvánosságra hozta a kormány. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, Varga Judit volt igazságügyi miniszter nem támogatta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, a bicskei pedofil igazgató segítője, ugyanakkor a kegyelmet végül mégis ellenjegyezte. Magyar Péter nem zárta ki, hogy volt feleségét félrevezették. Közölte, parlamenti bizottság is vizsgálja majd az ügyet, ahol minden szereplőtől magyarázatot várnak. Gaudi Nagy Tamás felfedte, kinyújtotta be a kegyelmi kérelmet, K. Endre felesége volt az, de sikerességében maga az ügyvéd sem bízott állítása szerint. Miután tegnap beszélt a miniszterelnök részletesen az ügyről, Gaudi Nagy Tamás felszólította Magyar Pétert, állítsa le az ellene folytatott sajtó- és gyűlölethadjáratot, ahogy fogalmazott. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, az így megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Bár a kukorica nem tűnik el teljesen az országból, a megváltozott éghajlati viszonyok miatt a hazai mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell. A hagyományos termesztési módokat új technológiák, a kukoricát pedig szárazságtűrő növénykultúrák, például a cirok válthatják fel, ismerteti a Portfólió gazdasági portál a Klímapolitikai Intézet friss kutatását. A problémát nem a csapadék hiány, hanem a rendkívüli nyári hőség és a fokozott párolgási veszteség okozza. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter, a kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter, aki a Facebook oldalán jelentette be a döntést. Ruszin Szendi Romulusnak, a vezérkar főnökeként Sándor Zsolt volt a helyettese, az eddigi vezérkari főnököt Böröndi Gábort 2023-ban nevezték ki. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrű lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. Végül az időjárásról: többnyire derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék, e-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály, Eger Foglár György utca 6, telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék, e-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
6: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és a mai adásban tovább folytatjuk a beszélgetést az előző adásban megkezdett Bakócz Tamásról, és arról, hogy tulajdonképpen az egri püspökségét ő hogyan cserélte át az esztergomi püspökségre, úgy, hogy az esztergomi székből pedig Esztei Hippolit került át az egri székbe, tehát körülbelül itt tartottunk az előző adásban, de hogyha valamit rosszul mondtam, majd Buda Péter atya remélem, hogy kijavít engem, de minden esetre nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké, amen.
6: Tehát körülbelül itt hagytuk abba az előző adást.
7: Igen, erről beszéltünk, hogy Bakócz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely Esztei Hippolittal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt Esztei Hippolitnak, illetve hát még a nagynénje Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt II. Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolit lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj. Bakócz Tamás pedig, kihasználva a magyar rendeknek az elégedetlenségét, hogy egy külföldi legyen a Magyarország prímási székébe, így ezt a közhangulatot meglovagolva, ügyes diplomáciával rávéve a királyt, meg rávéve a pápát, sikerült neki átmennie az esztergomi székbe, és akkor szerintem folytassuk az eddigi hagyományok szerint, hogy ne fejezzük be egy-egy püspöknek a történetét ott, ahol éppen befejeződött mondjuk az egri
6: élete.
7: Így van, hanem nézzük meg, hogy mi is történik vele, már csak azért is, mert Bakócz Tamásnak a neve, ha azt veszük figyelembe, hogy ki az, akit ismernek a középkori vagy a korábbi püspökök közül Magyarországon, ő azért úgy hozzátartozik az általános műveltséghez, pontosan a pápa jelöltsége miatt. Úgyhogy érdemes vele azért foglalkozni még, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a sorsa.
6: Hát meg főleg azért, mert itt gyakorlatilag az esztergomi érseki szék megszerzésével, ugye ő még mindig egy olyan belpolitikai helyzetben lett egy nagyon magas pozícióban, ami azért bőven beleszólhatott az ő munkásságába.
7: Igen, ne felejtsük el, hogy ugyanakkor politikailag is nagyon fontos személy, hiszen II. Ulászló nem olyan túlságosan erőskezű uralkodó, és mellette pontosan Bakócz Tamás, mint tanácsadó, mint kancellár, majd ez ellen is fognak tiltakozni, de egyelőre még ő az, aki a belpolitikában is a legerősebb tényező Magyarországon.
6: Jó, tehát elfoglalja az esztergomi széket, tehát ő innentől fogva hivatalosan hercegprímás lesz, az egyház feje Magyarországon, ugyanígy nevezték, mint ahogy ma is nevezzük ugye ezeket a tisztségeket. Hogyan változott, vagy mennyiben változtatta meg a korábbi esztergomi érseki feladatköröket, vagy mondjuk milyen jelentősége volt neki az esztergomi székben?
7: Nézzük az, hogy hogyan is történik mindez, mert emögött van egy óriási birtokgyarapodás is. Tehát amikor ő előre lép, az egyben azt is jelenti, hogy újabb birtokokat szerez, ráadásul a királytól is újabb és újabb területeket kap meg, úgyhogy tehát amellett, hogy ő személyesen gazdagodik, ő azért egy nagyvonalú mecénás is. Tehát amikor például elhagyja itt az egri püspökséget, akkor az egri káptalan részére még adományokat tesz. Tehát birtokokat adományoz az egri püspök területéből a káptalan részére, illetve ugyanakkor a káptalan is ajándékoz neki, tehát például itt a Egerben ugye a Tihamér város rész, azt odaadja a káptalan a püspöknek Vadaskert céljából. Ugye ez lesz az, amiből majd később kialakul, persze akkor még sokkal nagyobb volt, mint ahogy most, az érsekkert, az hivatalosan Szmrecsányi Lajos érsekkert. Azok mind egybefüggő nagy vadasparkká lett kiépítve, és amit aztán később a későbbi egri püspökök és érsekek is használtak, ugye egészen pontosan Szmrecsányi Lajosig, aki a városnak adományozta. Na de térjünk vissza arra, hogy egyéb ilyen területeket is, vagy birtokokat is adományozott, illetve az volt még egy érdekes, hogy amikor megérkezik már Esztergomba, akkor pedig még a győri káptalant is megjutalmazza. Ne felejtsük el, hogy ő korábban győri püspök volt, és sokáig nem tudta elfoglalni az egri püspökséget ugye az olasz érdekeltségek miatt. Tehát megemlékezett a győriekről is, úgyhogy nekik adta a győri káptalannak halastavakat, bizonyos területeknek a tizedeit, aminek az volt a célja, hogy ezért a káptalan naponta énekes misét mondjon érte. Na most föltetjük a kérdést, hogy miért kell énekes misét mondani érte minden nap. Talán a mai ember számára ez szokatlan, de abban az időben sokkal jobban hittek a Szent Misének a kegyelmi erejében. Bakócz Tamás pedig tisztában volt az ő emberi gyengeségeivel, tehát azzal is, hogy a különböző politikai húzásai, meg egyházi húzásai nem mindig felelnek meg azért a szabályoknak, vagy mondhatjuk azt is, hogy bizonyos szempontból már szinte erkölstelenek, és ezért kéri azt, hogy naponta misézzenek érte, méghozzá nyilvánosan, és reménykedik abban, hogy akik elmennek azokra misékre, azok is imádkoznak érte.

0: Van még valami, ami mindenképpen kedvessége, vagy legalábbis jó szándéka volt Eger felé, amivel tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Egert ő még továbbiakban is támogatta.
1: Igen, hát annak idén ugye hát azt talán említettük, hogy folytatta a Székesegyháznak az építését, hogy a kápolna koszorúban egy külön egy Mária kápolnát építetett, és így tovább. De most, amikor megérkezik Esztergomba, akkor nem áll meg a karrierje. Ugye egyelőre még csak esztergomi érsek, viszont nem sokára, 1501-ben egy nagyon fontos dolog történik vele, és pedig az, hogy VI. Sándor pápa, aki ugye korábban riválisa is volt itt a püspöki székben, az kinevezi őt kardinálissá, tehát onnantól kezdve ő is most már bíboros lesz, ami azt is jelenti, hogy részt vehet a pápa választó gyűléseken, a konklávékon, és ugye, akik ott részt vesznek, azok egyben már esélyt is kapnak későbbiekben.
0: Beszélhetünk erről, vagy azért még majd erre később térünk vissza, hogy mondjuk mi az, ami őt az esélyesek közé emelhette?
1: Az majd szépen
0: fokozat. Később beszéljünk róla, még egyelőre frissen elfoglalt esztergomi érsek.
1: Így van, most Esztergommal annyira nem foglalkozunk, mert ő se foglalkozott vele annyira, majd egy-két dolgot említünk, hanem ekkor ő már a nagy politika felé irányul, ami azt jelenti, hogy túl is mutat Magyarországon, tehát olyan körökkel kerül kapcsolatban, mint a Velencei Köztársaság, a Német-Római Császárság, az itáliai fejedelemségek, és ennek kapcsán derül ki az, hogy 1509-ben például egy újabb, nagyon megtisztelő címet kap, itt azt kell mondani, hogy ez valójában cím, méghozzá megkapja a konstantinápolyi patriarchai címet. Tehát Konstantinápoly latin patriarkája lesz. Persze azért mondtam, hogy ez igazából cím, mert hogy tudjuk, hogy 1453 óta Konstantinápoly már török kézen van, és korábban is a latin patriarka az jelentéktelen volt, igazából a görög, az ortodox patriarka volt a jelentősebb, de akkor is ez mindenképpen abban az időben még egy nagyon fontos kitüntető cím volt, mert hogy Konstantinápoly még csak 50 éve foglalták arra a törökök, és még mindig úgy tűnt, hogy a kereszténység, hogyha összefog, akkor Konstantinápolyt, sőt a Szentföldet is felszabadítják a töröknek az igája alól. Tehát ez még sokkal élénkebben élt az embereknek a gondolkodásában. Ma már senkinek nem jutna eszébe nyugaton, hogy indítsunk hadjáratot Törökország ellen, hogy visszafoglaljuk az ősi keresztény városokat, Konstantinápolyt, vagy a kis-ázsiai városokat, Efezust és így tovább. Vagy hogy menjünk a Palesztinába, Izrael ellen. Senkinek nem jut eszébe. De abban a korban ez még állandóan ott volt az embereknek a gondolkodásában. Tehát 50 évvel korábban Hunyadi János még úgy indul el balkáni hadjáratra, hogy ha lehet, akkor Konstantinápolyig meg se áll. Akkor még Konstantinápolyt nem foglalták el a törökök, de hogy pontosan azért megy Konstantinápolyig, hogy ott a konstantinápolyi vagy bizánci császárral összefoglalva folytatják tovább a hadjáratot a törökök végleges kiűzéséig.
0: Bakócnak amúgy a székhelye az hol volt ilyenkor? Vagy Esztergomban volt?
1: Esztergomban.
0: És ezeket a...
1: Illetve hát sokat volt a király mellett Budán.
0: Budán.
1: Viszont olyan cím, hogy a nagy patriarkátusok közé tartozik. És igaz, hogy ugye nem tudja elfoglalni, de a cím az önmagában nagyon kitüntető, nem szabad elfelejteni, hogy konstantinápolyi patriarka, az a római patriarka után következik a patriarkák sorában. A római patriarka, ugye ez a nyugat patriarkája, az pedig nem más, mint amit úgy hívunk, hogy pápa, uh-huh. Így van.
0: És mondjuk például ez a konstantinápolyi patriarka cím azon túl, hogy most akkor nevezzük névlegesnek, mert hát most nem egy funkcionális feladatot jelentett, ez mondjuk neki jövedelmet jelentett. Azért.
1: Ez nem igazán. Mondom, ez valójában egy nagyon fontos, kitüntető cím.
0: Ami mondjuk a presztízsét még inkább növelte.
1: Így van.
0: Tehát egy presztízs növelő.

0: kérdésre mindenképpen alkalmas.
1: Pontosan.
0: Jó, bepolitikázzunk még tovább, tehát hogy
1: talán van? Egy kicsit az egyházzal kapcsolatos dolgait nézzük meg, mert hogy egy dologban azért nagyon fontos folyamatot indított el, ami hát a halálával aztán meg is torpant, de az látszik, hogy nagyon a szívén viselte némely szerzetes rendnek az ügyét, például a premontrai rendnek a dolgait, amely ebben az időben egy megújulási folyamaton megy át, amelynek a kiinduló pontja elsősorban Franciaország. Majd azt hát nem fogjuk látni annyira, mert ez már nem fontos, de második Ulászlónak a második felesége, tehát miután Beatrixszal kötött házasságát egyházi bíróság kimondja, hogy érvénytelen 1510-ben, az francia, és éppen ezért ugye a francia kapcsolatok is megélénkülnek. És onnan jön a lehetőség, hogy na, akkor a premontrai prépostságoknak, a magyarországi prépostságoknak a helyzetét is meg kellene vizsgálni, és itt bevezetni azokat az újításokat, reformokat, ami igazából a rendnek a megerősödését szolgálja. Amikor reformról beszélünk, az azt jelenti, hogy visszatérni az eredeti karakteréhez, az eredeti karizmájához a rendnek. Úgyhogy, és az azért is fontos, mert a premontrei prépostságok azok speciális helyen voltak a hierarchiában, tehát ők ki voltak véve a helyi püspököknek a fennhatósága alól, és az összes magyarországi premontrei prépostság az közvetlenül az esztergomi érseknek volt alávetve, és így már érthető is, hogy miért érzi fontos feladatának, hogy akkor Magyarországon is megreformálják a premontrei rendet.

0: sajnos, amikor ő meghal, akkor ez a rendnek az az előmozdulása, az bizony megakad. Illetve még egy más szerzetes rendet is föl kell hozni, ez pedig nem más, mint az obszerváns ferenceseknek az ügye, ugyanis őket is támogatja. Egy egri vonatkozás, hogy amikor itt Egerben az obszervánsok megjelennek, utána a konventuálisok elfoglalják az obszervánsoknak a kolostorát.
1: Ez mit jelent, hogy obszerváns ferences rendi?
0: Az obszerváns ferences rendi azt jelenti, hogy egy olyan új irányzat a ferences renden belül, amely szigorúbb, és igyekszik visszatérni jobban az eredeti ferences hagyományhoz, tehát a nagyobb szegénységhez. Szerintem már beszéltünk róla úgy szőrmentén, amikor Kapisztrán Szent János szóba jött, vagy Rangoni Gábor révén, hogy ez volt a szigorúbb ág, és ugye Kapisztrán Szent János meg Szénai Szent Bernardin voltak a nemzetközi porondon a leghíresebb ilyen obszerváns ferencesek, de ekkor még hivatalosan nem voltak szétválasztva. Tehát az összes ferences egy kalapba volt, csak voltak a szigorúbb irányzat követőik, ők az obszervánsok, akik jobban figyelembe vették, odafigyeltek az eredeti dologra, és voltak a konventuálisok, akik viszont a ferences folyamatosságot biztosították, de például náluk a szegénység az már kevésbé volt olyan radikális. Tehát most nyilván az egyéni személyes szegénység az megvolt a rendben belül, csak ott már elnézőbbek voltak azzal kapcsolatban, hogy jó, a ferences szerzetes a szegény, de a ferences szerzetes rend az birtokolhat. Egyébként hát itt a mostani szóhasználat szerint ugye a konventuálisokat mi minoritáknak hívjuk. Uh-huh. Az obszervánsokat, azokat hívjuk mi ferenceseknek. Tehát Magyarországon mind a két rend jelen van most is, csak más néven hívjuk őket, mint ahogyan akkor, és mint ahogy általában mondjuk a más nyelvekben megjelenik. Majd pontosan ez az időszak lesz az, amikor ez már annyira akut problémává válik az egyházon belül, hogy a ferencesek között ilyen surlódások, torzsalkodások vannak, hogy majd a következő pápa, 10. Leó lesz az, aki a két rendet hivatalosan is szétválasztja 1517-ben, és onnantól kezdve mind a kettő ugye a ferences első rend, tehát a férfi rend, de két teljesen egymástól független ágra szakad szét hivatalosan is.
1: Egerben például mind a ketten voltak, ugye? Most igen. Lásd Dobótér, lásd egészségházúti templom,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, igen. Hát mondjuk ezek már itt a török utáni visszatelepülések.
1: Igen, igen. Bakócnak a helyzete tényleg most így a politikai életben, tehát most itt ugye beszéltünk az Ulászlóval való kapcsolatáról, meg egyáltalán ugye az egyházban betöltött szerepéről, de a nagy országgyűléseken a szerepe is, hát ugye már az előbb érintőlegesen említetted Péter atya, hogy majd később rátérünk, talán rátérhetünk most ugye, hogy azért ő milyen fontosabb pozíciókat töltött be, és hogy ezekhez mondjuk mit szólt a nép, meg mondjuk ezeket hogyan lehetett így egybe koordinálni?
0: Hát itt igazából a nemességnek a hozzáállása a kérdéses.
1: Hát nyilván nem a parasztságé, igen.
0: Igen, mert hogy ők voltak azok, akik az országgyűléseken véleményt tudtak nyilvánítani, és kiderült, hogy már 1497-ben, tehát igazából rögtön akkor, amikor ő megszerzi az egri püspökség után az esztergomi érsekséget, már akkor probléma merül föl, tehát már akkor is a köznemesség sokalja azokat a tisztségeket, amelyeket ő saját kezébe gyűjtött össze. Hiszen korábban már megszerezte a Szent Korona őrének a rangját is, ugye a nádorral együtt voltak a Szent Koronának az őre. Azon kívül, ahogy mondtam, a királynak a kancelláriáját is vezette, a királynak ilyen főtanácsadója volt, és ezért van az, hogy a rendek már 1497-ben, tehát mielőtt még elfoglalta volna az esztergomi széket, már akkor tiltakoznak, és mondják, hangot adnak ezen kívánságuknak, hogy az akkor még egri püspök kezéből vegyék ki a koronaőrségi titulust, illetve azt is követelik, hogy a kancellári tisztség az vétessék el az egyháziaktól, hogy azt ne egyháziak töltsék be, hanem polgárok, civilek, és ugye ez is egyértelműen ki ellen irányul, Bakósz Tamás ellen, mert hogy ezeket éppenséggel ő tölti be. Hát végül is a kancellári tisztségtől valóban megfosztják.
1: De amúgy mi volt az alapvető probléma? Tehát itt a tisztség halmozással volt a bajuk, vagy Bakócz személyével?
0: Mind a kettővel, meg egyáltalán, tehát az látszik, hogy ő már ugye Mátyás királytól kezdődően benne van az országvezető grémiumában. Ő minden ilyen zűrzavaros időszakon megtalálta azt a helyet, hogy ő hogyan tudja jól pozícionálni magát. Tehát amikor azt kellett, akkor ő látszólag Korvin János mellett volt, de közben már Ulászló kez alá dolgozta az ügyeket, és akkor ennek az a következménye, hogy azért a nemesség ezt sokalja. Túlságosan sok hatalom kerül az ő kezébe, és akkor, hogyha most még látják, hogy pályázik az esztergomi érsekségre, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak az első zászlósura lesz, ez már tényleg sok. Osszák meg a hatalmat, ne mindenben ő legyen a király mellett.

0: De például voltak olyan elődei, ugye, aki Beckenszlóer János, tehát ugye azért voltak olyanok, akiknek most ha tetszett, hanem a nemességnek tudtak nagyon sok pozíciót betölteni, bár mondjuk azok nem országon belüliek voltak feltétlenül, hanem azért ide is, oda is, kintre, külföldre is, tehát ugye elég sok mindent összetudott harácsolni magának, csak hogy hát most kérdés az, hogy valakinek hagyják, valakinek nem hagyják, jobban bele tudnak szólni.
1: Az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy ugye a kancelláriában azt kell mondani, hogy alapvetően eddig szinte mindig egyháziak voltak. Viszont pont ez az időszak, amikor a civil szféra is úgy magára éled, ez a reneszánsznak is köszönhető, hogy egyre többen jelennek meg a porondon olyanok, akik kellő műveltséggel, kellő fölkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen pozíciókat be tudjanak tölteni. Ugye korábban ez tényleg szinte az egyháznak a privilégiuma volt, egyházon keresztül lehetett eljutni a nyugati egyetemekre, magasfokú képzettséget szerezni, kultúrát szerezni, és így tovább. Azonban ez most már egyre nyitottabb a mondjuk így, hogy a civil szféra előtt is. Tehát egy bizonyos fajta klérus ellenesség, ez megjelenik mindenhol ebben a korban. Hát most nem akarok nagyon előre menni, de hát ugye nem sokára ott vagyunk már a reformáció idejénél, ami pontosan ebből az egyház ellenességből, vagy klérus ellenességből is táplálkozik. Tehát ez egy általános kortünet, hogy aztán ez mely részeken hogy csapódik le Európában, Németországban, vagy Itáliában, vagy Spanyolországban, vagy Magyarországon, az már különbözik, de egy bizonyos fajta ilyen klérus ellenesség az igenis megjelenik. De ez magával hozta a kor. Tehát egyrészt a polgárságnak a magára találása a reneszánszon keresztül, másrészt, hogy a reneszánsz az a pápaságban, illetve az egyházi életben egy bizonyos fajta romlást hozott. Tehát nem a kultúrában, mert hát az egyház a legcsodálatosabb mecénása volt ebben a korban a kultúrának és a művészeteknek, hanem erkölcsi romlást. Tehát, hogy nagyon sok méltatlan életű főpap, sőt, ugye pápa jelenik meg ebben az időszakban, ami nem növeli az egyháznak a tekintélyét, hanem inkább rombolja.
0: Ez milyen fajta ambivalencia tényleg, hogy ugye itt az emberek személye, tehát az erkölcsössége volt megkérdőjelezhető, hát ugye a klasszikus reneszánsz pápákról, hogyha beszélünk, de ugyanakkor meg építés...
1: Pont az ő korukban vagyunk, tehát itt emlegetjük...
0: Tizedik Leót, meg hatodik Sándort,
1: persze, hatodik Sándort, igen. Majd fogjuk emlegetni második Gyulát is.
0: Így van, de hogy azt a fajta ambivalenciát értem, hogy ugye itt ugye a reneszánsz pápák és a személyük, hát sajnos ugye az erkölcstelenségüket, ezt tudjuk, ezt nem lehet letagadni, de ugyanakkor meg ugye az építészetben, meg a kultúrában, meg a műveltségben meg mekkorát adott tényleg ez a kor. Tehát, hogy ez olyan érdekes kettőség, ennek is lehetne amúgy az okát vizsgálni, hogy van az, hogy amúgy mekkora tényleg a reneszánsz, tehát mekkora kulturális robbanás történt tényleg az emberiség életében. Pápák meg valahogy meg az egyházon
1: belül érhezik. Nézzük itt a mi érsekünket, Bakócz Tamást, hát itt is azt látjuk, hogy micsoda ambivalencia van az ő személyében is. Tehát egyrészt látjuk Bakócz Tamásnál azt, hogy egy gátlástalanul törtető, egy olyan személy, aki tele van ambícióval, és nincs előtte akadály. Ugyanakkor látni fogjuk azt, hogy egy bőkezű mecénás, aminek hála Istennek nyoma is maradt, mind a mai napig, illetve hát azt is láttuk, hogy ugyanakkor meg minden nap ének és misét mondott saját magáért, mert fontos számára az üdvösség, és tisztában van vele, hogy azért bizonyos tettei azok nem egészen vannak összhangban az evangéliummal, vagy a főpapi tisztségével.
0: Az az igazság, hogy most lehet, hogy túl kimerem mondani, de amikor valaki ilyen pozícióba kerül, hát hogy mondjam, tehát nyilván a tehetsége és az elképesztő alázata és a mély buzgó vallásossága is elvihet valakit erre az irányba, de azért valljuk be, nem ő az egyetlen, aki, tehát mondjuk, ha egy ilyen magas pozícióba kerül, meg még tovább, tehát hogy benne van ez a törtetés. Tehát, hogy most ez akár egy egyházi magas pozíció, de most akár beszélhetnénk egy állami magas pozícióról is, azért vannak emberek, akiknek még több kell. Tehát, hogy most ez Bakócz Tamás védelmében, nem védelmében, az nyilván nyilván furcsa, hogy valaki buzgó vallásos, meg közben törtetés, de hát azért próbált ő adni a maga módján.
1: Itt tartottunk tehát, hogy ő ezeket mindet, hát mondhatjuk így, hogy duzzogva azért komolyan veszi, és leteszi a kancellárságot, tehát szépen a pecséteket, azokat átadja a királyi kancellárnak, sőt, még a titeli prépostságról is lemond. Pontosan nem tudni, hogy miért, lehet, hogy csak egy gesztusnak szánta, hogy mégse annyira harácsoló ő, és akkor így érkezik meg aztán a Esztergomba, ahol aztán folytatja a hatalmának a kiépítését. Rögtön azzal, hogy az esztergomi érsekséghez hozzácsatolja a milkói püspökséget. A milkói püspökség, ez az a mondhatjuk így, hogy az országhatáron kívül, tehát a Kárpátokon túl a mai, hát most Románia, Moldávia környékén lévő, hát nem olyan túlságosan erős püspökség, de azért ott is vannak katolikusok, és ő rájuk, tehát ezt a püspökséget, ezt is a saját vonzás körébe behúzza, illetve, amire még szemet vetett, a szász esperességek, amelyek ki voltak véve a közvetlen püspöki fennhatóság előtt, tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos fajta autonómiát élveztek, no, ezeket is a saját joghatósága alá vonja, hát azzal a céllal, a szász városok azok gazdagok voltak, és így aztán meg tudta szerezni ezen városoknak a tized jövedelmét.

0: Ebből is látszik, hogy na ezután akkor már Esztergomban építi ki egyre jobban a saját hatalmi bázisát, illetve egyre nagyobb jövedelemre tesz szert. Amikor pedig a későbbiekben ugye megfogalmazódik benne, ugye most már ő konstantinápolyi patriarka, ő az anyaszentegyház bíborosa, hogy ettől magasabbra már csak akkor juthat, hogyha megszerzi a pápaságot. Tehát ez úgy tűnik, hogy már az 1500-as évek elején, tehát 1505 környékén, amikor ő már nagyon komoly kapcsolatban van a velenceiekkel, illetve első Miksával, a német-római császárral, akkor kap bizonyos ígéreteket arra, hogy ha bizonyos ügyeket elintéz második Ulászló királynál, akkor ennek fejében őt támogatni fogják a következő konklávén, hogyha úgy adódik, akkor pápa lehessen belőle. Ugye 1505-ben vagyunk, már most kicsit pár évet előre ugrottunk az időben, tehát ekkor már nem hatodik Sándor a pápa, hanem már második Gyula, aki megint egy tipikus reneszánsz pápa, nála ilyen erkölcsi kihágásokat nem nagyon lehet fölróni, viszont neki is óriási ambíciói vannak, ő elsősorban politikusként és hadvezérként tevékenykedik, bár aggasztján nagy ősszakállal, de azért ez nem akadályozza meg, hogy lóháton vezesse a seregeit Észak-Itáliába, és az egyházi államnak a korábban elveszített területeit azt visszahódítsa. Tehát második Gyula idejében történik ez a dolog, hogy ő is szemet vet a pápaságra, de hát egyelőre második Gyula nem mutatja azt, hogy ő neki, bár már öreg, de bármilyen baja is lenne, sőt, nagyon is energikusan vezeti az egyházat, úgyhogy a kortársak egyszerűen il terribilének, ugye a rettenetesnek hívták. De térjünk vissza Bakusz Tamáshoz, tehát hogy miről is volt szó. Tehát a Habsburgok ekkor már ilyen többszöri próbálkozással igyekeznek a magyar királyságot megszerezni. És Bakócot arra biztatják, hogy második Ulászlót próbálja afelé terelgetni, hogy az ő halála után a magyar Szent Korona az a Habsburgokat illesse meg. Ugye tulajdonképpen már a 15. században is újra és újra fölmerülő probléma volt, sőt, ugye bár tudjuk, hogy Habsburg Albert személyében már volt is Habsburg uralkodója Magyarországnak. Bár csak a rövid időre, mert fiatalon meghalt. Tehát a Habsburgok azóta is dédelgetik magukba ezt a tervet, és ehhez akarják ugye Bakócot felhasználni, és cserébe azt mondja, hogy akkor ő viszont, mint német-római császár, megpróbálja majd a befolyását latba vetni a következő konklávénál Bakócz Tamás érdekében. Valami hasonló dolog történik egyébként a Velencei Köztársasággal is, tehát, hogy ők is megígérték a támogatásukat. A Velencei Köztársaság akkor Itáliában talán a legerősebb állam volt. Ugye 5 jelentős államalakulat volt a mai Olaszország területén Itáliában. Ugye északon fönt volt a milánói hercegség, ugye a Sforzáknak a vezetésével, amely azonban ugyanakkor francia érdekeltség is volt, tehát a francia királyok újra és újra átkeltek az Alpokon, és igyekeztek Milánót a saját hatáskörükbe vonni. Ugye északkeleten ott volt a Velencei Köztársaság, amely ebben az időben gyakorlatilag egész Dalmáciának az ura volt, sőt, voltak birtokai a mai Görögország területén, az égei-tengeri szigeteknek a jelentős része az ő kezükben volt. Igaz, hogy Konstantinápoly eleste után ugye a törökökkel való viszony az jelentősen gyengítette a Velencei Köztársaságot, éppen ezért fontos volt számára, hogy a nyugaton is jó szövetségesei legyenek, és ehhez ugye a török ellenes küzdelemhez kimondottan jól jöhet egy magyar szövetség, illetve hogyha esetleg egy magyar származású tudnának bejutatni a pápai székbe, ugyanis egy magyar az a bőrén érzi a török veszélyt. Azt a veszélyt, amely a Velencei Köztársaságot, különösen ebben az időben, még különösen az égei-tengeri szigetvilággal kapcsolatban folytogatta. Ugye a nyugatiak nem érzik annyira a török veszélyt, de ha egy magyar kerül oda, akkor az egész biztos, hogy komolyabban veszi azt, hogy Európát, az európai kereszténységet összefogja a törököknek a megtámadására, és ez a Velencei Köztársaságnak is haszonnal jár, visszaszerzi a törökök által már megszerzett birtokokat.
1: Ugye azért vannak olyan emberek, akik valamire valóban nagyon vágynak, és vannak azok az emberek, akiket belehelyeznek adott pozícióba. Tehát Bakócnak ez a törtetése az egyértelműen mutatta az utat, onnantól fogva, hogy ő érsek lett és kardinális, hogy igen, ő akarta, és ehhez ugye neki kapóra jött, hogy támogatókat talált, mert ugye Velence támogatta, nyilván, hogyha ő pápai székbe kerül, akkor ő meg majd Velencét viszont támogatja, tehát hogy ez akkor az ő személyes indítatása is volt.
0: Egyre jobban kinyílt elő a perspektíva. Uh-huh. Tehát ezekkel a kapcsolatokkal, egyébként hát még azt is gyanúsították azzal is, hogy Velencének a beépített embere itt a magyar királyságban. Azért ezt nem kell komolyan venni, de az biztos, hogy a velenceiekkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Tehát inkább azt lehet látni, hogy megnyílik előtte a tér. Tehát, hogyha ilyen uralkodók, vagy ilyen államok keresik az ő kegyét, akkor ez azt is mutatja, hogy még többet lehet tenni, ha még magasabbra jutok.
1: Tehát tulajdonképpen az, hogy ő ott lesz azon a pápa választó zsinaton, tehát tulajdonképpen tizedik Leó lesz az, akit megválasztanak, ugye? Tehát, hogy a második Gyula halála után kerül ő oda, ahova ő tervezi. Még egy dolog jutott eszembe, nem feltétlenül szorosan kapcsolódik a témához, de ugye a Sugárféle könyvben ugyanúgy látom ezt is, te is említetted, Péter atya, hogy ugye végül is Ulászlótól sikeresen elválik aragóniai Beatrix. Nekem pont az jutott az eszembe.
0: Illetve, hogy érvénytelenítik a házasságot, amit egyébként hát tényleg, hát egy nagyon olyan házasság volt, ami tényleg érvénytelen. Tehát titokba kötötték, kimondottan ugye elrontották, azt már néztük annak idején.
1: Igen, igen, csak hogy az jutott eszembe, hogy ugye ez egyértelműen kiderült akkor, amikor ő Mátyásnak ő nem szült utódot, hogy ő valószínűleg egy meddő feleség, mert hogy Mátyásnak született, ugye törvénytelen fia, tehát nem Mátyással volt a probléma, ezt még valószínűleg akkori viszonyok között is felfogták. Tehát egy meddő feleséget azt hogy lehet utána egy következő regnáló királlyal összekötni, aki tudván nem fog utódot szülni.
0: Ráadásul idősebb is volt, mint második.
1: Jó, hát másul is voltak ilyenek, tehát igen, mondjuk de... 8. Henriknek is ugye, amikor a bátyja a feleségét elvette, a aragóniai Katalint. Tehát ő is egy idősebb nő volt nyilvánvalóan.
0: Igen, de feltételezték, hogy meddő. De ezt nem lehetett biztosra tudni. Hát abban az időben ezt még nem tudták úgy megvizsgálni. Egyébként pedig ugye a kánonjog szerint a meddőség az nem házassági akadály. Uh-huh. Tehát nem azért volt érvénytelen a házasság, hanem azért, mert nem tartották be a szükséges formákat. Tehát egyrészt uralkodó nem köthet titokban házasságot, az nyilvánosnak kell lenni. De ezt nagyon jól tudta Bakócz Tamás, és mégis asszisztált ehhez a házassághoz.
1: De miért kellett titokban megkötni ezt a házasságot?
0: Azért kötötték titokban, mert hogy gyorsan nyílbe ütötték, ez egy szövetség volt aragóniai Beatrix és második Ulászló között. Uh-huh. Ráadásul ugye Ulászló szánszándékkal rosszul válaszolt az egyik kérdésre, a jelenlévő tanúk ezt pedig később bizonyították, és ezzel ugye a házasság formai szabályait megszegték, ugye több rendben is. Egyébként aragóniai Beatrix is nyilatkozott korábban úgy, hogy ezt a házasságot ő csak azért köti meg, hogy egyenlőre pozícióban maradhasson, de sose fogja majd érvényesnek tekinteni. Úgyhogy aztán szépen az egyházi bíróság elvégezte a dolgát, és ez a sok sebből vérző házasság tényleg érvénytelennek nyilvánította.
1: Melyik volt ez az ominózus zsinat, vagy pápa választó gyűlés?
0: Igazából ott két zsinat van, de az egy kicsit bonyolultabb a történet, mert itt most egy kicsit politikai hátteret kell keríteni hozzá.
1: Hát az, hogy tulajdonképpen akkor itt hogyan alakulnak ezek az izgalmas részek, és ezek a majdnem pápa lett Bakócz Tamás, meg egyáltalán ezek az itáliai dolgai, erről már csak a következő adásban tudunk beszélni.

0: A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 10 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az SZIA bevallás határideje ma éjfél. Aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A Katolikus Egyház technikai száma 0011. Érdemes ezt akkor is feltüntetni, ha az adó a kedvezmények miatt 0 forint, mivel a kiegészítő állami támogatások összegét a felajánlók száma alapján osztják szét. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó 11,3%, a reálkereset pedig 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián kereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, az így megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Bár a kukorica nem tűnik el teljesen az országból, a megváltozott éghajlati viszonyok miatt a hazai mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell. A hagyományos termesztési módokat új technológiák, a kukoricát pedig szárazságtűrő növénykultúrák, például a cirok válthatják fel, ismerteti a Portfólió Gazdasági Portál a Klímapolitikai Intézet friss kutatását. A problémát nem a csapadékhiány, hanem a rendkívüli nyári hőség és a fokozott párolgási veszteség okozza. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV-a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertetése szerint az elmaradt járműjavítások okozzák ezt, de ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. 63 újabb helyszínen mutatta ki aszbesztszennyezést két magyar városban. Április végén összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet aszbeszttel szennyezett, közölt a Vasvár megyei kormányhivatal. Kőszegen még 21 másik helyen is mértek, és szintén aszbesztet találtak. Zsegos Zsis bíboros érsek fogadta Magyar Péter Krakóban, a Vávelben. A királyi székesegyház volt a magyar miniszterelnök első állomása Kis-Lengyelország fővárosában tett látogatásán. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a magyar miniszterelnök Krakóban. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt, és hangsúlyozta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Magyar Péter és delegációja később tovább indult Varsóba, illetve tárgyalásokat folytatnak még Gdanszban is. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéseiről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Alekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők parancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Iránnak korlátozott időáll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. A közel-keleti harcok mielőbbi leállítását sürgette a kínai elnök Pekingben, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta. A konfliktus mielőbbi lezárása pedig hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásának, az ellátási láncok zavartalan működésének és a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához, fejtette ki. Xi Jinping arról is beszélt, a kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek. Végül az időjárásról. Többnyire derült az ég, némi fátyol és gomoly felhővel. Csapadék ma általában nem hullik, kevés helyen lehet zápor, a szél viszont sok felé-felé lénkül. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. Az afroamerikai eredetű gospel, vallásos ének, jelentése evangélium. A kórusról Mark Zeman együttes vezető és dr. Simon Szabó Laura szólamvezető beszélget Császi Erzsébettel, valamint Slezák Emília vezetőségi tag, aki szakdolgozatot írt a kórusról. Tartsanak velünk!

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Golgota keresztény gyülekezet székhelyéről, az Erzsébet körút 13 szám alól. Ez a 7. kerületben van. Itt próbál a Golgota Gospel Kórus, amely már 24 éve alakult, és azóta folyamatosan szolgál, énekel. Ez egy speciális dicsőítő műfaj. Nagyon vidáman, örömtelien énekelnek, tehát jó kedvet csinálnak a hallgatóknak. Tapsolnak, általában angolul énekelnek, de persze magyarul is hallani őket. Magyarországon a legnagyobb létszámú, 100 tagja van. A kórusnak 3 tagja ül itt, az első, Mark Zeman, ő a kórus vezetője, és Lezák Emília, aki a kórus vezetőségi tagja, és Simon Szabó Laura, szólamvezető és szólista. Először Lezák Emíliát kérdezzük, aki a kórus vezetőségi tagja. Ő a Pünkösdi Teológiai Főiskolán szakdolgozatot írt a kórus 15 évéről, Jó hír címmel. Tehát akkor először őt kérdezzük arról, hogy mi a jellemzője ennek a műfajnak, a gospelnek.
1: A gospel a 70-es évektől tulajdonképpen a hippi mozgalomban egy dicsőítő forma volt, a könnyű zenei dicsőítő forma, de ez sokkal mélyebb gyökerekből indul, mert lehet mondani, hogy Európába, Amerikán keresztül érkezett meg a gospel, mint Afrika hangja. Szóval legelőször az afrikai fekete zene volt gospelnek nevezett, ami egy imádság, felelgetős, Isten dicsőítése és örömteli zene. A hippik aztán visszanyúltak ehhez az Isten dicsőítéshez. Könnyű zene is tulajdonképpen ebből indult ki. Örvendezés Isten jelenlétében, a megváltás örömének a kifejezése, és egy istenimádás. Szóval ez egy kimondottan egyházi örömzene eredetében.
0: Kórus Golgotának hívják, ami szerintem egy kicsit ellentétes a zenével, mert ugye Golgotán feszítették keresztre Jézust, ami egy nagyon szomorú és tragikus történet, és mégis erről nevezték el a kórust, aminek a zenéjére vidámság, életöröm a jellemző. Hogyan gondolták ezt a két ellentétes dolgot a kórus nevében megjeleníteni?
1: Azt hiszem, hogy a kórus neve az sokkal inkább ahhoz kapcsolódik, hogy a gyülekezet nevéhez, amíg a Golgota gyülekezet. És ez a Golgota gyülekezetnek a missziós kórusa. Úgyhogy ezzel inkább azt mutatja, hogy melyik gyülekezetnek a missziós kórusa, nem konkrétan a Golgota, mint a keresztre feszítésnek a megörökítésére, vagy annak emlékeztetőre, hanem az, hogy ez a gyülekezethez tartozik. De egyébként meg a Golgota az csak félig meddig bánatos, vagy egy tragikus esemény, ugyanannyira a feltámadást is magába foglalja, úgyhogy kétféle aspektusa van ennek. Nem föltétlenül egy szomorú zenére kell gondolni.
0: Tulajdonképpen mi a feladata a kórusnak?
1: Több rétegű a feladat, de talán az egyik, ez egy kül- és belmisszió. Kifelé misszió a világ felé, mert ez egy keresztény kórus, és az örömhírt, a gospelt, Jézus megváltását hirdetjük, és az a fölötti örömet, és Isten jelenlétének a dicséretét, és egyáltalán azt a hálát, amit Isten felé érzünk, a megváltás és a Golgota és a gospel miatt. Ez a kifelé irányuló misszió és a befelé irányuló misszió meg az, hogy több mint 100 tagú taglétszám közül nem mindenki hívő, sőt, és ezért befelé is van egy ilyen misszió, hogy megmutatjuk, hogy mi az egy keresztény közösség, a szeretet egymás között, az elfogadás, és a keresztény kritériumoknak megfelelő viselkedés. Elsősorban a közösségben a szeretet.
0: Simon Szabó Laurát kérdezzük, hogy miről szólnak az énekek.
2: Keresztény témájúak az énekek. Istenről szólnak a legtöbb. Ritkán előfordul olyan, amiben kifejezetten Isten neve nem szerepel. Inkább az a szeretet vagy öröm, amit próbálunk képviselni vele. És elég változatos stílusban is éneklünk. Tehát nem kifejezetten csak gospel zenét szoktunk énekelni, most már nagyon sokszor countryt, nagyon szereti a kórus, könnyű zenébe is voltak ilyen populárisabb dalaink, amiket behoztunk, mint például, hát mondjuk az pont gospel, az Oh Happy Day, de olyanok, amelyek jobban ismertek, meg kicsit latinosabbak is előfordulnak. Afrikai dalok, szóval most már széles skálán mozog a repertoárunk, és igyekszünk egyébként magyar nyelvre is sokat lefordítani, hogy ne csak angolul legyenek, főleg a közönség miatt, hogy jobban értsék a szövegét.
0: Említette az előbb, hogy nagyon sok dalt angolul énekelnek. Hogy tanulják ezeket meg?
2: Szerencsére azt mondhatjuk, hogy azért a kórus nagy része beszél angolul, nem mindenki valóban, de ahogy nálunk a kotta olvasás sem kritérium, így az angol tudás sem. Tehát a dalokat meg szoktuk először eredeti nyelven hallgatni, tehát maga a hallás után nagyon sokat tanul a kórus, és akkor nem csak összpróbákon próbáljuk a dalokat, hanem vannak külön szólampróbák, és ott is még külön figyelmet fordítunk a helyes kiejtésre.
0: Népes az együttes, úgy olvastam, hogy 100 tagból áll. Vajon ők milyen zenei előképzettséggel érkeznek?
2: Nálunk a Golgota Gospel kórusban nem nincsen kritérium a zenei előképzettségre, úgyhogy nagyon sokan jönnek olyanok, akiknek egyáltalán nincsen zenei múltuk, se hangszer, se ének terén. Én ezt szeretem nagyon ebbe a kórusban, hogy ez lehetőséget ad olyanoknak is részesülni egy ilyen közösségben, egy közös örömzenélésben, hogy ezt más kórusban nem feltétlenül tehetni meg, amiatt, hogy hiányosságai vannak mondjuk az éneklés terén. Nálunk ez abszolút nem kritérium, tehát felveszünk bárkit.
1: Én még kiegészíteném, hogy az sem feltétel, hogy milyen gyülekezetbe jár az illető, jár egyáltalán gyülekezetbe, sőt egyáltalán hívő-e. Egyszerűen nincsen feltétele a belépésnek. Bárki, aki szeretne csatlakozni ehhez a közösséghez, az jöhet.
2: Csak avval egészíteném ki, hogy általában van egy ilyen tavaszi szezonunk, meg egy ilyen őszi vagy karácsonyi szezon, és akkor nem minden alkalommal, de a legtöbb alkalommal a szezon elején lehet csatlakozni az új kórustagoknak, akik szeretnének jelentkezni, általában 3 alkalommal lehet, és akkor feljelentkeznek időpontra, és ettől függetlenül, hogy nincs előfeltétele a kórusba való csatlakozásnak, azért meghallgatjuk őket, mert be kell osztani a megfelelő szólamokba őket.
0: A kórust egy zenekar kíséri, a Golgota Gospel Band. Ők milyen hangszeren játszanak? Hogyan kísérik önöket? Minden próbán itt vannak?
3: Nem. Csak amikor nagy koncertek vannak, akkor jönnek a zenekar. Mert a kórusunk, mindig mondom, és remélem nem bánt a kórusnak, hogy amatőr vagyunk. Nem vagyunk profi. Amatőr vagyunk, de a zenekar abszolút profi. Mindenki végzett, vagy Liszt Ferenc Akadémia, vagy máshol, hát inkább a mag, az 4 ember, zongora, akusztis gitár, vagy elektrik gitár, és basszus gitár, és dob. Ők szervezni feldolgozás, kották, olyasmi. Szóval ők nagyon profi, abszolút profi. Minden koncert, ez igaz, nem? Nagy taps a zenekarnak, mert többször ők csinál a saját dal. De nem minden próba, csak zongora. Próba.
0: Mark Seaman válaszolt az előző kérdésünkre, ő az együttes vezető. Róla tudni kell, hogy Dél-Afrikában született, és szülei példáján tanult meg zongorázni, és utána folytatta az egyetemen a zenei tanulmányait. Pontosan hol tanult, mit tanult, és Magyarországot miként választotta?
3: Dél-afrikai vagyok, és amikor 18 voltam, volt egy lehetőség mennem Texasba, Amerikába egyetem, és ott tanultam zongora, diplomáztam. És utána mentem Kaliforniába, egy másik egyetem, és mester, diploma, zongora, komoly zene, csak komoly zene. És majdnem befejeztem a doktorát. Mi ez a doktorát? Igen. De közben jött egy nagyon jó lehetőség, munka, tanítok Grand Canyon University az Arizonában. Szóval nem befejeztem sajnos, de majdnem. És ott volt egy másik munkám, baptista gyülekezet, voltam a dicső vezető. És sokáig ott voltam. És az utolsó 3 év ott a baptista gyülekezet volt egy lehetőség, hát a lelki pásztor kérdezte, Mark, tudsz vezetni a kórus, mert elment a kórus vezető. És mondtam, nem vagyok kórus vezető, zongorista vagyok. De csináltam 3 évig, és nagyon élveztem. Meglepetés volt nekem. Nem terveztem Magyarországra jönni, de volt egy, hát még mindig van, nagyon jó barátom, Greg Opien, aki akkor itt volt misszionárisként, és itt a Golgota keresztény gyülekezet, ő volt a lelkipásztor. És ő meghívta engem, hogy gyere már, bemutat, és csináltam egy kis koncert valahol, nem gondoltam semmi többet, de Éreztem, hogy jön egy változás az életemben, az az év, amikor ott voltam Amerikában. Főleg a vízum volt egy határidő, amit kell befejeznem a munkám ott, egyetem, és Greg meghívta engem itt. Ő mondta, már gyere Magyarországra, és mondtam, mit fogok csinálni, és ő mondta, nem tudom, meglátjuk, amit Isten fog akarni. Szóval amikor ide jöttem, Greg mondta, hogy Mark, magyarok nagyon szereti a zene, milyen lehetőség, hogy egy gospel kórus. És megint mondtam valakinek, mint lelki pásztor, hogy nem vagyok kórusvezető, zongorista vagyok, de meglátjuk. Szóval kezdtünk

0: járunk, szoktak lenni Budapesten is nagy koncertjeink, akár ilyen tavaszi vagy karácsonyi koncertek. Sok helyen voltunk már, igen, például a BKK-ban, a MOM műfházban, voltunk az Erkel színházban is, ott volt a 20 plusz koncertünk, ilyen jubileumi koncert, de ezen kívül külföldön is voltunk, most már több országban is jártunk.
1: Kb. 7 ország, és az érdekes dolog, hogy majdnem soha énekelünk gyülekezetben. Majdnem soha. Mindig valahol más. Egy város műház, vagy városi műház, vagy kint többször szabadtéri. Elsősorban itt vagyunk, misszionárisként. Elsősorban. Szóval a kórus, az én első célom az, hogy Isten tud használni a kórus, hogy emberek vonzol legyen Jézus Krisztusba. A másik dolog az a zene. Szóval azért bárki tud csatlakozni. Nem mert hülye vagyunk, hogy bárki... Nem, mi ez a szó, hogy bolond vagyunk, hogy oké, bárki. Nem, de a lényeg az, hogy a gospel stílus az egyik nagyon fontos dolog, a nyers, mert vannak nagyon lelkes emberek, sok vidám, nincs hang. De, igen, szóval sokan ilyen, de nekem nem zavar, mert olyan 100 vagyunk, azért bárki tud csatlakozni, mert a célom az, hogy elsősorban misszionáris vagyok, nem mint zenész. De zenész vagyok, de ez a másik szint.

0: Slezák Emiliát kérdezzük, a szakdolgozat kapcsán megírta a kórusnak a történetét. Miben változott, mi volt a cél a kezdetekkor, és most mi a cél?
1: Hát én azt hiszem, hogy elmondhatom bátran, hogy nem változik a mi célunk. Az ugyanaz volt, mint a bibliai időkben, menjetek és tegyetek tanítványokká, vigyétek az evangéliumot, hirdessétek Isten jóságát, és hirdessétek azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek, és a bűneitekért megbocsátatott, Isten megbocsátott a bűneket, és föltámasztotta a halálból Jézus Krisztust. Ez az evangélium. És mivel az evangélium nem változik, ezért a mi küldetésünk se változik, mert ez egy missziós csapat, változatlanul az, hogy ezt az örömhírt, ezt közöljük az emberekkel. Közöljük kifelé, ahogy mondtam, kifelé missziót, és közöljük befelé is azokkal a tagokkal, akik még nem találkoztak személyesen, nem ismerik Jézus Krisztust. És ilyenek is vannak. Úgyhogy ez a legkönnyebb része a dolognak, hogy nekünk nem kell évente összeülnünk, hogy mi legyen a haditerv erre a szezonra, mert mindig ugyanaz a cél. És a feladat is ugyanez, az már más kérdés, hogy az élet hoz változásokat. Jönnek emberek, mennek emberek, tehetségesebbek jönnek, akikkel könnyű együttműködni, és szólókat tudnak énekelni, aztán van olyan, amikor meg ez problémát okoz, de ezek részletkérdések igazán. Úgyhogy nagyon nagy a repertoár, de azért hozzá kell igazítani ahhoz, hogy ez egy több mint 100 tagú kórus, és figyelembe kell venni, hogy éppen kik azok, akik most képesek elénekelni szólókat például. Ezért tudunk fölvenni, ahogy Márk is mondta, embereket, akik nem különösebben tehetségesek, az élek hangjukat illeti, mert sok disznódőr, szóval amikor sokan vagyunk, akkor elveszik az egy-két esetleg, akár hamis hang is. De éppen ezért ez a veszélye is, hogy olyan nagyon képzett emberek, akik ambicionálják, hogy ők egy karriert fussanak be, mint szólisták, mint egy zenekarban vezető énekesek, azoknak valószínűleg nem fog megfelelni a mi kórusunk, mert itt nem ez a prioritás. Itt nincs megemlítve egyik szólista nevese, amikor kiáll és énekel. Ez nem egy karriert építő együttes. Úgyhogy azoknak lehet, hogy esetleg bántja is a fülüket próbák alatt, amikor még nem állnak össze a dalok. Ilyen kihívásokkal mondjuk úgy, hogy persze szembenézünk, de a célok nem változnak. Az énekeket meg úgy próbáljuk összerakni, hogy két szezonunk van, egy őszi és egy tavaszi szezon. Az őszi szezon végén van a karácsonyi program, amire meghívnak bennünket, és ott énekelünk, vagy pedig saját koncertet adunk. Szóval van egy karácsonyi programunk, és aztán van egy a tavaszi szezon után egy ilyen nyári, meg ősz elejé program, amivel, hogyha meghívnak bennünket, fellépünk. És hát ezek a dolog persze nem mindig ugyanaz, hanem pont ellenkezőleg gyakorlatilag mindig más. Néha-néha vannak ismétlések az évek során, hát 20 év alatt nem lehet egy dalt se ismételni, de amúgy az a cél, hogy legyen mit tanulni a szezonok alatt.
0: Mondta, hogy nem szokták megemlíteni a szólisták nevét, most azonban említsük meg Simon Szabó Laurát, aki nem csak szólamvezető, hanem szólistaként is részt vesz az együttes munkájában. Tanult énekelni, vagy itt derült ki, hogy nagyon szép hangja van, és szólamokat is lehet bebízni.
2: A Magyar Rádió gyerekkorusában énekeltem régen sok éven keresztül, úgyhogy a zenei képzettségem onnan van, kötelező volt ugye a hangszer is, úgyhogy zongorát tanultam, meg furuljázni is kellett egy évig, később magánszorgalomban még gitározni is megtanultam, úgyhogy nekem onnan van a zenei képzettségem, és ezt próbálom itt a kórusban kamatoztatni.
3: Arra nem csak zenész, de édes anya, 4 gyerekek, és doktor. Szóval igen, nagyon foglalt. Mi ez?
2: Elfoglalt.
3: Bocs. Szóval mindig meglepettem, hogy Laura tud részt venni egy kórusba, mert olyan, mi ez? Sűrű az életet, nem? Igen.
0: A zenéből doktorált?
2: Nem, én a Semmelweis Egyetemen dolgozok, és a gyógyszertudományok doktora vagyok.
0: És hogyan készül egy-egy új dalnak a megtanulására, amiben szól a Matiska?
2: Általában a Márk meg szokta mutatni az új dalokat, szóval először meghallgatjuk az eredeti felvételeket, és akkor vagy aznap, vagy a következő kórus próbán, akkor szólampróbákat tartunk, ilyenkor négy fele általában meg tudjuk oldani, elvonul a kórus, tehát külön a szoprán, a tenor, a basszus és az alt szólam, és akkor külön-külön szólamunként megtanítjuk a dalokat, mert említettem, hogy nem mindenki tud kottát olvasni, tehát a hallás utáni tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk, és akkor ilyenkor is jobb így szólamunként megtanítani a dalokat, vagy a kiejtéseken javítani a ritmusokat, jobban begyakorolni.
0: Önfenntartó a kórus, vagy pályázik, vagy milyen támogatásból tartják fenn magukat?
1: Igen, amire lehet pályázunk. Azt hiszem azért ez meglehetősen beszűkített. Például lehet pályázni olyanokra, hogy buszköltséget kifizetik. Ez egyáltalán nem egy elhanyagolható költség egyébként, hogyha fellépésre nekiindulunk, és mondjuk 120 tagú a kórus, akkor az két autóbusz. Hogyha még ott is kell aludni, szóval vannak költségeink, de igazán én úgy tudom, hogy a gyülekezet, mint olyan, nem fizet nekünk. A Márk is misszionárus, és Amerikából kapja a támogatását, úgyhogy neki sincs egy regulális fizetése, hanem csak mint misszionárius dolgozik, és nálam például nagyon szerény az a bevétel, amit kénytelenek vagyunk elkérni a tagoktól, így körülbelül ez egy hónapra 1000 forint, ami arra kell, hogy a kottáknak a fénymásolása, a papírköltség is megvan annyi. A gyülekezet viszont biztosítja a helyet, ahol próbálhatunk, és ez ingyen van. Tehát mondani, hogy önfenntartóak vagyunk, én nem emlékszem olyanra, hogy fizetnünk kellett volna azért, hogy elmenjünk egy fellépésre. Van hébekorba fizetős fellépésünk, így karácsony környékén van, amikor meghívnak bennünket mondjuk nagyobb cégek esetleg, azért kapunk fellépti díjat is. Általában viszont, mint misszionárus csapat, úgy megyünk, hogyha meghívnak bennünket, hogy megállapodunk, hogy mondjuk fizetik a buszköltségünket. Egyébként meg szívünk a benzinje a motornak, amivel járunk.
2: Illetve van a Golgota Művészeti Alapítvány, aminek része a kórus is, a zenekarunk is egyébként, és akkor az 1%-okat fel lehet ajánlani ennek az alapítványnak.
0: CD-ket is adtak ki a kórus is, és az együttes vezető is.
3: Régen, igen, és hát mostani világon ez nem nagyon divatos a CD-k, sáros. Szóval igen, szóval nem tervezünk, hogy folytatni a CD, inkább YouTube videók, ez a hely.
2: Talán inkább az élő koncert felvételek azok, amiket mostanában szoktunk így közé tenni YouTube-on.
0: Milyen műsorral készülnek most?
3: Nem, lesznek, vannak pár meghívások, de ez mi tapasztalunk, hogy tavasz, nem hirtelen, de majdnem egybe. Oké, most jönnek meghívások valahol, főleg a nyár elén, szabadtéri többször vannak, például Arszakra Fesztivál, vagy olyasmi. Karácsonykor, rengeteg meghívások vannak. Szerintem jó lenne, ha menjünk szabadtéri Pesten, és kicsit nem flash mob, de 20-30 perc felépünk, igen, egyszerű, milyen hangtechnika és olyasmi.
2: Csak hogy az ilyen szabadtéri koncerteknél az van, hogy a zenekar felveszi a zenei háttéranyagot, igen. Tehát mi úgy éneklünk, hogy az megy háttérben a zene, tehát a zenekari rész.
0: Szabadtéren népszerűsítik a zenéjüket akkor.
1: Igen, ez egyszerűbbnek is tűnik, mert az utazási költség stb. Leszámolódik, és igazán mi az embereknek akarunk énekelni, úgyhogy az, hogy most nyilván vannak koncertek, amire megveszik az emberek a jegyet, de hát ez gyakran a gyülekezeti ismerős emberekről van szó. De mi nagyon szívesen énekelnénk olyanoknak, akik még sose hallották a mi zenénket, vagy a mi üzenetünket, és ezt látjuk, hogy ebbe olyan nagy örömünk van nekünk is, mint a kórusnak, hogy egyszer csak volt itt egy szinte ilyen adhok összeállás, hogy befejeztük a próbát, és valaki felvetette, hogy vigyünk már ki két hangfalat, és énekeljünk itt egy kicsit a New York kávéház előtt. És annyira jól sikerült, az emberek megálltak, tapsoltak, mindez karácsony előtt volt, volt egy remek hangulata, és egy nagyon pozitív érzése, úgy a kórus felé, mint az utca embere felé. És többször is volt ilyen utcai kis koncertünk, operaház előtt, meg kórusok éjszakáján, és ez nagyon valahogy olyan felszabadító volt. Nem kell annyira görcsösen izgulni előtte, mint mondjuk az Erkel Színházba, hogy el ne roncsunk valamit. Most úgy látjuk pillanatnyilag, hogy ebben a szezonban erre fogjuk a hangsúlyt fektetni.
0: Mi alapján választ ki új dalokat?
3: Elsősorban gospel felé, de amit Laura már mondta elén, hogy nem csak gospel stílus maga, nem csak gospel stílus, mert őszintén nekem kicsit uncsi, ha minden dal csak gospel, igazi gospel, fekete gospel stílus. A program elsősorban jó, fontos nekem a tartalom, dal tartalom, mit jelent a szöveg, a dalok fog érinteni,
1: Megérinti, igen.
3: Szóval nekem fontos a tartalom, a szöveg, nem csak jó dalom, vagy olyasmi, és a másik az, hogy vegyes, vagy színes lesz a program. Pont most van 5 dal, amit most gyakorolunk, lesz több, de most 5 új. Van egy gospel dal, van egy afrikai dal, nagyon híres afrikai dal most a világon, és van egy, mi az Linon mi? Kicsit popsláger.
2: Populáris.
3: Igen, populáris. Van magyar, igen, és először, ha jól értettem, kérdeztél, hogy többször csak angolul, de nem, szerintem 60% angolul, és a legtöbb magyarul, spanyol. Tavaly volt az első héber dal, nagyon érdekes nyelv nekünk. És szóval elsősorban mi ez a szöveg? Do I agree with the words? Hogy mondom?
2: Tud-e azonosulni a szöveg?
3: Igen.
0: Milyen sikereik vannak? Volt esetleg valamilyen versenyen vagy fesztiválon felszoktak lépni?
3: Például tavaly volt egy meghívás, hát fele meghívás, fele ajánlat, hogy menjünk Bécsbe. A városi nagy kórus éjszak volt róla szó, és pályáztunk, és gondoltam, nem fogunk nyerni, de nyertünk. És oda mentünk, és nagy élmény volt. A legnagyobb plac, mi ez a elfelejtettem?
2: Tér,
3: de németül plac. Ott voltunk, és nem tudom, 2000 ember, és nagy élmény volt az. Ez volt nagyon jó. Soymár Gospel Festival többször itt. Ez az a nap, voltunk többször, ez az a nap. Igen, Arszakra, Nick Vujicic, igen.
0: Amikor Nick Vujicic ott volt, akkor mit énekeltek? Hogyan kísérték az ő előadását?
2: Mi egy külön blokk voltunk, tehát ott még mielőtt feljött a színpadra, ezelőtt énekeltünk egy pár dalt. Többféle stílusban szintén. Viszonylag nagy létszámban. Szerencsére.
1: Viszont hozzátehetem, hogy ez nagyon jól esett nekünk, hogy Nick Vujicic kikötötte, hogy mi legyünk az előzenekar. Mert már előtte hallott minket egy megelőző évben, vagy így valahogy, akkor talán csak egy éneket énekeltünk, és utána már ő úgy érkezett, hogy kikötötte, hogy a Golgota Gospel Kórus legyen az őt fölépése előtti blokkban.

0: És mit jelent önöknek, hogy részesei ennek a kórusnak, hogy itt énekelnek, miért járnak ide?
1: Ahogy említetted, a szakdolgozatomat a kórus működéséből írtam, és a teológiai gyakorlati hátteréből, és ennek keretében csináltam egy felmérést 2 évvel ezelőtt. 120 kórustag töltötte ki ezt a kérdőívet, amiben ilyen kérdések voltak, hogy hol hallott a kórusról, miért jött ide, mit várt ettől a kórustól, mi változott az életében a kórusban, ilyen hasonló. És ezen a fölmérésen kiértékeltem persze, és nagyon érdekesek voltak a válaszok, igazán nagyon pozitívak, de kiderült, szóval az embereknek a túlnyomó része szeret énekelni, megélte már a közösségi részét egy kórusnak, ugye hát mégiscsak Kodálynak a nemzete vagyunk. Ezek az emberek, akik ide járnak hozzánk énekelni, már előtte valószínűleg részt vehettek egy iskolai kórusban, úgyhogy ismerik, hogy milyen az egy közösségben lenni, és erre vágytak. Aztán sokan vannak, akik egyszerűen szeretnek énekelni, vagy pedig szeretik a gospel zenét. És aztán van egy nem nagyon nagy réteg, akik kimondottan Isten dicsőíteni jöttek a kórusba, illetve szolgálni mások felé, szóval azért, mert hogy ez egy missziós kórus.
2: Számomra például ez egy szolgálat, mert azt gondolom, hogy Isten adott nekem tehetséget mind az éneklésben, mind a tanításában, és hogy szeretném ezt ilyen módon, ezt a talentumot kamatoztatni.
3: Milyen? Munka. Munka, munka, munka. Csak. Nem. Amikor ide jöttem, nem tudtam, mi lesz misszionárisként, és amikor a lelkipásztor javasolta egy gospel kórus, mondtam, hát nem tudom, meglátjuk. De látom most, Isten tud, hogy ez jó dolog, mert tényleg, amit Emília mondta, hogy először, amikor volt egy kórus ötletünk, hogy oké, a kórus kifelé fog hirdetni Jézus Krisztus hír, vagy Jézusról, de látom most, majdnem fontosabb ez a belső munka a kórus tagoknak, mert hát ez még mindig meglepetés nekem, hogy hogy mondom el, hogy what the choir means to people.
2: Hogy mit jelent ez az embernek, a kórustagoknak a kórus?
3: Igen. If you were able to stay tonight and ask a few people.
2: Ha tud maradni este és megkérdezni egy pár embert.
3: If you ask the right people.
2: Ha megfelelő embereket kérdezi.
3: They will give strong answers that erős válaszok jön, hogy pár ember, ez a csúcspont minden hét nekem. Valaki mondta ezt. Amikor szünet volt most, mert kicsit hosszabb volt a szünet, mert utaztam, amikor visszajöttünk, több ember mondta, nagyon hiányzik a kórus és a kórus tagok, és nagyon, és igen. Szóval elsősorban nekem ez munka, ez az én munkám itt, és második, ez egy nagy áldás nekem, amit látom, mit Isten csinál ezzel, és hogyan az életek, lives, mi ez, people's lives, megváltoznak. És ez nem csak szöveg, amit mondom most, ez tény.
0: Slezák Emília, mint már említettük, a kórusról írta a szakdolgozatát. Vajon hogy esett a választása, hogy ezt a rendkívül nagy létszámú és régen alakult kórust bemutassa?
1: Nagy fába vágtam a fejszémet ezzel. Több dolog miatt is. Egyrészt a szívügyem volt, mert ugye itt éneklek most már 20 éve, úgyhogy ismerem is, kicsit könnyebb volt összeszedni a gondolataimat és a forrásokat, és egyébként meg igazán szeretném elmondani, hogy ez egy privilégium, hogy még az élő emberrel tudok interjút készíteni, aki kitalálta ezt a kórust, aki megalapította ezt a gyülekezetet itt, és az, aki az első perctől vezeti ezt a kórust. A szakdolgozat vezetőm például azt mondta, hogy ez hiánypótló, mert a gyülekezet az fiatal ember, egy mozgalmi gyülekezet, ahol nem volt különös hangsúly arra fektetve, hogy akkor most jegyzőkönyveket írjunk minden találkozásról, meg minden mozdulatról, hogy hova megyünk, hol szolgálunk, nem tudom én mi. Ez nincsen megörökítve. És ezek az emberek, amerikai pásztorok 15-20 év után hazamentek Amerikába, és már igazán nem lehet megkérdezni őket, akik itt voltak a bölcsőjénél ennek a gyülekezetnek, és ugyanígy itt a kórusra is gondolok. És azt szerintem megérdemli ez a mozgalom, és ez a kórus megérdemli, hogy meg legyen örökítve, mert nem tudjuk, hogy mi fog belőle kinőni, de minden esetre 24 éve most már életképesnek bizonyult. Úgyhogy ez most már nem egy kis kezdeményezés, ami elhal egy fél év múlva, vagy egy év múlva. És hogy még itt az az ember, aki kezdetől fogva itt volt, és átlátja, és vele lehetett napról napra erről beszélgetni, és még vannak olyan kórustagok, akik kezdetől fogva itt vannak. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy megéri ez a téma azt, hogy ennek nyoma maradjon.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, az elsőtől a harmadik versig, Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó lélek, úgy lépjünk az oltárhoz a szívünkben véled. Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz, aki vigaszul a szent lelket küldte. Dicsőség az Istennek magasságos mennyben, békességet lásson itt minden igaz ember. Akiben a szeretet, a szent lélek ébren, s jó akarat vezeti cselekedetében. Apostolok pünkösd nap összebújtak félvén, zúgás kelt a magasból, mint a sebes szélvész. Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak, és a gyenge félőkből harcos hősök váltak. Tisztelt rádióhallgatók! A 98. számú Hozsanna, római katolikus ima és énekes könyv első három verszakát hallhattuk. Ez az egyik legismertebb pünkösdi énekünk. Szívesen és örömmel énekeljük, mert hálás a szívünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus beteljesítette az ígéretét, és a húsvét utáni 50. napon az Atyával egységben elküldte a nagybetűs ajándékot, a harmadik isteni szemét, a szent lelket. Pünkösd nekünk keresztényeknek a szent lélek kiáradásának és Isten új szövetségi népének az egyháznak születésnapja. A liturgiában, a római katolikus egyház istentiszteleti rendjében ekkor ünnepeljük a húsvét idő beteljesedését és megkoronázását, az 50. napot. Ez külsőleg például úgy fejeződik ki, hogy pünkös vasárnap, bizonyos kivételektől eltekintve, gyújtjuk meg utoljára a húsvéti gyertyát. Tisztelt rádióhallgatók! Mielőtt mostani elmélkedésünk szentírási szakaszának behatóbb tanulmányozására rátérnénk, érdemes néhány gondolatot szólnunk pünkösd Ószövetségben való megjelenéséről. Pünkösd volt a zsidók második legnagyobb ünnepe. A szó eredeti görög jelentése Pentekosztesz, az 50. Ezt az ünnepet ugyanis a pászka ünnep, a zsidó húsvét után, az 50. napon ülték, háladásul az első termésért. Az aratás ünnepe volt, és annak emléknapja, hogy Isten a Sínai-hegyen kihirdette törvényét Mózes közvetítésével, a zsidóságnak, az izraelitáknak. Szent Lukács evangéliumának vége felé, a 24. fejezet 44. versétől kezdve, ezt olvashatjuk egészen a 49. verssel bezárólag. Azután Jézus így szólt hozzájuk. Ezek azok az igék, melyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam. Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Azt mondta nekik, úgy van megírva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadni a halálból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én majd elküldöm nektek azt, amit Atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból.
Szent Lukács evangéliumának 24. fejezet 44. és 49. versei közötti szakasz. Ezt követően hallhatjuk az eddigiek szerves folytatását ugyancsak Szent Lukács tollából, csak már nem az evangéliumból, hanem másik műve, az apostolok cselekedetei leírása szerint. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Miről is van itt szó? Arról, hogy az evangéliumban hallott jézusi ígéret beteljesedik, mert elérkezett pünkös napja. Megérkezik az nagybetűvel, amit ugyancsak nagybetűvel az Atya ígért. Az apostolok 12-en az Isten által kiválasztott Mátyás már velük volt, ő lépett szegény Kariut Júdás helyébe. Jézus anyjával, Máriával együtt imádkozva várták az erőt a magasságból, a városban, vagyis Jeruzsálemben, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, vagyis ugyanott, ahol Jézus nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán összegyűjtötte tanítványait és megalapította az eukarisztiát, az oltári szentséget, és az ezzel szétszakítatatlan egységben lévő egyházi rend szentségét, a papság szentségét. A Szentlélek rendkívüli természeti jelenség formájában hirtelen zúgás az égből érkezik meg. Ezt követően külön-külön mindegyikükre lángnyelvek ereszkedtek le. Ezzel egy új időszámítás kezdődött, hiszen az a csodálatos csere, commercium mirabile, mely Jézus születésével elindult, jelesül, hogy ő ember lett, hogy az ember istenivé váljon, most a húsvéton keresztül pünköstkor ment teljesedésbe. Az apostolokban a szorongást, a kétségeket, a félelmet felváltotta az a bizonyosság és bátorság, hogy az Isten a lélek által velük és bennük van. Testvérem, és te befogadod mindig a Szent Lelket? Engeded-e, hogy az Isten munkálkodjék benned és általad azért, hogy te is Isten mai apostolaként hirdesd az evangéliumot, azt, hogy a feltámadt Krisztus Szent Lelke által minden embert meghív egyházába, a katolikus egyházba, hogy azután annak tagjaként eljusson az Atyaházába, az üdvösségre.

0: Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélekszava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések online formában, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit is bejelentette, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Alekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Natov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben. Zsegozs Rizs bíboros érsek fogadta Magyar Pétert Krakóban a Vávelben tegnap. A királyi székesegyház volt a magyar miniszterelnök első állomása Kis-Lengyelország fővárosában tett látogatásán. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a magyar miniszterelnök. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt, és hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Később ő és delegációja Varsóba utazott tovább. Az SZIA bevallás határideje ma éjfél. Aki eddig nem nézi meg és nem fogadja el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallásá válik. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is, hívja fel a figyelmet a NAV. A katolikus egyház technikai száma 0011. Érdemes ezt akkor is feltüntetni, ha az adó a kedvezmények miatt 0 forint, mivel a kiegészítő állami támogatások összegét a felajánlók száma alapján osztják szét. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Átmeneti megoldásként a karbantartás elmaradásai után 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. 63 újabb helyszínen mutatta ki aszbesztszennyezést két magyar városban. Április végén összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet aszbeszttel szennyezett, közölte a Vasvár megyei kormányhivatal. Kőszeger aztán még másik 21 helyen is mértek, és szintén találtak aszbesztet. Iránnak korlátozott időár rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, a hétvégéig kivárnak, de a haderő készen létben áll. A közel-keleti harcok mielőbbi leállítását sürgette a kínai elnök Pekingben, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta. A konfliktus mielőbbi lezárása hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásának, az ellátási láncok zavartalan működésének és a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához, fejtette ki. Xi Jinping arról is beszélt, a kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek. Végül az időjárásról. Többnyire derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkült. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
7: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
8: Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
9: Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
8: Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évben, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi. Nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze. Ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és 1-2 napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem, egy picit együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá zepret, és így együtt turmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a jamfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt, na ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem, ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez íz lett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve ezt nem turmixoltam, hanem az aprítógépbe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőző cukrot is, és jamfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és ez volt az üdítő italunk.

ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez, fagylaltokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is, eláll még, főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljelefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nála, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát,

0: Éppen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
1: Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
0: Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lemvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát varni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodába a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.

0: Már szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
1: Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam, a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék, vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta. Jól emlékszem. És még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tett ehhez, hanem úgy megforrt a melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha 5 litrot mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítással. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben, a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam, a felfort levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felfor, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a savaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is csak rakni.
0: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfő jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikusz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 12:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. 10. Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa cilíciai örmény katolikushoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikust. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnánk ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanúk névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században és főként a II. Vatikán zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korrend katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első Aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé, az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikussá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este a Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszíne Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakas pörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülés váltott ki jelenlévő körében. A Hungarikum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungarikum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálatunk keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Képes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
1: Képes Géza Ámen című költeményét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós 1909. február 1-én született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát. 1933 és 1940 között Sárospatakon tanított és nevelő tanár volt. 1940-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 45-ben a Magyar Rádió osztályvezetője lett, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermek Rádió című műsorok elindítása. 1954-ben megszervezte a Magvető Könyv kiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, majd a Magyar Pen Klub főtitkára volt. Később a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából. Nyugdíjazásáig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. 2-szer kapott Baumgarten és 4-szer József Attila díjat. 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatta. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újkörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg. Versek, fordítások, tanulmányok. Képes Géza 1989. augusztus 19-én hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Ó, Szent Szűz! A te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istálóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmet.

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Pünkösdhöz kapcsolódva rengeteg egyházi vonatkozású programot szerveznek a közeljövőben, lesznek szép szentmisék és egyéb lehetőségek, leginkább ezekről szólunk mai összeállításunkban. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én, pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A szervezők családi programokkal, hagyományőrző bemutatókkal, történelmi hangulatidéző eseményekkel készülnek. A rendezvény középpontjában természetesen idén is Árpádházi Szent Erzsébet szentiavatásának évfordulója áll, amelyhez kapcsolódva zarándok programok és kulturális események is várják a látogatókat. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítása következik.
2: Pünköst hétvégén ismét megtelik élettel Sárospatak belvárosa és a történelmi vár környéke. Május 23-a és 25-e között 32. alkalommal rendezik meg a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, amely az elmúlt évtizedek során a város egyik legjelentősebb kulturális és vallási eseményévé vált. A rendezvény helyszínei között szerepel a Rákóczi vár, a vízikapu környéke, a Szent Erzsébet ház, valamint Sárospatak történelmi belvárosa is. A látogatókat egész hétvégén vásári forgatag, kézműves mesterségek bemutatói, gyermekprogramok, lovas és hagyományőrző bemutatók, valamint középkori hangulatot idéző előadások várják. A programok már szombaton megkezdődnek. A Szent Erzsébet házban bábjátékos találkozó idézi meg a régi korok meséit és történeteit. Pünkösd vasárnap reggel 10 órakor nyit a vásári forgatag, ahol a szervezők köszöntője mellett a pünkösdi rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor kerül. A nap folyamán bábszínházi előadások, énekmondók, zászlóforgatók, zenészek és gólyalábasok szórakoztatják a közönséget. A délután egyik leglátványosabb eseménye a történelmi menet lesz, amely a Rákóczi vártól indul. A felvonulás végén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatják be Szent Erzsébet életét feldolgozó előadásukat. Az ünnepi napot este szentmise zárja a várkápolnában, majd tűzzsonglőrök és táncház várja az érdeklődőket a vízikapunál. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a családokra és a gyermekekre. Lesz játszóház, népi játékudvar, kézműves foglalkozás, kovács bemutató és hagyományőrző tábor, így minden korosztály találhat magának élményt a pünkösdi hétvégén. A pünkösd hétfői ünnepi programok középpontjában idén is Szent Erzsébet tisztelete áll. A bazilikánál már reggel 9 órától fogadják a zarándokokat, ezt követően litánia és rózsafűzér imádság kezdődik. A nap folyamán lehetőség lesz gyónásra, katekézisre, valamint az ünnepi szentmisén való részvételre is. Az idei főcelebráns dr. Csizmadia István pápai prelátus, az egri főszékesegyház plébánosa lesz. A szentmisét körmenet követi Szent Erzsébet erekéjével, majd délután dicsőítőzenés, szentségimádás és lorettói litánia várja a híveket. A szervezők szeretettel várják a zarándokokat és minden érdeklődőt a lelki programokra, amelyek méltó lezárását adják a sárospataki pünkösdi ünnepségeknek. Tehát Sárospatak idén pünköskor ismét a hagyományok, a közösség és az ünnep városa lesz, ahol a történelmi múlt és az élő kulturális örökség egyszerre elevenedik meg a bodrogparti település utcáin.
1: Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén, a középpontban természetesen Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának évfordulója áll. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében ismét megrendezik a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én pénteken 18 órától Mádon a Demeter Ervin pincészetben Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik ünnepélyesen. A tárlatot megnyitja Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója. Lelki ráhangolódás lesz az ünnepre. Május 23-án szombaton délelőtt 11 órakor Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó ereke útrabocsátása, körmenet, közös zarándoklat a monoki káváriára. A szentmisét Szemenyei Péter plébános celebrálja, és ő vezeti a körmenetet. A Szent Orbán erekje őre ő. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyák Csaba egriesek a 18. századi barokkfa erekjetartót felújítatta. Az erekjetartó a monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került a helyére. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén az érsek a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal e megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg. Pünkösdi virasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosárosi templomban május 23-a szombatról, pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program szombat délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig, tehát szentségimádási órák, és majd pünkösd vasárnap reggel 7 órakor szentmise, fél órás váltásban várják az imádkozókat. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösd a hegyen, imást a szentlélek kiáradásáért, Sátoraljóújhelyen május 23-án, a konkrét helyszín a Szerhegy, a Szent István kápolna. A program este fél hétkor gyülekezés a hegyen, rózsafüzérima, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be Tóth Gábor füzéri plébános. Este fél 9-től szentségimádás következik, 21 óra 45 perctől szentélek hívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 15 perckor egyéni áldás. A szervező a Hegyközi Karizmatikus Megújulás. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött, erre lehetőség Kazincbarcika római katolikus szalézi plébániájának egyházközségi honlapján van lehetőség. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800 így jelentkező idén is szalókos pólót kap ajándékba. Önkénteseket is keresnek a találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Verszerzenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel a Miskolci Versbarátok köre szervezésében. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, az e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán Miskolcról indul majd a zarándoklat reggel 7 órakor, és a célok között szerepel többek között Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosvécs, Maroshéjvíz, Borszék, Gyergyószárhegy például, Csíksomjó és Csíkszereda, illetve június 28-án vasárnap lesz majd a hazaindulás. A zarándokokat tehát kíséri Bőte Csaba atya, akitől az első naptól az utolsóig együtt lesz a csapat. Jelentkezni erre tehát a miskolci versbarátoknál lehet. Dr. Hortai Rita e-mail címe versalap22@gmail.com, illetve a telefonszám 30-as 2495-637-es. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba, és értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Mit jelent Jézus szava, hogy nem vagyunk a világból valók? Hiszen Ádámot a föld porából, e világ anyagából alkotta Isten. Igen, de egyszer s mind orrába lehelte az élet lehelletét, s ezzel Istenre képes lényé tette, aki öntudatlanul bár, de részesült Isten szent lelkéből. Pünköstkor pedig már úgy közölte velünk a szent lelket, hogy benne kinyilatkoztatta szent háromságos isteni életét, és ebbe az életbe emelt be minket is. Milyen kár, hogy Pünkösnek ezt a mélységes titkát nem fedezzük fel eléggé, hogy karácsony és húsvét mellett Pünkösd csak harmadrangú ünnep az életünkben. Az Atyaisten szemszögéből éppen, hogy Pünkösd a legnagyobb ünnep, az igazi karácsony, hiszen ekkor születünk az ő gyermekeivé, kis Krisztusokká, s az igazi húsvét, amikor meghalva a bűnnek, a Szentlélekben új életre támadtunk. Nem a világból valók vagyunk, mégis a világban élünk, s ez a világban való létünk is kapcsolatban áll a Szentlélekkel. Nem csak az efezusi egyház előjáróira érvényes ugyanis, hogy őket a Szentlélek rendelte testvéreik szolgálatára, hanem nekünk is tudatosítanunk kell, hogy a Szentlélek küld a ránk bízottakhoz. A házasság szentségében férj és feleség arra kapnak küldetést, hogy egymásnak és gyermekeinek a szeretet állandó pünkösdjét ajándékozzák. A papság lényege is pünkösdi valóság, hiszen a pap a Szentlélektől kapja küldetését a szentelésben. S pünkösd a szerzetes élete is, mert fogadalmai által a Szentlélek tulajdonává válik, s prófétai odaadása által szívében hordozza, és közvetíti pünkösd titkát. A világban való létünk tehát nem áll ellentétben Isten gyermeki, szent lelkes életünkkel. Magának a létezésnek is pünkösdi struktúrája van. A Szentlélek az a kapocs, amely Istenhez és egyben Isten ajándékához, a világhoz kapcsol bennünket. Ő benne valósul meg, amit Szent Pál ír a korintusiaknak. Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktorý si ty dá mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szénai Szent Bernardin, ferences hitszónok. Jézus szent nevének nagy tisztelőjét és a tisztelet terjesztőjét ismerhetjük meg a mai szentben, Szénai Szent Bernardin életében. 1380-ban született az itáliai Massa Marittimában, ugyanabban az évben, amelyben meghalt Szénai Szent Katalin. Bernardin gazdag édesapja egy bányát vezetett. Még 4 éves sem volt, amikor a testvér nélküli Bernardin teljes árvaságra jutott. A szénai rokonság nevelte föl és tanítatta, de nem a világi pompa, hanem a ferences barátok egyszerű és szegény élete vonzotta. Amikor 20 éves lett, kitört a pest is. A gazdagok elmenekültek, ő azonban a városban maradt. A betegséget ő maga is megkapta, de mivel Istennek nagy tervei voltak vele, meggyógyult. Akkor mindenét szétosztotta, és 1402-ben belépett egy minorita kolostorba. Kevéssel utóbb az obszerváns, szigorú ferences ághoz csatlakozott. Egy alkalommal Ferreri Szent Vince ezrek előtt prédikált. Egyszer csak azt látták, hogy a beszédben megakadt,

0: és látomása támadt. Majd pár perc múlva elmondta, amit látott. Hallgatóságában van egy fiatal ferencrendi, aki külön szónok lesz, mint ő, és nagyobb dicsősége lesz az egyháznak. Akkor még senki sem tudta, hogy ez a kiválasztott Bernardin. 1404-ben pappá szentelték, utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen folytán került el onnan. Egyik szónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett beugrani a helyette. Olyan szépen prédikált, hogy Milánóban a nép őt követelte nagybőti szónoknak. Így 1417-től valóságos diadalmenetben járta be Olaszországot. Mind a szegényeket, mind a gazdagokat meg tudta mozgatni, és Istenhez tudta téríteni. Foglyokat szabadított ki, s ha kellett, önmagát ajánlotta váltságdíjul. Közbenjárására házasságtörők és nyilvános bűnösök, Istentől elrugaszkodott emberek tértek meg, szegények és árvák kaptak felvételt a kórházakba, háborúk és viszálykodások szűntek meg, rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Ezt írják korabeli krónikák. Olyan volt, mintha a tavasz köszöntött volna a világra. Rágalmazói följelentették, és 5. Márton pápa maga elé idézte Rómába. Eltiltotta a prédikálástól, de ő nem csak nagyszerűen beszélt, hanem még nagyszerűbben hallgatott, engedelmeskedett. Nem dacból, hanem Isten iránti szeretetből hallgatott. Bármennyire is nehéz volt, belenyugodott Isten akaratába. Ebben a nehéz helyzetben igazi jó barátra talált Kapisztrán Szent János személyében. Segítségével tisztázta magát, a pápa elismerte ártatlanságát, és felajánlotta neki a szienai püspökséget, de ő ezt elhárította. Pár év múlva, 4. Jenő pápa idején egy nyilvános prédikáció alkalmával letartóztatták. Nem akarta menteni magát, pedig lett volna, hogy kiket kérjen segítségül. Meggyőződése volt, hogy egyházi és vallási dolgokban, a lázadáson és az engedelmesség megtagadásán nincs Isten áldása. Hagyta, hogy tegyenek vele, amit akarnak. Ebben az esetben is újra kiderült ártatlansága. 1439-ben a firenzei zsinaton a lélek és a szellem erejével küzdött a görögökkel való unió érdekében. Nem rajta múlt, hogy az egység nem jött létre. Korának valamennyi humanista tudósával levelezett. Kapisztrán Szent Jánossal együtt következetesen szorgalmazta a Ferenc rend megreformálását, visszatérését az eredeti életformához, a rend alapító tanításának megfelelően. Neki köszönhetjük a Jézus neve tisztelet terjedését a világegyházban. 1444. május 20-án áldozott csütörtök vigíliáján halt meg. 5. Miklós pápa 6 év múlva szentté avatta. Hogy mindenkori hallgatóinak állandóan a szem előtt legyen, Jézus szent neve egy táblára fényes kört rajzolt, s abba 3 betűt írt. Ez a 3 betű J-H-S. Latin szavaknak a kezdőbetűi Jézus Hominum Salvator. Jézus az emberiség megváltója. Jézus az emberek megváltója. Mindmáig használatos egyházi monogramunk. Ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te szénai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére és közben járó imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. Nagyon szeressük a Jézus szent neve litániát. Ha figyelmesen imádkozzuk, akkor egyre többet tudunk arról, hogy kicsoda a mi Jézusunk, milyen a mi Jézusunk, azután azt is, hogy mitől akar megmenteni minket Jézus, a bűntől és mindenféle rossztól, és mi által akar megmenteni, élete által, gyermeksége, szenvedése által, föltámadása által, az oltári szentség által. Amikor imádkozzuk a Jézus neve litániát, akkor kifejezzük iránta való tiszteletünket, hálánkat. Hozsanna ima könyvünkben a 151-es énekkel dicsőítjük Jézus szent nevét. Zengjünk Jézus szent nevének új éneket, keresztények, üdvözlégy fénytengere, Jézus édes szép neve. Nincsen név több ilyen édes, íj malasztos, íj fölséges, bajvévónak fegyvere, Jézus édes szent neve. Bajvévónak fegyvere, Jézus édes szép neve. Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak, lelkünk ézes fűszere, Jézus édes szép neve. Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak, örömünknek kútfeje, Jézus édes szép neve. Szövét nekünk a sötétben, árnyékunk légy a hévségben, lelkünk nyugvó menhelye, Jézus édes szép neve. Sátora a békességnek, szívünk s lelkünk kérünk védd meg, ha a bűntör ellene, Jézus édes szép neve. Nagy név kérünk tőlünk elvedd, a káromló undok nyelvet, gyarló szívünk ereje, Jézus édes szép neve. Zengedezze az ég és föld, melyet titkos névvel bétölt, lelkünk édes mindene, Jézus édes szép neve.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Bernát, Felícia, Paloma, Johanna és Hanna nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve és erős. A Felícia a Félix férfi névnői párja, a Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. A Paloma spanyol eredetű név, jelentése galamb. A Johanna a János férfi név latin Johannes formájának a női megfelelője. A héber Johannán név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású latin Johannes formájából származik. Jelentése Jáve megkegyelmezett. A Hanna név a Johanna rövidülése és az Anna eredeti héber alakja. A Hanna keresztnév héber eredetű és kegyes, kegyelmet adó jelentéssel bír. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1498-ban Vasco da Gama, portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével. Calicutnál India délnyugati részén kötött ki, ahol kereskedelmi telepet hozott létre. 1799-ben megszületett Honoré de Balzac, francia író. 1946-ban megszületett Cher, Oscar Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő. Cherokee indián anyától és örmény apától származik. Minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 100 millió albumot adott el világszerte. Pályafutását háttérénekesként kezdte 1963-ban. A stúdióban ismerkedett meg Sonny Bono zongorista zeneszerzővel, első férjével, akivel megjelent első lemeze, César és Cleo címmel. Játszott színpadon és filmben is. 1988-ban Oscar-díjat kapott. 1932-ben Amelia Earhart, amerikai pilótanő, egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. Ő lett a második pilóta, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. A Lockheed Vega 5B típusú géppel 1932. május 20-án indult el a kanadai Új-Fundlandról, és egy nappal később szállt le az észak-írországi Londonderry közelében lévő mezőn. Az Egyesült Államokba való visszatérése után a kongresszus kitüntette a kiemelkedő repülésért kereszttel. Ő volt az első nő, aki megkapta ezt a kitüntetést. Ezután újabb rekordokat állított fel. Megállás nélkül repült Mexikóvárosból New Yorkba, valamint ő lett az első pilóta, aki Hawaii-ról egyedül repült át Kaliforniába. 1937-ben megszületett Végvári Tamás színész. Jászai díjas, érdemes és kiváló művész. Közel 40 éves pályája során a Pécsi Nemzeti, a Veszprémi Petőfi, a Szegedi Nemzeti, a Tália, a Budapesti Nemzeti, a Katona József és az Örkény Színház társulatának tagjaként számtalan gondosan formált nagyhatású alakítás fűződik nevéhez. Főbb szerepei voltak Shakespeare Hamletjének címszerepe, Csehov Három nővér című darabjában Prozorov, Csehov Sirály című darabjából Szorin. Utolsó szerepe az Örkény István Színházban a Színház névadójának Macskajáték című művében Csermlényi Viktor. Mintegy 100 filmben és tévéjátékban játszott. Az egyik legszebben beszélő magyar színészként hangja ismerősen cseng minden rádióhallgató és televízió néző fülében. Állandó szinkronhangja volt Al Pacinónak, Harrison Fordnak és Ben Kingsleynek is, de hangja több tucat természetfilm narrátoraként is ismerős lehet. Ő volt többek közt David Attenborough magyar hangja is, valamint a Nemo nyomában című filmben is hallhattuk. Végvári Tamás 1993 és 1996 között a Magyar Színész Kamara ügyvivője volt, majd a Magyar Színész Kamarai Egyesület elnökeként tevékenykedett, és vezető szerepet vállalt a Magyar Színházi Társaságnál is. Végvári Tamást az Örkény István Színház és a MASZK Országos Színész Egyesület saját halottjának tekintette. 1506-ban meghalt Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. A portugál majd a spanyol korona szolgálatában állt. A 10. századi viking hajósok már feltehetően jártak Amerikában. Kolumbusz felfedezése vezetett a korabeli világkép kitágulásához és az amerikai kontinens feltérképezéséhez és kolonizálásához. 1947-ben meghalt Lénárd Fülöp, Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Királyság területén született, a Bécsi és a Budapesti Egyetemen fizikát és kémiát hallgatott, majd Heidelbergben és Berlinben matematikát. 1886-ban Heidelbergben doktorált, ezután rövid ideig a Budapesti Egyetemen dolgozott, majd 1887-től Németországban élt. Katódsugaras kísérleteit 1890-ben Bonnban kezdte meg, a szabad térbe kivezetett katódsugarak vizsgálatához segédelektródos katódsugárcsövet szerkesztett. Ezért a munkájáért 1896-ban a Bécsi Egyetemtől Baumgartner díjat kapott és elnyerte a Royal Society Rumford díját is. A katódsugarakon kívül a foszforeszencia jelenségének vizsgálatával foglalkozott leginkább. 1901 és 1905 között minden évben jelölték Nobel-díjra, amelyet végül 1905-ben meg is kapott a fotoelektromos hatásra adott magyarázatáért és a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért. 1959-ben megszületett Izrael Kanoi Kamakavivole, hawaii-amerikai zenész, énekes. Legnagyobb slágere a Somewhere Over the Rainbow. Havai meghatározó zenész énekese volt. Nagy hírnévre tett szert, a mindig pozitív megnyilvánulásainak és gondolkodásmódjának köszönhetően. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
2: Okay, this one's for Gabby.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Koszorút helyezett el Varsóban Magyar Péter, Henrik Szlavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél, amely a Varsói Magyar Nagykövetség közelében található. Ezelőtt felidézte, a lengyel diplomata és idősebb Antal József a rendszerváltás utáni első kormányfő édesapja, több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidó származásúnak mentette meg az életét. Megbeszélésük után közös tájékoztatót tartott a magyar és a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a viszony Orbán Viktor kormányzása alatt megtört, de most már újra együtt fognak működni. Megköszönte Magyar Péternek, hogy megújítja és ellenállóbbá teszi a varsói együttműködést, amelynek célja, hogy visszaállítsa a régió korábbi jelentőségét. A Lengyelországban korábban körözött, de a választásig Magyarországon lakó volt miniszter és helyettesének ügye beárnyékolta az országaink viszonyát, mondta Tusk. A lengyel miniszterelnök az orosz kőolaj és földgáz használatról is beszélt, Varsó már teljesen függetlenné vált az orosz energiahordozóktól, és segítségét ajánlotta fel Magyar Péternek. Közölte azt is, együtt dolgoznak majd egy közös álláspont kialakításán Ukrajna kérdésében, de ők is bekívánják tartatni az ukránokkal is azokat a szabályokat, amelyek annak idején ránk is vonatkoztak az uniós csatlakozás során. A tájékoztató Magyar Péter sokat beszélt látogatásának szimbolikus tartalmáról. Szerinte ki kéne bővíteni a V4-ek együttműködését, konkrét példaként a skandináv országokat, Ausztriát, Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, vagy az EU-hoz még nem csatlakozott nyugat-balkáni országokat említette. Bejelentette, hogy június végéig szeretne egy miniszterelnöki V4 találkozót Budapesten, amire Donald Tusk nyitott volt. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Orbán Anita azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot, Volodymyr Zelenszky jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Alekszandr Szirszky, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Natov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Az SZIA bevallás határideje ma évfél, aki eddig nem nézi át és nem fogadja el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan kész bevallássá válik. Ma évfélig lehet rendelkezni, a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is hívja fel a figyelmet az adóhatóság. A Katolikus Egyház technikai száma 0011-es, Érdemes ezt akkor is feltüntetni, ha az adó a kedvezmények miatt 0 forint, mivel a kiegészítő állami támogatások összegét a felajánlók száma alapján osztják szét. Végül az időjárásról. Többnyire derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Hasonló idő lesz holnap is, de a középső ország részben több felhő képződhet, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, pár fokkal megint melegebb lesz, híreinket hallották.

A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Több kérdésre érdemes figyelni a címmeditáció kapcsán. Részben arra, hogy miért szegény emberek, mert szegények, vagy azért, mert a háború áldozatairól van szó. A második kérdés a lélektaniság megjelenése, és a harmadik megfigyelési szempont a drámaiság kérdése. Móricz Zsigmond, szegény emberek. Két szegény ember forgatta a földet a kert felső részén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában, hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény fekete ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katonabakancs és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és féli csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorogtak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette, s megint megállott az ásó nyelére támaszkodva. Azt a ilyenkor kő eldugni a földbe ősszel, akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki? Szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a földbe van. Mert ha rágyűn a föld, akkor be van takarva, akkor nem árthat neki a fagy, pedig most az is drága a fokhajma. A fiatal ember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg, rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára 26 krajcár, e még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba meg a jóisten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet, cédulás lisztet. Más falukban mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azondja, hogy azondja, aki pedig ütet a szentekkel összeházasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig mostani világba könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt szentekkel összeházasítja. A fiatal ember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja, István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ, ezt tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem? Nekem ételem, italom meg volt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Már kifordult az ember szájából a hús. Hő, jó von itt. Egy kiló marhahúsnak az ára 12 korona, azt mondják, mert én bion nem vettem. A fiatal ember kissé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett fröstökre? Hát igen, jó paprikát vettem én a múltkor a szerbtől, Kovács Jánostól, mert ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt ettem, vagy 2 kenyérrel. A katona ember már nem figyelt, már a szeme megint messze kalandozott, magába merült, de az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony bablevest vagy krumplilevest, ahogy gyűn, máma ugyan káposztát. Mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is. Az idén bion nem sok termet, de az is jó, azt is meg kell köszönni a jóistennek. Lisztje van? Hát van 2 méter búzám, tiszta. Muszáj neki körlési engedélyt adni. Azt kaptam a részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? A van, hála Istennek. Jó órába legyen mondva. A van. Hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van?
Hát, a már nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt 28 nap? Most 2 nap Vargáéknál voltam, kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem egy liter tejet 30 krajcárért, vette egy 1/4 kiló szalonnát 2 forint 50 krajcárért, 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1 forint 10ért, maradt 10 krajcár. Mi az a 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerek, bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hun veszikend, az kiköveteli az élést, elid lopni, kérje a szomszédoktól, ha nem áld vágdagyon. Az öreg vén korhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált, csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehunyódott a szempillája, s szédülő feje esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik hirtelen szédületében, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. Ha nem kíméri az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzákészülni a munkájához. A gyerek az béka éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó az a te ásód. Nem ilyen kötött főthő való ásó, avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen, hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő, acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe. Van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda? Ebből az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember oda nézett az öreg ásójára, és nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette. Gyenge ásó. Csinyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. És most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifonból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, és annyi pénz van benne, 1000. Hát Sturmba, azaz Rohamba. Voltál-e? Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szem előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót. Sturmba úgyis sokszor, csak bólintott, nem jött ki hang a torkán. Fenelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, és megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitörté meg először embert. A fiatal munkás lassan megmozdult, úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jánt. Fiatal Jánt először. Jánt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor Sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekedt, szórakozott szóval a fiatalember, s a katonasapka alá felhúzta tűnődve szemöldökét, gondolkozva, emlékezve, kilőttek egy házból az ablakon. 3-at lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele a tarisznyájába. Így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsfehérernek ment be, itt a bal pofáján. De olyan bitang szerencséje volt, hogy a 2 fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik 6 bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. A fénrik szó azt jelenti, hogy őrvezető. Nyugodtan s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, és folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni.
Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon, de a lába nem akart mozdulni, a keze nem akarta elereszteni az ásónyerét, s a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba, olyan kicsit emeletes volt a ház. Három az aljában levő szobákba ment, lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők oda le, mit csináltak, nem tudom én, de mi ketten a Fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urasan, bútorok, minden, ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, étel, ebéd volt. Már éppen úgy volt, hogy dél volt, ott ültek. Ha. Igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Ez a szó azt jelenti, hogy azonnal. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés ettek. Az ablak be volt zárva. Nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson, egy jám volt ott. Olyan szolgálójány, az pofogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászoncsedéd. Azt tegye fel magába, hogy ő lövöldöz. Mikor úgy jöttünk doplerájba az utcán, kellett neki háromszor lőni. Aztán tik. Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Aztán tik mindenkit levágtatok? Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán Ján volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első Ján volt. De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna. Nagy Ján vagy kis Ján? Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen.

Öreg megcsóválta a fejét, s utána nézett, ahogy nagyokat lépve szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. Mit beszél ez? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra? Kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta, 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell, de mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagybajúszó ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhírját látta volna meg. A szíve, mintha nagy kalapács lett volna belül, ritka nagy kondulásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgonabokrok közt kellett bemennie a sötét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre, balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy tágas felszántott kert, jobbról mély árok szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház. Körülpillantott, nem látja-e senki. Errefelé már senki sem lakik, senki nem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magába, azelőtt sose jutott volna ilyen eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya akácos gödör. Még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katonasorban? Hol járt, micsoda faluvégeken, hogy lopakodott ellenség után? Vedett át lefülelni, házakat megkerülni? Falut felgyújtani, disznócsirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni? Szinte úgy éreztem, mióta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi dolgozni. Észre megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség, micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepébe? Nincs most se törvény, se igazság. Csak erő meg ész. Aki bírja, marja. Ilyen parton se tudna átmászni? Hát az olasz parton, a part 1000 méter magas, aztán 2 kilométer szélességbe, 1/2 kilométer mélységbe, nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna, szétvetette a vas, kitépte a belét, elszórt mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt, a búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe, kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét, minden tenyérnyi darabjára ágyút átja a száját, gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupas síkságon, a puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső, s hogy tusakodtak ott, hogy mentek neki a halálmezőnek, az oszlavai temetőnek. Még a gödör szélén, akár éjfarkas, ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis, mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kúshadna, amit sohasem érzett a harctereken. Hiányzott a kommandó, nem állott megette a káplár parancsal, se a Fenrich óra suttogó rendelettel senki sem mondta rajta kutyaszorítsd, s hideg verejték volt a homlokán. Ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermedt heverésből, s ki akart ugrani, egy fiatal akácfa veszőbe akadt, s amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszóródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána, bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dűnőd benne, dühös ingerültség, a szeme égett. Na megállj! Morogta magában, s nem tudta, kire és miért fenekedik. Nehéz nagy léptekkel lesütött fővel ment a házig, az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A házsarkánál megállt, s a szívébe nyilallott.
a nótás szájú gőgös, vasvillaszerű

szemű bakákra gondolt. Ha látnák most, milyen patrulyba jár? Ez a szó azt jelenti, hogy őrjárat. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommandíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell-e? Csak ugyan muszáj? Meghallotta a saját hangját messziről, azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom, délig megadom, délig megadom. Ford benne, mint amikor jobbról-balról gránát csapkod le, s rettenetes tölcséreket szaggat a fekete volhinai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, dorrogás, az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kihúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább. Forwards. Ez a katonai szó azt jelenti, hogy előre. Most is úgy rohant be, előre szegzett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes falat a baka, a magyar, mindig legjobb előre, s bent állott a konyha sötétjében. Csak úgy zihálta melle. Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, s a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt oda támasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt és alacsony, szabad tűzhely alatt a fehérre meszelve a kemence, cserépfazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáik is szegények voltak a háború előtt, csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. Mia! Kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. Itthon vannak, motyogta. Sápat lett a fekete arca, s visszább torpadt. Egy fiatal lány kinyitotta a szoba ajtaját, s ijedt és bámész szemmel, tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a vargái gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? Kérdezte végre rekedten. Nem. Hát, elmentek reggel. El? Egen a vásárba. Hásze maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha, ez már támad, ez már ellenség. És erre mindjárt nyugodtabb lett. És folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargái kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány ott a háború elején, a legelső gyerek ott, Sabácban. Megmarkolta a vasvillát, a vére leszállott a szívére, s várt. Várta a parancsot. Meretten s fakón vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kislányt. A varga gyereket, az ellenséget, látta, hogy belement a vasvilla a torkába, s vér szökött ki, ezen már megkönnyebbült. Hogy ismerte már ezt a vért? Hány embert szólt már agyon? Mindenkinek így szökik a vére? Kirántotta a vasat, s a gyerek, mint egy kis tömlő bukott el a sötétes szobában. A nagyobbik hangtalanul eltátott szájjal, mint a remegő vad merett rá a katonának minden mozdulatára. Ez intett, hogy be. A lány hátrafelé bement, de a szemét egy pillanatra se vette le az emberről. Ez utána ment kemény, egyenes katona léptekkel. A nagy szekrényre nézett, amiben az ezresek vannak. Hol a kócs? Mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. Hol van a kócs? Kiáltotta újra a katona. Nem tudom, nyöszörgött a lány, és a foga zörgött. Ha meg nem mondott, téged is agyon szúrlak. Bent van a másik szobában, a sifonban. A katona intett neki, és előre ment. Gyorsan kihúzta a sifon fiókját, kétségbe esve kotorászott benne. Hamar. A lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá, ott guggolásából. Elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját,
s a vasvillával a hasába szúrt, de a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa két szára közé került. A katona körülnézett, s meglátta asztalon a nagy kenyérszerű kést, visszament érte a nagyszobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt, aztán egy erős harmadik vágással, az egész torkát ketté metszette, úgyhogy a feje szinte leesett. A fene egyen meg benneteket, egyenesedett fel. A keze csupa vér volt, lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végigfrecskelt az ágyon, s a szekrényen, ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Zerkula és a Szigony zenekar felvételeiből válogatunk önöknek. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Zerkula és a Szigony zenekar felvételeiből hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk, melyben ma a magyar történelmi regényekről beszélgetünk. Ezt követően Neuma egyházzenei műsor Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Elsőként a madárvonulás napjáról hallanak, majd Cifercki István Túzokfogás című írását olvassa fel Tóth Levente színművész. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként Tárkányi Béla papköltőről hallanak, majd bemutatjuk Csontos László Szikszó 1588 című könyvét, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről írott eszét. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget. 16 órakor gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalma: bemutatjuk a Nemzeti Karitatív Központ Egyesületet, valamint a Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesületét. A Darcmatek országos csapatverseny regionális döntőjéről is szólunk. Az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium diákjainak kiállítására is invitáljuk kedves hallgatóinkat. Végezetül az Egererdő ZRT vízmegtartási akciójáról adunk bővebb tájékoztatást. Ajánlunkban Barta Ferenc, a Bodonyi székhelyű Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnöke nyilatkozik a rászorulók számára szervezett ruhaosztásról.
3: Bodonyban működünk, mindennapjainkban a lakosságnak a életének a segítése a fő célunk. Ez kiterjed a fizikai, a lelki, adott esetben jogi vagy egyéb tanácsadásra, illetve segítségre. Jelenleg, amit aktívan végzünk, az ruhaosztás, mégpedig olyan formában, hogy a különböző típusú ruhákat bőrzén osztjuk ki a lakosság számára.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezt követően Szienai Szent Bernardin életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják Homma János hétvégi levelét. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban ma Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ házigazdájával beszélgetünk klubokról, adottságokról és programokról. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Miskolci Reflex Együttesről beszélget a zenekar frontemberével, Bádos Istvánnal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a ferences vértanúk közül Lukács Pelbárt életéről hallanak, majd egy könyv ajánlunk figyelmükbe, melyben Bolberic Pár teológus egyetemi tanár lelki naplója alapján állított össze szerdahelyi csongor. Az óra második felében Varga Kamil Ferences szerzetessel Papi Ildikó beszélget. A 20 órai sávban előbb Szabó T. Anna Senki Madara című írásának első részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Koszorút helyezett el Varsóban Magyar Péter, Henrik Szlavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél, amely a Varsói Magyar Nagykövetség közelében található. Ezelőtt felidézte, a lengyel diplomata és idősebb Antal József a rendszerváltás utáni első kormányfő édesapja több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidó származásúnak mentette meg az életét. Megbeszélésük után közös tájékoztatót tartott a magyar és a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a viszony Orbán Viktor kormányzása alatt megtört, de most már újra együtt fognak működni. Megköszönte Magyar Péternek, hogy megújítja és ellenállóbbá teszi a varsói együttműködést, amelynek célja, hogy visszaállítsa a régió korábbi jelentőségét. A Lengyelországban korábban körözött, de a választásig Magyarországon lakó volt miniszter és helyettesének ügye beárnyékolta az országaink viszonyát, mondta Tusk. A lengyel miniszterelnök az orosz kőolaj és földgáz használatról is beszélt, Varsó már teljesen függetlenné vált az orosz energiahordozóktól, és segítségét ajánlotta fel Magyar Péternek. Közölte azt is, együtt dolgoznak majd egy közös álláspont kialakításán Ukrajna kérdésében, de ők is bekívánják tartatni az ukránokkal is azokat a szabályokat, amelyek annak idején ránk is vonatkoztak az uniós csatlakozás során. A tájékoztató Magyar Péter sokat beszélt látogatásának szimbolikus tartalmáról. Szerinte ki kéne bővíteni a V4-ek együttműködését, konkrét példaként a skandináv országokat, Ausztriát, Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, vagy az EU-hoz még nem csatlakozott nyugat-balkáni országokat említette. Bejelentette, hogy június végéig szeretne egy miniszterelnöki V4 találkozót Budapesten, amire Donald Tusk nyitott volt. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Orbán Anita azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot, Volodymyr Zelenszkij jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Alekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Natov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Az eszia bevallás határideje ma évfél, aki eddig nem nézi át és nem fogadja el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan kész bevallássá válik. Ma évfélig lehet rendelkezni, a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is hívja fel a figyelmet az adóhatóság. A Katolikus Egyház technikai száma 0011-es, Érdemes ezt akkor is feltüntetni, ha az adó a kedvezmények miatt 0 forint, mivel a kiegészítő állami támogatások összegét a felajánlók száma alapján osztják szét. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel. A középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé felélénkül, megerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
6: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Egy olyan könyvet hoztál még a hallgatóinknak, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
1: Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Marót az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozi-ról szól, hát az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiesség elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben, ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsúr Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a puszta maróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogy hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos, vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolgasorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez, rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket, odaadóan sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
0: Hoztál egy kis ízelítőt?
1: Hoztam egy kis ízelítőt, tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak, már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószeretben, ami beleírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelemkönyvünkbe volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyban volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródy Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
1: Ugran Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgáló népek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nőalakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett. Hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik

0: Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagybeteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság, a gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások? Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben, csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét, és itt a születésétől a haláláig menően az életét.
1: Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt?
0: A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert Rozgonyiné azt hiszem megkedvelte. Mire vége

0: kellett annak a borzasztó éjszakának. Roszkonyiné a hős, aki a varga míves kardját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt utána koslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Roszkonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben 4 vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsina szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Roszkonyinéval. Hát honnan ismerjük? Roszkonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség. Hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemes asszony.
1: Igen.
0: Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció. Egy olyan világban, ami férfi uralta világ, ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Rendszerint a mögöttünk levő vasárnap anyagával szoktam foglalkozni a Neuma műsorában. Azonban a múlt héten ünnepeltük Urunk mennybe menetelét, áldozó csütörtököt. Márpedig ez az ünnep is bőven kínál számunkra figyelemre méltó zenéket. Ma egy áldozó csütörtökhöz kapcsolódó zenetörténeti körképet hallhatnak. A Szent Mise introitusának dallama az egyik legszebb a liturgikus évben. A szövege pedig: Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok, így jön majd ismét. Tapsoljatok vígan minden népek, örvendezetek az Istennek újongó szóval. Országol az Úr minden népek fölött, ül az Isten az ő szent trónusán. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok? Így jön majd ismét. Énekel a Scola de Pérez du Saint-Esprit du Grand Scolastique de Chevilly. Vezényel Lucien Deiss.

Guillaume Dufay, a kora reneszánsz mester, a Jézu Nostra Redemptió című himnusz dolgozta fel. Felvételünkön először a responsóriumot hallják, amelynek a szövege a 20. Zsoltárból van. Emelkedj fel, Uram, erődben! Mi éneklünk és zengjük a te hatalmadat. Ezután következik a himnusz első két verse. Jézus, váltságunk, életünk, vágyunk, szerelmünk, mindenünk. Isten, ki mindent alkotál, s ember, ki mennyből eljövél. Hogy győzött meg a szánalom, hogy hordozd bűnök súlyait, vállalva a véres kínhalált, halálunkat, hogy elvegyed. A Schola Hungaricát Szendrei Janka vezényli.

Középkori eredetű az a népének, amelyet mind a három nagy felekezet egyaránt ismer, és szívesen énekel. Most egy 1963-as felvételről Borbát Jeromos énekel, aki a bukovinai József falván élt egykoron.

18. században Johann Sebastian Bach 4 kantátát is komponált mennybe menetel ünnepére. Különösen ünnepélyes köntösbe öltöztette a 128. Auf Christi Himmelfahrt Allein című kantátájának nyitótételét. A fenséges ünnepi fényhez a hangszerelés is hozzájárul. 2 kürt, oboa, oboa de amore, oboe de caccia, vonósok és kontinuó öleli körbe a 4 szólamú kórust. Épi ünnepélyes a zenei kidolgozás is. A zenekar Concerto grossójába ágyazott kórus az Allein Gottin Hőzáj ér dallamát dolgozza fel, természetesen az Auf Christi Himmelfahrt szöveggel. Bach eljárása már ismerő számunkra. A szoprán díszítetlenül énekli a korál dallamot, amelyet a 3 másik szólam imitációval vesz körül, ami tematikáját az ének dallamából veszi. Szövege így hangzik. Egyedül Jézus mennybe menetelére alapozom, utána menetelem, és minden kétséget, félelmet és szenvedést ezzel mindig legyőzök. Mert miután a fej a mennyben van, Jézus Krisztus az ő tagjait a megfelelő időben maga után hozza. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli.

A 20. század egyik legnagyobb organista zeneszerzőjét különlegesen jó színhallással és gazdag képzelő erővel áldotta meg az Úristen. Olivier Messiaen 1908-ban született és 1992-ben halt meg. 1931-től 40 éven keresztül a párizsi Szent Háromság templom organistája volt. Először zenekarra komponált egy 4 tételes művet, L'Ascension, Mennybe menetel címmel, 1933-ban. Egy évvel később ültette át orgonára a kompozíció zenei anyagát, a 3. tételt kivéve. Művének alcíme 4 szimfonikus meditáció. Hasonlóan más biblikus témájú orgonaműveihez e darabban is címet adott a tételeknek, és azokat szentírási idézettel is ellátta. Az első tétel címe: Krisztus fensége imádkozik, hogy Atya dicsőítse meg őt. Természetesen az idézet János evangéliumából van, a főpapi imádságból. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. A tétel elején a zenei utasítása következő: Très lent et majestueux. Nagyon lassan és méltóság teljesen. Valóban, a kottában a tétel mindössze 3 oldal, de zenéje 6,5 percig tart. Szinte látjuk, ahogy Krisztus Urunk emelkedik, s közben, mintha megállt volna az idő. Soha nem volt hangszín kombinációk hangzanak fel ebben a zenében. A tétel végén pedig a megdicsőülés fénye is felragyog a hallgatók számára. Olivier Latry orgonál a párizsi Notre-Dame-ban. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A lengyel-magyar jó kapcsolatokról, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, míg Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról is beszélt. A magyar miniszterelnök lengyel útján találkozik Karol Navrocki elnökkel is, valamint Lech Walesa rendszerváltás utáni első lengyel elnökkel, a Szolidaritás mozgalom elnökével is. Budapesti látogatásra hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Egyúttal fontosnak nevezte az együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. Ha a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. A témakörben újságírói kérdésekre válaszolt a miniszterelnök. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Orbán Anita azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéseiről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot, Volodymyr Zelenszkij jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Az elhanyagolt karbantartás miatti problémák okán 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel. A középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bot Péter Ákos, a beszélgetőtársam, korábbi miniszter, illetve a Nemzeti Bank elnöke az Antal kormány idején. Kedves Ákos, az euró bevezetése végre igazán napirendre került, nekem régi vágyam, mert viszonylag sokat járok külföldre, és annyi macera van azzal, hogy az ember a pénzzel ügyeskedik, tehát én örülnék neki már régóta, hogyha mindenkihez hasonlóan Európában, szinte a Vatikántól kezdve a szomszédos országok közül is most már jó páran ezt a pénzt használják. Közgazdászként, korábbi bankelnökként, hogyan érinti ez a mindennapi embereket, a nyugdíjasokat, a diákokat, tehát mi lesz a haszna, de először is, ha most mindent bedob Magyarország, hogy az euró bevezetése tényleg napirendre kerüljön, az hány év múlva lesz valóság legkorábban?
2: Köszöntöm a hallgatókat, és valóban kezdjük azzal, ami az oda vezető út, ugyanis ez hosszú. Tehát aki most hall az euróról, és örül, na, lesz euró, mert a kormány akarja, hogy legyen, akkor rögtön le kell hűtenem a várakozást, hogy jó néhány év. Aki fél attól, hogy új árakat kell megtanulni, és centbe kell majd a tojást a piacon megvenni, eurócentben és nem forintban, azt mondja, megnyugtatom, hogyha ez megnyugtatás, hogy jó néhány év. És miért? Azért, mert a közös európai valuta az egy olyan konstrukció, amelynek vagy olyan ház, vagy nem tudom, költőképet használjak, amelyben a bejutás, vagy inkább klubnak is mondhatnám, nem egyszerű, tehát a klubtagsági díjat le kell róni, és kell vállalni a tagsági követelményt, és föl is kell nőni hozzá. Na most ezt azért ilyen bonyolultan mondom, mert amikor megalkották, akkor az volt a helyzet, hogy Nyugat-Európában akkor 15-en voltak mondjuk, 15 fajta pénz nem volt. És amint valóban, hát mondod, egyik ország határán átmentünk a másikba, és akkor át kellett váltani a pénzt, tehát ez macera. De ez még abszurdabb lenne, amikor már 27-en vagyunk. Tehát ebből lehet látni, hogy egy viszonylag logikus dolog, de folyamat, mely folyamatban Magyarország meglehetősen a sor végén van, ezt már elkapkodni nem lehet, mert mások, szlovénekkel kezdve 2006-ban csinálták 20 éve. Tehát itt igazából ez egy késői frigy lesz. Ugyanis ezért ez egy szoros kapcsolat. Hogy hány év, arra válaszolok, hogy ha rákérdezel arra, hogy mik is ezek a belépési feltételek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország bekerüljön.
1: Rákérdezek, mit kell tudni ahhoz, hogy egy ország rákerüljön. Egyébként azt megmondom neked, én Olaszországban jártam sokat, amikor az eurót bevezették Olaszországba, és hát körülbelül egy olyan 2 éven át minden ár ki volt írva euróban is, és lírában is, tehát van egy betanuló időszak.
2: Igen.
1: Mindenki számára.
2: Ezzel nincs mit csinálni, persze hozzáteszem, hogy azóta eltelt az 1-2 évtized, tehát ha valaki jár külföldre, és nem kell nagyon messzire menni, hát átugrik Szlovákiába, vagy elmegy Horvátországba, de ha bárhova megy el, ahol euróval lehet fizetni, akkor tudja, hogy mégis mibe kerül. Tehát ez nem a 2000-es évek eleje, tehát most már a társadalom nyilván fel van készülve, sőt, hát nem árulok el titkot, de hát a magyar lakosságnak a megtakarításának egy nagyon jelentős része euróban van. A vállalatok euróban számláznak, sőt volt olyan igény is, hogy euróban fizessenek munkabért, azt elég bonyolult jogszabályok miatt. Szóval az euró az velünk él, úgy mondják, hogy euróizálva van már a magyar gazdaság, tehát nem a 2000-es évek esete, amikor még el kellett magyarázni, hogy mi. Hát olyas valami, amit Észtországtól le egészen Bulgáriáig nagyon sokan megcsináltak és működtetnek. Na, de azért mégiscsak ez egy klub, és a belépési feltételek elég szigorúak. Nem abszurd feltételek. Kicsit olyan ez, mint hogyha hát valaki egyetemre akar menni, és akkor van egy felvételi vizsga. Sőt, 2 is van, meg egy alkalmassági. És ezeken át kell menni. Matekból, meg történelemből felvételit kell írni, és hogyha átment ezen a teszten, akkor kedves kolléga, várjuk szeptemberben a padokba. Mik ezek a feltételek? Ha nincsen nagyon sok időnk, és nem is kell egyelőre erről sokat beszélni, majd a gyakorlatban is lesz elég szó erről, ne legyen nagy az inflációja annak az országnak, aki be akar lépni ebbe a klubba. Tehát ne vigye magával az inflációs hajlamát. Hát az olaszok is, igen, rakjanak előbb rendet otthon. És azért is mondom, hogy nem olyan könnyű a bekerülés. Például a görögöknek nem is sikerült az első jelentkezési menetben, kaptak 2 évet, és akkor jelentették le, hogy készen állnak. Finoman fogalmaztam, akkor jelentették le, hogy készen állnak, de nem álltak készen, és 1-2 adatot még meg is másítottak, ami később óriási problémákat jelentett. Tehát ne tessék hamis adatokkal jelentkezni ebbe a klubba. Infláció ne legyen nagy, a kamatszint ne legyen túl magas. A kettő összefügg, mert országban romlik a pénz, akkor általában a betéti kamat, hitelkamat is magasabb, mint olyan országban, ahol jó erős a pénz. Hát ezen, ez kell egy szerencse is. A másik kettő azonban már lebáll a akarathoz, sőt az első egy par excellence akarati kérdés, legyen az államháztartás éves költségvetési egyenlege 0, vagy legfeljebb, ha a deficit, akkor ne legyen nagyobb, mint a nemzeti ösztönnek a bizonyos GDP-nek 3%-a. Tehát ha ne hozza magával a klubba a deficit hajlamot. Tehát mielőtt jönne, és akkor ez igazolt Portugáliára, igazolt Hollandiára, na jó, neki könnyebb ment, a portugáloknak nehezebben ment. A németekre neki könnyebben ment, és akkor most mondok valamit, most Németország nem kerülne be az eredeti feltételek szerint, mert az egyik mutatója időközben elromlott. Tehát azért a klubba bekerülve is lehet, hogy valaki rossz szokásait visszaveszi, és abból megint problémák vannak, de most egyelőre hagyjuk ezt. Tehát kell teljesíteni egy költségvetési egyenlegmutatót, egy államadósság állománymutatót, kell egy inflációs mutatót és egy kamat szint mutatót. Na most akkor megkérdezett, ebből melyiket teljesítjük. Igen, ehhez képest egyiket se teljesítjük. És ebből az következik, mi is nem az, hogy az Euróklub lehetetlenül kekeszkedő, szigorú, hanem az, hogy a jelenlegi államháztartási helyzete Magyarországnak az, és az elmúlt 6 évben különösen ott rossz irányba ment el, a közgazdászok törgették a kezüket, ez azonban nem érdekelt különösebben senkit, a döntéshozók között, és az volt a felfogás, hogy a deficit az nem számít, mert majd a gazdaság kinövi. Na most a gazdaság nem nőtte ki, ez egy másik történet, rögtön előre szaladok. Nem, így nem könnyű bekerülni a klubba, de minden felmérés azt mutatta, még a 2000-es évek elején az akkori MNB, meg az azóta eltelt események, hogy aki viszont bent van, annak növekedési előnye van a gazdaság egészére nézve. Most megint én nem azt mondtam, hogy a utcán sétáló vásárlót, hanem a gazdaság egészére nézve, és akkor minden ilyen nagy változásnál természetesen az előnyök, hátrányok, a ráfordítások, a hozzamú költségek, azok nem egyformán oszlannak meg. A végére ugrok, hát aki nem szeret új dolgokat tanulni, már kora miatt is, vagy a beállítottsága miatt, nem fog annak örülni, hogy centbe kell, meg euróba kell számolni az árakat, és igen, a franciák is, emlékszem, még régi frank, új frank, meg a németek is azt mondták, hogy ez a toyó, ez egy toyó, ez egy drága, megdrágult minden. Halkan mondom, nem drágult meg minden, lényegében nem drágult meg semmi se, jobban, mint amit drágult volna, de minden esetre van egy lélektani teher, hogy át kell állni valami újra.
1: Most lesz 80 éves a forint, 46 augusztusában vezették be, tehát betöltötte küldetését a penge utáni forintkorszak, és hát remélhetőleg eljön az eurókorszaka. Mit tudsz jövendölni? Hány év a minimum, mikor fogunk először nyugdíjat vagy fizetést, vagy ösztöndíjat euróba kapni?
2: Nem tudom a pontos választ, de elmondom, hogy miért nem, és azért mondok valamit. Már csak azért is, mert a most felesküdő kormány aznak a leendő pénzügyminisztere megemlítette a 30-as esztendőt, 2030. Az nem volt elég világos, hogy addigra teljesítjük, és akkor onnantól kezdve akkor be lehet adni a kérelmet, vagy az már akkor bent is leszünk. Ezt csak azért mondom, mert akkor most kicsit megint technikára vissza kell térni, mert a feltétek között van még egy, amit nem említettem, hogy a illető országnak a valutáját, ez ugye drachmát, korábban lírát, most a forintot, be kell vinni egy árfolyamrendszerbe, hozzákötni az euróhoz, ha van, most már van, és ott tartani 2 éven keresztül, nézni, hogy miközben az összes többi gazdasági változó kezd normalizálódni, kezd úgy kinézni az ország, hogy ebben a klubban helye van, akkor mi az árfolyam, amit a kereslet kínálat kialakít? Tehát nem a hatóság fogja megmondani, hogy mit tudom, 364,2 forint az átváltás, hanem eltelik 1-2-3-4 év, legalább 2, és akkor mondom tovább, legalább 2, tehát most már akkor elindul a számolás. Én inkább 4-5 mondok most, hogy ne kerüljön ki a válasz, tehát 30-31, hát ezek olyan hihető dolgok, de ez azért azt is jelenti, hogy ott el kell tölteni kis időt, az alatt kialakul, hogy körülbelül milyen lesz az átlátási árfolyam, az hozzászokik az üzlet, a gazdaság, a munkadók, a munkavállalók, tehát amikor jön az áttérés, akkor már nagyobb részt lehet tudni a választ a kérdésre, hogy egy nyugdíjas, akinek mondjuk eddig volt 140,000 forint a nyugdíja, akkor hány eurót fog kapni? Annyit kap, mint kapna forintban, csak nem a forintban fogja kapni, hanem hát igen, amit mondtad, egy többen még a papíron 2 adat lesz, az egyik egy forint adat, vagy 122,200, a másikon pedig egy euró adat.
1: Utazzunk vissza időbe egy picit, Antal Józsefnek közvetlen munkatársa voltál. Antal József mindent megtett azért, hogy Európa, Nyugat-Európa, az Európai Unió, a NATO szerves része, tagjai legyünk minél hamarabb. Mit gondolsz, ha az antali eszmeiség maradt volna domináns, akkor az elsők között ott lettünk volna?
2: Rögtön azzal kezdem, hogy világosabb legyen a dolog, ez egy kötelezettség. Tehát amikor jelentkeztek az új tagországok, Magyarország is, akkor lehetett tudni, hogy az Európai Uniónak ez a közös valutája, és azok kivételek, akik még korábban, mint Nagy-Britannia, Egyesült Királyság, vagy később Dánia, egy opt-outot, egy kimaradási opciót szereztek, de utána mindenkinek jönni kell. Tehát ez csak azért lényeges, mert persze akkor megkérdezik, hogy akkor miért maradtunk ki eddig, meg mi van a csehekkel, akik még most sem nagyon csipelik magukat. Kötelezettség, amit lehet teljesíteni azonnal,

0: ingerenciái, a orosz medve alszik, mi pedig az, hogy az európai tér abba, a magyar gazdaságot elhelyezzük, oda horgonyozzuk, akkor ez nekünk jó. És ebbe tartozik, ebbe a folyamatba tartozik az, hogy kerüljünk be azokba a körökbe, ahol be lehet kerülni. Ilyen volt a Schengeni kör, hogy ne kelljen megállni a határnál és kutogatni a paszportot, és ilyen az, hogy közös valutát használjuk. Éppen sok minden más is, tehát például a hálózati feszültség ugyanolyan, a banán definíciója ugyanolyan. Van egy halom szabvány, ami európai szabvány, és ugyanilyen bizonyos értelemben ugyan szabvány, ha lehet így mondani, a fizetési eszköz, azzal a különbséggel, hogy miután az átvételéhez valóban vizsgákon át kell menni, ezért Magyarországnak derogációja van, felmentése van. És itt a szabályozók nem raktak be évszámot. Tehát, hogy 20 év, 5 év, hány évet akar, hát a szlovének beléptek velünk együtt 2004. május 1-én, és megcsinálták az első lehetséges alkalommal, már 2007-ben már tollár helyett, tollár, hát az egy muszájpénz volt, euróval fizetek, az a nemzeti valutájuk. Na, tehát a kérdésre a válaszom hosszú volt, de mégis egyszerű, az európai elkötelezettséghez hozzátartozik, hogy az ember igyekszik a belső körökbe, és nem akar a kimaradni, még olyan módon sem, mint a britek, akik lám-lám a végén ugye úgy jártak.
1: Hát most már vissza akarnak jönni újra, egyre többen belőlük. Tehát...
0: Hát igen, igen, úgy jártak, ahogy jártak, így van, de úgy jártak, ahogy jártak, hogy nem egészen értették meg pontosan a kérdés lényegét, és sokan indulati, mert azért az érzelmeknek természetesen jelentőség van. Itt is. Hát ha megkérdezed, hogy na de a dánok miért nem, erős a pénzük, jól állnak, és föl kellene áldozni valamit a nemzeti szuverenitásnak a egyik szimbólumát. Tehát itt semmi sincs úgy, hogy megtartok mindent. Nem, hát természetesen a forint valutától el kell válni. Hát nézegetjük majd, meg muzeális tár, de ez egy kicsit olyan, mint a pengőt említett, a pengő, vagy pedig az anzsuknak a pénze, hogy büszkék vagyunk rá, nézegetjük, gyönyörű, de nem hozzá fizet.
1: Igen, még egy kérdésem van, ott voltál te a rendszerváltozás idején, és hát egy magyar soproni bencés diák, az euróatya, lámfalusi professzor. Találkoztál-e vele, és milyen ember volt? Katolikus rádióban hangzik ez a beszélgetés, és hát az euró, illetve az európai integráció nagyatjai mind hitvalló keresztények voltak, és az euró is keresztény ember agyába született meg, vagy legalábbis ő volt a motorja.
0: Igen, na valóban ez igaz, hogy a keresztény demokrácia az egy nagyon erős vonulata volt, a legerősebb vonulata volt az Európai Egységnek, már csak azért is, mert 12 évvel egy véres háború után történt meg az a német-francia örök béke. És most ugye elképzelem, hogy ha most véget érne az ukrán-orosz háború, orosz-ukrán háború, 12 évvel rá tudnának-e jó indulattal összekötni két országot egy frígybe. Na, ezért ez egy történelmi csoda, hogy ez bekövetkezett, és abban nagyon nagy szerepe volt.
1: Truman, Adenauer, De Gasperi.
0: De Gasperi, így van. Na most... Én találkoztam Sándorra, hogy ne, amikor a Nemzeti Bank elnöke voltam, akkor minden hónapban elmentem egyszer, a többiekkel együtt volt egy szokásos havi találkozó Bázelben, és annál az intézménynél, ahol ő volt a házigazda, mert ő később onnan került át abba a központi bank előzménybe, amiből a jelenlegi Európai Központi Bank lett. Tehát ezért őt nyugodtan lehet hívni az euró atyának, mert ott bábáskodott a folyamatban, és én láttam, persze magyarként, hát a magyar, a szlovák, a cseh meg volt hívva, de mi ott ültünk a tárgyalások 90%-án, és akkor rátértek az euró belépésre, akkor mi eljöttünk, mert ez a 90-es évek eleje volt, aki nem tag, az nem is lehet az eurózóna tagja.
1: Kivéve a Vatikán.
0: Hát kivéve a Vatikán, kivéve Kelet-Németország, mert az ugye úgy lett eleve német, hogy egyesült, igen, az, igen, Vatikán, Monaco, San Marino,
1: Andorra.
0: Vannak ilyen érdekes esetek. Sőt, olyan is van, hogy a Balkánon egy ország használja az eurót egyoldalúan. Na most ez Magyarország számára nem opció, tehát mi tagok lévén egy oldalon nem vezethetjük be, bár mondom, részben már bevezette magát a pénz, mert hogyha valaki egy nagyértékű ingatlant vesz, vagy

0: itt iroddal, épületet bérel, a szerződés megsúgom, euróba lesz.
1: Igen, igen, meg a négyzetméter. És milyen ember volt Lánfalusi, még arról szóljál?
0: Hogy... Nagyon alapos, nagyon kedves, és tulajdonképpen nagyon nagy tudású, érdeklődött Magyarország ügyei iránt, és nekem sokat segített, amikor még fiatal szakemberként bekerültem egy bonyolult nagy klubba, a jegybankároknak a klubjában, nekem egy plusz egyetem is volt, úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek neki. Könyveit olvasom, használom, a tanulmányait olvasom, egy mélyen gondolkodó, jó kiváló közgazdász volt.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor előbb-utóbb euróért fogunk fagyizni a...
0: Hát még addig még lehet, hogy beszélgetünk néhányat, mert azért mégiscsak elmondom, az egy fél évtized.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét Bot Péter Ákossal, a Nemzeti Bank korábbi elnökével, az Antal kormány miniszterével beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentolsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emauszi tanítványok hitéről beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, hogy folytatja az életét, ahol abba hagyta?
5: Hát emberi testben támadt fel.
4: Igen, Eszter így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
6: Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
4: Aha, ugye? Tehát nagyon meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
7: Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
4: Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy
7: Beszélt is velük.
4: Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere, és ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere, és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla. Az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkbe várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
7: De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberé, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való, földi, a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
4: Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
7: Elindultak Jeruzsálemből.
4: Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak. Az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
7: Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja. De ugye miután ő meghalt, ezért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
4: Uh-huh. Hova indulhattak vajon el?
7: Az Emmaus nevű helységbe.
4: Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az emauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
6: Hát ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
4: Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallották az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
7: Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
4: Igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy próféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az emauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
6: Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
4: Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását.

0: Kísérjük már végig az emoszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmaus felé?
1: Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
0: Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
1: A gyászolásuk miatt.
0: Igen?
1: Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
0: Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
2: Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
0: Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmadnapon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az emauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
1: Beszélgetnek vele, és egy kicsit megvigasztalja őket.
0: Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mint ha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
1: Megvigasztalja
0: őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejen üti őket. Hogy mondja nekik? Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák! Milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek? Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol. Hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük. Hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg. Hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
1: Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
0: Mikor ismerték vele végül is a tanítványok Jézust?
2: A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára is, akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
0: A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Tehát ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekünk szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye, amikor nagyon, nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, azt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
2: Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
0: Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángra gyúlt, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy
2: maradjon velük.
0: Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhelyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat. Olyan jó itt. No, az Emmauszék is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
1: Nem. Amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
0: Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik. És egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket, aki végérvényesen odaállt mellénk, aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek, aki megismerhető.
1: Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
0: Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szentlélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
2: Visszatérnek Jeruzsálembe.
0: Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátraadsz, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A lengyel-magyar jó kapcsolatokról, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, míg Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról is beszélt. A magyar miniszterelnök lengyel útján találkozik Karol Navrocki elnökkel is, valamint Lech Walesa rendszerváltás utáni első lengyel elnökkel, a Szolidaritás mozgalom elnökével is. Budapesti látogatásra hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Egyúttal fontosnak nevezte az együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. A témakörben újságírói kérdésekre válaszolt a miniszterelnök. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Orbán Anita azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéseiről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna-Oroszországot, Volodymyr Zelenszkij jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Az elhanyagolt karbantartás miatti problémák okán 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MT-vel. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel. A középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
9: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk következik. Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Nemzeti Karitatív Központ Egyesületet, valamint a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sport Egyesületét. A Dárcmatek országos csapatverseny regionális döntőjéről is szólunk. Az Eventus üzleti, művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak kiállítására invitáljuk hallgatóinkat. Végezetül az Egererdő ZRT vízmegtartási akciójáról adunk bővebb tájékoztatást.
9: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
10: Műsorunk első felében a Heves vármegyei Bodony településre látogatunk el, ahol egy nemrégiben létrejött egyesület segíti a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő családokat. Az egyesület tagjai rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek az adományozásra, valamint a kapcsolatépítésre. Olyan közösségformáló előrelépéseket tettek, ami a településen ez eddig nem volt tapasztalható. A következő riportban Barta Ferenc, a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnöke, továbbá Bújzertné Lakatos Erzsébet, a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnök helyettese a vendégeim.
11: Arra kérném önöket, hogy mutassák be ezt a szervezetet, milyen tevékenységet folytatnak a mindennapokban.
12: Bodonyban működünk, mindennapjainkban a lakosságnak a életének a segítése a fő célunk. Ez kiterjed fizikai, lelki, adott esetben jogi, vagy egyéb tanácsadásra, illetve segítségre. Jelenleg, amit aktívan végzünk, az ruhaosztás, mégpedig olyan formában, hogy a különböző típusú ruhákat, tehát felső ruházat, alsó ruházat, ágynemű, függönyök, cipők, pólók, pulóverek, ezeket időszaknak megfelelően, tehát évszaknak megfelelően is, és külön válogatva, külön-külön bőrzén osztjuk ki a lakosság számára, természetesen ingyen adományként.
11: Még a ruhaosztás mellett milyen olyan tevékenység van, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosságban a közösségépítés, vagy akár a kommunikáció, a kapcsolatteremtés gördülékenyebb legyen?
13: A ruhaosztásnál ugye akkor mindenki összejön, mindenki együtt van, és ilyenkor mindegy kicsit meg szoktam őket vendégelni italal, és akkor mindenki leül, vagy illetve már amikor le tudunk ülni, de általában mindenkivel beszélgetünk, és nagyon-nagyon sokat. És igenis vannak emberek, akik csak azért jönnek oda, hogy beszélgessenek. Nagyon-nagyon jó érzés ezeknek az embereknek is, meg nekem is, hogy egyáltalán összejövünk és beszélgetünk. A mindennapokról, a problémákról, a jó dolgokról, a rossz dolgokról, és jobban megismerjük egymást.
11: Az önök egyesülete helyileg Bodonyban található, ugyebár. Mit mondhatunk el, milyen adottságai vannak a településnek?
12: A település elég kis létszámú, elég sok idős ember él Bodonyban. A fiatalok nagy része elköltözött már olyan helyekre, ahol munkahelyet találnak, ahol egzisztenciát tudnak létrehozni. A lakosság egy része roma származású, akik szintén próbálnak munkát találni, a férfiak, illetve a nők takarítói állásban, vagy egyéb egészségügyi téren dolgoznak, leginkább Mátraházán és Parádfürdőn a kórházban. A férfiak erdőre járnak, fát vágnak, füvet nyírnak, hasonló mindennapi segédmunkás tevékenységeket folytatnak. És mindezek tudatában nekünk az lenne még a célunk, illetve az a filozófiánk, hogy az embereket egy kicsit összehozni, tehát közösséget építeni, ugyanis ez a tevékenység, ez nem egy csapatmunka, tehát általában egyénileg végzik a tevékenységet, nem igazán ismerik egymást, nem igazán beszélgetnek, nem igazán jönnek össze, nincsenek olyan programok, amik kifejezetten a gyerekeknek vagy az édesanyáknak szólna. Tehát célunk a lakosság körében egy közösség építési folyamatnak az elkezdése, különböző témákban a különböző érdeklődési körű embereknek az összehozása, összehívása, ami kezdődhet, amint említettem itt a beszélgetés során már, hogy a tésztafőzés tudományától elkezdve, hogy miért gazdaságosabb megvenni egy szörpöt és azt meginni szódavízzel vagy ásványvízzel, mint a előre elkészített szörpöket megvenni ilyen áron. Tehát alapvető háztartás vezetési ismereteket is kell nekik átadni, mert leginkább ugye a családon belüli hagyományokra támaszkodnak, és ez nem mindig a legpozitívabb kimenetet biztosítja.
11: Tehát szó volt arról, hogy jogi tanácsadással is fordulhatnak önökhöz. Mégis mióta folytatják ezt a tevékenységet, hogy mondhatni, hogy felkarolják Bodonynak a lakosságát?
13: Azt hiszem, hogy körülbelül 1-2 éve működünk, de nem is tudom, hogy előtte is mindig segítettünk mindenkinek. 3 éve vagyunk Bodonyban, de mint magánemberekként segítettünk, és akkor gondolkodtunk, hogy mi az, amit mit csináljunk, hogy ezt az egészet nagyba lehessen professzionálisan megcsinálni, és így jutottunk arra, hogy akkor nyitunk egy karitatív szervezetet ketten. Előtte mindent, illetve a mai napig is ugye magunk finanszírozunk mindent, ő és én. Sajnos idáig nem volt túl sok segítségünk.
12: Tehát 3 éve jutottunk arra a gondolatra, hogy rendelkezünk bizonyos szabadidővel, megfelelő ismeretekkel, és bizonyos anyagi háttérrel is arra, hogy látván az embereknek sokszor a tanástalanságát, vagy a nem tudását, főleg az ilyen szolgáltatókkal és a különböző olyan szférákkal való kapcsolatban, amiken interneten lehet rendezni a dolgokat. Tehát egy nyilatkozat kitöltése, egy kérelem kitöltése, annak az elküldése, annak a válaszlevélnek a kinyomtatása, odaadása, átbeszélése. Tehát ezek ilyen alapvető dolgok, amik, tehát posta sincs Bodonyban, tehát meg olyan sincs, hogy a postára elmélyezem, azt felad egy levelet, de azért mondom, hogy leginkább már úgyis e-mailen mennek ezek a dolgok a szolgáltatókkal, tehát ez nagy segítség azoknak, akiknek egyrészt problémájuk van a számítógép használata, másrészt nem rendelkeznek számítógéppel.
11: A település mekkora lélekszámmal rendelkezik?
12: Pontos adatot nem tudok önnek most mondani, de olyan 700 és 800 között van az állandó lakosoknak a száma, amely hétvégén földúzzad olyan 1100-1200-ig. Ebben vannak az aktív bodonyi életet élő úgynevezett vikendesek, akik hétvégére jönnek le általában Budapest, Debrecen és külföld környékéről, illetve hát vannak azok a turisták, akik a vendégházakat veszik igénybe, illetve mátrai túrák alkalmával betérnek Bodonyba.
11: Még bármivel lehetne kiegészíteni, ami lemaradt esetleg?
12: Azt szeretném még elmondani, hogy egyesületi formában minket tavaly jegyzett be a bíróság, és szinte egy fél évesek vagyunk, mint egyesület, de mivel már ismertek vagyunk a településen, illetve hát már parádon is hallanak rólunk, illetve kapcsolatunk van már a parádi civil szervezetekkel is, ezért egy dinamikus fejlődést remélünk, és azon az úton kezdünk el haladni, ami a falu lakosságát valahogy összefogná, összekovászolná, hogy legyen egy egységes közösség, ami a falunak a javát, illetve egymásnak a segítését tűzné ki célul.
11: Milyen visszajelzéseket kaptak az utóbbi időben a lakosságtól? Milyen visszajelzések voltak?
13: Amikor kiosztjuk ezeket a ruhákat, vagy bármit, akkor az emberek annyira boldogok, tényleg van, aki sírva köszöni meg, hogy ők ilyet még nem láttak. Mert egyáltalán az, hogy az ember fogadja őket, és megkínálja őket itallal, ezzel azzal, és beszélget velük, komolyan felhőször a karomon, annyira el tudnak érzékenyedni, és én nem tudom elhinni, hogy ez tényleg így van, hogy egyszerűen soha nem kaptak még csak úgy valamit, csak azért szeretetből, vagy segítségből. Egyszerűen nem tudják az emberek, nem tudják felfogni, hogy ilyen lehetséges.

0: A folytatásban a vakok és gyengénlátók mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. A vakok és gyengénlátók aktív sportéletéről dr. Dávid Dorottya Éva, a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének felügyelő bizottságának vezetője adott bővebb tájékoztatást.
1: Az egyesületünk fő célja a vakok és gyengénlátók társadalmi integrációja, minek alapja, hogy a látótársadalom megismerje a gyengénlátókat, vakokat és a különböző látássérüléssel élőknek az eszközeit, módszereit, hogy meglássák, hogy nem máshogyan élnek, csak más eszközökkel. Ezt szeretnénk bemutatni generációkon át az összes korosztálynak, és a civil szervezettekkel is szorosan együttműködünk, egymás programjaira megyünk, illetve meghívjuk őket is a mi programjainkra. Az egyik legfőbb látássérülő sport a csörgőlabda, ezt kifejezetten látássérülteknek találták ki, emellett viszont van vak sportlövészet, ezt most vezettük be egész Magyarország meg Közép-Európa szerte elsőként, már a második puskát fogjuk beszerezni ehhez, illetve nagyon sok sport van, amit látássérültek is tudnak űzni, csak másfajta módon, például a vaksak, kitapinthatósak elemekkel, illetve tandem kerékpárral kerékpároznak, különböző futóeszközök összeköttetésével tudnak futni egy látótársukkal, úgyhogy szinte minden sportnak van megoldása látássérülten is.
2: Milyen rendezvényeken szoktak önök szerepelni? Milyen olyan rendezvények vannak Egerben, ahol meg tudják mutatni azt, hogy mennyire nagy szerepe van a vakoknak és gyengénlátóknak a sport területen?

0: Oktatási lehetőségekről szólunk a továbbiakban. A tanulási folyamatokat megkönnyíti egy magyar találmány. Ez pedig nem más, mint a DarcMatek, mely egy interaktív oktatási szoftver. A felhasználó egy digitalizált darts tábla segítségével matematikai alapokat sajátíthat el, valamint fejlesztheti képességeit. Egerben, a Kemény Ferenc Általános Iskolában tartották meg a DarcMatek országos csapatverseny regionális döntőjét április 23-án. Erről a programról készült összeállításunk következik. Dr. Bogdán Csaba, a DarcMatek Kft. Ügyvezetője válaszolt kérdéseimre.
1: Mit lehet tudni nagy általánosságban erről a DarcMatekről? Ez egy egészen új jelenség.
2: Az újdonságot már egy picit zárójelbe tenném. 2018-ban kezdte meg a DarcMatek a hazai útját, és egy organikus fejlődésben tartunk, és vagyunk még most is, ami egy fokozatos építkezés jelentett. 2019-ben kötöttük az első megállapodásunkat, kapcsolatunkat akkor a zalaegerszegi tankerülettel, és azóta az országban 60 tankerületből most jelenleg 51-ben vagyunk jelen. Ezek nem teljes tankerületi lefedettséget jelentenek, de 5-10 iskolától elkezdve 40-50 iskoláig van, ahol minden iskola használja egyébként tankerületi szinten már. Az egriekkel is egy nagyon régi 2020-21-től való kezdő kapcsolatunk van, és egy magyar találmány ez a módszer, ez a program, ami először egy szoftverrel indult, ami az iskolákban megtalálható, egyre nagyobb számban megtalálható digitális eszközökre optimalizált, elég heterogén módon van fejlesztve, elfutnak tableteken, okostáblán, laptopon, kivetítőn, projektoron, klasszikus számítógépen, egérrel, úgyhogy erre direkt figyeltünk, hogy minden eszközbe tudjunk vonni, és az elmúlt másfél-két évben pedig elkezdtük ehhez társítani és hozzáilleszteni a fizikai aktivitást, magát a dartsjátékot, amiben van mágnes táblán kicsiknek, meg rendes versenytáblán nagyoknak. A dartsjátéknak, a dartsportnak van egy olyan jótékony hatása, ami a gyerekeknek a koncentrációját, a figyelmét, a fókuszát nagyon hatékonyan fejleszti, emellett precizitásra, elmélyültségre, és egy földelt állapotra ösztönzi a gyerekeket, és ez a mai világban, ebben az interaktív, nyüzsgő, digitálisan túlterhelt világban nagyon-nagyon jótékony hatással bír a gyerekekre. Sokan megszeretik a matematikát, akik küzdenek, a matek egy egymásra épülő tantárgy, és azt látjuk

0: körben, hogy negyedik, ötödik osztály nagyon sok mindenkit elvesztünk a matekból, ahogy a pedagógusok, mert nem stabil az alapműveleti képességük, a fejszámolásuk, a kombinációs logikájuk nem fejlődik kellőképpen, ezt mind tudjuk pótolni, és nagyon sok gyerkőc sok sikerélményt szerez a matematikában, és ezáltal egyébként az élet minden területén. Nagyon támogatjuk a pedagógusokat is, nagyon sok programunk van, pályázatunk, akkreditált pedagógus képzésünk, havi online workshopunk rendszeresen, ahol pedagógusok osztják meg egymással a dárszmetekos jó gyakorlatokat, azokat az integrációkat, bevezetéseket, amiket a mindennapokban az iskolákban művelnek és bevezetnek, illetve ezt a versenyt is azért hoztuk létre, hogy a módszertan népszerűsítsük országszerte. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak ebben is. 1600-ról 14000-en nőtt két év alatt a nevezők száma, a gyerekek nevezői száma, illetve ezt a regionális döntősorozatot is most újként ebben az évben honosítottuk meg. 6 helyszínre elvisszük az országban több mint 1500 gyereknek ezt az élményt, amit ma itt megélnek. Versenynek hívjuk, de gyakorlatilag ez egy élménynap. Itt mindenki nyer. Ami még nagyon fontos, hogy a módszertanról, illetve a program sajátosságáról kiemelném, hogy az esemény is gyerekeknek nagyon hatékony, és azt a típusú inkluzív nevelést támogatja, amit a pedagógia nagyon előszeretettel helyez most előtérbe, és keresi ezeket a megoldásokat. Egy adott osztályban mindenki a tudás szintjéhez mérten tud ezzel a módszertannal, a programmal fejlődni, nem hátráltatják egymást, nem nehezítő körülmény, a pedagógusok is előszeretettel alkalmazzák emiatt.
1: Ugye a mai nap itt vagyunk a Kemény Ferenc Általános Iskola udvarán. Nos, hogyan látja, hogy mennyire nagy az érdeklődés ez iránt, a rendezvény iránt?
0: Összességében én azt látom, hogy abszolút érdekli a közvéleményt, a szülőket is, és a társadalmat is az ilyen jellegű innovációk. Mindenki szeretné tudni, hogy a gyermeke, a közössége, vagy a társadalom milyen módon, milyen megoldásokkal tudja az oktatási környezetet, az oktatási megoldásokat fejleszteni. Ebben szerintem mi egy jó példa vagyunk. És ahogy növekszik az iskoláink száma, most ugye 850 fölötti iskolaszámmal bírunk az országban, azért a népszerűségünk és az ismertségünk is egyre jobban nő. Ez fokozza a felénk irányuló figyelmet is. Nagyon sok pedagógus közösséggel, egyház közösséggel, fenntartókkal tartjuk a kapcsolatot, nagyon sok kiállításra járunk. Most is több média képviselője van itt, akik érdeklődnek és tudósítanak az eseményről, de leginkább mi a pedagógus szakmának szeretnénk rövid távon eljuttatni minél több helyre az információkat és a rólunk való fontos tudnivalókat, és bízva abban, hogy ezzel nagyon sok pedagógust tudunk bevonni a mindennapokban, akik használják ezt a módszert.
1: A nemzeti alaptantervnek a kritériumait is képviseli ez a szoftver?
0: Abszolút. Nem vagyunk benne a NAT-ban, amikor a NAT írodott még nem tartottunk ott, illetve nem is tudom, hogy tudományosan ez egyáltalán kivitelezhető. Mi arra figyeltünk, hogy a matematika témaköröket, amit a NAT megfogalmaz első osztálytól 8-ig, azt mind feldolgoztuk pedagógusokkal, és minden egyes NAT témakörhöz hozzá van illesztve egy dárszmatekos feladatbeállítás, amit egyébként a szakma ahhoz jónak tart. Ebből én azt szűröm le, és ebből a szempontból 95%-os a NAT matematika témakörök tekintetében a lefedettségünk 1-től 8 osztályig. Szóval abszolút NAT kompatibilisek vagyunk, és figyelünk arra, hogy azt a szakmaiságot és azt a módszertani elmélyülést folyamatosan fejlesztjük, és magunkénak tudjuk, ami a program továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen. Ezért számos egyetemmel van együttműködésünk, Debrecen Egyetemmel, az ELTE-vel, a Milton Egyetemmel, és a pedagógus képzésben is egyébként résztvevő hallgatók, illetve előadók folyamatos részét alkotják annak a fejlesztői munkának, amik a program továbbvitelében elengedhetetlenek.

0: Május 12-e és 26-a között tekinthetők meg az Eventus üzleti, művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak kiállítása a Bartakovics Béla közösségi házban. A kiállításról Sajtos Attila, az Eventus igazgatója, továbbá Kisprumik Zoltán, az Eventus alapfokú művészeti iskola szaktanára nyilatkoztak.
1: Hogyan látja, hogyan készülnek most ebben az évben a diákok erre a kiállításra?
2: Én azt gondolom, hogy hasonló, mint a 16 év előtti részben, hiszen ez egy 16 éve működő és folyamatban lévő verseny, aminek két célja van. Egyrészt egy emléket állítani egy rajztanárnak, egy mesternek, aki a 1962-től 1981-ig a Egri Pedagógiai Főiskola rajztanszékének a vezetője volt, egy szellemiséget képviselt a tanítványai körében, a másrészt pedig gondolom, hogy minden egy olyan alkotói lehetőséget biztosítani a diákoknak, akkor bemutatkozhatnak, akkor készíthetnek bizonyos jellegű alkotásokat, és ezzel verseny formájában és bemutatkozási lehetőségeket kapnak a Bartakovics Béla művelődési központban, közösségi házban. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiindulási pont mindig, hogy ez a két célt lássák a diákok. Másrészt én azt gondolom, fontos a maga a technikai ismert anyag is, amit át fognak adni majd a képeiken keresztül a növendékek. De a magam részéről kérdezni, akkor úgy feljelnék rá, hogy igazából a Blaskó János példája egy iskolateremtés. És az iskolateremtés nem egy könnyű történet a pedagógus oldaláról, hisz többet jelent, mint az alkotás, mint az alkotó művészeti rész, hanem egy szellemiséget kell átadni a növendékeknek, és egy olyan jellegű kört kialakítani, ami ezt a szellemiséget képviseli. A rajztanítás, én azt gondolom, mint kívülálló ember, aki valahol teremtett már iskolát, hogy az egy fontos gondolkodási mód, egy vizuális gondolkodási mód, a kreativitásnak a gondolkodási módja, és ez az iskola ebben az értelemben egy sziget. Sziget abban az oldalon is, hogy a általános iskola területén igazából heti egy óra van. Itt pedig ezek a diákok, akik itt vannak, heti 8 órában tudnak alkotni, fejlődni, szemléletet váltani, és ilyen értelemben ők az iskola teremtésnek a részesei, és ez kapcsolódik a Blaskó János személyisége, aki iskolát teremtett, és egy szellemiséget vitt tovább. És ez egy nagyon nehéz a mai világunkban, főképp azért, mert egy más világ van, egy olyan világ, ami a mobiltelefonhoz kapcsolódik, és attól elszakadva a diák a papírra, fehér papírra tudja rávetíteni a gondolatát, és ez jó lenne, és ez jelzés mindig a külvilág felé is, hogy az a jellegű tanítás, vagy az a tantárgy, ha az néze, mint a rajzot, vagy az éneket, vagy esetlegesen a gyakorlati orientáltságot, ez a gyerekeknek egy másfajta szemléletet ad, és ezt hívhatjuk kreativitásnak.
1: A Blaskó János emlékverseny, én még nem voltam sohasem ezen a kiállításon, hogyan kell elképzelni, most a diákok a Blaskó János stílusjegyeit próbálják, vagy önmagukat próbálják kifejezni?
2: Ezt inkább talán el fogja mondani, inkább mindig egy téma. Azt hiszem most a víz, a patak, egy téma, és igazából itt a két dolog van. A Blaskó János, ő egy személyiség volt, és annyiban másabb személyiség, mint egy általános művész, hogy ő neki a fő alkotása tanítás volt. Ő az alkotást a szabad elvűségben, az önmaga felé visszagondolásban, a gondolatainak a kifejezésében tette, egy személyes létnek tekintette a alkotást, és egy kifele való nyitottságot tekintette a tanítást. Tehát azért is érdekes ebben a műfajban, hogy ez hogyan alakul ki. Itt a gyerekeknek alkotnak. Tehát egy szabad elven történő alkotásokról van szó, amit én úgy látok, és annak a kifejezésnek a megjelenítésében. Tehát mindig egy témához kapcsolódóan jelenik meg, és nem a mesterhez kapcsolódik. Annyiban kapcsolódik a mesterhez, hogy a szabad dolgozás, a szabad alkotás, a szabad gondolkodás jelenik meg a művéken keresztül.
1: Meddig tekinthetőek meg a képek?
2: 2026. május 26-áig látható a kiállítás, és a invitálás pedig az egervizit.hu-n lehet látni.
3: Blaskó János, ugye ez már 16. alkalommal kerül megrendezésre az intézményünkben, az Alapfokú Művészeti Iskola területén valósul meg. Ez Fridél Lajos tanár úr kedvezményezte még a 16 évvel ezelőtt. Arra figyelünk folyamatosan, hogy minden évben egy új tematikát tudjunk kiírni a diákoknak, és ezzel a tematikával próbáljuk a szabad szellemiséget, illetve a kreatív gondolkodást elindítani. És nagyon fontos az is, hogy a Blaskónak, ahogy igazgató úr is elmondta, hogy a saját szellemiségének a tanítási módszerei, azokat építsük be finoman ezekbe a feladatokba. Tehát mindent, ami Blaskó képviselt a művészetben és a nevelésben, ezek finoman jelennek meg, ezek a egységek, akár az akvarellben való gondolkodás, akár a konstruktív gondolkodás, vagy akár olyan megközelítések, amik kötődnek Blaskónak a szakmai elvűségéhez.
1: Most mennyi diák vesz részt ezen a kiállításon?
3: Körülbelül 25 diák vett részt ezen a versenyen, tehát ez egy egynapos verseny volt, és ebből 19 diák munkáját válogattunk be a kiállításra, tehát volt egy előzsűri, és a kiállításon már ott az előzsűrizett munkákat fogjuk látni, ami az idei év tematikájára épült, ugye a patak, tehát iskolánk mellett folyó patak és élő környezetét kellett feldolgozni festészeti technikával, illetve, ami még fontos elemként volt, hogy jelenjen meg a saját képeikben egy Blaskó motívum, akár a tájképeinél a fűszva, vagy akár a különböző hegyek vagy tájképi elemek, amiket ő festett meg a képeinél.
1: Most így nyilván, aki hallgatja a riportot, és ugye már nem látja a képeket, tehát hogy el kell képzelni. Ha most képzeletben végig mennénk ezen a kiállításon, akkor mégis milyen hangulata van a képeknek, vagy hogy milyen élmény lehet?
3: Ahányféle kép, annyiféle látásmód és gondolkodás jelenik meg a diákok részéről, de annyit összefoglalnék, hogy első körben nagyon szép és kidolgozott esztétikai képeket fogunk látni. Egy, azt a festői technikák nagyon szépen tudnak érvényesülni a műveken, másrészt pedig maga a színhasználat, illetve a látványvilág, tehát ahogy ábrázolják a műveket, azoknak nagyon változatos és izgalmas képességet fogunk kapni. Akik a patak vagy a élő környezetnek a szerelmesei, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a kiállítást.
1: A tavalyi évekre visszatekintve, tehát mindig inkább ilyen természetközeli hangulata van a képeknek.
3: A tavalyi évben például teljesen más tematika volt, tehát több tematikánk is volt, ugye volt a síkról a térbe való átírás, volt a fehér érzékenységnek a tematikája, vagy volt a transzparenciának a tematikája, vagy az átírás. Most először volt egy olyan téma, ami leginkább a természetről szólt, de összességében ezek a tematikák, amiket minden évben kiszoktunk írni, ezek még egyszer mondom, nagyon erősen kötődnek Blaskó nevelési és rajzi és vizuális gondolkodásához. Ezeket meg onnan tudjuk, hiszen Fridél Lajos művésztanárunk Blaskó növendék volt, és sok mesélt arról, hogy mint Blaskó János hogyan tudta előadni nekik a különböző megközelítéseket, látásmódokat. És ezekből próbálunk mi inspirálni, főleg én is, hogy milyen témák azok, amikkel még a diákoknak plusz szellemi tartalmat, vagy másfajta látásmódot tudunk adni. És az idei évben a természet lett az, hiszen Blaskó Jánosnak vannak nagyon szép pasztell, illetve akvarell tanulmányai, amiben feldolgozta a természet látvány utáni dolgokat. A kiállítást az Herceg István grafikus művész fogja megnyitni.
4: Tisztelte várjuk azokat a diákokat, akikben van
2: rajz iránti affinitása a városban, a városon kívül is. Minden pénteken 2 órától van egy rajz szakkör, vagy rajz kör, vagy alkotó kör itt az iskolán belül, tehát egy szabad iskola, ahova be lehet jönni rajzolni. Tehát ez jó lenne, hogy ha valaki még fölkeltette, és megnézi a kiállítást, fölkeltette az érdeklődést, akkor nagyon szívesen várjuk péntekenként 2-kor, még a tanévben a szabadiskolában. Aztán ez egy ilyen 3 órás kurzus. 2-től 5 óráig van egy 3 órás kurzus.

0: Műsorunk záró perceiben kérem, hallgassák meg az Egererdő ZRT legfrissebb híreit. A vízmegtartás jegyében számos intézkedést végeztek az erdőgazdálkodó szakemberek Szarvaskőnél, valamint a Gilitka-patak völgyénél. A készületekről Bíró Máté Bence, az Egererdő ZRT erdőtervezési mérnöke nyilatkozott.
1: Igen, tehát az EGRI erdészettől most többen kimegyünk, az erdészek is, és illetve az Egererdő központjából is vannak kollégák, kijön a természetvédelmi őr is, mert itt nagyon fontos a természetvédelmi vonatkozása is a dolognak, illetve civilek is részt vesznek ezen az eseményen. Többfajta beavatkozás és akció létezik, ami ezt tudja segíteni, ezeket a folyamatokat. Mi most ezek közül a hódgát, analógot fogjuk megcsinálni, illetve ilyen fenékküszöbb gátakat. Amit úgy kell nagyjából elképzelni, hogy a vízfolyásokban, vagy hát az időszakos, vagy állandó vízfolyásokban helyezünk olyan faanyagokat, amik alapvetően megtalálhatók a területen, tehát ezzel is segítjük azt, hogy nem kell külön fát kitermelni azért, hogy ezeket megcsináljuk, hanem nagyon sok esetben a helyi faanyagot, holt faanyagot felhasználjuk, és akkor ezekkel úgymond elgátaljuk, ilyen kis-kis gátakat építünk a vízfolyásokba, és ezzel visszatorlaszoljuk a vizet ugyanúgy, mint a hódok tulajdonképpen. Tehát ilyen szövegekkel megrögzítjük, megtámasztjuk, és akkor a hordalék, amit hoz a vízfolyás, azzal feltöltődik, és teljesen úgy működik, akár mint egy hódgát. Nagyon fontos, mert a klímaváltozás bizonyára sokan hallották, meg szerintem tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, tehát ez elég rekord méretű, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ahol megyünk is, itt a bükk fafajt segítjük meg leginkább. Például ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel tulajdonképpen ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talaj vízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben. Természetesen az egész ökoszisztémára vonatkozik ez a dolog, tehát hogy itt nem csak a vízvisszatartás, vagy esetleg az árvízvédelem egy fontos funkció, hanem az erdőben élő mindenféle, akár rovaroktól kezdve, vagy akár a mikroélőlényektől elkezdve egészen a madarakig akár hasznos beavatkozás tud lenni, hiszen tehát a vízben megtelepedő rovarok például táplálékul szolgálnak a madaraknak, vagy például a kétéltőeket is segítsük, hogy petéző helyet létesítünk nekik. Nagyon fontos, például ez is, ezért kell egyeztetni például a természetvédelmi hatósággal, hogy ne hozzunk létre úgynevezett ökológiai csapdákat, mert mit jelent ez az ökológiai csapda? Tehát, hogy amikor például olyan időszakban létesítünk ilyen mikrovizes élőhelyet, amikor vízbőség van, és mondjuk egy nyári asszály esetén úgy szárad ki, hogy már belepetézett akár a két életű egyed, nem tudott kifejlődni, nem tudta végigvinni ezt az egyedfejlődését, és akkor tulajdonképpen elpusztult. Tehát ugye nem célunk ezeknek a élőlényeknek sem az elpusztítása, ezért nagyon fontos, hogy átgondoltan csináljuk ezeket a beavatkozásokat. Tehát igen, az egész ökoszisztémára nagy hatással van. Nagyon fontos azt figyelembe venni, tehát az erdőkezeléstől indulnék el, hogy itt most már nem csak az lesz a feladat, hogy tulajdonképpen fát termeljünk, vagy tehát egyéb például közjóléti szolgáltatásokat is, tehát szolgáltassunk a társadalom felé, hanem ez is egy nagyon fontos feladatunk lesz, hogy a élőhelyet fejlesztő intézkedéseket tegyünk. Ha nem csináljuk meg ezeket, akkor például eltűnhetnek fajok, tehát akár az állatokra is gondolva, tehát például a kétéltűek vannak nagyon nagy veszélyben a víz kérdésében, ebben a tekintetben a Nemzeti Park is sok ilyen beavatkozást csinál ugye velünk együtt is, tehát nem csak a fa vagy a faállomány itt a fontos, hanem tényleg az egész ökoszisztéma szempontjából, meg ahogy mondtam is, tehát például most a bükköt fogjuk úgymond a leginkább megsegíteni, mint fafaj, tehát hogyha nem segítjük meg, ezek a fajok úgymond elszáradnak. Először a csúcsszáradás jelentkezik, és aztán szépen azt látjuk, hogy tulajdonképpen összeomlik akár egy egész állomány, hogyha a mikroklíma nem megfelelő számára. Ezeket próbáljuk mi segíteni, hogy amikor az erdőben járunk, egy kiránduló kimegy az erdőbe, akkor azt láthassa, hogy sok esetben, hogy igen, ezek az állományok egészségesek, találkozom minél több állattal, növényfajjal. A biodiverzitást próbáljuk ezáltal megtartani, hogy fennmaradjon az utókornak is. Igen, azt nagyon fontos megemlíteni, hogy a árvízvédelem az nem a települések szintjén kezdődik. Tehát, hogy minél fentebb kell elkezdeni ezeket a mikroléptékű beavatkozásokat, mert ezek nagyban tudják segíteni tehát az árhullámoknak a csökkentésében nagy szerepet játszanak. Mert kicsi beavatkozásoknak tűnnek, de minden ott indul el, akár egy völgyfőn, egy forrástól, és tulajdonképpen ezekkel a vízvisszatartásokkal sok kicsi sokra megy alapon, tényleg azt érjük el, hogy egy hatalmas tározóként szolgál az erdő, ami ráadásul párologtat, tehát egy árvíz esetén is ő nagyon hatékonyan tud párologtatni, és akkor nem érkezik le akkor a vízönnyiség, és illetve nem olyan hirtelen. Tehát itt az is a szerepe az egésznek, hogy fel tudunk készülni rá esetlegesen. Hogyha nem is fog vissza mindent, mert azért olyan csapadék események jönnek a jövőben a klímaváltozás miatt, amire lehet, hogy nem tudunk azon a módon felkészülni, hogy nem fog úgymond kijönteni a víz, de legalább abban is segít nekünk, hogy felkészüljünk erre, időt adjon nekünk a veszély elhárítására. Tehát a területen lévő holt faanyagot egészen a vastagtól a vékonyabbig felhasználva tulajdonképpen keresztbe fektetjük a völgyeken, vagy az ilyen úgynevezett horhosokban, meg ilyen vízfolyásban, időszakos vízfolyásban, és akkor ezzel tulajdonképpen lehetőséget adunk arra, hogy majd a későbbi akár nagyvizek esetén is visszatöltődjön, de akár ez a mostani kis vízállás is kicsit visszadúzzathassa magát, tehát hogy így kell körülbelül elképzelni ezt a dolgot.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép napot kíván önöknek a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elkezdődött a Sárospataki-Kispataki tájház felújítása, megtartották az első gömöri vásárt Putnokon. Megjelent Csontos László legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákóczyok csillaga. Ezek mai műsorunk főhírei, tartsanak velünk! Új fejezet kezdődik a Sárospataki-Kispataki városrész örökségének történetében, megkezdődött a tájház felújítása. Ez nem csak egy régi épület, hanem a helyi hagyományok, emlékek és közösségi történetek őrzője is. A felújításnak köszönhetően méltó környezetben maradhat fenn mindaz, amit elődeink ránk hagytak, mondta Mózes Árpád, az alpolgármestert hallják.
2: Ez is egy olyan elhanyagolt örökségünk a városvezetésnek. Ez a Kispatak nevű városrészünkön van, ahol nem csak a város, hanem ugye ennek a városrésznek a közösség életében is fontos szerepet töltött be ez az épület. Ez egy hagyományos vályokból épült épület, nádfedéssel. Most itt nem figyeltek oda sajnos erre, és ugye ezek az épületek nagyon sérülékenyek. Itt sajnos elhanyagolták ezt, úgyhogy itt már a fal szerkezetet is pótolni kellett. Most sikerült erre forrást találni, csak ennek egy ilyen építménynek a tervezése, engedélyeztetése nem egy egyszerű eljárás. Nem úgy van, hogy lebontjuk a tetőt, hívjuk a mesterembert és újjáépítjük, tehát ezt meg kellett terveztetnünk, engedélyeztetni kellett, meg kellett találni hozzá a megfelelő szakembereket. De nagy örömünkre szolgált, hogy a kommunális szervezetben vannak olyan embereink, akik a falazásban, valamint a tetőszerkezet eltávolításában, illetve az új vászerkezetnek a felépítését meg tudták maguk valósítani, és csak a nád fedéshez kellett szakembereket hívnunk. Gyakorlatilag a tetőszerkezet nem nagyon tér el, ugye, mert gerendák vannak, a gerendákon tetőlecek vannak, csak a fedés más, ez ugye náddal történik. Most a tetőszerkezetnek a eltávolítását azt ácsok meg tudták valósítani. Itt a speciális feladat az a nádfedés. A nád az hál' Istennek Magyarországon elérhető, beszerezhető, és találtunk megfelelő szakembereket is. Hajdunánásról érkezett három fiatal ember, akik tényleg egyszerűen csodálaton méltó gyorsasággal és szakértelemmel helyezik fel a nádat a tetőre. Én magam is kimentem, többször is megcsodáltam a munkájukat, mert nagyon látványos, nagyon szép. Mindenféleképp közösségi szerepet szánunk ennek az épületnek. Szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni mi is, csak ugye mivel hosszú évekig nem volt használva az az épület, így sajnos ezek a közösségek is kicsit el is öregedtek, elfáradtak, nem volt helyszín se, úgyhogy ezeket most újra felrázni, de megtesszük a kísérletet, megpróbáljuk felelevinníteni ezeket a régi hagyományos szokásokat, szalonnasütéseket, beszélgetéseket.
1: Megtartották az első gömöri vásárt Putnokon. A részletekről Tamás Barnabást, a várospolgármesterét hallják.
3: Az első alkalommal van meghirdetve, hiszen ennek a térnek, ami itt előttünk van, ennek nagy múltja van a vásározása, hiszen az 1800-as évek vége, 1900-as évek elején Putnokon ez volt a vásártér. Tehát itt volt, aztán utána került ki nyugatra, tehát ott, ahol a jelenlegi lakótelep épült. Aztán utána, amikor az megépült, teljesen elhalt a vásározás, és most indítjuk újra. Érdeklődők vannak, hál' Istennek, ezt meg kell szokni nyilvánvalóan. Most is vannak itt azok, akik árusok, és én úgy gondolom, mivel a másik, a zöldségpiac is nyitva van, hogy ahogy az bezár, vagy ahogy ott már majd múlik az idő, szerintem ide is át fognak jönni, és megnézik, vásárolni fognak itt is. Öröm számomra az, hogy egy idáig elértünk, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Bízom abban, hogy a közeljövőben, tehát most már minden hónapban meg lesz rendezve, és bízom abban, hogy ez most már tényleg sikeres lesz.
1: Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozón hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyvíróját hallják.
4: Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet, és akkor pontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni, a többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni, de fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszer, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Druget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Druget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
1: Júniusban különleges könyvbemutatónak adhat otthont a Gyöngyösi Ferences Könyvtár. Itt mutatják be Varga Kamill legújabb kötetét, amely a vezérlő fejedelem nevelője, P. Bárkányi János OFM élete és munkássága címmel jelent meg. A kiadvány a 17-18. századi ferences művelődés és nevelés világába kalauzolja az olvasót. A kötet felelős kiadója a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi területi csoportja, képviseletében Szabó Ferenc. A részletekről a könyv szerzőjét, Varga Kamill testvért, tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
5: Kamill testvér, sokszor kérdeztünk már mindent, de még azt talán soha nem kérdeztük meg a könyvírás kapcsán, hogy miért áll a szívedhez közel a történelem.
6: Ez egy jó kérdés. Biztos vannak olyan emberek, akik a matematikához vonzódnak, én pedig a számokkal hadilában állok. De a történelem és az irodalom úgy látszik, az jobban megmarad bennem. Vannak, akik szeretnek különböző kutatásokat folytatni, ezek közé tartozom, a levéltárakban poros iratokat kikeresni, kiböngészni, és jó az az érzés, amikor az ember kutat valamit, és hiányzik még egy darab belőle egy kirakóból, és akkor rálelek arra az információra, és biztos ezen.
5: Vezérlő fejedelem, Rákóczi neve, az ő nevelője, akkor beszéljünk erről a kötetről, hogyha bemutatást nyerhetne így, hogy a érdeklődőket csalogassuk a könyvtárba majd valamikor júniusba, akkor mit lehet tudni a kötetről?
6: Körülbelül egy fél éven belül ennek az esztendőnek az elején Szabó Ferenc a Rákóczi Szövetség helyi vezetője fölkeresett, hogy hát 350 éve született Rákóczi Ferenc, jó lenne megemlékezni mondjuk például Páter Bárkányi Jánosról, aki az ő nevelője is volt. Felkért erre, és arra is, hogy tartsak majd egy előadást az ő életéről, kicsit Rákóczihoz kapcsolódva, írjunk egy könyvet. Elindult egy kutatómunka, rengeteg sok e-mailt váltottunk, néha telefonon is egyezkedtünk, még ilyen formában elkészülhetett maga a könyv. Sok olyan kérdés vetődött fel, hogy is kellene csinálni, mint is kellene csinálni. Ha megkaptam egy-egy régi kéziratot, akkor vajon azt eredeti írás szerint tegyük bele, vagy alakítsuk át, hogy a mai világban jobban olvasható legyen. Ki legyen a tördelő szerkesztő, ki legyen a nyelvi lektor, ki legyen a szakmai lektor.
5: Egyébként a kötet nagyon ízléses, nagyon szép, hiszen nagyon értékes relikviákat is tartalmaz. Maga a kutatómunka mennyi időt vett igénybe, mikor kezdődött az írás, és hogyan állt össze ez az egész tartalom, mire megtestesült egy ilyen könyvben?
6: Néhány cikket már olvastam korábban is Bárkányi Jánosról, már csak azért is, mert az 1709-10-es gyöngyösi pestis járványnak ő is egyik áldozat, aki életét áldozta a gyöngyösiek ápolása közben, hogy néhány dolgot már olvastam lóra. Ebben a néhány hónapban született meg a könyv, nyilván először a kutatási területeket kellett végigjárjam, különböző könyvtárakkal, levéltárakkal felvegyem a kapcsolatot, anyagokat kérjek tőlük, vagy ha elakadtam, akkor szakmai tanácsot kérjek más olyan személytől, aki esetleg korban járatosabb, mint én. Úgyhogy ezeket mindet végig kellett járni ebben a néhány hónapban.
1: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 20-án, szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Kazincbarcikán tartotta idei találkozóját a B4-ek társasága, vagyis Encs Kazincbarcika Ózd és Tiszaújváros polgármesterei. Mai félig adható le az SZJA bevallás. Pünköst hétfőn családi napot szervez az EGRI Lokál Patrióta Egylet. Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az EGRI tankerületi központ. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Kazincbarcikán tartotta idei találkozóját a B4-ek társasága, vagyis Encs, Kazincbarcika, Ózd és Tiszaújváros polgármesterei. A négy település vezetői 2020 óta rendszeresen egyeztetnek egymással az önkormányzatokat érintő kihívásokról, fejlesztésekről és tapasztalatokról. Az idei találkozó helyszíne a kazincbarcikai vízi komplexum volt, ahol a vendégeket Szitka Péter polgármester fogadta.
2: Az egyik legnagyobb büszkeségünket, a vízi komplexumot akartam nekik megmutatni, hiszen már hallomásból azért értesültek róla, hiszen többi településnek is van saját strandja, van fürdője, úgyhogy már a különböző szövetségek részéről, a szakma részéről már értesültek, hogy itt milyen ékszerdoboz van Kazincbarcikán, úgyhogy maga természetessége volt, hogy most először itt találkozunk, és megmutatom nekik élőben.
1: Dr. Fülöp György, tiszaújvárosi polgármester arról beszélt, minden település más problémákkal szembesül, ugyanakkor a tapasztalatcsere sok esetben konkrét segítséget jelent a mindennapi munkában is. Példaként említette, hogy Tiszaújváros és Kazincbarcika hasonló adóügyi problémákkal találkozott a versenyképes járások program kapcsán, ezért szakmai egyeztetéseket is folytattak.
3: Legutóbb a versenyképes járások kapcsán volt egy adóügyi probléma, amit nem csak mi egyeztettünk polgármesterrel, hanem a mellettünk dolgozó szakemberek is egyeztettek, mert hasonló problémája volt a két településnek. Úgyhogy én ezt egy nagyon hasznos dolognak tartom. Én arra tudnék biztatni minden polgármestert, hogy ez a típusú partneri együttműködés ez szerintem jó, és egyébként a mindennapi munkánkban is tudjuk ezt hasznosítani.
1: Mikola Gergely Encs polgármestere úgy fogalmazott, a B4-ek találkozói számára különösen fontosak voltak, hiszen fiatal polgármesterként sok olyan tapasztalatot és tudást szerzett a társaságban, amelyet később Encsen is hasznosítani tudott.
4: A településeink szeretete mindenek előtt, és ez szerintem nagyon jól képviseli a négy polgármesternek az ilyen találkozásait. Nagyon sok olyan információ, impulzussal találkozok, megszerzek meg, ami ezt teljes mértékben erősíti, és ez szerintem a legfontosabb, hiszen olyan városvezetői vannak szerintem, meg kicsit szerényen mondva magamra is így gondolok, de amit én tapasztaltok a másik három polgármester, hogy valóban szeretik a településüket, és mindent megpróbálnak tenni értük. Ez így lesz szerintem az új kormány esetén is, így volt a régi is, hogy küzdöttek, amíg tudtak.
1: Az SZJA bevallás határideje május 20-a, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a NAV által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával a tervezete automatikusan bevallássá válik. Ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra. Nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes bevallásuk. A további információkról dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
5: Mindenképpen át kell nézni a tervezetet, és szükséges kiegészíteni is azt azoknak, akik tavaly évközben nem vették igénybe a nekik járó adókedvezményeket. Most lehetőségük van a tervezetben egy összegben kérni a visszajáró adókedvezményt. Ki kell egészíteni továbbá a tervezetét annak is, akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű információja. Ilyen lehet például jellemzően a lakáskiadás vagy a lakáseladás. Át kell nézni és ki kell egészíteni a tervezetet annak, akinek még fizetendő adója van. Ennek ugyanis a fizetési határideje, tehát az adót is május 20-áig kell megfizetni, mert ezután az összeg pótlékolódik, és hogyha tartozása van valakinek, akkor az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat sem lesz érvényes. Illetve ki kell egészíteni a tervezetét még annak is, akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-áig a bevallásban kérhető a kiutalás. Itt meg kell adni a tervezetben a postai címet vagy a bankszámlaszámot, annak megfelelően, hogy hogyan kéri vissza az adózó a neki járó visszaigényelhető adó összegét. A kitöltéshez, kiegészítéshez nagyon sok segítség áll rendelkezésre, többek között a kérdés-felelet funkció is, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de ezen kívül videós segédletek is elérhetők több SZIA-s témában a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Ez is segítséget jelenthet a kitöltésben. Az SZIA bevallási tervezet kezelése online a legegyszerűbb az SZIA-ban. Ezt azt tudja használni, akinek DAP vagy ügyfélkapó pluszos regisztrációja van. Bárhonnan el lehet érni a rendszert, és évfélig bármikor véglegesíthető online a bevallás. Aki mégis papíralapon szeretné intézni a bevallását, annak május 20-án, vagyis a mai napon postára kell adnia a bevallást. Nagyon fontos, hogy a papíralapú bevallás esetén mindenképpen alá kell azt írni, hiszen aláírás nélkül érvénytelen a bevallás. Az 1+1%-os rendelkezés határideje szintén a mai nap, tehát május 20-a. A civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképpen be kell küldeni. Az egyházit viszont csak akkor, ha korábban valaki nem nyilatkozott, vagy idén meg szeretné változtatni a korábbi nyilatkozatát. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan elfogadja és figyelembe veszi. A NAV központi ügyfélszolgálatai így Heves vármegyében, Egerben, az Eszterházi tér 3-4 szám alatti ügyfélszolgálat a mai napon, május 20-án hosszabbított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket este 6 óráig. Továbbá hívható a NAV infóvonala is, az ingyenesen tárcsázható 1819-es hívószámon. A NAV infóvonala este 8 óráig hívható.
1: Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az Egri tankerületi központ. Az autókat az intézmény dolgozói elsősorban az utazó pedagógusok használják majd. Nagyon időszerű volt már a régi elavult gépjárműparkunk lecserélése, mondta a rádiónknak Ballagó Zoltán igazgató.
6: Nagyon sok szép új autót kapott az Egri tankerületi központ. Most itt mi gyorsan Ballagó Zoltán intézményvezetővel megbeszéltük, hogy ugye a sok intézmény fogja kapni munkát segítő szándéka. Azért ez egy nagyon nagy beruházás, ez egy pályázat segítségével valósult meg, úgy gondolom.
7: Igen, ez egy nagyon fontos állomása a sajátos nevelésigényű tanulók oktatásához kapcsolódó fejlesztések területén. A tankerületünk elkötelezett ezen tanulóknak a támogatása vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt egy úgynevezett RRF-es pályázatot benyújtanunk még 2025-ben, és elnyertünk 216 millió forintot meghaladó visszanemtérítendő támogatást. Ennek a forrásnak a teljes költségét, összegét

0: A beszélgetés elején elhangzott a sajátos nevelési igényű gyermekek, de az EGRI tankerületi központhoz ilyen intézmények meg természetesen általános, hogyha használhatom ezt a szót, tartoznak. Tehát tulajdonképpen hány intézmény az, aki most abban a szerencsés helyzetben, hogy használhatja ezeket a gyönyörű valójában?
1: Hát közvetlenül 4 intézményünk. A 3 egymink, az EGRI Szalaparti egymi, az EGRI Mlinkó István egymi, illetve a Hevesi Benedekelek egymi, valamint a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat. De a 3 egyminkben utazógyógypedagógiai hálózat is működik, így gyakorlatilag az egymi szakemberei a integráltan nevelhető gyerekeknek a fejlesztéséhez járnak ki az egyes településekre, több száz kilométert is megtéve naponta, és mi a magunk részéről már évek óta szorgalmazzuk a gépjárműparknak a korszerűsítését, hiszen ezáltal sokkal több sajátos nevelési igényű tanulót tudnak ellátni a szakemberek biztonságos és korszerű közlekedéssel. Egyébként az eredeti kérdésére válaszolva, az EGRI tankerületi központ fenntartásában 34 köznevelési intézmény van, és nagyjából olyan 11.300 tanulónak az ellátása tartozik az ellátási körzetünkbe. Ezen intézményekben vannak olyan tanulók, akiket nem helyben az ott dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok látnak el, hanem az egymikben működő utazó gyógypedagógus szakemberek és kollégák.
0: Ezt idáig saját járművel, tömegközlekedéssel oldották meg, tehát mondjuk saját céges autója volt az intézménynek?
1: Van, természetesen rendelkezésre áll már egy gépjárműpark, csak igen elavult. Tehát az új gépjárműnek a beszerzését, illetve korszerűsítését ezért is szorgalmaztuk, mert azok már hát nem akkor kívánalmainak megfelelően működnek, illetve ezt még kiegészítették természetesen a feladatellátás során saját gépjármű használattal a vonatkozó szabályoknak figyelembevételével.
0: 9 darab jármű, és akkor Heves is kap belőle egyet, Egerben is lesz itt nyilván itt a központban, de gyakorlatilag szakmunkára használják.
1: Abszolút, igen. Ez a pedagógus kollégák fogják majd használni gépjárműveket, ezek 100%-ig fel vannak töltve, hiszen mondtam, elektromos gépjárművek, és minden intézményben kialakítottuk azokat a töltőpontokat, ahol tudják majd tölteni ezeket a gépjárműveket.
0: Hagyományosan minden évben pünköst hétfő rendezi meg nagyszabású családi napját és közgyűlését az EGRI Lokálpatrióta Egylet a Tűzoltó téri múzeum udvarán. A rendezvényre 9:30 várják az érdeklődőket, 10 órakor pedig szentmisét celebrál Kladiva Imre atya, majd pedig beszámolót tartanak a tavalyi év programjairól, gazdálkodásáról, valamint a pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Az eseményre lehet jelentkezni az eger1991@gmail.com e-mail címen, mondta el rádiónknak Habis László, az EGRI Lokálpatrióta Egylet elnöke.
2: 3 évtizedes hagyománya van annak, hogy az EGRI Lokálpatrióta Egylet a tagjai, családtagjai, szimpatizánsok részére egy családi napot szervez pünköst hétfőn. Ennek a programja is ugyancsak hagyományos, hiszen a résztvevők találkozását követően egy szentmisére kerül sor. Kladiva Imre apát kanonok úr mutatja be hagyományosan. Őt mindjárt nagyon szeretjük, mindig egy nagy élmény a pünkösdi miséje prédikációja. Ezt követően egy rövid közgyűlést tartunk, mert beszámolok az elmúlt évben végzett munkáról és a gazdálkodásunkról. Meghozzuk a szükséges döntéseket, ez egy viszonylag gyorsan lezajló hivatalos része az eseménynek. Ezt követően pedig egy kötetlen beszélgetés kezdődik közös főzéssel, ebéddel, egy kis zenehallgatással és baráti beszélgetéssel. Ez egy 3 generációs program, hogy úgy mondjam, hiszen a tagok nagyon sokszor szülők, nagyszülők, és természetesen szeretettel várjuk a gyermekeket, unokákat is. Az is hagyomány, hogy a Nagycsaládosok EGRI Egyesületének tagjait is hívjuk. Itt van egy personál unió, hogy úgy mondjam, hiszen az elnök Rázsi Botond úr, nálunk alelnök, ő fogja a főzést irányítani. Egy bográs gulyással látjuk vendégül a tagokat, illetve egy kis édességgel. Illetve az is hagyomány, hogy a Lokálpatrióta Egylet és a Nagycsaládosok mellett itt szokott lenni az EGRI Fertelmesteri Testület számos tagja. Sokan az éjszaka fognak megérkezni a csíksomolyói búcsúból, de eljönnek már a délelőtt szentmisére. Körülbelül 100-110-vel

0: Gratulálunk a visszajelzések alapján. Érdeklődéssel várom majd a javaslatokat az idei munkára vonatkozóan is. A tavalyi eredmények közül hadd említsem meg, egy sajátos eseményt kezdeményeztünk, mégpedig, hogy ünnepeljük meg az Egri Bárányúszoda fennállásának 100. évfordulóját. Erre sikerült megnyernünk az önkormányzat vezetését és az Egri úszóklubot is, és ezt tavaly májusban tartottuk meg. Büszke vagyok arra, hogy itt volt a város szülötte, a Vízilabda Szövetség elnöke Madaras Norbert is. Ezek is ilyen jellegű érdekes rendezvények a fontos elemét képezik az Egri Lokálpatriót Egylet munkájának. Én úgy gondolom, hogy Imre atya a prédikációjában a pünkösdi ünnepkör jelentőségét, fényét összefoglalja, és ez nyilván befolyásolja a későbbi magánbeszélgetéseket is. Én hiszek abban, hogy ezek az események összekötő erőt, kapcsot képeznek, és az egriséget erősítik, a város szeretetet és az egymás iránti figyelmet.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkösdhöz kapcsolódva rengeteg egyházi vonatkozású programot szerveznek a közeljövőben. Lesznek szép szentmisék és egyéb lehetőségek. Leginkább ezekről szólunk mai összeállításunkban. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én, pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán, és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A szervezők családi programokkal, hagyományőrző bemutatókkal, történelmi hangulatidéző eseményekkel készülnek. A rendezvény középpontjában természetesen idén is Árpádházi Szent Erzsébet szentiavatásának évfordulója áll, amelyhez kapcsolódva zarándok programok és kulturális események is várják a látogatókat. Tudósítón Koleszár Krisztián összeállítása következik.
4: Pünköst hétvégén ismét megtelik élettel Sárospatak belvárosa és a történelmi vár környéke. Május 23-a és 25-e között 32. alkalommal rendezik meg a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, amely az elmúlt évtizedek során a város egyik legjelentősebb kulturális és vallási eseményévé vált. A rendezvény helyszínei között szerepel a Rákóczi vár, a vízikapu környéke, a Szent Erzsébet ház, valamint Sárospatak történelmi belvárosa is. A látogatókat egész hétvégén vásári forgatag, kézműves mesterségek bemutatói, gyermekprogramok, lovas és hagyományőrző bemutatók, valamint középkori hangulatot idéző előadások várják. A programok már szombaton megkezdődnek. A Szent Erzsébet házban bábjátékos találkozó idézi meg a régi korok meséit és történeteit. Pünkösd vasárnap reggel 10 órakor nyit a vásári forgatag, ahol a szervezők köszöntője mellett a pünkösdi rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor kerül. A nap folyamán bábszínházi előadások, énekmondók, zászlóforgatók, zenészek és gólyalábasok szórakoztatják a közönséget. A délután egyik leglátványosabb eseménye a történelmi menet lesz, amely a Rákóczi vártól indul. A felvonulás végén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatják be Szent Erzsébet életét feldolgozó előadásukat. Az ünnepi napot este szentmise zárja a várkápolnában, majd tűzzsonglőrök és táncház várja az érdeklődőket a vízikapunál. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a családokra és a gyermekekre. Lesz játszóház, népi játékudvar, kézműves foglalkozás, kovács bemutató és hagyományőrző tábor, így minden korosztály találhat magának élményt a pünkösdi hétvégén. A pünkösd hétfői ünnepi programok középpontjában idén is Szent Erzsébet tisztelete áll. A bazilikánál már reggel 9 órától fogadják a zarándokokat, ezt követően litánia és rózsafűzér imádság kezdődik. A nap folyamán lehetőség lesz gyónásra, katekézisre, valamint az ünnepi szentmisén való részvételre is. Az idei főcelebráns dr. Csizmadia István pápai prelátus, az Egri Főszékesegyház plébánosa lesz. A szentmisét körmenet követi Szent Erzsébet erekéjével, majd délután dicsőítőzenés, szentségimádás és lorettói litánia várja a híveket. A szervezők szeretettel várják a zarándokokat és minden érdeklődőt a lelki programokra, amelyek méltó lezárását adják a sárospataki pünkösdi ünnepségeknek. Tehát Sárospatak idén pünköskor ismét a hagyományok, a közösség és az ünnep városa lesz, ahol a történelmi múlt és az élő kulturális örökség egyszerre elevenedik meg a bodrogparti település utcáin.
3: Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A középpontban természetesen Árpádházi Szent Erzsébet szenté avatásának évfordulója áll. Tudósítón Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében ismét megrendezik a Tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én pénteken 18 órától Mádon a Demeter Ervin pincészetben Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik ünnepélyesen. A tárlatot megnyitja Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója. Lelki ráhangolódás lesz az ünnepre. Május 23-án szombaton délelőtt 11 órakor Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó ereke útrabocsátása, körmenet, közös zarándoklat a Monoki Káváriára. A szentmisét Szemenyei Péter plébános celebrálja, és ő vezeti a körmenetet. A Szent Orbán erekje őre ő. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyák Csaba egriesek a 18. századi barokkfa erekjetartót felújítatta. Az erekjetartó a Monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került a helyére. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén az érsek a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal e megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg. Pünkösdi virasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosárosi templomban május 23-a szombatról, pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program szombat délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig, tehát szentségimádási órák, és majd pünkösd vasárnap reggel 7 órakor szentmise, fél órás váltásban várják az imádkozókat. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösd a hegyen, ima est a szentlélek kiáradásáért, Sátor a Jóhelyen május 23-án, a konkrét helyszín a Szárhegy, a Szent István kápolna. A program este fél hétkor gyülekezés a hegyen, rózsafizérima, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be Tóth Gábor füzéri plébános. Este fél 9-től szentségimádás következik, 21 óra 45 perctől szentéleghívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 15 perckor egyéni áldás. A szervező a hegyközi karizmatikus megújulás. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött, erre lehetőség Kazincbarcika római katolikus szalézi plébániájának egyházközségi honlapján van lehetőség. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyek Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800 így jelentkező idén is szalókos pólót kap ajándékba. Önkénteseket is keresnek a találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Verseszenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel a Miskolci Versbarátok köre szervezésében. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, az e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Június 24-én szerdán Miskolcról indul majd a Zarándoklat reggel 7 órakor, és a célok között szerepel többek között Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosécs, Maroshévíz, Borszék, Gyergyószárhegy például, Csíksomjó és Csíkszereda, illetve június 28-án vasárnap lesz majd a hazaindulás. A zarándokokat tehát kíséri Böjte Csaba atya, akitől az első naptól az utolsóig együtt lesz a csapat. Jelentkezni erre tehát a Miskolci Versbarátoknál lehet. Dr. Hortai Rita e-mail címe versalap22@gmail.com, illetve a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferencesen tartomány az Erdélyi Ferencesen tartományjal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Csaknem 300 egyetemi munkatárs vett részt a DEAC szabadidősport szakosztályának 48 órás mozgás kihívásán. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren a gyalogló világbajnok Monspart Sarolta tiszteletére. Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Csaknem 300 egyetemi munkatárs vett részt a DEAC szabadidősport szakosztályának 48 órás mozgás kihívásán a Dóczy utcai sportkampuszon, közölte az egyetem. A programot harmadik alkalommal rendezték meg, a korábbiakhoz hasonlóan idén is nagyszerű hangulatban. A 24 órás kihívás elindítása két évvel ezelőtt azt célozta, hogy a mozgásbarát közösség tagjai egy közös rendezvényen találkozhassanak, minél jobban megismerve egymást. A program olyan jól sikerült, hogy a következő évben, 2025-ben már 48 órásra bővült a rendezvény. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tájfutó világbajnok tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
2: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt, egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt, 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a nemzet sportolója volt, rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen 620 gyalogló klubba van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álm, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész asszony, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-től 25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-tól 15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
1: Már a országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most az alapítvány elnökét, Monspart Zsoltot hallják.
3: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt. az országban a gyalogló kluboknak a száma, ez kb. 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
1: Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Péter igazgatót hallják.
0: Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy meglovagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
1: Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását, az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéretteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajthozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
4: Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagy vállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcs éveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zolik akkor a reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
1: A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a Cseh Extraligában, valamint a Cseh élvonalban is rajthoz áll, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
5: Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovincénél az első ligában ott egyelőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
1: Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték meg a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
6: Mindig nagy érdeklődve néztem, hogy ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek. Magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
1: A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik dopping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
7: Jöttek a magyarok, az egyértelmű, az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Ők gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt 3 darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
1: A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
8: A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámba gyengében tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámba, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

Krisztus, a mi Úrunk által. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáit gyermekidnek, nem te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség. Isten is ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj is föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a szent szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az őszeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen.

0: Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Vatikánban a Szentpéter téren tartották az általános kihallgatást, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, beszédének témája a liturgia az egyház misztériumában. 14. Leó pápa több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 779.800,

A nettó 546 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609 ezer, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL Magyar Olajipari Vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szénai Szent Bernardin, ferences hitszónok. Jézus szent nevének nagy tisztelőjét és a tisztelet terjesztőjét ismerhetjük meg a mai szentben, Szénai Szent Bernardin életében. 1380-ban született az itáliai Massa Marittimában, ugyanabban az évben, amelyben meghalt Szénai Szent Katalin. Bernardin gazdag édesapja egy bányát vezetett. Még 4 éves sem volt, amikor a testvér nélküli Bernardin teljes árvaságra jutott. A szénai rokonság nevelte föl és tanítatta, de nem a világi pompa, hanem a ferences barátok egyszerű és szegény élete vonzotta. Amikor 20 éves lett, kitört a pest is. A gazdagok elmenekültek, ő azonban a városban maradt. A betegséget ő maga is megkapta, de mivel Istennek nagy tervei voltak vele, meggyógyult. Akkor mindenét szétosztotta, és 1402-ben belépett egy minorita kolostorba. Kevéssel utóbb az obszerváns, szigorú ferences ághoz csatlakozott. Egy alkalommal Ferreri Szent Vince ezrek előtt prédikált. Egyszer csak azt látták, hogy a beszédben megakadt és látomása támadt. Majd pár perc múlva elmondta, amit látott. Hallgatóságában van egy fiatal ferencrendi, aki különb szónok lesz, mint ő, és nagyobb dicsősége lesz az egyháznak. Akkor még senki sem tudta, hogy ez a kiválasztott Bernardin. 1404-ben pappá szentelték, utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen folytán került el onnan. Egyik szónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett beugrani a helyette. Olyan szépen prédikált, hogy Milánóban a nép őt követelte nagybőti szónoknak. Így 1417-től valóságos diadalmenetben járta be Olaszországot. Mind a szegényeket, mind a gazdagokat meg tudta mozgatni, és Istenhez tudta téríteni. Foglyokat szabadított ki, s ha kellett, önmagát ajánlotta váltságdíjul. Közben járására házasságtörők és nyilvános bűnösök, Istentől elrugaszkodott emberek tértek meg, szegények és árvák kaptak felvételt a kórházakba, háborúk és viszálykodások szűntek meg, rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Ezt írják korabeli krónikák. Olyan volt, mintha a tavasz köszöntött volna a világra. Rágalmazói följelentették, és 5. Márton pápa maga elé idézte Rómába. Eltiltotta a prédikálástól, de ő nem csak nagyszerűen beszélt, hanem még nagyszerűbben hallgatott, engedelmeskedett. Nem dacból, hanem Isten iránti szeretetből hallgatott. Bármennyire is nehéz volt, belenyugodott Isten akaratába. Ebben a nehéz helyzetben igazi jó barátra talált Kapisztrán Szent János személyében. Segítségével tisztázta magát, a pápa elismerte ártatlanságát és felajánlotta neki a szénai püspökséget, de ő ezt elhárította. Pár év múlva, 4. Jenő pápa idején egy nyilvános prédikáció alkalmával letartóztatták. Nem akarta menteni magát, pedig lett volna, hogy kiket kérjen segítségül. Meggyőződése volt, hogy egyházi és vallási dolgokban, a lázadáson és az engedelmesség megtagadásán nincs Isten áldása. Hagyta, hogy tegyenek vele, amit akarnak. Ebben az esetben is újra kiderült ártatlansága. 1439-ben a firenzei zsinaton a lélek és a szellem erejével küzdött a görögökkel való unió érdekében. Nem rajta múlt, hogy az egység nem jött létre. Korának valamennyi humanista tudósával levelezett. Kapisztrán Szent Jánossal együtt következetesen szorgalmazta a Ferenc rend megreformálását, visszatérését az eredeti életformához, a rendalapító tanításának megfelelően. Neki köszönhetjük a Jézus neve tisztelet terjedését a világegyházban. 1444. május 20-án áldozott csütörtök vigíliáján halt meg. 5. Miklós pápa 6 év múlva szentté avatta. hogy mindenkori hallgatóinak állandóan a szem előtt legyen, Jézus szent neve egy táblára fényes kört rajzolt, s abba három betűt írt. Ez a három betű J-H-S, latin szavaknak a kezdőbetűi, Jézus hominum salvator, Jézus az emberiség megváltója, Jézus az emberek megváltója, mindmáig használatos egyházi monogrammunk. Ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te szénai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére és közben járó imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. Nagyon szeressük a Jézus szent neve litániát. Ha figyelmesen imádkozzuk, akkor egyre többet tudunk arról, hogy kicsoda a mi Jézusunk, milyen a mi Jézusunk, azután azt is, hogy mitől akar megmenteni minket Jézus, a bűntől és mindenféle rossztól, és mi által akar megmenteni, élete által, gyermeksége, szenvedése által, föltámadása által, az oltári szentség által. Amikor imádkozzuk a Jézus neve litániát, akkor kifejezzük iránta való tiszteletünket, hálánkat. Hozsanna ima könyvünkben a 151-es énekkel dicsőítjük Jézus szent nevét. Zengjünk Jézus szent nevének új éneket, keresztények. Üdvözlégy fénytengere, Jézus édes szép neve. Nincsen név több ilyen édes, íj malasztos, íj fölséges, bajvévónak fegyvere, Jézus édes szent neve. Bajvévónak fegyvere, Jézus édes szép neve. Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak, lelkünk ézes fűszere, Jézus édes szép neve. Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak, örömünknek kút feje, Jézus édes szép neve. Szövét nekünk a sötétben, árnyékunk légy a hévségben, lelkünk nyugvó menhelye, Jézus édes szép neve. Sátora a békességnek, szívünk s lelkünk kérünk védd meg, ha a bűntör ellene, Jézus édes szép neve. Nagy név kérünk tőlünk elvedd, a káromló undok nyelvet, gyarló szívünk ereje, Jézus édes szép neve. Zengedezze az ég és föld, melyet titkos névvel bétölt, lelkünk édes mindene, Jézus édes szép neve.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, az utóbbi időben többen is értékelték az országgyűlési választásokat. Ezek közül igyekszem bemutatni néhány egyházi személyiség okfejtését az új politikai helyzetről. Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát. Székely János kijelentette, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján a püspöki konferencia nevében gratulált, és azt kívánta, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke így fogalmaz. Bízunk abban, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Bízunk abban is, hogy az igazi értékek, a család, az igazságosság, a béke, a teremtett világ megőrzése, a szegényekkel való szolidaritás vezetik majd a döntéseiket. És bízunk abban, hogy a megalakuló új parlament és kormány továbbra is lehetővé teszi az egyházak által végzett közfeladatok ellátását, az oktatás és a szociális gondoskodás területén, amelyekre a társadalom széles rétegeiben igen nagy igény van. A feladatainkat továbbra is a szakmai és világnézeti szabadságot tiszteletben tartva végezzük, együttműködve más világi és civil szereplőkkel. Török Csaba, egyetemi tanár, az Esztergomi Bazilika prébánosa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV referense arról ír, hogy egyházunk nehezen reagál a gyökeres váltásokra. Természetünknél fogva szeretjük a lassú mozgásokat, a finom lépéseket, a folyamatosság megtörését nem sugalló változásokat. Olykor éppen azért válunk túlzóan sietőssé a választásainkban, mert ideje korán elébe vágva a folyamatoknak minimalizálni szeretnénk az átalakulást. Németh László bíboros, belgrádi érsek, 2006 és 2008 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári feladatait látta el, emiatt is pontos rálátása van a magyarországi egyházak és a mindenkori állam közötti együttműködés lehetséges modelljeire. A hazánk vallási és közéleti helyzetét jól ismerő főpásztor szerint hallgatásával az egyház elmulasztotta érvényesíteni profétai szerepét a társadalomban. Úgy véli, ezért szembenézésre, önkritikára, megtérésre és megújulásra van szükség. Németh László bíboros így fogalmaz. A meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szembeni gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. A bíboros szerint a választások utáni egyházi nyilatkozatok egy része a múlt relativizálására törekszik, és nem a kritikus szembenézésre. Ugyanakkor vannak olyan hangok is, papok, szerzetesek, világi hívek részéről, amelyek őszintén szólnak az egyház és a politikai hatalom közötti túlzott közelség veszélyeiről. Ezek a hangok a remény jelei, és azt mutatják, hogy a magyar egyházon belül él a megújulás vágya, az egyházi megújulásnak is van tőkéje, kairosza, melyet ki kellene használni. Vannak olyan alapvető keresztény, katolikus értékek, amelyek nem relativizálhatóak sem politikai, sem kulturális szempontok szerint. A világegyházi tanítóhivatal, különösen Ferenc pápa tanítása, világosan kijelöli korunk nagy próbaköveit, mint a társadalmi igazságosság melletti kiállást, a korrupció elleni következetes fellépést, a migránsokkal és a menekültekkel szembeni evangéliumi magatartást, valamint a teremtett világ védelmét. Ezek nem választható, hanem az evangéliumból következő kötelező témák. Németh László bíboros azt kívánta, hogy a jövőben sokkal inkább a pápa tanítása foglalkoztasson bennünket, mint politikusaink törekvései, hiszen így tölthetjük be igazán társadalmi szerepünket. A bíboros kiemelte, fontos kimondani, hogy az elmúlt 16 évben sok jó is történt. Az állam és az egyházak kapcsolatában is számos olyan kezdeményezés és döntés született, amelyekért őszinte hálával tartozunk a mindenkori magyar kormánynak, az iskolák, a szociális és karitatív szolgálatok támogatása, a vallásszabadság és az egyházak alkotmányos helyzetének megerősítése, a templomok és az egyházi intézmények felújításának ügye. Kedves hallgatóink! Ahogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fogalmazott a választás után, a gyógyulásnak van az ideje. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás véleményét, még akkor is, ha valamivel nem egészen értünk egyet. Fontos, hogy megőrizzük, vagy ha kell, helyreállítsuk családjainkban, keresztény közösségeinkben és egész nemzeti közösségünkben is a szeretet, az összetartozás, a kölcsönös tisztelet és a közjóért való közös munkálkodás lelkületét. Jó magam, hiszem azt, van erre remény.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tar Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-éig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Miskolci Pont Központ közösségi térbe látogatunk. Tartsatok velünk, egy rövid zene után kezdünk.

0: Lónai Fodor Györgyivel, a Pontközpont házigazdájával beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: Nagyon rég jártam már itt nálatok. Milyen programokkal várjátok az érdeklődőket?
1: Bizony rég találkoztunk, de a hagyományos régebbi programjaink még mindig élnek, de mindig vannak új elemek is nálunk, úgyhogy ezekről mesélek nem kicsit, hanem sokat, mert még mindig nagyon-nagyon telített a Pontközpont program rendje, szinte minden nap délelőtt, délután most már vannak nálunk foglalkozások, úgyhogy amikor jön egy-egy új ember, akkor nagyon nehéz most már helyet találnunk neki sajnos, vagy nem sajnos, mert hát ugye nagyon sokan járnak hozzánk. A régi programokról annyit mesélnék, hogy még mindig továbbra is várjuk a kisgyermekes szülőket, gyermekeket. Szerdánként a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány úgynevezett beindító klubot tart nálunk 10 órától, ez minden szerdán működik. Itt szülőket kisgyermekkel várják, és mindig egy-egy szakember jön, akitől lehet kérdezni, beszél az adott témáról, nyilván ami kisgyermekes családokat érintő témák. Most például a héten dr. Gilányi Eszter pszichológus lesz nálunk, aki abban fog segíteni, hogy hogyan készüljünk fel a bölcsödébe, óvodába való elengedéshez, úgymond, de lesznek még olyan témák is, hogy például hogyan tápláljuk hozzá a gyermeket, receptötletek lesznek, védőnő jön hozzánk, illetve mindig van szoptatástámogató csoport is. Ez a program június közepéig fog most élni, utána egy kis nyári szünetre megy, úgyhogy még addig mindenképp jöjjenek az anyukák, apukák is, őket is nagy szeretettel várjuk. De szintén gyermekeknek, kisgyermekeseknek szóló program minden hétfő délelőtt van úgynevezett Bellőke foglalkozás Nagy Izabellával. Ez egy kicsit ilyen hagyományőrző, népibb foglalkozás, ahol mondókák, játékok, énekek vannak, ezzel is fejlődnek a gyerekek, és nagyon jó hangulatú kis csoport szokott itt kialakulni. Nyilván a szülőkkel együtt táncolnak, mondókáznak a picik. De ugyanúgy Nagy Fazekas Gabriella, aki mesepedagógus és komplex mozgásterápiás fejlesztő is, foglalkoztatja nálunk a gyermekeket. Minden csütörtök reggel van baba-mama mesetorna Gabival. Ez egy szülővel együttesen végzett mozgásforma, fejlesztés. 5 hónapos kortól egészen 5 éves korig jöhetnek ide a szülők a gyermekkel. Szintén Gabi az, aki tart nagyobbaknak, 5-7 éves gyermekeknek is mozgásfejlesztést, úgyhogy erre is lehet még becsatlakozni. Sőt, Gabi a nyár folyamán, ott a nyári szünet első hetében egy nagyon izgalmas programmal várja majd az 5-8 éves gyermekeket. Azt hiszem, ide már csak egy hely van szabadon, úgyhogy érdemes lecsapni rá. Ezek délelőtti fejlesztő programok, nagyon jó kis programot állított össze, úgyhogy érdemes hozni erre is a gyermekeket. De ami még régebbi program nálunk, és nagyon nagy sikere van, az a Bűvész Szerda Szappanos Ádámmal. Ugye itt minden hónap egy szerdáján várja Ádám a gyerekeket, szülőket, és nagyon izgalmas trükköket tanít nekik. Most a héten szerdán várjuk erre a programra is az érdeklődőket. Ez is az utolsó lesz a nyári szünet előtt, úgyhogy érdemes betankolni még trükkökből addig. De ugyanúgy például Pintér Kónya Judit, aki a Reménykövek ásványműhelynek a vezetője, ő programjait is lehet majd nézni, mert ő nagyon szép napfogókat készít majd az ásványfűző workshopján az érdeklődőkkel. Illetve, ami egy nagyon hagyományos program nálunk még, az az improvizációs tréning. A MASZK improvizációs társulat minden hónap második szerdáján várja azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat az improvizáció világában. Az APA képezgető is folyamatosan megy nálunk, ez már most egy nagyon ismert program, Jernei Péter vezeti már sok éve, és férfiakat vár rá, mindig egy-egy izgalmas, nagyon érdekes témába ülnek össze, és beszélgetnek az urak, de ugyanúgy szeretnénk folytatni mi Kardos Ritával a Női Köröket és Női Szempont címen futnak ezek, mi is egy-egy témában ülünk össze mindig a hölgyekkel, amit közösen kibeszélünk. És amiről még szeretnék szót ejteni, hogy egy pályázat kapcsán most új programelemek jelentek meg nálunk, amik Azért nagyon szuperek, mert hogy a pályázatnak köszönhetően ingyenesen tudjuk erre is fogadni a jelentkezőket, és nagyon hasznos dolgokat lehet itt csinálni. Ugye a már említett Nagyfazekas Gabriella, aki komplex mozgásterapeuta, ő fog tartani két programot is, amire 3-12 éves korú gyerekeket várunk, és a mozgás és idegrendszeri érést támogatja majd az ő foglalkozása, de egy másik csoportban pedig 8 és 16 éves korú gyerekeket, ahol pedig a figyelem fejlesztése lesz a hangsúly. Annyi sajnos a kikötés, hogy mivel a pályázat ezt megköveteli, csak miskolci lakosokat tudunk erre fogadni júliustól. Érdemes a Facebook oldalunkat nézni, ott lehet regisztrálni. Tényleg nagyon hasznos, mert egy ingyenes program, ami egyébként máshol nehezen érhető el, úgyhogy várjuk rá a jelentkezőket. De a tőlünk már jól ismert Szőlősi Andrea is tart majd ennek a pályázatnak keretében foglalkozásokat. Ő ugye egy karriertanácsadó és kompetenciafejlesztő tréner, és onnan lehet nálunk ismerni, hogy sokszor tart karriertervező csoport foglalkozásokat, ahova ugye a gyedről-gyesről visszatérő anyukákat, álláskeresőket, pályamódosítókat szokott várni. De most a pályázat keretében a középiskolás diákokkal fog foglalkozni. Már most a múlt héten lement egy nagyon nagy érdeklődésre számottevő pályaorientációs workshopja, ahol a szülőket és a diákokat is várta. Ugye a szülőket azért, hogy hatékonyan tudjanak segíteni a gyermekeknek a pályaválasztásban. A gyermekeknek pedig ugye azért fontos, mert hogy ha még nem sikerült kitalálni, hogy milyen irányba menjenek tovább, akkor itt fogóckodókat kaphatnak. Ilyen workshopokra még lehet számítani a jövőben is, úgyhogy ezért is érdemes figyelni majd az oldalunkat. Illetve még egy olyan dolog lesz, ami szintén nagyon izgalmas lehet gyerekek, miskolci gyerekek lesznek ennek is a célcsoportjai, ott pedig Dudásné Szerafi Anita, akit szintén már tőlünk lehet ismerni, mert mindfulness és rajztechnikákat szokott tanítani nálunk. Ő most ingyenes programok keretében gyerekeknek fogja ezeket átadni, úgyhogy tényleg érdemes figyelni főleg a Facebook oldalunkat, mert ott minden részlet meg lesz osztva, és hát nyilván minél előbb jelentkezni rá, mert jelentkezni és sorrendben tudjuk a résztvevőket fogadni.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Rónai Fodor Györgyivel, a Pont.Központ házigazdájával beszélgetek. Könyvklubotok van még?
1: Igen, a könyvklub az töretlenül működik. Februárban voltunk 4 évesek, és azzal büszkélkedhetünk, hogy eddig minden hónapban, a 4 év alatt minden hónapban találkozott ez a csapat. Viszont azt kell rólunk tudni, hogy ugye mivel már 4 éve tart ez a program, kialakult egy zárt csoport, tehát most jelenleg nem lehet már hozzánk csatlakozni.
0: Társasjátékklub az van?
1: Igen, ezt el is felejtettem a felsorolásból, de milyen jó, hogy te emlékszel rá. Igen, a társasjátékklub pedig talán még a könyvklubnál is régebb óta minden áldott kedden összeül itt nálunk. Van egy ilyen kis mag, de lehet hozzájuk csatlakozni. Csak a kedditársaskukac@gmail.com e-mail címen kell hozzájuk jelentkezni, és akkor ők elmondják ott a részleteket annak, aki szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz.
0: Ha minden klubot összeszámolunk, a résztvevőket, mekkora csapat jár hozzátok, szerinted körülbelül?
1: Ezzel most megfogtál ezzel a kérdéssel, mert hogy ugye minden napunk annyira telített, hogy ilyen számszerűsített dolgokra nem is nagyon van időnk. Azt tudom elmondani, hogy ugye felsoroltam ezt a rengeteg csoportot, csapatot, akik nálunk vannak, és ugye itt vannak állandó résztvevők, mindegyiknél van egy ilyen kis mag, ez olyan 8-10 fő, de hogy mindig csatlakoznak még hozzájuk, tehát így kell számolni, hogy minden csoportnál van egy olyan 8-10 fő, az azért így már elég sok.

0: volt, ugye a koripok azok a koraszülött babáknak adott kis polipok, az inkubátorba szokták ezt odaadni nekik. Tehát ez a csapat, akik kis szintén ilyen jótékonysági célra horkolják ezeket, ők is nálunk szoktak összeülni, úgyhogy próbálunk tényleg mindenkinek teret adni. Úgyhogy ezért is nehéz ezt itt számszerűsíteni, mert tényleg nagyon sokat kötődnek már hozzánk.
1: A felsorolása a programoknak nagyon hosszú volt, és tényleg nagyon sok érdekes dolog van itt nálatok. Mégis, hogyha valakinek van egy jó ötlete, van még szabad idő? Pont említetted, hogy nagyon kevés, de van lehetőség, ha nagyon jó ötlettel jön ide valaki?
0: Hát próbálunk tényleg még most is mindenkinek teret adni, aki hozzánk szeretne jönni, de most már nagyon-nagyon limitált az az idősáv, amikor még tudunk találni ilyen szabad időpontokat, de igyekszünk megtenni, úgyhogy ha van egy jó ötlet, akkor beszéljünk róla.
1: Gondolom a délelőttök még egy kicsit lazábbak lehetnek, amikor mondjuk a legtöbb ember dolgozik, és ilyen szempontból a klubok szempontjából se biztos, hogy legoptimálisabb.
0: Így van, ugye délelőtt leginkább a már említett kisgyermekes programjaink vannak, illetve a nyugdíjas célcsoport szokott nálunk olyankor programot tartani. Nyilván a munka mellett délelőtt nem tudjuk megszólítani a miskolciakat, hát nekik leginkább az 5 óra utáni idősáv az, amikor tudunk találkozni.
1: Mondjuk el a lehetőségeket, amik itt adottak nektek.
0: Hú, hát egy újabb hosszú felsorolást tudnék most tenni, mert aki bejön hozzánk és körbenéz nálunk, egyrészt mindig nagyon pozitív visszacsatolásokat kapunk. Múltkor például itt ment ki tőlünk egy kislány, és hallottam, hogy az édesanyjának mesélte, hogy anya, hát ez olyan, mint egy otthon, hát még konyha is van benne. Valóban olyan vagyunk, mint egy nappali, sokan azt mondják, olyan, mintha nappaliba lépnének be. Ez ugye az alsó szinten egy nagyon szép színes tér fogadja az ide látogatókat, sok játékunk van, most is kaptunk például adományt, ez is nagyon jól esik nekünk, hogy sokan gondolnak ránk, hogy a kisgyermek már kinőtte a játékait, de nagyon szépen megkímélte, és akkor nekünk hozzá el az édesanyja, úgyhogy most is bővültünk sok szép új játékkal. De van, tehát tényleg teljesen nemrég egy családbarát címet is megkaptunk. Ez nyilván nem csak annak köszönhető, hogy tényleg nagyon jó felszereltek vagyunk, hiszen mosdunk is pelenkázásra, pici gyerekeknek való csappal felszerelt, van egy nagyon jó puha szőnyegünk, amin lehet kúszni, mászni, játszani a gyerekeknek, de a felnőttek is szeretnek néha ráfeküdni. Van egy konyhánk, ahol főzni, melegíteni is lehet. Tehát tényleg nagyon jó felszereltek vagyunk, az emeleten pedig leginkább ilyen négy szem közti beszélgetésre kialakított helységünk van, ahol egyéni tanácsadások szoktak zajlani.
1: Lesz egy kis nyári szünet, amikor elmentek pihenni, és zárva lesz a tér?
0: Nincs megállás, nem pihenünk. Nyilván néhány program elmegy szabadságra, úgymond, de a nyáron is legtöbbször nyitva leszünk, és nagyon sok programunk folytatódik ilyenkor, illetve szoktak kicsit más jellegű programok is bejönni a nyár folyamán, amik talán kicsit kevésbé kötöttek, vagy lazábbak. Most még alakulnak ezek a programok, úgyhogy ezek még nem tudok annyira bőven beszélni, de azért is érdemes követni tényleg a honlapunkra is, mindig havonta fel van töltve a havi naptár, illetve a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon folyamatosan közzétesszük mindenféle eseményeket, úgyhogy érdemes ezeket követni, és a nyár folyamán is jönni hozzánk. Akár csak van olyan is, hogy mondjuk a nagy melegbe, ugye nálunk a földszinten vagyunk, még nyáron sincs olyan nagyon meleg, úgyhogy pici gyermekkel is van, hogy bejönnek megpihenni hozzánk, inni egy kávét az anyukák, úgyhogy erre is nyitottak leszünk a nyár folyamán is.
1: Hallgatóink mivel tudnak segíteni nektek? Említetted, hogy sokszor játékadományt is kaptok, aminek örültök. Mi mindennel tudnak segíteni?
0: Ugye rólunk azt kell tudni, hogy mi egy teljesen civil tér vagyunk, ami fenntartunk a 3Kő Egyesület, és hogy gyakorlatilag nincsen állandó támogatásunk, nincsenek nagy pályázatok mögöttünk sajnos, viszont ennek köszönhetően az idejárók tudják, hogy mi adományos alapon működünk, a legtöbb programunk is ingyenes, és van nálunk egy adományos láda, és annyira bejáratudott ez a rendszer, hogy aki idejár, az tényleg tudja, hogy azt az adományt, amit bedob abba a ládába, azt mi maximálisan arra fogjuk fordítani, hogy a rezsik

0: költségünket ki tudjuk fizetni, hogy mindig legyen papír zsebkendő kitéve a gyerkőcöknek, tehát hogy abszolút visszaforgatjuk ebbe a térbe. Szóval ami nagy segítség az ez a pénzbeli adomány. Ugye 20-án lejár az adó 1%-unk felajánlási lehetősége. Ha még valaki most kap észbe, akkor nagyon megköszönjük, ha a 3 kő egyesületnek adja ezt. Ez is nagyon nagy segítség nekünk. Illetve minden olyan segítség, ami hasznos itt a térbe. Tényleg jól megkímélt játékok, papucs a gyerkőcöknek, bármi, nem tudom, tisztítószer, amit tényleg használunk a mindennapok során a közösségi térben, az nagy segítség nekünk.
1: Mondjuk el a fizikai címeteket, és azt is áruld el, hogy ez a kapu, ez így marad, mert most levették a kaput, javítják, felújítják, vagy ez most így marad, ilyen nyitott lesz?
0: Ez egy nagyon vicces dolog, mert hogy mi ugye a Széchenyi út 19 szám földszintjén a Vejdlik udvarban vagyunk, így ismert leginkább a miskolciak körében. Ez egy ugye nagyon régi része Miskolcnak, egy műemlék jellegű udvar. Ha valaki belép ide, akkor egy nagyon különleges udvart lát, hisz ilyen függőfolyosós, gyönyörű, régi típusú udvarokat nem mindenhol látni Miskolcon. A kapu pedig azért vicces, hogy kérdezed, mert hogy egy nagyon izgalmas kapu van itt a bejáratnál, amit leszoktak engedni, amikor szemétszállítás van hetente. Úgyhogy azért nem láttad most a kapunkat, mert le van engedve, és majd fel fogják ezt emelni. Úgyhogy nem tűnt el a kapu, hál' Istennek megvan, nem vitte el senki.
1: Nagyon szépen köszönöm, Györgyi, a beszélgetést, és hát találkozunk a programjaitokon, mi is be fogunk számolni a jövőben is a programjaitokról. Köszönöm.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál nálunk, várunk mindenkit szeretettel.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ házigazdájával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: A gulyás leánya. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy királyfi. Ez a királyfi föltette magában, hogy bejár országot, világot, s addig meg sem áll, míg magának való feleséget nem talál. Nem bánta, ha király leánya, szegény ember leánya, csak kedve szerint való legyen. Híre ment ennek az egész országban, még azon is túl, s amerre ment a királyfi, mindenütt kicsődültek a népek a tiszteletére. Öregek, ifjak, legények, leányok, de különösen a leányok. Egyszer egy faluban megpillant a királyfi a leányok között egyet, aki neki erősen megtetszett. Egyenesen ahhoz a leányhoz ment a királyfi, szóba állt vele, s kérdezte. Kinek a leánya vagy, húgom? Én bizony a gulyás leánya vagyok, felséges királyfi, mondta a leány. Nem bánom én, akárki leánya vagy, feleségem lészte. Azzal felültette aranyos hintajába, hazavitte a gulyás leányát, megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt megesküdtek volna, azt mondotta a királyfi. Hallod, a te leány, szívem szerint való vagy. Feleségül veszlek, de azt az egyet kikötöm, hogy soha se szólj ellenemre. Amit én teszek, az úgy van jól. Az ellen szabad ne legyen. Jól van, telik múlik az idő, élnek nagy békességben. Hanem egyszer az történt, hogy egy szegény ember panaszra ment a királyhoz. Felséges királyom, mondja a szegény ember. A szomszédommal a városba mentünk, én két lóval, ő két ökörrel. Az egyik lovamnak volt egy kicsi csikaja. Útközben megháltunk egy helyen. Mikor újra elindultunk, a csikó a szomszédom ökréhez szegődött, s akárhogy hívtam, többet nem fordult vissza az anyjához. Erre az én szomszédom azt mondta, hogy az én csikóm az övé, s nem akarja visszaadni. Felséges királyom, tegyen igazságot! Jól van, mondotta a király, én teszek igazságot, de abban nem lesz neked nagy örömed, szegény ember, mert én is azt tartom, hogy azé a csikó, aki után megy. Kimegy a szegény ember nagy búval, bánattal, hogy már a királynál sem lehet találni igazságot, de a másik szobában megállítja a királyné, s mondja neki. Te szegény ember, hallottam, hogy az uram milyen igazságot tett. Eredj, menj ki az erdőbe, ahol az uram vadászni szokott, vígy magaddal egy hálót, azt tedd le egy fatuskóra. Még egyebet is mondott a királyné, de azt nem mondom most meg, mindjárt megtudjátok. Kimegy a szegény ember az erdőbe, hálót visz, azt leteszi a fatuskóra, s tartja a háló nyelét, mintha halászna. Még egy órát sem ült ott, jött a király. Nézi, nézi, hogy mit csinál a szegény ember, nem is tudta megállani szó nélkül, kérdi tőle. Hát te mit csinálsz itt, szegény ember? Én bizony halászok, felséges királyom. Mit beszélsz, te szegény ember? Hát hogy lehet a fatuskónak hala? Mondta a szegény ember, úgy, mint az ökörnek csikaja. Megszégyenlette magát a király. Bezzeg mindjárt másképp igazította az igazságot, s visszaadatta a csikót a szegény embernek. Hanem hogy nem, mindjárt arra gondolt, hogy erre a furfangosságra az ő felesége tanította a szegény embert. Hazamegy a király, mondja nagy haraggal a feleségének. No, asszony! Mégis ellenemre szóltál, pedig felfogadtad, hogy nem szólsz ellenemre. Az én házamban nincs többé maradásod. Menj vissza apádhoz! Sírt a szegény királyné, de hiába sírt, a király meg nem engesztelődött. Hát jól van, mondotta az asszony, elmegyek. De mit adsz azért, hogy eddig hites társad voltam? Mondja a király. Ami neked legkedvesebb, azt adom, csak menj a házamból. A királyné hirtelen kifordult az ajtón, tett-vett, készülődött, aztán még egyszer leült a király asztalához, hogy utoljára együtt ebédeljenek, s amíg a király félretekintett, altatót kevert a boros poharába. Egyszer csak a király elkezd ásítozni, aztán lekoppan a szeme, ledől az asztalra, s ott szépen elalszik. A királynénak sem kellett egyéb. Behívatta a szolgákat, a király kivitette a hintóra, befogatott hat lovat, s úgy hajtatott haza az apjához, a szegény gulyáshoz. Fölébred a király a gulyás házában, néz erre, néz arra, álmélkodva kérdi. Hát én hogy kerültem ide?
0: Te bizony úgy, lelkem uram, hogy azt mondtad, vihetem, ami nekem a legkedvesebb.
1: Hát nekem te vagy a legkedvesebb, elhoztalak.
0: De bezzeg egyszeribe elmúlt a király haragja erre a beszédre. Megölelte, megcsókolta a feleségét, aztán hintóba ültek, szépen hazamentek, s éltek halálig, mint két gerlice madár.
2: Kedves gyerekek, ma a Gulyás lánya című mesével kívántunk nektek jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, az elsőtől a harmadik versig, Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó lélek, úgy lépjünk az oltárhoz a szívünkben véled. Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz, aki vigaszul a szent lelket küldte. Dicsőség az Istennek magasságos mennyben, békességet lásson itt minden igaz ember. Akiben a szeretet, a szent lélek ébren, s jó akarat vezeti cselekedetében. Apostolok pünkösd nap összebújtak félvén, zúgás kelt a magasból, mint a sebes szélvész. Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak, és a gyenge félőkből harcos hősök váltak. Tisztelt rádióhallgatók! A 98. számú Hozsanna, római katolikus ima és énekes könyv első három verszakát hallhattuk. Ez az egyik legismertebb pünkösdi énekünk. Szívesen és örömmel énekeljük, mert hálás a szívünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus beteljesítette az ígéretét, és a húsvét utáni 50. napon az Atyával egységben elküldte a nagybetűs ajándékot, a harmadik isteni szemét, a szent lelket. Pünkösd nekünk keresztényeknek a Szentlélek kiáradásának és Isten új szövetségi népének az egyháznak születésnapja. A liturgiában, a római katolikus egyház istentiszteleti rendjében ekkor ünnepeljük a húsvét idő beteljesedését és megkoronázását, az 50. napot. Ez külsőleg például úgy fejeződik ki, hogy pünkös vasárnap, bizonyos kivételektől eltekintve, gyújtjuk meg utoljára a húsvéti gyertyát. Tisztelt rádióhallgatók! Mielőtt mostani elmélkedésünk szentírási szakaszának behatóbb tanulmányozására rátérnénk, érdemes néhány gondolatot szólnunk pünkösd Ószövetségben való megjelenéséről. Pünkösd volt a zsidók második legnagyobb ünnepe. A szó eredeti görög jelentése Pentekosztesz, az 50. Ezt az ünnepet ugyanis a pászka ünnep, a zsidó húsvét után, az 50. napon ülték, háladásul az első termésért. Az aratás ünnepe volt, és annak emléknapja, hogy Isten a Sínai-hegyen kihirdette törvényét Mózes közvetítésével a zsidóságnak, az izraelitáknak. Szent Lukács evangéliumának vége felé a 24. fejezet 44. versétől kezdve ezt olvashatjuk egészen a 49. verssel bezárólag. Azután Jézus így szólt hozzájuk. Ezek azok az igék, melyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam. Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Azt mondta nekik, úgy van megírva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadni a halálból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én majd elküldöm nektek azt, amit Atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból.
Szent Lukács evangéliumának 24. fejezet 44. és 49. versei közötti szakasz. Ezt követően hallhatjuk az eddigiek szerves folytatását ugyancsak Szent Lukács tollából, csak már nem az evangéliumból, hanem másik műve, az apostolok cselekedetei leírása szerint. Amikor elérkezett pünkösnapja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Miről is van itt szó? Arról, hogy az evangéliumban hallott jézusi ígéret beteljesedik, mert elérkezett pünkösnapja. Megérkezik az nagybetűvel, amit ugyancsak nagybetűvel az Atya ígért. Az apostolok 12-en az Isten által kiválasztott Mátyás már velük volt, ő lépett szegény Kariuti Júdás helyébe. Jézus anyjával, Máriával együtt imádkozva várták az erőt a magasságból, a városban, vagyis Jeruzsálemben, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, vagyis ugyanott, ahol Jézus nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán összegyűjtötte tanítványait és megalapította az eukarisztiát, az oltári szentséget, és az ezzel szétszakítatatlan egységben lévő egyházi rend szentségét, a papság szentségét. A Szentlélek rendkívüli természeti jelenség formájában hirtelen zúgás az égből érkezik meg. Ezt követően külön-külön mindegyikükre lángnyelvek ereszkedtek le. Ezzel egy új időszámítás kezdődött, hiszen az a csodálatos csere, commercium mirabile, mely Jézus születésével elindult, jelesül, hogy ő ember lett, hogy az ember istenivé váljon, most a húsvéton keresztül pünköstkor ment teljesedésbe. Az apostolokban a szorongást, a kétségeket, a félelmet felváltotta az a bizonyosság és bátorság, hogy az Isten a lélek által velük és bennük van. Testvérem, és te befogadod mindig a Szent Lelket? Engeded-e, hogy az Isten munkálkodjék benned és általad azért, hogy te is Isten mai apostolaként hirdesd az evangéliumot, azt, hogy a feltámadt Krisztus Szent Lelke által minden embert meghív egyházába, a katolikus egyházba, hogy azután annak tagjaként eljusson az Atyaházába, az üdvösségre.

0: elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tar Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-éig több mint 20.000-en érkeznek az ánkai táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni, a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Bilincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Szabó T. Anna Senki Madara című írásának első részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Horuci Liza, a Szalézi Oratórium animátora, a keresztény fiatalok közösségi életéről mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a Miskolci Reflex együttesről beszélget a zenekar frontemberével Bárdos Istvánnal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján elsőként a Ferences vértanú közül Lukács Pál Bárt életéről hallanak, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyben Bolberlic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. Az óra második felében Varga Kamil Ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. Az óra második felében Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba boroszlói plébános emelkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki Madara című írásának első részét a szerző előadásában hallják.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy árva juhászfiú. Ott élt a pusztán, ahol fényből van a firmamentum, szabadon suhog a szél, és az ég meg a föld egyforma széles. Nem volt neki a világon semmije, senkije, csak egy kis fekete csillagszemű kutyája, Utsu nevezetű. Kezéből etette, lábánál altatta, úgy beszélt hozzá, mintha ember volna. Azt beszélték erről a fiúról, hogy ért az állatok nyelvén, és minden teremtményt meg tud gyógyítani. Egy öreg pásztor szólította először Tátosnak, amikor hazavitte tőle a jószágát. Nem csak Táltosnak értette, de Szájtátinak is. A fiú mégsem bánta. Elővette a furujáját, és lágy muzsika szóval búcsúztatta a bánatosan ballagó, borjas hasát himbáló, tarka tehénkét. Talán napszállatig is fújta, mert a pásztor messziről, nagyon messziről is hallotta a kanyargózó dallamot. Mintha kutya tutolás is kísérte volna, de lehet, hogy csak a szél volt. A pásztor nagyon iparkodott hazafelé. Tudta, ha a zene abba marad, a tehén azonnal visszafordul a juhászfiúhoz, aki meggyógyította. Tátos nem volt együgyű. Csak éppen nem azt nézte és nem azt látta, amit a többiek. A pásztorok jól ismernek mindent maguk körül, ami látható, de tartanak attól, ami láthatatlan. A garabonciástól, a lápilidérctől, és mindenféle kóbor vagy ismeretlen lélektől. Tátos nem félt, se a maga, sem pedig a más lelkétől. Ismerte a szellemeket, ahogy az éjjeli állatok szokták, ha a vékonyabb szövetű fényen, mint egy függönyön, át-át pillantanak a másik világba. Ő mégsem volt éjjeljáró, és minden erejével arra figyelt, hogy megértse a nappal teremtményeit. Ember nem volt, akihez fordulhatott volna, így az állatoktól tanult, a felhőktől, a szagoktól és az ízektől, az esőtől, a földtől, a széltől, és persze az álomtól, amely megnyitja a megértés kapuját. Érzett mindent, de nem értett. Nem volt elég szava, hogy a kérdéseire válaszoljon. Régen, egészen kicsi korában, még azt hitte, hogy a dallam és az érintés elég, hiszen az édesanyja is csak így felelt az ő szólongatására. Dúdolással, zümmögéssel, ringatással és cirógatással. A juhok sárga szemében, a kutyák nedves, meleg nyelvében, az eső kopogásában ugyanazt a hívást érezte. És karonülőként még nem csak az elevenek szavát, de az elemek beszédét is értette. Egy viharos napon aztán az édesanyja váratlanul meghalt. Az alig 5 éves fiúcska, akinek senki se tudta az igazi nevét, ott maradt, idegenek kezén, a puszta helyett, egy nagy házba és egy nagy városba bezárva. Ott évekre elhallgatott a kérdés és a válasz. A fiúcska szelíd maradt, de alig beszélt. Amikor először próbált kérdezni az emberektől, elutasítás vagy közöny fogadta. Azt várták tőle, hogy minden szó nélkül elfogadjon. Engedelmes volt hát, de nem engedett közel magához senkit. Akik nevelték, butaságnak vélték ajánborságát. Lassanként lemondott róla mindenki. Kiküldték a pusztára megint. Csak egy kölyök kutyát nyomtak a kezébe. Vigyázzanak egymásra, ha tudnak. A fiú nem sokára megálmodta, és elkészítette az első furujáját. Gyógyult, és gyógyított vele. Ekkorra már tudta, hogy egyedül van az emberek között. 12 évig élt Utsuval a pusztán, de nem volt magányos. Emberrel alig beszélt, mégis mindig volt körülötte hang, mozgás, élet. Figyelte, hogy a juhok milyen növényeket esznek vagy kerülnek. Hallgatta az ürgekölykök csivogását, nézte a szalakóták kéken villódzó nászrepülését, és táncolva próbálta utánozni. Megtanulta messziről észrevenni a fészkén lapuló ugartyúk foltos tollait a száraz fűben, hogy másfelé terelhesse a nyáját. Vagy 2 tenyere közt tartotta a növényeket, és próbálta belülről megérteni őket, mintha csak ő is zsája vagy árvalányhaj lenne, és minden sejtjében érezné a földet, a napot
és a szelet. Később különös feladatokat talált ki magának. Csukott szemmel égnek fordította a fejét, és megpróbálta felidézni a változékony felhők alakját. Állatformákat gyúrt a meleg sárból, és a gyíkok mellé tette napozni. És megpróbálta irányítani a pacsirták énekét is. Sőt, egyszer rávette a réti héját, hogy lecsapjon a saját árnyékára. De ettől mindketten összezavarodtak, és elszégyelték magukat. Ettől fogva már nem akarta uralni a madarakat. Csak táncolt vagy zenélt nekik, de a többi pásztor, ha észre is vette, azt hitte, ilyenkor rajta van a bolondóra, és jobb békén hagyni. Néha nem csak az élőket látta, hanem a holtakat is. Ha erős holdfényben aludt el, hadban járó lovasokat látott. Nagy tömegben vonultak, tátos még a fegyvereik csörgését és a lovak fújtatását is hallotta. Nem szólt hozzájuk, és ők sem néztek feléje, csak mentek komoran a fehér derengésben, mozdulatlan arccal, kardjuk hidegen fény lett, nagy íjaik sötét árnyékot vetettek a földre. Egyszer-egyszer alkonyattájt, ha éppen a szokásosnál is vörösebb volt az ég, és napnyugta után hirtelen elhallgattak a madarak, tátos először emberi hangokat és nevetést hallott a távolban, aztán a földbe vált házak előtti tűznél kuporgó férfiakat és asszonyokat is meglátta, ahogy a pecsenyéjükön osztozkodtak és korholták a sivalkodó gyerekeket. Még a sült szagát is érezte, és csodálkozott, hogy a kutya még az orrát se fordítja arra. Csak sokára értette meg, hogy valami olyasmit lát, amit az állatai nem érzékelhetnek. Ha a vihar ott érte őket a kunhalmokon, és tátos nyájastól a földre lapult a reszkető utcút ölelve, aki semmitől sem fél, csak a mennydörgéstől, a villámok fényében egy miccenésre átlátszó lett alatta a föld, és belátott a sírok mélyébe. Csontvázak feküdtek ott, arccal az égnek, térdük a mellükre húzva, fejük napnyugatnak, szemüregükben fekete föld, bordáik között vörösen lobogó okkerrög. A fiú ilyenkor behunyta a szemét, hogy ő se lásson semmit. Befele figyelt, a szíve biztosabban és erősebben dobogott a csattogó égnél. Úgy érezte, soha nem fog meghalni. Ölelte az öreg kutyát, és a fellegeknek mormolt, ahogy az állatoknak szokott, hogy csillapodjanak már. Egy nyárvégi napon, amikor érezni lehetett a levegőben a perzselt föld szomjas lihegését, lányok jöttek hozzá az egyik tanyáról. Tyúkokat hoztak. Azt mondták, 3 napja nem esznek, még a tiszta kukoricához sem nyúlnak. Kérték a fiút, hogy azonnal gyógyítsa meg őket. Neked az semmi, ugye, tátos? Kérdezte a szőkefonatos idősebbik hízelkedve. Értesz a tyúkokhoz, igaz? Mára melyikhez? Nevetett fel gödrös arccal a húga, és megsuhagtatta virágos szoknyáját. Lehet, hogy csak kakas kéne nekik, az a bajuk. Tátos nem értette, mit nevetgélnek. Nem is akart rájuk figyelni. A kosár fölé hajolt. Érezte a tyúkok szagán, hogy nagy a baj. Az egyik már mozdulatlan volt, de még meleg a többiek testétől. Tátos a fejét ingatva, szomorúan egyenesedett fel, és majdnem beleütközött a kisebbik lányba, aki egészen közelről figyelte. Rózsás bőre volt, levendula illat és nyers szénaszag párolgott a blúza alól, elnyomva a tollak sűrű halálszagát. Tátos vállat vont, aztán hátat fordított nekik. Ment vissza a juhaihoz. Utcó vakkantott egyet, és utána eredt. Na, ezek akkor megdöglenek, vont vállat a szőke. Kár értük. Inkább a fiúért kár, hiába szép, ha bolond, mondta szomorúan a húga. Azzal elmentek. A tyúkokat ott hagyták a napon. Tátos aznap éjjel boszorkányokkal álmodott. A forgószéllel jöttek, ahogy a szépasszonyok szoktak. Vörös szoknyájuk pörgött föl, egyre följebb, egészen a nyakukig.
Már az arcuk nem is látszott, csak a csupasz lábuk, piros örvényben forogtak, rengeteg arctalan test, jégtüskés, forró rózsa, hívás, suttogást és perzselt fekete tolszagot pergető orsó, és a szél zúgott, közeledett, mint a sebes láng, táncolni hívta őt is, táncolni, nem szólni, táncolni, nem lenni, táncolni, nem tudni, forogni, elveszni. Ordítva riadt fel. Ez nem hívás volt, hanem követelés. Nem akart engedelmeskedni. Parancsra nincs mit felelni. Csak behódolni lehet, vagy elfutni előle. A hold fele fordult, és hátravetette a fejét. Fájdalmas, hosszú kiáltás szakadt ki a torkán. Mélyről feltörő hívás. Most ő szólított. Utcu rándulva ugrott talpra, égnek emelte az orrát, és üvölteni kezdett. És akkor messziről megint suhogás hallatszott. Lassan közeledett, és már a búgó, kurrogó, torokhangú sírást is hallani lehetett. Lassanként betöltötte az egész eget. Tátos elhallgatott, és kinyitotta a szemét. A hold előtt nagy madarak úsztak el. Egyenletesen hullámzó szárnyal közeledtek, testük, akár a céljára tartó mágnestű, nyakuk, lábuk egy vonalban, csőrük előre nyújtva, széttárt evező tollaik feketén rajzolódtak az égre, ahogy lassú, hosszú mozdulatokkal cirógatták az éjszakát. Magasan voltak, mégis szinte karnyújtásnyira, és Tátos úgy érezte, az arcát éri a puha szárnyak kavarta légáramlat. Nagyot sóhajtott. Megint tudta a földet a talpa alatt, az eget a tüdejében. Minden jól van. Eltűntek a boszorkányok, megjöttek a darvak. Kitárt karral, csendben üdvözölte őket. Azt hitte, erre a hívásra már tud felelni. Reggel korompuha darufark tollat talált. Felvette, két tenyere közé fogta, elképzelte a madarat, aki most fáradt szárnyal éhesen járja a tarlót a többiekkel. Sokáig pihennek majd itt, mielőtt folytatódik a vonulás délnek. Tátor szerette a darvakat, bár elképzelni se tudta, honnan jönnek, hová tartanak. Nem ismert más, csak a saját szemhatárát, amely végtelennek látszott, mégsem volt több két napi járóföldnél. Tudta, hol keresse őket. Arra felé indult anyájjal. Délre találta meg az első csapatot, a kukoricaföld mellett húzódó öntöző csatornánál. A tors közt és a tocsogós sárban keresgéltek, vagy a parton áldogáltak, némelyik meg-megmártózott, felhevült tollait borzolva élvezte az eget tükröző vizet. Senki más nem engedtek volna közelükbe, de őt már ismerték. A fiú Utcura bízta a távolabb delelő nyájat, aztán csendben behúzódott a nádárnyékába, és nézte a madarakat. Most nyugodtak voltak, korrogó, berregő, torok hangon dudoráztak magukban, csak néha rikoltottak fel, hegyes barna csőrüket az ég felé tárva. Tátos elővette a furuját, az ajkához illesztette, és ő is a napnak fordította a fejét, hogy válaszoljon nekik. Hosszan kitartott, messzire zengő hangokon eljátszotta a napnak, az izegő nádnak és a suhogó szárnyaknak a 10 éves korában írt, évről évre ismételt darunótát. Tompán hallotta csak, hogy Utcu is vele énekel. Amikor befejezte a lassú ringással hullámzó dallamot és a víz fele fordult, megállt a keze a levegőben. Egészen közel hozzá, a vízben, egy csodálatos madár állt, amilyet még sohasem látott. Nem szürke volt, mint a többi, hanem hófehér. Csak a nyaka, a lába és a farktollai szürkés feketék. Ragyogóan tiszta tollazata felett a feje búbján égő piros folt. Moccanás nélkül állt, mint akit megbűvölt a zene, és egyenesen Tátosra nézett, nedvesen csillogó, okos, sötét szemével.
Tátos visszafojtotta még a lélegzetét is, nehogy elriassza. A daru olyan kecses volt, olyan finom, mint akinek egyedül a levegőhöz van köze. A képe visszatükröződött a síma vízen, mintha a víz vissza akarná adni a madár mását az égnek, ahová tartozik. Sokáig nézték egymást. Tátos semmit nem látott maga körül, hangot sem hallott, pedig a furulyaszó múltával a szürke darvak egyszerre szányra kaptak, és suhogva elszálltak felettük. Ki vagy? Ez az egyetlen kérdés lüktetett Tátos torkában, miközben lassan, szinte észrevétlenül közeledni kezdett a madárhoz. Most ő várt feleletet, de nem hanggal, hanem érintéssel. Soha nem akart még madarat ennyire megfogni. Megfogni, el sem engedni. Már a víz szélén volt, már bokáig állt benne. A fehér daru még mindig a szemébe nézett, tartotta a tekintetével. Még két lépés. Még egyetlen egy. Éles csaholás csapott fel mögöttük, és a daru utcú irányába rántotta a fejét. Hirtelen szétcsapta a szárnyait, hófehér tollain átragyogott a fény, elrúgta magát, szivárványosan szikrázó permetet szórva felemelkedett, beleveszett a magasba. Tátos

lett volna talán, azt hiszi álmodta az egészet. Csak a harmadik napon jutott eszébe, hogy újat kellene faragni. De jártában keltében csak nem talált megfelelő fát. Nádat vágott akkor, egyszerű nádsípot faragott, azzal ült le ugyanahoz a vízhez, ahol korábban a fehér darút meglátta. Fújni kezdte a sípot nagy búsan, bánatosan. De előbb még a lelkére kötötte Utsunak, hogy ha a madár megtalálna jelenni, el ne riassza. Még meg is fenyegette hűséges kutyáját. Szegény állat lógó orral húzódott el a közeléből. Tátos ezúttal nyitva tartotta a szemét. Most nem a napnak zenélt, nem is a többi madárnak, csak is a csodaszép daru járt a fejében. Aztán persze, ahogy kezdett belejönni a fújásba, billegetésbe, egyszerében lecsukódott a szempillája, és nem törődött már mással, csak azzal, ahogy a muzsikás levegő kibejár a száján. A fehér daru nem jött közel, megint a vízre szállt le, de jóval távolabb. Úgy hallgatta nagy figyelmesen, egyenes nyakkal, félre billent fejjel a síp sírását, panaszkodását. Az utolsó hangok után, amikor a fiú végre kinyitotta a szemét, a ragyogó madár szinte hang nélkül emelkedett a levegőbe, ahogy a szellemek szoktak. Ne menj el! Kiáltott utána Tátos fájdalmasan, de a daru vissza se pillantott. Kettőt csapott a szárnyával, úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. A fiúnak mégis megmelegedett a szíve. Eljött, megint eljött, hozzájött el a zeneszóra. Most már az ő madara. Meg is nyugodott lassan, és leheveredett a fűre. Virágos jókedvét Utsu is megérezte, de úgy tett, mint akinek fontosabb dolga van, mint hogy a gazdájával örvendezzem. Tátos nem törődött vele. Hasra hengeredett az árnyékban, és csapkodott a karjával. Elképzelte, hogy ott repül a fehér daru nyomában, és ő is olyan könnyű és gyors, mint a mindig új utakat járó, sehonnan, sehová tartó pusztai szél. Aznap éjjel a fehér daru megcirógatta az arcát. Csak a körvonalát látta a félhomályban. Egészen olyan forma volt, mint egy ember. De amikor utána nyúlt, mintha holdfény után kapdosna, nem tudta elérni. Szétfoszlott akár a pára. Még reggel is érezte a könnyű érintést. Rátette a tenyerét a helyre, hogy ott tartsa a melegét. Aznap nem látta a madarat. Hiába hívta, csalogatta. Mégis biztos volt benne, hogy ott van valahol a közelében. Nem bánkódott már, tette tovább a dolgát, tudta, hogy megint eljön, ha akar. Az álombeli simogatás biztonságát ébren is megőrizte. Érezte, hogy nem űzheti tovább, várnia kell rá. Mint amikor az anyjára várt 4 évesen. Nézte, amint távolodva egyre kisebb lesz, de tudta, hogy nem sokára megint feltűnik, és ahogy közeledik, megint igazi anya lesz belőle. Tátos viharos időben néha még most is látni vélte az asszonyt messziről, csak a visszaforduló testét, soha nem az arcát. A vonásaira már nem emlékezett. Ettől kezdve mindig víz közelben éjszakázott, esténként nagy zúgással, suhogással, hangos kiáltozással izgatott tömegben vonultak a nádasra, a fákra, a vízre és a víz mellé a költöző madarak. A fehér daru mindig utolsónak érkezett, és a többiektől távolabb, magányosan áldogált, hang nélkül készült az éjszakára. Tátos ilyenkor csendesen furulyált, nem próbált közeledni. Elég volt, hogy nézhetik egymást. Egyik éjszaka a telehold meghozta az őszt. A hőség elpattant, mint a buborék, és a hűvös hold alatt egyszerre hullani kezdtek a levelek. Szél motozott a hajladozó, sóhajtozó nádban, és a magasból az elsőnek útra kelő vadló csapatok búcsúzó gágogása hallatszott. Tátos arra ébredt, hogy fázik. Tudta, hogy hamarosan a darvaknak is indulniuk kell. Tudta, hogy nincs több ideje. Oda kell mennie a madarához, mielőtt őt is elveszti. Meg kell fognia.

0: Szabó T. Anna Senki madara című írásának első részét a szerző előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tarz Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-éig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Horuci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk stúdiójában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Én most úgy számolgatom magamba, hogy te vagy az eddigi legfiatalabb vendégem, és nem idegen számodra ez a környezet sem, hiszen voltál már itt nálunk többször, illetve dolgozol is most már a Szent István Televízióval. Erről majd egy kicsit később beszélünk. Először viszont arról kérdeznélek, hogy te ugye gimnazista vagy itt Egerben. Melyik iskolába jársz, és milyen az iskolai élet? Mesélj erről egy picit nekünk.
1: Én a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumba járok, ugye itt Egerbe, 11. osztályos tanuló vagyok. Hát már elég régóta vagyok Gárdony is, hiszen kis gimnáziumban kezdtem, ugye 5. osztályban. Nagyon szeretek egyébként ebbe az iskolába járni. Nagyon örülök annak, hogy én ugye így 8 évet töltök el ebben a gimnáziumban, így nagyon összekovácsolódunk az osztállyal. Ezt nagyon szeretem. Meg így alapvetően ez ott az iskolai légkör szerintem nagyon jó.
0: És az iskolai életről mit lehet elmondani? Milyen programok vannak, amiben esetleg te is részt vettél eddig?
1: Szoktak lenni lelki napjaink, ez így, mivel katolikus iskola vagyunk. Volt már szerencsém részt venni ilyen lelki napnak a szervezésében. Emellett szoktak lenni ilyen különleges hétvégék, amikor másik ciszterci iskolákba látogatunk el.
0: Na most akkor ki is térünk egy kicsit a közösség életre, illetve arra főként, hogy te fiatalként, keresztény fiatalként hogyan éled meg a kereszténységedet a társaid között, és szerinted a kortársaid hogyan fogadják ezt el, te mit látsz a közösségeidben?
1: Én nagyon gyakran érzem azt, hogy van egy ilyen kicsi tévhit, talán így a felnőttekben, de lehet csak én érzem így, hogy a keresztény fiatalok kicsit így ki vannak nézve. De én ezt nem érzékelem egyáltalán. Szóval nekem is számos olyan barátom van, akik nem keresztények, és ugyanúgy elfogadnak, sőt, még akkor is, amikor én mondjuk mesélem, hogy nem tudom, a templomban voltam, és valamit hallottam, vagy így, hogy imádkozok, erről mesélek nekik, és elfogadják, és még van, hogy hozzá is tudnak szólni. Szóval én úgy gondolom, hogy én büszkén meg tudom élni így a kereszténységet a fiatalok körében.
0: Tudsz nekik valami pluszt adni akkor ezzel, vagy valamilyen példát mutatni, hogy érzed ezt?
1: Hát, igazából próbálkozom. Nyilván ez attól függ, hogy mennyire nyitott az az ember e felé. Nyilván, hogyha valami problémájuk van így az életben, vagy valami nehézség, akkor próbálom azt is azzal is segíteni őket, hogy mondjuk elmondom, hogy imádkozok értük, vagy ilyesmi, és örülnek neki, szóval nem utasítják el ezt egyáltalán, hogy ez pedig nem az ő értékrendjüket képviseli. Szerintem egy keresztény fiatal könnyen tud magának olyan közösséget találni, ami így befogadja. Nincs nagyon problémája egy keresztény fiatalnak azzal, hogy megtalálja a saját társaságát vagy baráti körét, és nem gondolom azt, hogy így ki vannak kicsit itt taszítva ezek a fiatalok, tehát nekünk is attól függetlenül, hogy katolikus iskola vagyunk, ugyanúgy járnak ide az iskolánkba olyan emberek, akik nem hívők, és ugyanúgy viszonyulunk egymáshoz, mint diákok.
0: Te hogyan éled meg magadban és a közösségeidben is a hitedet, és mit ad neked, mivel ad többet számodra a hétköznapokban, akár az iskolai életben, akár a kihívások szempontjából, bármilyen tekintetben?
1: Hát nekem nagyon nagy támaszt ad a hit így a mindennapokban. Nyilván az, hogyha bármi nehézség van, akkor imádkozok, Istent kérem, hogy segítsen nekem. Emellett nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy keresztény közösségnek a tagja vagyok, így a szalézi családnak a tagja vagyok. Egy második családként tekintek rájuk.
0: Erről akkor beszélgessünk is kicsit részletesen, hiszen a szalézi oratóriumnak már több mint 10 éve, ha jól számolom, tagja vagy. Mit lehet elmondani erről a közösségről, erről a családról, milyen barátságok születtek ott, és hogyan érzed magad ott?
1: Ugye ez az egész oratórium itt Egerben úgy működik, hogy szombatonként összegyűlünk fiatalok, vagy gyermekek, és Don Bosco lelkisége szerint neveljük őket. Ez nyilván, ez, hogy neveljük őket, ez ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen szigorúan hangzik.
0: Mert hogy te animátor vagy, ugye?
1: Igen, igen, most már az vagyok. Ugye eleinte én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, ahol így kicsit tanulunk szentekről, meg játszunk, kézműveskedünk, szóval ez nagyon ilyen összetett dolog. Eleinte ugye én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, aztán megtudtam, hogy van tábor is, minden nyáron egy kéthetes tábor, utána elkezdtem oda is járni, és így haladtam szépen lassan előre, és aztán megfogalmazódott bennem az, hogy én is nagyon szeretnék animátor lenni, és hát már egy éve animátor vagyok.
0: És mit csinál egy animátor?
1: Hát most ez ilyen nagyon sablonosan vigyáz a gyerekekre, uh-huh. de nyilván nagyon fontos szerepünk van így a nevelésben is.
0: Vagy a programokra való felkészítés, esetleg, hogyha táborok vannak, ha programok vannak, akkor ti is segítitek a létrejöttét a programon?
1: Igen, természetesen így a szervezésben is részt veszünk, meg kis csoportokat kapunk minden táborban. Ugye korosztályok szerint be vannak osztva a gyerekek, és minden animátor kap egy kis csoportot így körülbelül négyesével.
0: Milyen érzés volt legelőször, amikor mondjuk a legelső ilyen programban részt vettél animátorként?
1: Hú, hát elég nehéz volt, mert ugye nekünk van egy animátorképzés egyébként így az animátorra válásunk előtt, de hát azért ott először megtapasztalni, hogy a gyakorlatban tényleg úgy, hogy bánjunk a gyerekekkel, az azért egy kihívás tud lenni, de szerencsére mindig nagyon támogató a többi animátor, és így azért annyira nem volt nehéz feladat, de fárasztó, elég fárasztó.
0: Hát hogyne gyerekekkel foglalkozni, és az edukáció az alapvetően igen, mindig azért igen. egy kihívást jelent. És hogyan néznek ki ezek a táborok, mit lehet elmondani, milyen programok vannak ilyenkor, és a két hét alatt mi történik ott?
1: Mindig egy adott szentnek az életét feldolgozzuk két hét alatt, vagy egyik héten egy szent, aztán egy másik szent életét dolgozzuk fel, ezt színdarabokban jelenítjük meg a gyerekeknek. Ezután kis csoportokban mindig megbeszéljük ezt az adott napi témát, ami mondjuk valamilyen erényt próbál így fókuszba helyezni. Ezt megbeszéljük a gyerekekkel, aztán nyilván vannak szervezetjátékaink, van szabadjátékra is idő, vannak kirándulások is, amikor mondjuk állatkertbe megyünk.
0: Hogyan érzed magad ebben a közösségben? Mert hogy azért ez egy második család, ahogyan említetted. Gondolom, hogy itt azért erős barátságok is szövődnek.
1: Igen, hát főleg így, ugye, hogy már 10 éve járok ebbe a közösségbe, nekem egy nagyon-nagyon jó csoportom volt, akikkel így igazából felnőttünk együtt. És így nagyon, én azt érzem, hogy nagyon összenőttünk. Nagyon jó csoportvezetőnk is volt, akivel még mindig ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, jóban vagyunk vele. Egy nagyon jó barátnőmet is az oratóriumban ismertem meg, és azóta is ugyanúgy mindketten animátorok lettünk, együtt tartjuk az oratóriumokat, meg táborban is ott vagyunk együtt, szóval nekem ez egy második család.
0: Ha már itt szóba hoztad a színdarabokat, akkor, ha jól tudom, te több színdarabban is szerepeltél az elmúlt években az oratórium keretein belül. Milyen színdarabokról van szó, és milyen szerepeket játszottál itt?
1: Ezeket a színdarabokat mindig a nyári színdarabokra építjük rá igazából. Tehát a nyári színdarabok kicsit ilyen rövidebbek, és ezekből a rövidebb színdarabokból gyúrunk egy hosszabb színdarabot, amit mindig december 8-án az oratóriumnak a születésnapján adjuk elő. Azt hiszem a legelső ilyen alkalmon Don Bosco és Mazzarello Mária életét dolgoztuk fel. Ebben volt szerencsém Mazzarello Máriát játszani. Utána volt egy színdarabunk Árpádházi Szent Erzsébetről. Itt is én játszottam Szent Erzsébetet. Volt olyan színdarabunk, ahol Troncati Szent Máriát, ugye neki nemrég volt a szentjavatása, az ő életét dolgoztuk fel. Emellett csináltunk egy musicalt is, szintén Mazzarello Mária életéről, amiben én a fiatal kislány Máriát játszom.
0: Hogyan érzette magad a színpadon? Egyébként ezelőtt már volt ilyen élményed, hogy színpadon szerepeltél, vagy itt az oratóriumban tapasztaltad meg először ezt?
1: Hát itt az oratóriumban volt nekem ez az első alkalom, hogy így, hát nem az, hogy színpadon álltam, de hogy színdarabban szerepeltem. Engem ez mindig is nagyon vonzott, nagyon, nagyon jól érzem magam. Régen nagyon stresszelős voltam, de szerencsére ez már így elmúlt valamennyire így az évek során. Szóval sokkal inkább az van nekem ilyenkor már fókuszban, hogy mennyire szeretek ott szerepelni ezekben a színdarabokban.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Horúci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Ha kiragadnánk most a Mozzarella Mária című darabot, akkor mit tudnál erről elmondani? Mi ennek a története röviden?
1: Röviden Mozzarella Mária életét dolgozza fel, ugye eleinte, ahogy kislány volt, ahogy ott is látszott már rajta, hogy hát kitűnt a társai közül, hogy segítőkész volt, nagyon, nagyon nyitott volt Isten felé. Aztán, ahogy idősebb lett, találkozott Don Boscóval, nővér lett, és elkezdte befogadni, mint ahogy Don Boscó is befogadta így az utcáról a fiúkat, és foglalkozott velük, ő a lányokat fogadta be. Eleinte így varrásra tanította őket, meg ilyen házi munkákra igazából, utána pedig belőlük alakult meg a segítő Szűz Mária lányai rend.
0: Az oratórium keretein belül utazásokra is van lehetőségetek, és te egy torinói zarándoklaton vettél részt néhány évvel ezelőtt. Erről mit lehet elmondani? Milyen volt ez számodra? Milyen élmény volt?
1: Hát ez egy nagyon nagy ajándék volt nekünk, így a társasággal, akikkel mentünk. Don Boscó és Mozzarella Mária életének fontosabb helyszíneit tekintettük meg, például Mornézét, ahol ugye Mozzarella Mária született, Valdoccót, ugye az Torinón belül van, ahol Don Boscó elkezdte így az első oratóriumot szervezni. Nagyon feltöltött minket lelkileg ez az utazás.
0: Ez mennyi idő volt egyébként ez a zarándoklat?
1: 4 nap. A közösségünk is épült vele, így még jobban közeledtünk egymáshoz, és kis animátorra itt avattak minket, mert ugye a nagy animátorra avatás előtt egy évvel kis animátorra avatnak minket, amikor kapunk egy citromsárga kendőt, és ezt mi Valdoccóban kaptuk meg, és nagyon-nagyon megható volt.
0: Más oratóriumi társaságokkal is szoktatok találkozni, vannak erre alkalmak akár országos szinten, vagy nemzetközi szinten?
1: Igen, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom szokott szervezni lelki gyakorlatokat, táborokat, animátor találkozókat, és ezen itt mind van lehetőségünk találkozni más oratóriumokból, akár animátorokkal, szerzetesekkel, nővérekkel, gyerekekkel.
0: Milyen a nővérek és a szerzetesek között az ő lelkületükbe kicsit beletekinteni, velük beszélgetni? Mit ad számodra ez?
1: Nekem mindig nagyon nagy segítség, például ha valamilyen nehéz helyzetben vagyok, akkor mindig nagy segítséget tud nyújtani számomra, hogyha mondjuk elbeszélgetek egy nővérrel, aki itt van Egerben, vagy egy lelki gyakorlaton, már csak annyi, hogyha mondjuk elmegyek gyónni egy szerzeteshez, akit meg mondjuk nem ismerek, mindig nagyon-nagyon, hát nagyon jó dolgokat tudnak mondani, amik így visznek előre.
0: Az iskola mellett média tevékenységet is gyakorolsz most már, ha mondhatom így, és ugye az elején elhangzott a beszélgetésnek, hogy nem teljesen idegen ez a környezet tőled, hiszen a mikrofonnal, kamerákkal te már ismerkedsz itt nálunk is. És a hallgatók, nézők, ők láthatják a Szent István Televízió YouTube csatornáján is a te adásaidat. Na most, hogyan jött ez az életedbe? Erről mesélj, illetve kikkel forgatsz te interjúkat?
1: Hát én erre kaptam egy felkérést, hogy lenne kedvem egy ilyen, hát lényegében műsort, hát nem vezetni, de hogy lenne kedvem riporterkedni ebben a műsorban, és igazából ezen én kicsit így megijedtem tőle, vagy nem tudom, így elgondolkodtam, hogy
0: neked illik, való ez?
1: Igen, hogy illik-e hozzám, vagy hogy így tudnék ebbe jól teljesíteni. És hát úgy tűnik, hogy jól megy, vagy így élvezem is ezt az egészet. Már 2 atyával és 1 nővérrel forgattunk több részt, és én ezt nagyon érdekesnek találom, már csak azért is, mert lényegében szabad kezet kapok a kérdésekben, amiket én megfogalmazok.
0: Tehát teljesen tárítod össze a műsort?
1: Hát egy adott témát mindig kapok, de alapvetően azt kérdezhetem, ami engem így érdekel azzal a témával kapcsolatban. És ez így elég megnyugtató, hogy tényleg azt kérdezem, ami engem érdekel. És hát ezzel ugye több is leszek, én úgy érzem. Szóval alapvetően teljesen egy pozitív élmény ez nekem.
0: És ha visszaemlékszel erre a három adásra, akkor milyen témákban beszélgettél a vendégeiddel eddig?
1: Körülbelül ott Nagyböjt környékén kezdtük el ezt az egész forgatást, szóval természetesen volt szó a Nagyböjtről, ezen belül a Nagyböjtben a csendről, a lemondásokról. Volt szó már így a vasárnap jelentőségéről a kereszténységben.
0: Egyébként mennyi idő ezekre fog készülni?
1: Hát azért kell pár nap, hogy végig tudjam gondolni az adott témákat. Igazából, amint megkapom ezeket a témákat, így elkezdek nyilván rajtuk gondolkodni, kicsit így megpróbálok arra is figyelni, hogy így a kortársaimat mi érdekelheti, szóval nem feltétlenül az, hogy engem most éppen mi érdekel, hanem hogy tényleg egy korombelinek mi lehet érdekes. És ez alapján próbálom összeállítani így a kérdéssort.
0: Ez abszolút látszik egyébként, ahogy én is megnéztem már pár ilyen adást, hogy te ilyen hétköznapi nyelven teszed fel a kérdéseidet, és talán közérthető módon mutatkozik ez meg a fiatalok számára, és akik akár ezt hallgatják, vagy látják, szerintem jó úton vagy. Van egyébként ezzel kapcsolatban valamilyen terved majd a későbbiekben?
1: Hát gondolkodtam már rajta, de elég sok minden érdekel. Köztük igazából ez is, de hát még nem vagyok 100%-osan biztos benne, hogy ez az az út, ami nekem való.
0: Milyen területen képzeled el a továbbtanulást?
1: Hát ez nekem rettentően szerteágazó, így az érdeklődési köreim. Elsősorban, ami már tényleg nagyon-nagyon régóta érdekel, az a színművészet. Nyilván vannak ezzel kapcsolatban kételjeim, hogy bírnám, de lehet, hogy majd teszek egy próbát, megpróbálom a felvételit. Érdekel még a pszichológia is. Igen, ez a különbség leginkább nekem a színművészet és a pszichológia között, hogy a színművészetben ugye kielhetem egy adott szenvedélyemet, a pszichológia meg inkább így nagyon-nagyon érdekes, és ezért nehéz eldönteni, hogy tényleg melyiket szeretném. Nagyon másféle, a közszolgálati egyetemen is néztem már különböző szakokat.
0: Szabadidődben, ha éppen nem az oratóriumban vagy, akkor mivel foglalkozol, mit

0: Meg. A műsorunk végéhez közeledve azt kérdezném tőled így utoljára, hogy mi az az üzenet, amit esetleg meg tudsz fogalmazni a kortársaid felé, vagy mi az a kis plusz, amit te útravalónak tudnál mondani azoknak, akik talán elvesztettnek érzik magukat ebben a világban, mert hogy a mai generációban én gyakran vélem felfedezni azt, hogy nehezen találják az útjukat, és néha kihagyják ebből a Jóistent.
1: Hát ez egy nagyon rövidke dolog, de hogy ne forduljanak el a Jóistentől. Én azt érzékelem néha így egyébként magamon is, hogyha bármi csalódás ér az életben, akár mondjuk egy szerettem elvesztése, vagy bármi, tényleg bármi, akkor így hajlamosak vagyunk elővenni így Istent, hogy ezt most miért. De úgy gondolom, hogy mindennek van oka. Szóval sosem szabad ilyenkor úgymond kiábrándulni Istenből, mert ő ezt tényleg okkal tette, szóval nem szabad elfordulni tőle. Vannak ilyen nagyon megható pillanatok, ami mondjuk engem szentségimádáson szokott így, hogy így elkapni ez az érzés, hogy tényleg nagyon erősen érzem Isten jelenlétét, és ez mindig nagyon szép.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy találkozunk még így a mikrofonoknál, és nagyon sok kitartást is, sikert kívánok neked itt nálunk is.
1: Köszönöm
0: a TV munkájában, és a tanulmányaidban is természetesen.
1: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Horúci Liza gimnazistával, a Szalízi Oratórium egyik animátorával, a keresztény fiatalok közösségi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
5: Csehi Mindszent, ugye, ő mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye, földrajzilag mekkora településről van szó.
6: Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy egy igazi Bermuda háromszög.

0: helyzetben vagyunk, hogy ott a nagy városnak a csücskébe, hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
1: Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
0: Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármestertem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a Mindszenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Terészugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mindszenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009 decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna húgának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi-Mindszenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter, hogyha tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mindszenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mindszenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismerté tenni.
1: Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
0: Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosok is település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani, tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdaságépületek, tehát az istálló és pajta, a ólak. Na most az első ütemben a sikerült a bíboros születésének az 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítása, aminek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mindszenti József, a magyarok legismerte Mindszenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már, és akkor készült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán a közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A 3. ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a 3. ütemben rájöttünk, hogy egy mosdóval, WC-vel ezt át zsilipelni, azt rengeteg embert, mert hála Isten rengetegen jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abba, hogy azért majd nyarantól táborok fognak menni. Hát az idén az első tábort sikerült megszervezni, Budapestről az egyetemnek az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mindszenti Emlékház Csehi-Mindszenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte vagy betölti folyamatosan?
0: Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni. Covid után lassan kezdett újra visszajönni. Éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk. Tehát az idei évben, november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat, és hát szerencsénkre most már utazási irodák is fölveszik a céljaiba, és hát akik KAM, ugye ugyan szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán Premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardiések atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásukban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnoki busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát utána 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
1: Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentét ott keresztelték meg.
0: Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, mindenhol közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldog avatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat helyeztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
1: Mindszenti lelki hagyatékát, üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzenés ránk hagyott?
0: Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor 3 rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a 3 rendszer lecsukta. Egyszer egy hithő ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentébe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitt. Tehát, hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóba, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, erre Mindszenti megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Mindszent is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz, bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
1: Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a 3 korszakot.
0: Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. Tól a 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagy képpel hangzik, de valószínű, hogy ott lett Szenté Vincenti.
1: Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért. Szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
0: Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Mincenti boldog beavatásáért, tehát ez már benn van a csehi mincentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, mikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is. Magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mincenten.
0: Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Mincentiről, azt szívesen átadom.
1: Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
0: Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta ő nézni ezt.

0: Mincenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mincentineum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zalaegerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mincentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása és egyébként az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádió hallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
1: Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolják, hogy egy rácsos épület, hogy a Mincentini Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a Moár és Sejemnek a Sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a mi lamelláink is. Idézőjelben mondom, a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást. Úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztve és ijesztő volt. De utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
0: Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
1: Ami elindította a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mincenti József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mincenti József életével foglalkozik, de olyan nagyszabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogy ha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
0: Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A városvezetése megtalálta a Mincenti Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mincenti József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldoggavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a Mincenti szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyaidnak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
0: a mindszenti kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentitől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
1: Hát van olyan palást, amit ő viselhetett, számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva, ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot négyszer körbejárta a földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcsgyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
0: Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó volt a mindszenti szobor, ami körül ugye egy mindszenti idézet hangzik el folyamatosan.
1: Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művészi installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ez tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fényúton jutunk be a körtemplomba, ami mintázza Mindszenti Józsefnek a szintemplomát Rómában, és ott van ez a Liger Tibor szobrászművésznek az a gipsz szobor tervezete, szobor másolat, amiről a márvány és a bronz szobrot is készítette. Úgyhogy szerintem az tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható maga az egész tér. Én amikor csoporttal megyek be ebbe a templomba, akkor mindig mondom, hogy énekeljünk egyet közösen, és ott a közepén tényleg úgy működik, mint egy körtemplom, mint az Árpád-kori körtemplomaink, felerősödik a hang, és teljesen más az akusztikája, és mindig így rácsodálkoznak, mert mindenki ott beér oda a térbe, megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, mint Szent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hú, hát tényleg egy templomba értem.
0: Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni. Be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
1: Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 3-2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoportok is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül. Tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
0: Önnek személy szerint mindszenti lelki hagyatéka mit jelent? Mi az, ami ön számára nagy hatással van mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
1: Nagyon karizmatikus ember volt, az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockáptalan a gondolkodása, kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem Mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem az zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Mindszenti József történetével, az zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezése, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végsőki kitartás. Tehát nekem nagyon-nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
0: És az zalaegerszegiek életében, tehát él a mindszenti kultusz, mindszenti iránti tisztelet?
1: Mindszenti személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat, visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mindszenty, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az Unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tar Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel. A középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Képes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
1: Képes Géza, Ámen című költeményét Dér Gabriella mondta el.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. Az afroamerikai eredetű gospel, vallásos ének, jelentése evangélium. A kórusról Mark Zeman együttes vezető és dr. Simon Szabó Laura szólamvezető beszélget Császi Erzsébettel, valamint Slezák Emília vezetőségi tag, aki szakdolgozatot írt a kórusról. Tartsanak velünk!

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Golgota keresztény gyülekezet székhelyéről a Erzsébet körút 13 szám alól. Ez a 7. kerületben van. Itt próbál a Golgota Gospel kórus, amely már 24 éve alakult, és azóta folyamatosan szolgál, énekel. Ez egy speciális dicsőítő műfaj. Nagyon vidáman, örömtelien énekelnek, tehát jó kedvet csinálnak a hallgatóknak, tapsolnak, általában angolul énekelnek, de persze magyarul is hallani őket. Magyarországon a legnagyobb létszámú, 100 tagja van. A kórusnak 3 tagja ül itt, az első, Mark Zeman, ő a kórus vezetője, és Lezák Emília, aki a kórus vezetőségi tagja, és Simon Szabó Laura, szólamvezető és szólista. Először Lezák Emíliát kérdezzük, aki a kórus vezetőségi tagja. Ő a Pünkösdi Teológiai Főiskolán szakdolgozatot írt a kórus 15 évéről, Jó hír címmel. Tehát akkor először őt kérdezzük arról, hogy mi a jellemzője ennek a műfajnak, a gospelnek.
1: A gospel a 70-es évektől tulajdonképpen a hippi mozgalomban egy dicsőítő forma volt, a könnyűzenei dicsőítő forma, de ez sokkal mélyebb gyökerekből indul, mert lehet mondani, hogy Európába, Amerikán keresztül érkezett meg a gospel, mint Afrika hangja. Szóval legelőször az afrikai fekete zene volt gospelnek nevezett, ami egy imádság, felelgetős, Isten dicsőítése és örömteli zene. A hippik aztán visszanyúltak ehhez az Isten dicsőítéshez. A könnyű zene is tulajdonképpen ebből indult ki. Örvendezés Isten jelenlétében, a megváltás örömének a kifejezése, és egy istenimádás. Szóval ez egy kimondottan egyházi örömzene eredetében.
0: Kórus Golgotának hívják, ami szerintem egy kicsit ellentétes a zenével, mert ugye Golgotán feszítették keresztre Jézust, ami egy nagyon szomorú és tragikus történet, és mégis erről nevezték el a kórust, aminek a zenéjére vidámság, életöröm a jellemző. Hogyan gondolták ezt a két ellentétes dolgot a kórus nevében megjeleníteni?
1: Azt hiszem, hogy a kórus neve az sokkal inkább ahhoz kapcsolódik, hogy a gyülekezet nevéhez, amíg a Golgota gyülekezet. És ez a Golgota gyülekezetnek a missziós kórusa. Úgyhogy ezzel inkább azt mutatja, hogy melyik gyülekezetnek a missziós kórusa, nem konkrétan a Golgota, mint a keresztre feszítésnek a megörökítésére, vagy annak emlékeztetőre, hanem az, hogy ez a gyülekezethez tartozik. De egyébként meg a Golgota az csak félig meddig bánatos, vagy egy tragikus esemény, ugyanannyira a feltámadást is magába foglalja. Úgyhogy kétféle aspektusa van ennek. Nem föltétlenül egy szomorú zenére kell gondolni.
0: Tulajdonképpen mi a feladata a kórusnak?
1: Több rétegű a feladat, de talán az egyik, ez egy kül- és belmisszió. Kifelé misszió a világ felé, mert ez egy keresztény kórus, és az örömhírt, a gospelt, Jézus megváltását hirdetjük, és az a fölötti örömet, és Isten jelenlétének a dicséretét, és egyáltalán azt a hálát, amit Isten felé érzünk, a megváltás és a Golgota és a gospel miatt. Ez a kifelé irányuló misszió és a befelé irányuló misszió meg az, hogy több mint 100 tagú taglétszám közül nem mindenki hívő, sőt, és ezért befelé is van egy ilyen misszió, hogy megmutatjuk, hogy mi az egy keresztény közösség, a szeretet egymás között, az elfogadás és a keresztény kritériumoknak megfelelő viselkedés. Elsősorban a közösségben a szeretet.
0: Simon Szabó Laurát kérdezzük, hogy miről szólnak az énekek.
2: Keresztény témájúak az énekek. Istenről szólnak a legtöbb. Ritkán előfordul olyan, amiben kifejezetten Isten neve nem szerepel. Inkább az a szeretet vagy öröm, amit próbálunk képviselni vele. És elég változatos stílusban is éneklünk. Tehát nem kifejezetten csak gospel zenét szoktunk énekelni, most már nagyon sokszor countryt, nagyon szereti a kórus, könnyű zenébe is voltak ilyen populárisabb dalaink, amiket behoztunk, mint például, hát mondjuk az pont gospel, az Oh Happy Day, de olyanok, amelyek ilyen jobban ismertek, meg kicsit latinosabbak is előfordulnak. Afrikai dalok, szóval most már széles skálán mozog a repertoárunk, és igyekszünk egyébként magyar nyelvre is sokat lefordítani, hogy ne csak angolul legyenek, főleg a közönség miatt, hogy jobban értsék a szövegét.
0: Említette az előbb, hogy nagyon sok dalt angolul énekelnek. Hogy tanulják ezeket meg?
2: Szerencsére azt mondhatjuk, hogy azért a kórus nagy része beszél angolul, nem mindenki valóban, de ahogy nálunk a kotta olvasás sem kritérium, így az angol tudás sem. Tehát a dalokat meg szoktuk először eredeti nyelven hallgatni, tehát maga a hallás után nagyon sokat tanul a kórus, és akkor nem csak összpróbákon próbáljuk a dalokat, hanem vannak külön szólampróbák, és ott is még külön figyelmet fordítunk a helyes kiejtésre.
0: Népes az együttes, úgy olvastam, hogy 100 tagból áll. Vajon ők milyen zenei előképzettséggel érkeznek?
2: Nálunk a Golgota Gospel kórusban nem nincsen kritérium a zenei előképzettségre, úgyhogy nagyon sokan jönnek olyanok, akiknek egyáltalán nincsen zenei múltuk, se hangszer, se ének terén. Én ezt szeretem nagyon ebbe a kórusban, hogy ez lehetőséget ad olyanoknak is részesülni egy ilyen közösségben, egy közös örömzenélésben, hogy ezt más kórusban nem feltétlenül tehetni meg, amiatt, hogy hiányosságai vannak mondjuk az éneklés terén. Nálunk ez abszolút nem kritérium, tehát felveszünk bárkit.
1: Én még kiegészíteném, hogy az sem feltétel, hogy milyen gyülekezetbe jár az illető, jár egyáltalán gyülekezetbe, sőt egyáltalán hívő-e. Egyszerűen nincsen feltétel.

0: Slezák Emiliát kérdezzük, a szakdolgozat kapcsán megírta a kórusnak a történetét. Miben változott? Mi volt a cél a kezdetekkor, és most mi a cél?
1: Hát én azt hiszem, hogy elmondhatom bátran, hogy nem változik a mi célunk. Az ugyanaz volt, mint a bibliai időkben, menjetek és tegyetek tanítványokká, vigyétek az evangéliumot, hirdessétek Isten jóságát, és hirdessétek azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek, és a bűneitekért megbocsátatott, Isten megbocsátott a bűneket, és föltámasztotta a halálból Jézus Krisztust. Ez az evangélium. És mivel az evangélium nem változik, ezért a mi küldetésünk se változik, mert ez egy missziós csapat, változatlanul az, hogy ezt az örömhírt, ezt közöljük az emberekkel. Közöljük kifelé, ahogy mondtam, kifelé missziót, és közöljük befelé is azokkal a tagokkal, akik még nem találkoztak személyesen, nem ismerik Jézus Krisztust. És ilyenek is vannak. Úgyhogy ez a legkönnyebb része a dolognak, hogy nekünk nem kell évente összeülnünk, hogy mi legyen a haditerv erre a szezonra, mert mindig ugyanaz a cél. És a feladat is ugyanez. Az már más kérdés, hogy az élet hoz változásokat. Jönnek emberek, mennek emberek, tehetségesebbek jönnek, akikkel könnyű együttműködni, és szólókat tudnak énekelni. Aztán van olyan, amikor meg ez problémát okoz, de ezek részletkérdések igazán. Úgyhogy nagyon nagy a repertoár, de azért hozzá kell igazítani ahhoz, hogy ez egy több mint 100 tagú kórus, és figyelembe kell venni, hogy éppen kik azok, akik most képesek elénekelni szólókat például. Ezért tudunk fölvenni, ahogy Márk is mondta, embereket, akik nem különösebben tehetségesek az énekhangjukat illeti, mert sok disznódőr, szóval amikor sokan vagyunk, akkor elveszik az egy-két esetleg, akár hamis hang is. De éppen ezért ez a veszélye is, hogy olyan nagyon képzett emberek, akik ambicionálják, hogy ők egy karriert fussanak be, mint szólisták, mint egy zenekarban vezető énekesek, azoknak valószínűleg nem fog megfelelni a mi kórusunk, mert itt nem ez a prioritás. Itt nincs megemlítve egyik szólista neve se, amikor kiáll és énekel. Ez nem egy karriert építő együttes. Úgyhogy azoknak lehet, hogy esetleg bántja is a fülüket próbák alatt, amikor még nem állnak össze a dalok. Ilyen kihívásokkal mondjuk úgy, hogy persze szembenézünk, de a célok nem változnak. Az énekeket meg úgy próbáljuk összerakni, hogy két szezonunk van, egy őszi és egy tavaszi szezon. Az őszi szezon végén van a karácsonyi program, amire meghívnak bennünket, és ott énekelünk, vagy pedig saját koncertet adunk. Szóval van egy karácsonyi programunk, és aztán van egy a tavaszi szezon után egy ilyen nyári, meg ősz elejé program, amivel, hogyha meghívnak bennünket, fellépünk. És hát ezek a dolog persze nem mindig ugyanaz, hanem pont ellenkezőleg gyakorlatilag mindig más. Néha-néha vannak ismétlések az évek során, hát 20 év alatt nem lehet egy dalt se ismételni, de amúgy az a cél, hogy legyen mit tanulni a szezonok alatt.
0: Mondta, hogy nem szokták megemlíteni a szólisták nevét, most azonban említsük meg Simon Szabó Laurát, aki nem csak szólamvezető, hanem szólistaként is részt vesz az együttes munkájában. Tanult énekelni, vagy itt derült ki, hogy nagyon szép hangja van, és szólamokat is lehet önre bízni.
2: A Magyar Rádió gyerekkorusában énekeltem régen sok éven keresztül, úgyhogy a zenei képzettségem onnan van, kötelező volt ugye a hangszer is, úgyhogy zongorát tanultam, meg furujázni is kellett.

0: egy évig, később magánszorgalomból még gitározni is megtanultam, úgyhogy nekem onnan van a zenei képzettségem, és ezt próbálom itt a kórusban kamatoztatni.
1: Arra nem csak zenész, de édes anya, 4 gyerekek, és doktor. Szóval igen, nagyon foglalt. Mi ez?
0: Elfoglalt.
1: Bocs. Szóval mindig meglepettem, hogy Laura tud részt venni a kórusba, mert olyan, mi ez? Sűrű az életet, nem? Igen.
2: A zenéből doktorált?
0: Nem, én a Semmelweis Egyetemen dolgozok, és a gyógyszertudományok doktora vagyok.
2: És hogyan készül egy új dalnak a megtanulására, amiben szól a Matiska?
0: Általában a Márk meg szokta mutatni az új dalokat, szóval először meghallgatjuk az eredeti felvételeket, és akkor vagy aznap, vagy a következő kórus próbán, akkor szólampróbákat tartunk, ilyenkor 4 fele általában meg tudjuk oldani, elvonul a kórus, tehát külön a szoprán, a tenor, a basszus és az alt szólam, és akkor külön-külön szólamunként megtanítjuk a dalokat, mert említettem, hogy nem mindenki tud kottát olvasni, tehát a hallás utáni tanulásra nagy hangsúlyt fektetünk, és akkor ilyenkor is jobb így szólamunként megtanítani a dalokat, vagy a kiejtéseken javítani a ritmusokat, jobban begyakorolni.
2: Önfenntartó a kórus, vagy pályázik, vagy milyen támogatásból tartják fenn magukat?
3: Igen, amire lehet, pályázunk. Azt hiszem azért ez meglehetősen beszűkített. Például lehet pályázni olyanokra, hogy buszköltséget kifizetik. Ez egyáltalán nem egy elhanyagolható költség egyébként, hogyha fellépésre nekiindulunk, és mondjuk 120 tagú a kórus, akkor az 2 autóbusz. Hogyha még ott is kell aludni, szóval vannak költségeink, de igazán én úgy tudom, hogy a gyülekezet mint olyan nem fizet nekünk. A Márk is misszionárus, és Amerikából kapja a támogatását, úgyhogy neki sincs egy regulális fizetése, hanem csak mint misszionárius dolgozik, és nálam például nagyon szerény az a bevétel, amit kénytelenek vagyunk elkérni a tagoktól, így körülbelül ez egy hónapra 1000 forint, ami arra kell, hogy a kottáknak a fénymásolása, a papírköltség is megvan annyi. A gyülekezet viszont biztosítja a helyet, ahol próbálhatunk, és ez ingyen van. Tehet mondani, hogy önfenntartóak vagyunk. Én nem emlékszem olyanra, hogy fizetnünk kellett volna azért, hogy elmenjünk egy fellépésre. Van hébekorba fizetős fellépésünk, így karácsony környékén van, amikor meghívnak bennünket, mondjuk nagyobb cégek esetleg, azért kapunk fellépti díjat is. Általában viszont, mint misszionárus csapat, úgy megyünk, hogyha meghívnak bennünket, hogy megállapodunk, hogy mondjuk fizetik a buszköltségünket. Egyébként meg szívünk a benzinje a motornak, amivel járunk.
0: Illetve van a Golgota Művészeti Alapítvány, aminek része a kórus is, a zenekarunk is egyébként, és akkor az 1%-okat fel lehet ajánlani ennek az alapítványnak.
2: CD-ket is adtak ki a kórus is, és az együttes vezető is.
1: Régen, igen, és hát a mostani világon az nem nagyon divatos a CD-k, sáros. Szóval igen, szóval nem tervezünk, hogy folytatni a CD, inkább YouTube videók, ez a hely.
0: Talán inkább az élő koncert felvételek azok, amiket mostanában szoktunk így közé tenni YouTube-on.
2: Milyen műsorral készülnek most?
1: Nem, lesznek, vannak pár meghívások, de ez mi tapasztalunk, hogy tavasz, nem hirtelen, de majdnem egybe. Oké, most jönnek meghívások valahol, főleg a nyár elén, szabadtéri többször vannak, például Arszakra Fesztivál, vagy olyasmi. Karácsonykor, rengeteg meghívások vannak. Szerintem jó lenne, ha menjünk szabadtéri Pesten, és kicsit, nem flash mob, de 20-30 perc felépünk, igen, egyszerű, mi az hangtechnika, és olyasmi.
0: Csak hogy az ilyen szabadtéri koncerteknél az van, hogy a zenekar felveszi a zenei háttéranyagot, igen. Tehát mi úgy éneklünk, hogy az megy háttérben a zene, tehát a zenekari rész.
2: Szabadtéren népszerűsítik a zenéjüket akkor.
3: Igen, ez egyszerűbbnek is tűnik, mert az utazási költség stb. Leszámolódik, és igazán mi az embereknek akarunk énekelni, úgyhogy az, hogy most nyilván vannak koncertek, amire megveszik az emberek a jegyet, de hát ez gyakran a gyülekezeti ismerős emberekről van szó. De mi nagyon szívesen énekelnénk olyanoknak, akik még sose hallották a mi zenénket, vagy a mi üzenetünket, és ezt látjuk, hogy ebbe olyan nagy örömünk van nekünk is, mint a kórusnak, hogy egyszer csak volt itt egy szinte ilyen adhok összeállás, hogy befejeztük a próbát, és valaki felvetette, hogy vigyünk már ki két hangfalat, és énekeljünk itt egy kicsit a New York kávéház előtt. És annyira jól sikerült, az emberek megálltak, tapsoltak, mindez karácsony előtt volt egy remek hangulata, és egy nagyon pozitív érzése, úgy a kórus felé, mint az utcaembere felé. És többször is volt ilyen utcai kis koncertünk, operaház előtt, meg kórusok éjszakáján, és ez nagyon valahogy olyan felszabadító volt. Nem kell annyira görcsösen izgulni előtte, mint mondjuk az Erkel Színházba, hogy el ne roncsunk valamit. Most úgy látjuk pillanatnyilag, hogy ebben a szezonban erre fogjuk a hangsúlyt fektetni.
2: Mi alapján választ ki új dalokat?
1: Elsősorban gospel felé, de amit Laura már mondta elén, hogy nem csak gospel stílus maga, nem csak gospel stílus, mert őszintén nekem kicsit uncsi, ha minden dal csak gospel, igazi gospel, fekete gospel stílus. A program elsősorban jó, fontos nekem a tartalom, dal tartalom, mit jelent a szöveg, a dalok fog érinteni,
3: Megérinti, igen.
1: Szóval nekem fontos a tartalom, a szöveg, nem csak jó dalom, vagy olyasmi, és a másik az, hogy vegyes, vagy színes lesz a program. Pont most van 5 dal, amit most gyakorolunk, lesz több, de most 5 új. Van egy gospel dal, van egy afrikai dal, nagyon híres afrikai dal most a világon, és van egy, mi ez Linon Mi? Kicsit popsláger.
4: Populáris.
1: Igen, populáris. Van magyar, igen, és először, ha jól értettem, kérdeztél, hogy többször csak angolul, de nem, szerintem 60% angolul, és a legtöbb magyarul, spanyol. Tavaly volt az első héber dal, nagyon érdekes nyelv nekünk, és szóval elsősorban mi ez a szöveg? Do I agree with the words? Hogy mondom?
4: Tud-e azonosulni a szöveg?
1: Igen.
2: Milyen sikereik vannak? Volt esetleg valamilyen versenyen vagy fesztiválon felszoktak lépni?
1: Például tavaly volt egy meghívás, hát fele meghívás, fele ajánlat, hogy menjünk Bécsbe. A városi nagy kórus éjszak volt róla szó, és pályáztunk, és gondoltam, nem fogunk nyerni, de nyertünk. És oda mentünk, és nagy élmény volt. A legnagyobb plac, mi ez a, elfelejtettem,
4: tér,
1: de németül plac. Ott voltunk, és nem tudom, 2000 ember, és nagy élmény volt az. Ez volt nagyon jó. Soymar Gospel Festival többször itt. Ez az a nap, voltunk többször, ez az a nap. Igen, Arszakra, Nick Vujicic, igen.
2: Amikor Nick Vujicic ott volt, akkor mit énekeltek? Hogyan kísérték az ő előadását?
0: Mi egy külön blokk voltunk, tehát ott még mielőtt feljött a színpadra, ezelőtt énekeltünk egy pár dalt. Többféle stílusban szintén. Viszonylag nagy létszámban. Szerencsére.
3: Viszont hozzátehetem, hogy ez nagyon jól esett nekünk, hogy Nick Vujicic kikötötte, hogy mi legyünk az előzenekar. Mert már előtte hallott minket egy megelőző évben, vagy így valahogy, akkor talán csak egy éneket énekeltünk, és utána már ő úgy érkezett, hogy kikötötte, hogy a Golgota Gospel Kórus legyen az őt fölépése előtti blokkban.

0: És mit jelent önöknek, hogy részesei ennek a kórusnak, hogy itt énekelnek, miért járnak ide?
1: Ahogy említetted, a szakdolgozatomat a kórus működéséből írtam, és a teológiai gyakorlati hátteréből, és ennek keretében csináltam egy felmérést 2 évvel ezelőtt. 120 kórustag töltötte ki ezt a kérdőívet, amiben ilyen kérdések voltak, hogy hol hallott a kórusról, miért jött ide, mit várt ettől a kórustól, mi változott az életében a kórusban, ilyen hasonló. És ezen a fölmérésen kiértékeltem persze, és nagyon érdekesek voltak a válaszok, igazán nagyon pozitívak, de kiderült, szóval az embereknek a túlnyomó része szeret énekelni, megélte már a közösségi részét egy kórusnak, ugye hát mégiscsak Kodálynak a nemzete vagyunk. Ezek az emberek, akik ide járnak hozzánk énekelni, már előtte valószínűleg részt vehettek egy iskolai kórusban, úgyhogy ismerik, hogy milyen az egy közösségben lenni, és erre vágytak. Aztán sokan vannak, akik egyszerűen szeretnek énekelni, vagy pedig szeretik a gospel zenét. És aztán van egy nem nagyon nagy réteg, akik kimondottan Isten dicsőíteni jöttek a kórusba, illetve szolgálni mások felé, szóval azért, mert hogy ez egy missziós kórus.
2: Számomra például ez egy szolgálat, mert azt gondolom, hogy Isten adott nekem tehetséget mind az éneklésben, mind a tanításában, és hogy szeretném ezt ilyen módon, ezt a talentumot kamatoztatni.
3: Yeah. Munka. Munka, munka, munka. Csak. Nem. Amikor ide jöttem, nem tudtam, mi lesz misszionárisként, és amikor a lelkipásztor javasolta egy gospel kórus, mondtam, hát nem tudom, meglátjuk. De látom most, Isten tud, hogy ez jó dolog, mert tényleg, amit Emília mondta, hogy először, amikor volt egy kórus ötletünk, hogy okay, a kórus kifelé fog hirdetni Jézus Krisztus hír, vagy Jézusról, de látom most, majdnem fontosabb ez a belső munka a kórus tagoknak, mert hát ez még mindig meglepetés nekem, hogy hogy mondom el, hogy what the choir means to people.
2: Hogy mit jelent ez az emberek, a kórus tagoknak a kórus?
3: Igen. If you were able to stay tonight and ask a few people.
2: Ha tud maradni este és megkérdezni egy pár embert.
3: If you ask the right people.
2: Ha megfelelő embereket kérdezi.
3: They will give strong answers that erős válasz jön, hogy pár ember, ez a csúcspont minden hét nekem. Valaki mondta ezt. Amikor szünet volt most, mert kicsit hosszabb volt a szünet, mert utáztam, amikor visszajöttünk, több ember mondta, nagyon hiányzik a kórus és a kórus tagok, és nagyon, és igen. Szóval elsősorban nekem ez munka, ez az én munkám itt, és második, ez nagy áldás nekem, amit látom, mit Isten csinál ezzel, és hogyan az életek, nem, lives, mi ez, people's lives,
4: az életek megváltoznak.
3: És nem csak szöveg, amit mondom most, ez tény.
0: Slezák Emília, mint már említettük, a kórusról írta a szakdolgozatát. Vajon hogy esett a választása, hogy ezt a rendkívül nagy létszámú és régen alakult kórust bemutassa?
1: Nagy fába vágtam a fejszémet ezzel. Több dolog miatt is. Egyrészt a szívügyem volt, mert ugye itt éneklek most már 20 éve, úgyhogy ismerem is, kicsit könnyebb volt összeszedni a gondolataimat és a forrásokat, és egyébként meg igazán szeretném elmondani, hogy ez egy privilégium, hogy még az élő emberrel tudok interjút készíteni, aki kitalálta ezt a kórust, aki megalapította ezt a gyülekezetet itt, és az, aki az első perctől vezeti ezt a kórust. A szakdolgozat vezetőm például azt mondta, hogy ez hiánypótló, mert a gyülekezet az fiatal ember, egy mozgalmi gyülekezet, ahol nem volt különös hangsúly arra fektetve, hogy akkor most jegyzőkönyveket írjunk minden találkozástól, meg minden mozdulatról, hogy hova megyünk, hol szolgálunk, nem tudom én mi. Ez nincsen megörökítve. És ezek az emberek, amerikai pásztorok 15-20 év után hazamentek Amerikába, és már igazán nem lehet megkérdezni őket, akik itt voltak a bölcsőjénél ennek a gyülekezetnek, és ugyanígy itt a kórusra is gondolok. És azt szerintem megérdemli ez a mozgalom, és ez a kórus megérdemli, hogy meg legyen örökítve, mert nem tudjuk, hogy mi fog belőle kinőni, de minden esetre 24 éve most már életképesnek bizonyult. Úgyhogy ez most már nem egy kis kezdeményezés, ami elhal egy fél év múlva, vagy egy év múlva. És hogy még itt az az ember, aki kezdetől fogva itt volt, és átlátja, és vele lehetett napról napra erről beszélgetni, és még vannak olyan kórustagok, akik kezdetől fogva itt vannak. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy megéri. Megéri ez a téma azt, hogy ennek nyoma maradjon.
5: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
6: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, az elsőtől a harmadik versig, Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Száj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó lélek, úgy lépjünk az oltárhoz a szívünkben véled. Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz, aki vigaszul a szent lelket küldte. Dicsőség az Istennek magasságos mennyben, békességet lásson itt minden igaz ember. Akiben a szeretet, a szent lélek ébren, s jó akarat vezeti cselekedetében. Apostolok pünkösd nap összebújtak félvén, zúgás kelt a magasból, mint a sebes szélvész. Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak, és a gyenge félőkből harcos hősök váltak. Tisztelt rádióhallgatók! A 98. számú Hozsanna, római katolikus ima és énekes könyv első három verszakát hallhattuk. Ez az egyik legismertebb pünkösdi énekünk. Szívesen és örömmel énekeljük, mert hálás a szívünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus beteljesítette az ígéretét, és a húsvét utáni 50. napon az Atyával egységben elküldte a nagybetűs ajándékot, a harmadik isteni szemét, a szent lelket. Pünkösd nekünk keresztényeknek a szent lélek kiáradásának és Isten új szövetségi népének az egyháznak születésnapja. A liturgiában, a római katolikus egyház istentiszteleti rendjében ekkor ünnepeljük a húsvét idő beteljesedését és megkoronázását, az 50. napot. Ez külsőleg például úgy fejeződik ki, hogy pünkös vasárnap, bizonyos kivételektől eltekintve, gyújtjuk meg utoljára a húsvéti gyertyát. Tisztelt rádióhallgatók! Mielőtt mostani elmélkedésünk szentírási szakaszának behatóbb tanulmányozására rátérnénk, érdemes néhány gondolatot szólnunk pünkösd Ószövetségben való megjelenéséről. Pünkösd volt a zsidók második legnagyobb ünnepe. A szó eredeti görög jelentése Pentekosztesz, az 50. Ezt az ünnepet ugyanis a pászka ünnep, a zsidó húsvét után, az 50. napon ülték, háladásul az első termésért. Az aratás ünnepe volt, és annak emléknapja, hogy Isten a Sínai hegyen kihirdette törvényét Mózes közvetítésével a zsidóságnak, az izraelitáknak. Szent Lukács evangéliumának vége felé, a 24. fejezet 44. versétől kezdve ezt olvashatjuk egészen a 49. verssel bezárólag. Azután Jézus így szólt hozzájuk. Ezek azok az igék, melyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam. Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Azt mondta nekik, úgy van megírva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadni a halálból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én majd elküldöm nektek azt, amit Atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból.
Szent Lukács evangéliumának 24. fejezet 44. és 49. versei közötti szakasz. Ezt követően hallhatjuk az eddigiek szerves folytatását ugyancsak Szent Lukács tollából, csak már nem az evangéliumból, hanem másik műve, az apostolok cselekedetei leírása szerint. Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Miről is van itt szó? Arról, hogy az evangéliumban hallott jézusi ígéret beteljesedik, mert elérkezett pünkös napja. Megérkezik az nagybetűvel, amit ugyancsak nagybetűvel az Atya ígért. Az apostolok 12-en az Isten által kiválasztott Mátyás már velük volt, ő lépett szegény Kariuti Júdás helyébe. Jézus anyjával, Máriával együtt imádkozva várták az erőt a magasságból, a városban, vagyis Jeruzsálemben, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, vagyis ugyanott, ahol Jézus nagycsütörtökön az utolsó vacsorán összegyűjtötte tanítványait és megalapította az eukarisztiát, az oltári szentséget, és az ezzel szétszakítatatlan egységben lévő egyházi rend szentségét, a papság szentségét. A Szentlélek rendkívüli természeti jelenség formájában hirtelen zúgás az égből érkezik meg. Ezt követően külön-külön mindegyikükre lángnyelvek ereszkedtek le. Ezzel egy új időszámítás kezdődött, hiszen az a csodálatos csere, commercium mirabile, mely Jézus születésével elindult, jelesül, hogy ő ember lett, hogy az ember istenivé váljon, most a húsvéton keresztül pünköstkor ment teljesedésbe. Az apostolokban a szorongást, a kétségeket, a félelmet felváltotta az a bizonyosság és bátorság, hogy az Isten a lélek által velük és bennük van. Testvérem, és te befogadod mindig a Szent Lelket? Engeded-e, hogy az Isten munkálkodjék benned és általad azért, hogy te is Isten mai apostolaként hirdesd az evangéliumot, azt, hogy a feltámadt Krisztus Szent Lelke által minden embert meghív egyházába, a katolikus egyházba, hogy azután annak tagjaként eljusson az Atya házába az üdvösségre.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Vatikánban a Szent Péter téren tartották az általános kihallgatást, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, beszédének témája a liturgia az egyház misztériumában. 14. Leó pápa több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tar Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
1: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok, és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikos és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelke erejével tovább működik. Megszentelés maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az ige hirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
2: Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo.
1: Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az ige hirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a Szent Lélekben Isten hajlékává építi. Mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
2: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
1: A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
0: Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a szentség nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a Szentszék készségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulói alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
3: Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosban, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
0: Éppen erről szeretnél kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
3: Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-on mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az elsősorban ülhettek és megtapasztalni az egyházak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen egy pünkös környékén.
0: És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
3: Ugye ez egy rövid bacsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodpercen nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a Katolikus Egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
0: Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával is, azon túl szakmai szempontból?
3: Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek az eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
0: Egy szép zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraktnói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
3: Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraktnói és a püspöki kar között 1910-1913.
0: Miért kellett küzdeni?
3: Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtötte össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett a ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját váradi kanonoki és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történeti és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
4: Mégpedig,
3: hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csak egy jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedelem, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
4: Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
3: Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknói is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolt a Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a Fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az
4: és akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
3: Igen.
4: Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
3: Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már jön a Klebersberg féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét, és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint megvolt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni. Tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
4: Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
3: Igen.
4: És további jó kutató munkát.
3: Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette a Fraknói Kutatócsoport honlapján, az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknói.hu.
4: Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesalja Irász.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentolsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emauszi tanítványok hitéről beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, ott folytatja az életét, ahol abba hagyta?
2: Hát emberi testben támadt fel.
1: Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
2: Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
1: Aha, ugye? Tehát jó, meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
2: Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
1: Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit... Mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy...
2: Tehát beszélt is velük.
1: Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hite

0: hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere is. Ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere és érintsd meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla. Az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkbe várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
1: De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberé, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való, földi, a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
0: Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
1: Elindultak Jeruzsálemből.
0: Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak. Az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
1: Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja. De ugye miután ő meghalt, ezért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
0: Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
1: Az Emmaus nevű helységbe.
0: Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy ki nem, mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
2: Hát ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
0: Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallották az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
1: Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
0: Igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
2: Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
0: Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását.

0: kísérjük már végig az emoszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmaus felé?
1: Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
0: Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
1: A gyászolásuk miatt.
0: Igen?
1: Vagy lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
0: Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt, ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, még, tehát, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
2: Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
0: Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmadnapon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, ugye, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az emauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
1: Beszélgetnek vele is, egy kicsit megvigasztalja őket.
0: Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
2: Megvigasztalja
0: őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy, mint hogy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejen üti őket, hogy mondja nekik. Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek. Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol, hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük, hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg, hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
1: Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
0: Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
2: A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára is, akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
0: A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Tehát ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekünk szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye amikor nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, azt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye, valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
2: Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
0: Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángragyult, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy
2: maradjon velük.
0: Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhegyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat, olyan jó itt. No, az Emmauszék is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
1: Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
0: Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik, és egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket. Aki végérvényesen odaállt mellénk. Aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek. Aki megismerhető.
1: Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
0: Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is így tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szentlélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
2: Visszatérnek Jeruzsálembe.
0: Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátraadsz, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó T. Anna Senki Madara című írásának első részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval jelentkezünk. 2:05 Szószóló című műsorunk szól. A mai adásban bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk tovább Bakócz Tamás egri püspök élettörténetét Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Az Isten nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból föltámasztotta, és a mennyben jobbjára ültette. Olvasom az Efezusiaknak írt levélben. Wolfgang Amadeus Mozart írta: mint hogy földi életünknek valódi végcélja a halál, hát egy pár év óta annyira összebarátkoztam az embernek ezzel az igazán legjobb barátjával, hogy a halál képe már nem csak nem félelmetes előttem, hanem nagyon sok vigasztaló és megnyugtató van benne számomra. És én hálát adok az én Istenemnek, hogy ebben a szerencsében részesített, és megtanulhattam, hogy a halált, mint igazi boldogságunknak kulcsát tekinthetem. Sohasem fekszem le anélkül, hogy meg ne gondolnám, holnap, bármennyire fiatal vagyok is, talán már nem leszek itt. És mégis senki az ismerőseim közül nem mondhatja, hogy viselkedésemben mogorva vagy szomorú volnék. És ezért a boldogságért naponként hálát adok Teremtőmnek, és ezt szívből kívánom mindenfele barátomnak is. Istenünk azt akartad, hogy híveid egy szívvel, lélekkel törekedjenek az örök boldogságra. Add meg nekünk, hogy szeressük, amit parancsolsz, és vágyódjunk arra, amit ígérsz. Szívünk a világ színes forgatagában mindig ragaszkodjék hozzád, és nálad találja meg igaz örömét.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tar Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-éig több mint 20.000-en érkeznek az ánkai táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni, a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
3: Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki madara című írásának első részét a szerző előadásában hallják.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy árva juhászfiú. Ott élt a pusztán, ahol fényből van a firmamentum, szabadon suhog a szél, és az ég meg a föld egyforma széles. Nem volt neki a világon semmije, senkije, csak egy kis fekete csillagszemű kutyája, Utsu nevezetű. Kezéből etette, lábánál altatta, úgy beszélt hozzá, mintha ember volna. Azt beszélték erről a fiúról, hogy ért az állatok nyelvén, és minden teremtményt meg tud gyógyítani. Egy öreg pásztor szólította először Tátosnak, amikor hazavitte tőle a jószágát. Nem csak Tátosnak értette, de Szájtátinak is. A fiú mégsem bánta. Elővette a furujáját, és lágy muzsika szóval búcsúztatta a bánatosan ballagó, borjas hasát himbáló, tarka tehénkét. Talán napszállatig is fújta, mert a pásztor messziről, nagyon messziről is hallotta a kanyargózó dallamot. Mintha kutya tutolás is kísérte volna, de lehet, hogy csak a szél volt. A pásztor nagyon iparkodott hazafelé. Tudta, ha a zene abba marad, a tehén azonnal visszafordul a juhászfiúhoz, aki meggyógyította. Tátos nem volt együgyű. Csak éppen nem azt nézte és nem azt látta, amit a többiek. A pásztorok jól ismernek mindent maguk körül, ami látható, de tartanak attól, ami láthatatlan. A garabonciástól, a lápilidérctől, és mindenféle kóbor vagy ismeretlen lélektől. Tátos nem félt, se a maga, sem pedig a más lelkétől. Ismerte a szellemeket, ahogy az éjjeli állatok szokták, ha a vékonyabb szövetű fényen, mint egy függönyön, át-át pillantanak a másik világba. Ő mégsem volt éjjeljáró, és minden erejével arra figyelt, hogy megértse a nappal teremtményeit. Ember nem volt, akihez fordulhatott volna, így az állatoktól tanult, a felhőktől, a szagoktól és az ízektől, az esőtől, a földtől, a széltől, és persze az álomtól, amely megnyitja a megértés kapuját. Érzett mindent, de nem értett. Nem volt elég szava, hogy a kérdéseire válaszoljon. Régen, egészen kicsi korában, még azt hitte, hogy a dallam és az érintés elég, hiszen az édesanyja is csak így felelt az ő szólongatására. Dúdolással, zümmögéssel, ringatással és cirógatással. A juhok sárga szemében, a kutyák nedves, meleg nyelvében, az eső kopogásában ugyanazt a hívást érezte. És karonülőként még nem csak az elevenek szavát, de az elemek beszédét is értette. Egy viharos napon aztán az édesanyja váratlanul meghalt. Az alig 5 éves fiúcska, akinek senki se tudta az igazi nevét, ott maradt, idegenek kezén, a puszta helyett, egy nagy házba és egy nagy városba bezárva. Ott évekre elhallgatott a kérdés és a válasz. A fiúcska szelíd maradt, de alig beszélt. Amikor először próbált kérdezni az emberektől, elutasítás vagy közöny fogadta. Azt várták tőle, hogy minden szó nélkül elfogadjon. Engedelmes volt hát, de nem engedett közel magához senkit. Akik nevelték, butaságnak vélték ajánborságát. Lassanként lemondott róla mindenki. Kiküldték a pusztára megint. Csak egy kölyök kutyát nyomtak a kezébe. Vigyázzanak egymásra, ha tudnak. A fiú nem sokára megálmodta, és elkészítette az első furujáját. Gyógyult, és gyógyított vele. Ekkorra már tudta, hogy egyedül van az emberek között. 12 évig élt Utsuval a pusztán, de nem volt magányos. Emberrel alig beszélt, mégis mindig volt körülötte hang, mozgás, élet. Figyelte, hogy a juhok milyen növényeket esznek vagy kerülnek. Hallgatta az ürgekölykök csivogását, nézte a szalakóták kéken villódzó nászrepülését, és táncolva próbálta utánozni. Megtanulta messziről észrevenni a fészkén lapuló ugartyúk foltos tollait a száraz fűben, hogy másfelé terelhesse a nyáját. Vagy 2 tenyere közt tartotta a növényeket, és próbálta belülről megérteni őket, mintha csak ő is zsája vagy árvalányhaj lenne, és minden sejtjében érezné a földet, a napot
és a szelet. Később különös feladatokat talált ki magának. Csukott szemmel égnek fordította a fejét, és megpróbálta felidézni a változékony felhők alakját. Állatformákat gyúrt a meleg sárból, és a gyíkok mellé tette napozni. És megpróbálta irányítani a pacsirták énekét is. Sőt, egyszer rávette a réti héját, hogy lecsapjon a saját árnyékára. De ettől mindketten összezavarodtak, és elszégyelték magukat. Ettől fogva már nem akarta uralni a madarakat. Csak táncolt vagy zenélt nekik, de a többi pásztor, ha észre is vette, azt hitte, ilyenkor rajta van a bolondóra, és jobb békén hagyni. Néha nem csak az élőket látta, hanem a holtakat is. Ha erős holtfényben aludt el, hadban járó lovasokat látott. Nagy tömegben vonultak, tátos még a fegyvereik csörgését és a lovak fújtatását is hallotta. Nem szólt hozzájuk, és ők sem néztek feléje, csak mentek komoran a fehér derengésben, mozdulatlan arccal, kardjuk hidegen fény lett, nagy íjaik sötét árnyékot vetettek a földre. Egyszer-egyszer alkonyattájt, ha éppen a szokásosnál is vörösebb volt az ég, és napnyugta után hirtelen elhallgattak a madarak, tátos először emberi hangokat és nevetést hallott a távolban, aztán a földbe vájt házak előtti tűznél kuporgó férfiakat és asszonyokat is meglátta, ahogy a pecsenyéjükön osztozkodtak és korholták a sivalkodó gyerekeket. Még a sült szagát is érezte, és csodálkozott, hogy a kutya még az orrát se fordítja arra. Csak sokára értette meg, hogy valami olyasmit lát, amit az állatai nem érzékelhetnek. Ha a vihar ott érte őket a kunhalmokon, és tátos nyájastól a földre lapult a reszkető utcút ölelve, aki semmitől sem fél, csak a mennydörgéstől, a villámok fény

Nyitva tartotta a szemét. Most nem a napnak zenélt, nem is a többi madárnak, csak is a csodaszép daru járt a fejében. Aztán persze, ahogy kezdett belejönni a fújásba billegetésbe, egyszerűen lecsukódott a szempillája, és nem törődött már mással, csak azzal, ahogy a muzsikás levegő kibejár a száján. A fehér daru nem jött közel, megint a vízre szállt le, de jóval távolabb. Úgy hallgatta nagy figyelmesen, egyenes nyakkal, félre billent fejjel a síp sírását, panaszkodását. Az utolsó hangok után, amikor a fiú végre kinyitotta a szemét, a ragyogó madár szinte hang nélkül emelkedett a levegőbe, ahogy a szellemek szoktak. Ne menj el! Kiáltott utána tátos fájdalmasan, de a daru vissza se pillantott. Kettőt csapott a szárnyával, úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. A fiúnak mégis megmelegedett a szíve. Eljött, megint eljött, hozzájött el a zeneszóra. Most már az ő madara. Meg is nyugodott lassan, és leheveredett a fűre. Virágos jókedvét Utsu is megérezte, de úgy tett, mint akinek fontosabb dolga van, mint hogy a gazdájával örvendezzem. Tátos nem törődött vele. Hasra hengeredett az árnyékban, és csapkodott a karjával. Elképzelte, hogy ott repül a fehér daru nyomában, és ő is olyan könnyű és gyors, mint a mindig új utakat járó, sehonnan, sehová tartó pusztai szél. Aznap éjjel a fehér daru megcirógatta az arcát. Csak a körvonalát látta a félhomályban. Egészen olyan forma volt, mint egy ember. De amikor utána nyúlt, mintha holdfény után kapdosna, nem tudta elérni. Szétfoszlott akár a pára. Még reggel is érezte a könnyű érintést. Rátette a tenyerét a helyre, hogy ott tartsa a melegét. Aznap nem látta a madarat. Hiába hívta, csalogatta. Mégis biztos volt benne, hogy ott van valahol a közelében. Nem bánkódott már, tette tovább a dolgát, tudta, hogy megint eljön, ha akar. Az álombeli simogatás biztonságát ébren is megőrizte. Érezte, hogy nem űzheti tovább, várnia kell rá. Mint amikor az anyjára várt 4 évesen. Nézte, amint távolodva egyre kisebb lesz, de tudta, hogy nem sokára megint feltűnik, és ahogy közeledik, megint igazi anya lesz belőle. Tátos viharos időben néha még most is látni vélte az asszony messziről, csak a visszaforduló testét, soha nem az arcát. A vonásaira már nem emlékezett. Ettől kezdve mindig víz közelben éjszakázott. Esténként nagy zúgással, suhogással, hangos kiáltozással izgatott tömegben vonultak a nádasra, a fákra, a vízre és a víz mellé a költöző madarak. A fehér daru mindig utolsónak érkezett, és a többiektől távolabb, magányosan áldogált, hang nélkül készült az éjszakára. Tátos ilyenkor csendesen furulyált, nem próbált közeledni. Elég volt, hogy nézhetik egymást. Egyik éjszaka a telehold meghozta az őszt. A hőség elpattant, mint a buborék, és a hűvös hold alatt egyszerre hullani kezdtek a levelek. Szél motozott a hajladozó, sóhajtozó nádban, és a magasból az elsőnek útra kelő vadlúcsapatok búcsúzó gágogása hallatszott. Tátos arra ébredt, hogy fázik. Tudta, hogy hamarosan a darvaknak is indulniuk kell. Tudta, hogy nincs több ideje. Oda kell mennie a madarához, mielőtt őt is elveszti. Meg kell fognia, vagy el kell búcsúznia tőle.

0: Szabó T. Anna Senki Madara című írásának első részét a szerző előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

0: Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elkezdődött a Sárospataki-Kispataki tájház felújítása, megtartották az első gömöri vásárt Putnokon. Megjelent Csontos László legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákóczyok csillaga. Ezek mai műsorunk főpéirei, tartsanak velünk! Új fejezet kezdődik a Sárospataki-Kispataki városrész örökségének történetében, megkezdődött a tájház felújítása. Ez nem csak egy régi épület, hanem a helyi hagyományok, emlékek és közösségi történetek őrzője is. A felújításnak köszönhetően méltó környezetben maradhat fenn mindaz, amit elődeink ránk hagytak, mondta Mózes Árpád, az alpolgármestert hallják.
4: Ez is egy olyan elhanyagolt örökségünk a városvezetésnek. Ez a Kispatak nevű városrészünkön van, ahol nem csak a város, hanem ugye ennek a városrésznek a közösségi életében is fontos szerepet töltött be ez az épület. Ez egy hagyományos vályokból épült épület, nádfedéssel. Most itt nem figyeltek oda sajnos erre, és ugye ezek az épületek nagyon sérülékenyek. Itt sajnos elhanyagolták ezt, úgyhogy itt már a fal szerkezetet is pótolni kellett. Most sikerült erre forrást találni, csak ennek egy ilyen építménynek a tervezése, engedélyeztetése nem egy egyszerű eljárás. Nem úgy van, hogy lebontjuk a tetőt, hívjuk a mesterembert és újjáépítjük, tehát ezt meg kellett terveztetnünk, engedélyeztetni kellett, meg kellett találni hozzá a megfelelő szakembereket. De nagy örömünkre szolgált, hogy a kommunális szervezetben vannak olyan embereink, akik a falazásban, valamint a tetőszerkezet eltávolításában, illetve az új vászerkezetnek a felépítését meg tudták maguk valósítani, és csak a nád fedéshez kellett szakembereket hívnunk. Gyakorlatilag a tetőszerkezet nem nagyon tér el, ugye, mert gerendák vannak, a gerendákon tetőlecek vannak, csak a fedés más, ez ugye náddal történik. Most a tetőszerkezetnek a eltávolítását azt ácsok meg tudták valósítani. Itt a speciális feladat az a nádfedés. A nád az hál' Istennek Magyarországon elérhető, beszerezhető, és találtunk megfelelő szakembereket is. Hajdunánásról érkezett három fiatal ember, akik tényleg egyszerűen csodálaton méltó gyorsasággal és szakértelemmel helyezik fel a nádat a tetőre. Én magam is kimentem, többször is megcsodáltam a munkájukat, mert nagyon látványos, nagyon szép. Mindenféleképp közösségi szerepet szánunk ennek az épületnek. Szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni mi is, csak ugye mivel hosszú évekig nem volt használva az az épület, így sajnos ezek a közösségek is kicsit el is öregedtek, elfáradtak, nem volt helyszín se, úgyhogy ezeket most újra felrázni, de megtesszük a kísérletet, megpróbáljuk felelevinníteni ezeket a régi hagyományos szokásokat, szalonnasütéseket, beszélgetéseket.
3: Megtartották az első gömöri vásárt Putnokon. A részletekről Tamás Barnabást, a várospolgármesterét hallják.
5: Az első alkalommal van meghirdetve, hiszen ennek a térnek, ami itt előttünk van, ennek nagy múltja van a vásározása, hiszen az 1800-as évek vége, 1900-as évek elején Putnokon ez volt a vásártér. Tehát itt volt, aztán utána került ki nyugatra, tehát ott, ahol a jelenlegi lakótelep épült. Aztán utána, amikor az megépült, teljesen elhalt a vásározás, és most indítjuk újra. Érdeklődők vannak, hál' Istennek ezt meg kell szokni nyilvánvalóan. Most is vannak itt azok, akik árusok, és én úgy gondolom, mivel a másik, a zöldségpiac is nyitva van, hogy ahogy az bezár, vagy ahogy ott már majd múlik az idő, szerintem ide is át fognak jönni, és megnézik, vásárolni fognak itt is. Öröm számomra az, hogy egy idáig elértünk, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Bízom abban, hogy a közeljövőben, tehát most már minden hónapban meg lesz rendezve, és bízom abban, hogy ez most már tényleg sikeres lesz.
3: Megjelent Csontos László újságíró, író és történész legújabb történelmi regénye, a Szikszó 1588, a Rákócziak csillaga. A kötet bemutatója alkalmából a szerző egy izgalmas író-olvasó találkozón hívta időutazásra az érdeklődőket a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A mű a 15 éves háborút megelőző korszak legnagyobb csatáját dolgozza fel, amelyet a törökök bosszú hadjáratként indítottak Szikszó ellen. A támadókat végül Rákóczi Zsigmond magyar és német egységekből álló serege egy ütközetben legyőzte. A könyv a harci részleteken túl bemutatja a korabeli vadászatokat, bajvívásokat, a végvári költészetet és a török fürdők világát is. Most Csontos Lászlót, a könyvíróját hallják.
2: Ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam, megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet, és akkor pontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság is adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztócsni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző, még ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő, Szentlő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szentlőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsődi vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor letudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnai Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonnai Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor.
3: Júniusban különleges könyvbemutatónak adhat otthont a Gyöngyösi Ferences Könyvtár. Itt mutatják be Varga Kamill legújabb kötetét, amely a vezérlő fejedelem nevelője, P. Bárkányi János OFM élete és munkássága címmel jelent meg. A kiadvány a 17-18. Századi ferences művelődés és nevelés világába kalauzolja az olvasót. A kötet felelős kiadója a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi területi csoportja, képviseletében Szabó Ferenc. A részletekről a könyv szerzőjét, Varga Kamill testvért, tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
6: Kamill testvér, sokszor kérdeztünk már mindent, de még azt talán soha nem kérdeztük meg a könyvírás kapcsán, hogy miért áll a szívedhez közel a történelem.
7: Ez egy jó kérdés. Biztos vannak olyan emberek, akik a matematikához vonzódnak, én pedig a számokkal hadilábon állok. De a történelem és az irodalom úgy látszik, az jobban megmaradt bennem. Vannak, akik szeretnek különböző kutatásokat folytatni, ezek közé tartozom, a levéltárakban poros iratokat kikeresni, kiböngészni, és jó az az érzés, amikor az ember kutat valamit, és hiányzik még egy darab belőle egy kirakóból, és akkor rálelek arra az információra, és biztos ezen.
6: Vezérlő fejedelem, Rákóczi neve, az ő nevelője, akkor beszéljünk erről a kötetről, hogyha bemutatást nyerhetne így, hogy a érdeklődőket csalogassuk a könyvtárba majd valamikor júniusba, akkor mit lehet tudni a kötetről?
7: Körülbelül egy fél éven belül ennek az esztendőnek az elején Szabó Ferenc a Rákóczi Szövetség helyi vezetője fölkeresett, hogy hát 350 éve született Rákóczi Ferenc, jó lenne megemlékezni mondjuk például Páter Bárkányi Jánosról, aki az ő nevelője is volt. Felkért erre, és arra is, hogy tartsak majd egy előadást az ő életéről, kicsit Rákóczihoz kapcsolódva, írjunk egy könyvet. Elindult egy kutatómunka, rengeteg sok e-mailt váltottunk, néha telefonon is egyezkedtünk, még ilyen formában elkészülhetett maga a könyv. Sok olyan kérdés vetődött fel, hogy is kellene csinálni, mint is kellene csinálni. Ha megkaptam egy-egy régi kéziratot, akkor vajon azt eredeti írás szerint tegyük bele, vagy alakítsuk át, hogy a mai világban jobban olvasható legyen, ki legyen a tördelő szerkesztő, ki legyen a nyelvi lektor, ki legyen a szakmai lektor.
6: Egyébként a kötet nagyon ízléses, nagyon szép, hiszen nagyon értékes relikviákat is tartalmaz. Maga a kutatómunka mennyi időt vett igénybe, mikor kezdődött az írás, és hogyan állt össze ez az egész tartalom, mire megtestesült egy ilyen könyvben?
7: Néhány cikket már olvastam korábban is Bárkányi Jánosról, már csak azért is, mert az 1709-es, 10-es gyöngyösi pestis járványnak ő is egyik áldozat, aki életét áldozta a gyöngyösiek ápolása közben, hogy néhány dolgot már olvastam lóra. Ebben a néhány hónapban született meg a könyv, nyilván először a kutatási területeket kellett végigjárjam, különböző könyvtárakkal, levéltárakkal felvegyem a kapcsolatot, anyagokat kérjek tőlük, vagy ha elakadtam, akkor szakmai tanácsot kérjek más olyan személytől, aki esetleg korban járatosabb, mint én. Úgyhogy ezeket mindet végig kellett járni ebben a néhány hónapban.
3: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 20-án, szerdán.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész beállt a főbb híreink egy-egy mondatban. Kazincbarcikán tartotta idei találkozóját a B4-ek társasága, vagyis Encs Kazincbarcika Ózd és Tiszaújváros polgármesterei. Mai félig adható le az SZJA bevallás. Pünkösd hétfőn családi napot szervez az EGRI Lokál Patrióta Egylet. Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az EGRI tankerületi központ. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Kazincbarcikán tartotta idei találkozóját a B4-ek társasága, vagyis Encs, Kazincbarcika, Ózd és Tiszaújváros polgármesterei. A négy település vezetői 2020 óta rendszeresen egyeztetnek egymással az önkormányzatokat érintő kihívásokról, fejlesztésekről és tapasztalatokról. Az idei találkozó helyszíne a kazincbarcikai vízi komplexum volt, ahol a vendégeket Szitka Péter polgármester fogadta.
2: Az egyik legnagyobb büszkeségünket, a vízi komplexumot akartam nekik megmutatni, hiszen már hallomásból azért értesültek róla, hiszen többi településnek is van saját strandja, van fürdője, úgyhogy már a különböző szövetségek részéről, a szakma részéről már értesültek, hogy itt milyen ékszerdoboz van Kazincbarcikán, úgyhogy maga természetessége volt, hogy most először itt találkozunk, és megmutatom nekik élőben.
1: Dr. Fülöp György, tiszaújvárosi polgármester arról beszélt, minden település más problémákkal szembesül, ugyanakkor a tapasztalatcsere sok esetben konkrét segítséget jelent a mindennapi munkában is. Példaként említette, hogy Tiszaújváros és Kazincbarcika hasonló adóügyi problémákkal találkozott a versenyképes járások program kapcsán, ezért szakmai egyeztetéseket is folytattak.
3: Legutóbb a versenyképes járások kapcsán volt egy adóügyi probléma, amit nem csak mi egyeztettünk polgármesterrel, hanem a mellettünk dolgozó szakemberek is egyeztettek, mert hasonló problémája volt a két településnek. Úgyhogy én ezt egy nagyon hasznos dolognak tartom. Én arra tudnék biztatni minden polgármestert, hogy ez a típusú partneri együttműködés szerintem jó, és egyébként a mindennapi munkánkban is tudjuk ezt hasznosítani.
1: Mikola Gergely Encs polgármestere úgy fogalmazott, a B4-ek találkozói számára különösen fontosak voltak, hiszen fiatal polgármesterként sok olyan tapasztalatot és tudást szerzett a társaságban, amelyet később Encsen is hasznosítani tudott.
4: A településeink szeretete mindenek előtt, és ez szerintem nagyon jól képviseli a négy polgármesternek az ilyen találkozásait. Nagyon sok olyan információ, impulzussal találkozok, megszerzek meg, ami ezt teljes mértékben erősít, és ez szerintem a legfontosabb, hiszen olyan városvezetői vannak szerintem, mert kicsit szerényen mondva magamra is így gondolok, de amit én tapasztaltok a másik három polgármester, hogy valóban szeretik a településüket, és mindent megpróbálnak tenni értük. Ez így lesz szerintem az új kormány esetén is, így volt a régi is, hogy küzdöttek, amíg tudtak.
1: Az SZJA bevallás határideje május 20-a, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a NAV által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával a tervezete automatikusan bevallássá válik. Ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra, nekik a bevallás benyújtása nélkül nem lesz érvényes bevallásuk. A további információkról dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
5: Mindenképpen át kell nézni a tervezetet, és szükséges kiegészíteni is azt, azoknak, akik tavaly évközben nem vették igénybe a nekik járó adókedvezményeket, most lehetőségük van a tervezetben egy összegben kérni a visszajáró adókedvezményt. Ki kell egészíteni továbbá a tervezetét annak is, akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű információja, ilyen lehet például jellemzően a lakáskiadás vagy a lakáseladás. Át kell nézni és ki kell egészíteni a tervezetet annak, akinek még fizetendő adója van. Ennek ugyanis a fizetési határideje, tehát az adót is május 20-áig kell megfizetni, mert ezután az összeg pótlékolódik, és hogyha tartozása van valakinek, akkor az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat sem lesz érvényes. Illetve ki kell egészíteni a tervezetét még annak is, akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-áig a bevallásban kérhető a kiutalás. Itt meg kell adni a tervezetben a postai címet vagy a bankszámlaszámot, annak megfelelően, hogy hogyan kéri vissza az adózó a neki járó visszaigényelhető adó összegét. A kitöltéshez, kiegészítéshez nagyon sok segítség áll rendelkezésre, többek között a kérdés-felelet funkció is, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de ezen kívül videós segédletek is elérhetők több SZIA-s témában a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Ez is segítséget jelenthet a kitöltésben. Az SZIA bevallási tervezet kezelése online a legegyszerűbb az SZIA-ban. Ezt azt tudja használni, akinek DAP vagy ügyfélkapó pluszos regisztrációja van. Bárhonnan el lehet érni a rendszert, és évfélig bármikor véglegesíthető online a bevallás. Aki mégis papíralapon szeretné intézni a bevallását, annak május 20-án, vagyis a mai napon postára kell adnia a bevallást. Nagyon fontos, hogy a papíralapú bevallás esetén mindenképpen alá kell azt írni, hiszen aláírás nélkül érvénytelen a bevallás. Az 1+1%-os rendelkezés határideje szintén a mai nap, tehát május 20-a. A civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképpen be kell küldeni. Az egyházit viszont csak akkor, ha korábban valaki nem nyilatkozott, vagy idén meg szeretné változtatni a korábbi nyilatkozatát. A vallási közösség vagy a nemzeti tehetségprogramnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan elfogadja és figyelembe veszi. A NAV központi ügyfélszolgálatai így Heves vármegyében, Egerben, az Eszterházy tér 3-4 szám alatti ügyfélszolgálat a mai napon, május 20-án hosszabbított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket este 6 óráig. Továbbá hívható a NAV infóvonala is, az ingyenesen tárcsázható 1819-es hívószámon. A NAV infóvonala este 8 óráig hívható.
1: Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az Egri tankerületi központ. Az autókat az intézmény dolgozói elsősorban az utazó pedagógusok használják majd. Nagyon időszerű volt már a régi elavult gépjármű parkunk lecserélése, mondta a rádiónknak Ballagó Zoltán igazgató.
6: Nagyon sok szép új autót kapott az Egri tankerületi központ. Most itt mi gyorsan Ballagó Zoltán intézményvezetővel megbeszéltük, hogy ugye a sok intézmény fogja kapni munkát segítő szándék. Azért ez egy nagyon nagy beruházás, ez egy pályázat segítségével valósult meg, úgy gondolom.
7: Igen, ez egy nagyon fontos állomása a sajátos nevelésigényű tanulók oktatásához kapcsolódó fejlesztések területén. Tankerületünk elkötelezett ezen tanulóknak a támogatása vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt egy úgynevezett RRF-es pályázatot benyújtanunk még 2025-ben, és elnyertünk 216 millió forintot meghaladó visszanemtérítendő támogatást. Ennek a forrásnak a teljes költségét, összegét 4 köznevelési intézményünk, általunk fenntartott köznevelési intézményünk szakmai munkájának a fejlesztésére fordítottuk. A kollégánk továbbképzéseken vettek részt, szakmai workshopokat tartottak, illetve különböző eszközbeszerzésekre, fejlesztő eszközök beszerzésére került sor. De talán a leglátványosabb attrakció természetesen ebben a projektben 9 darab elektromos gépjárműnek a beszerzése, ezt 121 millió forint értékben szereztük be, és a mai napon ünnepélyes keretek között fogjuk átadni az intézmények képviselőinek.
6: Itt ugye a beszélgetés elején elhangzott a sajátos nevelési igényű gyermekek, de ugye az Egri tankerületi központhoz ilyen intézmények meg természetesen általános, hogyha használhatom ezt a szót, tartoznak. Tehát tulajdonképpen hány intézmény az, aki most abban a szerencsés helyzetben, hogy használhatja ezeket a gyönyörű valójában?
7: Hát közvetlenül 4 intézményünk. A 3 egymink, az Egri Szalaparti egymi, az Egri Mlinkó István egymi, illetve a Hevesi Benedekelek egymi, valamint a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálat. De a 3 egyminkben utazógyógypedagógiai hálózat is működik, így gyakorlatilag az egymi szakemberei a integráltan nevelhető gyerekeknek a fejlesztéséhez járnak ki az egyes településekre, több száz kilométert is megtéve naponta, és mi a magunk részéről már évek óta szorgalmazzuk a gépjárműparknak a korszerűsítését, hiszen ezáltal sokkal több sajátos nevelésigényű tanulót tudnak ellátni a szakemberek, biztonságos és korszerű közlekedéssel. Egyébként az eredeti kérdésére válaszolva, az EGRI Tankerti Központ fenntartásában 34 köznevelési intézmény van, és nagyjából olyan 11.300 tanulónak az ellátása tartozik az ellátási körzetünkbe. Ezen intézményekben vannak olyan tanulók, akiket nem helyben az ott dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok látnak el, hanem az egymikben működő utazó gyógypedagógus szakemberek és kollégák.
6: Ezt idáig saját járművel, tömegközlekedéssel oldották meg, tehát mondjuk saját céges autója volt az intézménynek?
7: Van, természetesen rendelkezésre áll
6: már
7: egy gépjárműpark,
6: csak
7: igen elavult. Tehát az új gépjárműnek a beszerzését, illetve korszerűsítését ezért is szorgalmaztuk, mert azok már hát nem akkor kívánalmainak megfelel működnek, illetve ezt még kiegészítették természetesen a feladatállítás során saját gépjármű használattal a vonatkozó szabályoknak figyelembevételével.
6: 9 darab jármű, és akkor Heves is kap belőle egyet, Egerben is lesz itt nyilván itt a központban,
7: igen.
6: Gyakorlatilag igen. Szakmunkára használják.
7: Abszolút, igen. Ez a pedagógus kollégák fogják majd használni. Gépjárműveket, ezek 100%-ig fel vannak töltve, hiszen mondtam elektromos gépjárművek, és minden intézményben kialakítottuk azokat a töltőpontokat, ahol tudják majd tölteni ezeket a gépjárműveket.

0: annak, hogy az EGRI Lokál Patrióta Egylet a tagjai, családtagjai, szimpatizánsok részére egy családi napot szervez pünköst hétfőn. Ennek a programja is ugyancsak hagyományos, hiszen a résztvevők találkozását követően egy szentmisére kerül sor. Kladiva Imre apátkanonok úr mutatja be hagyományosan, őt mindjárt nagyon szeretjük, mindig egy nagy élmény a pünkösdi miséje prédikációja. Ezt követően egy rövid közgyűlést tartunk, mert beszámolok az elmúlt évben végzett munkáról és a gazdálkodásunkról. Meghozzuk a szükséges döntéseket, ez egy viszonylag gyorsan lezajló hivatalos része az eseménynek. Ezt követően pedig egy kötetlen beszélgetés kezdődik, közös főzéssel, ebéddel, egy kis zenehallgatással és baráti beszélgetéssel. Ez egy három generációs program, hogy úgy mondjam, hiszen a tagok nagyon sokszor szülők, nagyszülők, és természetesen szeretettel várjuk a gyermekeket, unokákat is. Az is hagyomány, hogy a Nagycsaládosok EGRI Egyesületének tagjait is hívjuk. Itt van egy personál unió, hogy úgy mondjam, hiszen az elnök Rázsi Botond úr, nálunk alelnök, ő fogja a főzést irányítani. Egy bográs gulyással látjuk vendégül a tagokat, illetve egy kis édességgel. Illetve az is hagyomány, hogy a Lokálpatrióta Egylet és a Nagycsaládosok mellett itt szokott lenni az EGRI Feltelmesteri Testület számos tagja. Sokan az éjszaka fognak megérkezni a csíksomolyói búcsúból, de eljönnek már a délelőtt szentmisére. Körülbelül 100-110-vel kalkulálunk a visszajelzések alapján. Érdeklődéssel várom majd a javaslatokat az idei munkára vonatkozóan is. A tavalyi eredmények közül hadd említsem meg, egy sajátos eseményt kezdeményeztünk, mégpedig hogy ünnepeljük meg az EGRI Bárányúszoda fennállásának 100. évfordulóját. Erre sikerült megnyernünk az önkormányzat vezetését és az EGRI úszóklubot is, és ez tavaly májusban tartottuk meg. Büszke vagyok arra, hogy itt volt a város szülötte, a Vízilabda Szövetség elnöke Madaras Norbert is. Ezek is ilyen jellegű érdekes rendezvények a fontos elemét képezik az EGRI Lokálpatrióta Egylet munkájának. Én úgy gondolom, hogy Imre atya a prédikációjában a pünkösdi ünnepkör jelentőségét, fényét összefoglalja, és ez nyilván befolyásolja a későbbi magánbeszélgetéseket is. Én hiszek abban, hogy ezek az események összekötő erőt, kapcsot képeznek, és az egriséget erősítik, a város szeretetet és az egymás iránti figyelmet.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkösdhöz kapcsolódva rengeteg egyházi vonatkozású programot szerveznek a közeljövőben. Lesznek szép szentmisék és egyéb lehetőségek. Leginkább ezekről szólunk mai összeállításunkban. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én, pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán, és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A szervezők családi programokkal, hagyományőrző bemutatókkal, történelmi hangulatidéző eseményekkel készülnek. A rendezvény középpontjában természetesen idén is Árpádházi Szent Erzsébet szentiavatásának évfordulója áll, amelyhez kapcsolódva zarándokprogramok és kulturális események is várják a látogatókat. Tudósítón Kolaszár Krisztián összeállítása következik.
4: Pünköst hétvégén ismét megtelik élettel Sárospatak belvárosa és a történelmi vár környéke. Május 23-a és 25-e között 32. alkalommal rendezik meg a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, amely az elmúlt évtizedek során a város egyik legjelentősebb kulturális és vallási eseményévé vált. A rendezvény helyszínei között szerepel a Rákóczi vár, a vízikapu környéke, a Szent Erzsébet ház, valamint Sárospatak történelmi belvárosa is. A látogatókat egész hétvégén vásári forgatag, kézműves mesterségek bemutatói, gyermekprogramok, lovas és hagyományőrző bemutatók, valamint középkori hangulatot idéző előadások várják. A programok már szombaton megkezdődnek. A Szent Erzsébet házban

0: Bábjátékos találkozó idézi meg a régi korok meséit és történeteit. Pünkösd vasárnap reggel 10 órakor nyit a vásári forgatag, ahol a szervezők köszöntője mellett a pünkösdi rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor kerül. A nap folyamán bábszínházi előadások, énekmondók, zászlóforgatók, zenészek és gólyalábasok szórakoztatják a közönséget. A délután egyik leglátványosabb eseménye a történelmi menet lesz, amely a Rákóczi vártól indul. A felvonulás végén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatják be Szent Erzsébet életét feldolgozó előadásukat. Az ünnepi napot este szentmise zárja a várkápolnában, majd tűzzsonglőrök és táncház várja az érdeklődőket a vízikapunál. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a családokra és a gyermekekre. Lesz játszóház, népi játékudvar, kézműves foglalkozás, kovács bemutató és hagyományőrző tábor, így minden korosztály találhat magának élményt a pünkösdi hétvégén. A pünkösd hétfői ünnepi programok középpontjában idén is Szent Erzsébet tisztelete áll. A bazilikánál már reggel 9 órától fogadják a zarándokokat, ezt követően litánia és rózsafűzér imádság kezdődik. A nap folyamán lehetőség lesz gyónásra, katekézisre, valamint az ünnepi szentmisén való részvételre is. Az idei főcelebráns dr. Csizmadia István pápai prelátus az egri főszékesegyház plébánosa lesz. A szentmisét körmenet követi Szent Erzsébet erekéjével, majd délután dicsőítőzenés, szentségimádás és lorettói litánia várja a híveket. A szervezők szeretettel várják a zarándokokat és minden érdeklődőt a lelki programokra, amelyek méltó lezárását adják a sárospataki pünkösdi ünnepségeknek. Tehát Sárospatak idén pünköskor ismét a hagyományok, a közösség és az ünnep városa lesz, ahol a történelmi múlt és az élő kulturális örökség egyszerre elevenedik meg a bodrogparti település utcáin.
1: Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A középpontban természetesen Árpádházi Szent Erzsébet szentélyavatásának évfordulója áll. Tudósítón Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében ismét megrendezik a Tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én pénteken 18 órától Mádon a Demeter Ervin pincészetben Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik ünnepélyesen. A tárlatot megnyitja Koncsak Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója. Lelki ráhangolódás lesz az ünnepre. Május 23-án szombaton délelőtt 11 órakor Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó ereke útrabocsátása, körmenet, közös zarándoklat a Monoki Káváriára. A szentmisét Szemenyei Péter plébános celebrálja, és ő vezeti a körmenetet. A Szent Orbán erekje őre ő. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyák Csaba egriesek a 18. századi barokkfa erekjetartót felújítatta. Az erekjetartó a Monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében került a helyére. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén az érsek a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal e megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg. Pünkösdi virasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosárosi templomban május 23-a szombatról, pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program szombat délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig, tehát szentségimádási órák, és majd pünkösd vasárnap reggel 7 órakor szentmise, fél órás váltásban várják az imádkozókat. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösda hegyen, ima est a szentlélek kiáradásáért, Sátoraljóhelyen május 23-án, a konkrét helyszín a Szárhegy, a Szent István kápolna. A program este fél hétkor gyülekezés a hegyen, Rózsafizéri ma, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be Tóth Gábor füzéri plébános. Este fél 9-től szentségimádás következik, 21 óra 45 perctől szentélek hívás, imádságok felajánlóima, és 22 óra 15 perckor egyéni áldás. A szervező a hegyközi karizmatikus megújulás. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött, erre lehetőség Kazincbarcika római katolikus szalézi plébániájának egyházközségi honlapján van lehetőség. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében május 28-án csütörtökön 9 és 15 óra között. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyek Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800 így jelentkező idén is szalókos pólót kap ajándékba. Önkénteseket is keresnek a találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Verszerzenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel a Miskolci Versbarátok köre szervezésében. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, az e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637. Június 24-én szerdán Miskolcról indul majd a zarándoklat reggel 7 órakor, és a célok között szerepel többek között Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosvécs, Maroshévíz, Borszék, Gyergyószárhegy például, Csíksomjó és Csíkszereda, illetve június 28-án vasárnap lesz majd a hazaindulás. A zarándokokat tehát kíséri Böjte Csaba atya, akitől az első naptól az utolsóig együtt lesz a csapat. Jelentkezni erre tehát a Miskolci Versbarátoknál lehet. Dr. Hortai Rita e-mail címe versalap22@gmail.com, illetve a telefonszám 30-as 24 95 637. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferencesen tartomány az Erdélyi Ferencesen tartományjal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
3: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Csaknem 300 egyetemi munkatárs vett részt a DEAC szabadidősport szakosztályának 48 órás mozgás kihívásán. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren a gyalogló világbajnok Monspart Sarolta tiszteletére. Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Csaknem 300 egyetemi munkatárs vett részt a DEAC szabadidősport szakosztályának 48 órás mozgás kihívásán a Dóczy utcai sportkampuszon, közölte az egyetem. A programot harmadik alkalommal rendezték meg, a korábbiakhoz hasonlóan idén is nagyszerű hangulatban. A 24 órás kihívás elindítása két évvel ezelőtt azt célozta, hogy a mozgásbarát közösség tagjai egy közös rendezvényen találkozhassanak, minél jobban megismerve egymást. A program olyan jól sikerült, hogy a következő évben, 2025-ben már 48 órásra bővült a rendezvény. Emlékfát ültettek a miskolci Petőfi téren Monspart Sarolta tájfutó világbajnok tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túracsapat vezetője adott tájékoztatást.
2: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túracsapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túracsapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt, egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt, 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a nemzet sportolója volt, rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész asszony, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért ért hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-től 25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-tól 15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
1: Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most az alapítvány elnökét, Monspart Zsoltot hallják.
3: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt. az országban a gyalogló kluboknak a száma, ez kb. 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
1: Mérföldkőhöz érkezett Lovas Zoltán debreceni salakmotoros karrierje. Ő lett a Schaeffler Debrecen Campus első magyar márka nagykövete. A vállalat 2 éves megállapodást kötött az ifjú tehetséggel, akit karrierje mellett tanulmányaiban is támogat. Szabó Péter igazgatót hallják.
0: Amellett, hogy egy sportot, egy sportolót támogatunk, Zoli a Schaeffler Akadémián fog tanulni, és itt fogunk tudni segíteni abban, hogy szakmát is szerezzen. És úgy gondolom, hogy ez a kettő együtt egy olyan dolog, amit muszáj volt, hogy meglovagoljunk, és tényleg elinduljunk közösen ezen az úton.
1: Szabó Péter úgy fogalmazott, a Schaeffler kiemelt küldetésének tekinti a sport támogatását, az pedig külön öröm, hogy egy debreceni tehetség oldalán kapcsolódhatnak be egy technikai sportágba. A versenyző csapata úgy látja, az együttműködés a hazai salakmotorsportban is új távlatokat nyithat. A 17 éves Lovas Zoltánt a salakmotor egyik legnagyobb hazai ígéretteként tartják számon. Fiatal kora ellenére már számos megmérettetésen bizonyíthatott a felnőttek között. Rajthozzát például a tavalyi jubileumi 50. Debrecen nagydíjon is. A megállapodás 2 évre szól, és jelentős mértékben járul hozzá a fiatal versenyző költségeinek finanszírozásához. Lovas Zoltán menedzsere Boros Norbert elmondta, a reményteli együttműködés további nagy nemzetközi cégeket is ösztönözhet arra, hogy a salakmotorsport mögé álljanak.
4: Az, hogy egy ilyen nemzetközi nagy vállalat mögé áll, illetve a csapat mögé, az talán másokban is egy bizalmat kelt az iránt, hogy tényleg van értelme támogatni ezt az egész koncepciót, ezt az egész projektet, mert aki benne van a sportban, az tudja, hogy nem most éri a csúcs éveit a salakmotorozás Magyarországon, viszont Zolik akkora reményt adhat, ami tényleg több évre kitart.
1: A támogatásra szüksége is lesz a 17 éves tehetségnek, aki hamarosan a Cseh Extraligában, valamint a Cseh élvonalban is rajthoz áll, méghozzá nem is akárkik oldalán. A Zsarnovice együttesénél korábbi világbajnokokkal szerepelhet egy istálóban.
5: Egész erős csapattársaim lesznek, mint az Artem Lobuta, a Jason Doyle és a Martin Vasulik, illetve a Koprovincénél az első ligában ott egyelőre nem tudom még a csapattársakat, viszont az is nagyon sok motorozási lehetőség és fejlődési lehetőséget biztosít.
1: Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték meg a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
6: Mindig nagy érdeklődve néztem, hogy ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek. Magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
1: A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik dopping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
7: Jöttek a magyarok, az egyértelmű, az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Ők gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt 3 darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
1: A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
8: A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámban gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámban, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az